0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Gici György barátommal a beszélgetést. Hát eljutottunk odáig, hogy Piarista gimnázium élményei, a nyelvtanulás és az emberi kapcsolatok és a később élés, az ott szerzett tapasztalatok újraélesztése később hogy alakul majd ki egy embernek itt most jelen esetben Gici György életében is. Mi az, ami inspirált arra, hogy te utána mondjuk nem pedagógus akartál lenni, nem műszaki értelmiség akartál lenni, hanem számodra mondjuk a teológia az valamilyen vonzás miatt választottad az úgynevezett felsőfokú végzettségedbe. Valaki csak inspirálhatott, maga a gimnázium szellemisége biztos természetesen.
1: Igen, de hát még akkor foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy pap leszek, de hát civilként jelentkeztem, aztán civilként is végeztem el a Hittudományi Akadémiát. Hogy mondjam, már említettem azt, hogy a Simon Gyula bácsi, mint lelkész, milyen fontos szerepet töltött.
0: Simon Gyula bácsi, úgy látom, az életedben egy példa.
1: Így van, így van. És kérlek szépen, hadd tegyem hozzá, hogy ugyanakkor meg jártunk le Zamárdiba nyaralni, de ott is annak a kislánynak, aki osztálytársam volt, és ott náluk jöttünk össze, az ő nővére énekelt a templomban, ennek következtében a papok oda jártak pingpongozni. Tehát az én életemben nagyon komoly szerepet töltöttek be a különböző papi személyiségek, kapcsolatok, és hát talán ez inspirált arra, hogy menjek a teológiára. Azt kell mondanom neked, hogy a Piarista gimnáziumban nem voltam a legjobb tanulók között, egyáltalán nem lehet ezt mondani. Amikor igazán szárnyakat kaptam, ez a Hittudományi Akadémia volt, ott minden tárgy érdekelt.
0: De hogy, amikor te jelentkeztél, mit szóltak ehhez?
1: Már a Hittudományi Akadémián, vagy hol?
0: Hát ugye, mert továbbtanulásnál, ugye, amikor érettség után, azért ott megkérdezik, hogy és Gici, te hova akarsz tovább tanulni?
1: Igen,
0: itt eldőlt számodra természetes módon, de nem biztos, hogy akkori időszakban ez vagy inspiratív hatás, hogy menj oda, fiam, vagy te döntöttél, ugye?
1: Hát én döntöttem ebben, persze, de azt kell neked mondom, ugye nekem olyan értelme könnyű volt, én nem egy világi gimnáziumba végeztem, hát a piaristák meg nem kérték számon tőlem, hogy miért megyek a Hittudományi Akadémiára.
0: Tehát ez egy... Segítették is azt,
1: persze,
0: ha így döntöttél,
1: akkor... Sőt, Jelen is István jött be, és akkor ő mutatott be ott a tanároknak, úgyhogy igen, hát aztán később is, mikor a Hittudományi Akadémiát elvégeztem, akkor is úgy kerültem az akciókatolika akkor igazgatójával tárgyaltam, hogy szeretnék akkor a katolikus újságírás területén tevékenykedni. Akkor is ugye tulajdonképpen megvoltak ezek az ajánlóim folytonosan, ugye, akik hát ugye ismertek, és akkor hát beajánlottak.
0: Most a Hittudományi Főiskolán ugye gondolom, hogy ott is volt néhány olyan személyiség, akár osztálytárs, akár tanár, aki szintén számodra, akár mai napig is érdekes személyiségként, vagy akár példa is adhat. Ha van ilyen.
1: Feltétlenül van. Először is azt kell általánosságban elmondanom, hogy ugye azért ennek a Hittudományi Akadémiának az volt a specialitása, hogy a többi hazai felsőoktatási intézményektől eltérően ezek a tanárok különböző külföldi egyetemeken végeztek, nyugat-európai egyetemeken.
0: Hoppa.
1: Nem csak Rómában, hanem volt, aki Bécsben szerzett doktorátust, akkor volt, aki Strasbourgban, ugye, tehát egy olyan világ tárult ki előtted, amelyik hát ebből a szempontból rendkívül különleges volt, hiszen olyan információkat kaptunk, nem csak azért, mert világnézetileg ugye eltért nyilvánvalóan a többi egyetem által képviselt világnézettől, hanem azért, mert egy sokkal nyitottabb világba léptünk bele, és amellett ezek a tanárok, ezek a professzorok, akik ott engem tanítottak, már a második vatikáni zsinat szellemében, neked ezt nem kell magyarázni, kedves nézők, viszont kell, hogy ez már egy nyitottabb,
0: 65,
1: egy,
0: igen,
1: ez már egy nyitottabb, egy befogadóbb egyháznak a képét vetítette előre, ami sajnos hozzá kell tennem, az idők folyamán egy kicsit azért háttérbe szorult, ma már nem érzékeli, sajnos a helyi egyházunk tekintetében végképp nem, azokat a szempontokat, amely akár például a világiaknak az egyházi szerepét kellőképpen tiszteli és értékeli. Szóval mi mindig egy kicsit hagyományos, túlságosan klerikális fölfogású egyház voltunk, történetileg is így volt, és sajnos ez megmaradt most is. A tanáraim közül, akire legnagyobb tisztelettel és szeretettel emlékszem, az által is ismert Nyíri Tamás volt, aki ugye filozófiára tanított, ami megint azért volt nagyon érdekes, mert a hagyományosabb filozófiai, a skotista, ferences filozófiai iskolát, meg a Paskai László tanította, aki a későbbi Miboros lett. Ugye, tehát, de az Ókereszt egy egyháztörténetet, például a Timkó Imre tanította, aki később megint görögkatolikus, igen, püspök lett. Tehát ez egy nem volt egy akármilyen generáció, amellett az évfolyam társam, ugye a Bábel Balázs,
0: Kalocsai érsek.
1: Így van, Kalocsai érsek volt, egy évfolyammal járt fölöttem az Erdőt, Péter Bíboros úr, hát itt akkor még nem volt Bíboros. Tehát itt
0: volt egy kuriózum is azért az évfolyam társak között.
1: Volt, igen. De Rajer Péter.
0: Hát miért volt kuriózum?
1: Hát kérlek szépen, azért, mert ugye ő, nem is tudom, hogy a rabbi képzőből jött át hozzánk.
0: Igen.
1: Valahogy ott nem volt, nem érezte magát így jól. És akkor hát ott ugye tengett-lengett ott a Hittudományi Akadémián. A barátságunk onnan kezdődött, hogy hát láttam, hogy olyan senkije sincs, olyan szegény fiú, aki át ottan próbál valahogy tájékozni, és ő fölkaroltam. Később elmondta, ezt arra, mert el nem is emlékeztem, hogy én görögül is tanítottam őt, és Izraelben, mikor kikerült, akkor állítólag ezt a görög vizsgáját el is fogadták ki, ott nem tudom milyen iskolába járt. Tehát én a Rajer úrral nagyon bensőséges barátságot építettem ki.
0: Igen. És hát, ha érdekel, az ő vele is beszélgettem nem olyan régen, és most lesz 70 éves, és természetesen veled való, illetve abban az időszakban az volt évfolyamtársak közt téged is emlék.
1: Igen.
0: Ő ott egy érdekes folt volt, rabbi képzőből átmegy oda, és azt mondja, hogy neki azt is ismerni kell. Majd, tehát amikor valaki az Ószövetség és az Új Szövetséget együtt, tehát nem mindegy, tehát azt hiszem, hogy ez, hogy, és akkor az vezeti őt, mint zsidó gyereket is, hogy igenis nyitottnak kell lennünk bármelyik vallás iránt is. Tehát azért gondolom, hogy ezek hasonló hatással lehetnek bárkire is. Úgyhogy no, mindegy. Hát a lényeg az, hogy ez is egy érdekesség volt a te életed, hogy egy olyan ember mellé kerültél, akit segítettél abba, hogy egy idegen közegbe került.
1: Igen.
0: Hát, mert végül is erről van szó.
1: Persze,
0: de megtalálta ott is azért a maga kapcsolatot. Ő is például nagyon emlegette a Nyíri professzorat.
1: Igen, gondolom. Hát igen, mert ugye a Nyíri volt az egyetlen olyan papi személyiség, professzor, aki ugye aztán bekerült a Tudományos Akadémiának is a tagja lett. Tehát olyan szinten művelte a filozófiát, megtanított minket gondolkodni. És ez óriási dolog. De nagy-nagy szeretettel gondolok vissza a Gál professzor úrra, aki pedig a dogmatikát tanította, és hát azok is nagyon élményszerűek voltak az ő
0: előadásai. Nagyon érdekesség, hogy az ő nevét viselő egyetem van Szegeden.
1: Igen.
0: És az én könyvemet a Gál Ferenc Egyetem akkor főiskola adta ki 3 évvel ezelőtt, hogy írjam meg, mondja Kisigó László püspök úr, a 30 évet mondva, hogy te végig élted ezt és csináltad. Úgyhogy tulajdonképpen a könyv az egy kortörténeti 30 évről. Nem hiszem, hogy valaki is igazán megírta úgy, hogy tevékenyen részt vett benne.
1: Igen, igen. Jó, igen.
0: De te azért tevékenyen részt vettél, csak más szempontból.
1: Igen, igen.
0: És akkor valahol eljutottunk odáig, hogy te azért doktoráltál is a teológiából.
1: Igen, igen, igen, igen. Hadd mondjam azt, hogy hát talán a Braille Péterrel való barátságom sem volt olyan véletlenszerű, mert én is bejártam a rabbi képző intézetbe, ahol hát ugye szintén egy nagy élmény volt számomra a Sejben Sándorral, az akkori rektorral való találkozás. Nagyon sokat segített nekem a disszertációm elkészítésében, mert hiszen én a disszertációmat ugye abban a címmel írtam meg, hogy törvénytisztelet és messianizmus a Talmudban és a zsidó-keresztény disputákon, ezt a Szent István társulat ki is adta. Ugye úgy tudom, hogy máig ajánlott irodalom a Pázmányon is, úgyhogy ez mondjuk büszkeséggel tölt el. Ott ismerkedtem meg, ugyancsak a rabbi képzőnek a könyvtárában, Dán Róberttel, aki nagyon hamar meghalt, szegény, ugye a humanizmus reformáció sorozatban Kalancai szerkesztett, abban írt ő az antitrinitárius mozgalmakról. És most éppen a kedves felesége keresett meg azzal, hogy már, hogy mondjam, szinte kiadás előtt lett volna neki egy könyve, mikor nagyon váratlan, nagyon fiatalon meghalt, és hát, hogy ezeket a jegyzeteket nekem át kellene néznem, és összeállítani belőle ezt a könyvet. Hát próbáltam embereket szerezni még azért rajtam kívül is, hogy valakik ebben hát segítsenek. Állítólag egy óriási mennyiségű adatot gyűjtött össze. És itt azért föl szeretném hinni, az ő kutatásainak az volt a nagyon érdekes része, és azért is vettem be ezeket a középkori disputákat is az én disszertációmba, mert ő akkor az Eötvösön József Albóról tartott külön előadásokat. Na most ez a József Albó az utolsó középkori tortózai dispután a zsidó oldalt képviselte. És ez egészen speciális a judaisztikai irodalomban, ő írt egy Ikkarim alapelvek című könyvet, ami skolasztikus módszerrel mutatja be a zsidó álláspontot a Jézus istenségével, illetve messiás voltával szemben. És azért van ennek a könyvnek igen nagy jelentősége, mert úgy néz ki, hogy akár az erdélyi ugye, unitáriusok, a Dávid Ferenc féle vonal, vagy a szombatosok, a Pécsi Simonék használhatták az Albónak a művét azokban a teológiai vitákban, amelyek hát ugye ott a katolikusokkal, vagy a reformátusokkal, evangélikusokkal igen. Szemben foglalkoznak. Tehát van egy erős kultúrtörténeti hagyománya ennek a József Albónak, nem véletlen, hogy ebben foglalkozott.
0: Ez hát, nagyon jó, hogy elmondtad, mert ezt nem tudtam, úgyhogy...
1: Hát igen, ez egy...
0: nem csak én nem tudom, gondolom, hogy a rádióhallgatók sem nagyon tudtak erről, már pedig ezek alapművek kellene legyenek
1: igen,
0: a műveltséghez.
1: Igen, olyan értelemben mindenképpen, hogy a zsidó-keresztény párbeszédnek ez egy nagyon fontos dokumentum.
0: Te ennek egy szószólója is voltál később.
1: Igen, ennek a zsidó-keresztény párbeszédnek. Hát, nézd, a teológiai kérdések mindig nagyon nehéz kérdések. Ugye mindig az az alap, ez egy Deus semper major. Isten mindig nagyobb. Hát mi beszélünk róla, meg próbálunk róla valamit mondani, hagyatkozva a kinyilatkoztatásra, hagyatkozva a Szentírásra, de két szélsőség, és ez a mai, hogy mondjam, hithirdetésben, vagy teológiai munkákban is tetten érhető. Két szélsőség mindig megkísérti az ember. Az egyik az, amiről az ifjú Goethe ír a ifjúkori naplójában, hogy beszélget egy tanácsossal, aki nagyon szigorú ember, és egyszer csak a beszélgetés során, mikor isteni szóba kerül, fölemeli az ujját, és azt mondja, én Istenben is látok hibát. Ez a fanatikusoknak tulajdonképpen sokszor ki nem mondott gondolata, hát az Isten olyan irgalmas, meg megbocsátott, de majd mi megmutatjuk, egy kicsikét rá kell erősíteni a dologra, hogy helyére kerüljön.
0: Ez aranyos.
1: A másik, tudod, amit nagyon sokszor ige hirdetésekkor is az ember hát nehezen visel el, az amit még a Nobel-díjas katolikus író Erik Bölmond ugye az egyik munkájában, hogy a végítélet angyala vissza fogja tolni a papok szájába azokat a túlcukrozott mondatokat, amiket az életük folyamán elmondtak. Szóval a másik az, amikor ilyen, hogy mondjam neked, ilyen erkölcsi, szeressük egymás gyerekek szinten, beszél valaki a teológiáról, az Istennek a tanításáról. Szóval amikor meg túl finomítja a dolgokat, úgy gondolja,
0: ezt
1: hogy...
0: Ezt is lehetne, hogy kenettel
1: jár. Hát így, ez a legjobb szó, igen, valóban. Sajnos ez megint ugye, hát ezek a szélsőségek, amik között ugye az ember át...
0: Most ez nagyon érdekes, amiket mondasz végül is. Ahogy végül elmondta az életedet, eljutottál odáig, hogy hogy lehet ezt továbbadni mások számára, és itt nem véletlenül választottad te az újságírását.
1: Hát igen, igen. Ugye az új embernél dolgoztam, illetve hát dolgoztam az a teológiánál is, meg a vigiliánál is. Két témakör volt általában, amit körüljártam. Az egyik az volt, hogy hát ilyen az zsidó-keresztény viszony, és egyáltalán maga hát a teológia. A másik pedig az, hogy milyen szerepe lehet társadalmi értelemben a hívő embernek egy szocialista világban, hiszen akkor még ugye a szocializmus volt.
0: Igen. Márkőben nagyon érdekes, egy picit közelebb jövünk mához. Ha jól emlékszem, te akkor már, mint országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt még nem biztos, hogy vezetője, de minden esetre képviselőként ültében, és akkor terjesztette be a parlamentbe Ézsépi Tamás az 1991-es, 32-es törvényt a volt egyszer ingatag tulajdonrendezéssel kapcsolatosan. Te azon képviselők közt voltál, hogy nem csak az egyházakat érintő kérdésekben, hanem te aktív képviselő voltál. Nem azért ültél ott, hogy megkapjad a tiszteletdíjat, hanem úgy gondoltad, hogy a te ismeretanyagoddal együtt gazdagíthatod a törvényalkotás, hiszen abból a bizalomból voltál, hát akkor azt szolgálni kell. Mire emlékszel, hogy itt mi volt az, ami te neked ehhez a úgynevezett volt egyházi ingatlan tulajdonrendezésről szóló törvényben, te felszólaltál, és többen oda is figyeltek, az egy más kérdés, hogy azóta se történnek, de azért ne én mondjam el.
1: Kérlek szépen, azt, hogy ott én mit mondtam, vagy mivel próbálkoztam, azt őrzik a parlamenti jegyzőkönyvek. Most engedd meg, hogy egy olyasmit mondjak el, amit viszont nem őriznek a parlamenti jegyzőkönyvek, de talán érdekes adalékul szolgálhat. Az akkori, a püspöki karnak akkori elnökét, Seregi István érsek urat fölhívtam telefonon, és azt mondtam neki, hogy hát érsek úr, érdemes lenne visszakérni a kántorföldeket. Mert ugye az egyháznak a úgymond civil hitoktatói vagy kántorai nehezen tudják a családjukat abból a kis pénzből fönntartani, amit éppen az egyház adni tud nekik. Ez egy kis ugye terül, hát nem egy házi nagy birtokról van itten szó, nem kis. Hát ez sajnos az érsek úr nem értette meg.
0: Szóval. Tudod, mi az érdekes, hogy mi, amikor feleségemmel együtt 60 évvel ezelőtt majdnem az ország közepén lévő egyik faluba kerültünk, akkor pedagógus házaspárként, akkor az igazgató felajánlotta, hogy van pedagógus földünk. Kértek-e belőle? Tehát egy részes. Ahányan kértek, annyi rész kapott, mindegy, hogy ez egy hold volt, vagy fél hold, attól függ, hogy hány, körülbelül 10 holdas volt. Tehát volt akkor pedagógus föld, ugyanígy lehetett volna kántorföld, és lehetett volna természetesen a parókiát ellátó, a templom működését biztosító papi földek is. Aztán természetesen ez is megszűnt később, mint ahogy a többi se, és a mai napig ez nem látott. Igen, te tulajdonképpen ebbe a szellembe mondtad el akkor a véleményedet, hogy jó lenne ezt a kérdést is. Mondom, hogy a maga a törvény nem a földekről szól, hanem a egyházak társadalmi beilleszkedését elősegítő házas ingatlanokról.
1: Igen, igen.
0: Ami még mindig, ugye ez azt lehet mondani, hogy 20 év alatt ez rendeződött. De még nem rendeződött az, amiről te már akkor beszéltél.
1: Hát igen, az, hogy valóban, hogy az egyházak ne függjenek a mindenkori hatalomtól. Tehát olyan módszert és olyan metódust kell kitalálni és megvalósítani, ami ezt biztosítja, hogy megmaradjon ez a függetlenség. Viszont meg kell neked mondanom, hogy a mi későbbi beszélgetéseink során én azért ezt olyan részletesen nem láttam, ahogy te nekem ezt előadtad. Tehát ezt jobban tudod, mint én valójában. Te ezt jobban tudod, mint én. Én csak magát az elvet gondoltam, hogy hogyan lehetne érvényesíteni. De a hogyanját még nem tudtam. A hogyanját azt te tudtad igazán, és csodálom is, hogy egyébként a mai egyházi vezetés miért nem harap rá, hogy úgy mondjam, erre a témára, és miért nem használja föl a te elképzelésedet, hiszen alapvető érdekük lenne az, hogy függetlenedjenek. Bár tudod, nem is biztos, hogy annyira akarok függetlenedni.
0: Az igazság, hogy jó, amit mondasz, és napi aktuális kérdésről beszélsz, tudnék engem, ez mindig is érdekelt, ha visszamegy 89-re, tehát itt most a német kormány időszakában, amikor meghirdeti a teljes szabadságot, Kulcsár Kálmán kap egy olyan feladatot, hogy a jogállamiság alapjait jelentő, alapvető emberi jogok törvényeit készítse elő, benne vallásszabadság, szólásszabadság, egyesülésszabadság, és így tovább, és ennek teljes szabadságot kell adni az egyházaknak, és mindazoknak, akik hívők, szeretnének valóban a maguk hitének megfelelően szabadon gyakorolni hitüket. És ekkor szűnik meg az állami egyházi hivatal jogutód nélkül, ekkor történik az, hogy a Vatikánnal való diplomáciai újrafelvételéhez készül a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvénytervezet, amit viszünk ki Rómába, és aminek az a lényeg, hogy az állam lemond minden jogáról, minden főkügyő jogáról, és meghirdette a mellérendeltséget. A mellérendeltség arról szóljon, hogy egyenrangúként kell az államnak és az egyháznak szolgálni azt, akiknek a bizalmából létezik. Olyan egyszerű ez a dolog, ebből adódóan teljes szabadságot kell adni. Ez a szabadság tulajdonképpen meg is történt egy kivételével, hogy a gazdasági függőség az nem szűnt meg. Én tudom, hogy a politika szereti ezt a fajta függőségi viszonyt, na de

0: adódó állam és egyház párbeszédéről kell szólni azok, hogy tudja szolgálni, pláne egy megújulni szándékodó országnak a megújulása volt közös részvétel. Ez az alapja az egésznek. Úgyhogy én örülök azért, hogy én optimista vagyok. Én azt mondom, hogy előbb-utóbb ez a kérdés, pláne most, hogy a Brajer Péter felvetette ezt, ez kormány szóvivői a kancellárminiszternek, hogy amennyiben szóba kerülne ez, ez a függőségi viszony megszüntetése, akkor a kormány ennek mi a, és erre az volt a válasz, hogy várjuk a megkeresést. Tehát nyitottak vagyunk egy teljes független, mindenkori kormánytól független egyházak működését biztosító párbeszédre. Én ezt várom, és remélem, hogy előbb-utóbb bejön.
1: Te nagyon jó ember vagy, én nem annyira remélem.
0: Arany Gyurikám, köszönöm szépen. Én lehet, hogy túl optimista vagyok, de engem így is tanítottak.
1: Hát persze. Hát
0: ez az alap, hogy, hogy nem hiszem, hogy előbb-utóbb ez a kérdés az érintettek részéről ne komolyan merüljön föl, hanem csak kvázi komolytalanul, vagy elsimítva. Még nem 77 évvel ezelőtti kérdésről beszélünk, tehát erről van szó. Még egyszer köszönöm szépen, hogy együtt lehetünk, és remélem, hogy találkozunk még máskor is, és folytatjuk tovább ezt.
1: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik

legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallják. 5. tanulmány. Hit az ószövetségi időkben. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai tanulmányunk Hit az ószövetségi időben címet viseli. Ha arról beszélünk, hogy hit a mindennapi életben, akkor másra gondolunk, mint a bibliai korban. Mi a hit alatt azt értjük, hogy valaki elmond valamit nekünk, vagy mond valamit nekünk, állít valamit, és mi elhisszük. Az ókorban a hit ennél több volt. A hit az bizalom volt. Én lényegében nem a szavakban hiszek, hanem abban, aki szól. Tehát bízok valakiben. Ezért a hitnek az igazi tartalma bizalom. De az ókorban épp úgy volt, mint a mai időben, hogy a hit az meggyengül az emberekben. És a Galáciai Levél tanulmányozása során, éppen a galatáknál, ezekben a gyülekezetekben, ami a galáciai tartományban voltak, és Pál ezt a levelet írt, aminek a tanulmányozását végezzük egész negyedéven keresztül, az volt az érdekes, hogy elindultak a bizalom útján, és egyszer minden ok nélkül, minden külső ok nélkül megszűnt ez a bizalom. Azért mondom így, hogy minden külső ok nélkül, mert jöttek hitetők, de Jézus Krisztus, akiben ezek az emberek hittek, nem változott. És pontosan ez a levél írásának az oka. Éppen ezért rögtön az első igét olvassuk, a Galata levél 3. fejezetének az első 5 versét, kicsit hosszabb szakasz, ahol ezt a problémát éppen Pál felveti a galatáknak, és Tóth Erzsikét kérem, hogy olvas ezt a ige szakaszt, amelyik nagyon kemény szavakkal beszél erről a problémáról, amit az előbb jeleztem.
2: Ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?
1: Igen, ez egy kérdőjellel befejeződő mondat, és várom az észrevételeteket. Tudnilik, itt ugye arról van szó, hogy az igét hallották, elindult egy lelki folyamat a galaták életében, és úgy gondolták, hogy ezt még felülírja valami. És éppen ezért, amit lélekben elkezdtek, azt tulajdonképpen elvesztették ezzel a saját erőködéssel. Tivadar, parancsolj!
3: Nem lehetett egyszerű az első században kereszténynek lenni, hiszen tudjuk azt, hogy még élénken bennük élt az első keresztényekben a krisztusi reménység, nagyon sokan még találkoztak Jézussal, és őtőle tanítottak. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy új gyülekezetek alakultak, és Pál apostol tudjuk, hogy ebben milyen szerepet játszott. Milyen érdekes lehetett, amikor Pál apostol tovább ment, és ezek a keresztények ott maradtak úgymond egyedül. De most már azzal a hittel, amit Pál apostol adott nekik. Ugye tudjuk a történelemből, hogy jöttek utána bizonyos tévtanítók, akik próbálták lerombolni Pál tanítását. És úgy elképzelem, hogyha ott lettem volna abban a gyülekezetben, vajon tényleg mire alapoztam volna tovább a hitemet. Pál azt mondja nekik, hogy balgatagok, mert hogy amit tanultak, amire eljutottak, most valaki próbálja megingatni őket. És tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy úgy kezdtem, hogy nem lehetett egyszerű abban az korban élni. Hát ma is hasonló nehézségek vannak a keresztény gyülekezetekben, és ma is hasonló módon próbál bennünket sátán támadni, hogy eljutunk valamilyen igazságra az ige alapján, és utána valaki próbálja ezt lerombolni.
1: Igen. Tessék, parancsolj, Marian.
4: Mielőtt még elítélnénk a galatákat, el kell, hogy gondolkodjunk, és én is csatlakoznék Tivadarhoz, hogy valóban nem lehetett egyszerű. Ugye galaták megtértek, Krisztusba kapaszkodtak, és azok a jelek és csodák, amiket ők műveltek, az egyértelmű volt, hogy a Szentléleknek a kijárasztásának a jelei voltak, tehát Szentlélekkel teltek voltak. És ugye fölteszi Pál a kérdés, hogy törvényből vagy a hit hallásában, mint költői a kérdés egyértelmű, hiszen ez annyira nem jelent vehet problémát. De ugye azt mondja Ellen White, hogy az ősi Izrael védkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesített, ugye a Tivadar is mondta, hogy nem lehetett egyszerű az élet. Hát nem, mert azt mondja, hogy a modern Izrael, azaz mi, ugyanezzel a veszéllyel kell, hogy szembe nézzünk, és hát ez a veszély bennünket is fenyeget. És azt mondja még, hogy a világ Istene megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Tehát, hogy ez a veszély bennünket is fenyeget, és nagyon résen kell lennünk, hogy mi is ne kerüljünk tévútra, hiszen nem kell sok hozzá, és Sátán megvezet bennünket.
1: Köszönöm. Parancsolj, Tibor.
5: Azt hiszem, hogy itt arra is kell gondolnunk, hogy teljesen jogos az a fölvetés, amit Pál apostol mond, viszont én a másik oldalról próbálom hallgatni egy kicsit, a tanítók felelőssége oldaláról, mert ugye kétféle hibát követhet el egy gyülekezet, hogyha nem hallgat a tanítójára, meg ha hallgat. Ez mind a kettő akkor jön elő, hogyha nem az Isten igéje teljesen az alap és szilárdan az alap. És mikor Pál apostol elment, akkor a gyülekezet mellől elvették a karót. Azt a támasztékot, ami nagyon kellett lelkileg. Tehát Pál apostol bizonyságtétele az egy nagyon komoly támaszték volt. És amikor az ember bizonytalan, akkor utána kap egy másik támasztéknak. És itt jöttek valakik, akik felajánlottak egy mankót. És azt kezdték el magyarázni, hogy anélkül járni sem lehet. És nyilvánvalóan nagyon sokan rákaptak erre a felajánlásra, pedig mehettek volna tovább. Úgyhogy itt óriási a felelőssége a tanítóknak is, de ez nem jelenti azt, hogy akit tanítanak, az nem tudna járni. Tudna, csak kell hozzá az Isten igéjét nagyon komolyan venni.
1: Igen. Gyula, parancsolj.
6: Hát, amint láthatjuk, nem lehetünk biztonságban egyáltalán, se a szolgálat terén, se a gyülekezet terén. Hisz a kísértő gondoskodik arról, hogy minél kegyetlenebb, komolyabb, félrevezetőbb és kifinomultabb módszerei vannak, tehát a módszerek sokaságát fölvonultatja, hogyha lehet a választottakat is elveszítse. És ezért kell nekünk komolyan venni a Isten igéjét.
1: Köszönöm. Anikó?
7: Én leragadtam az első mondatnál az ó esztelen galaták, vagy ó balgatag galaták. Ide csak egy kérdést tennék föl, hogy vajon mit szólnánk, ha valaki így szólítana meg minket, vagy engem így szólítana meg. Félek, hogy az első reakcióm az ellenállás lenne. És a másik pedig az, hogy ez a kiigézett meg titeket. Én ettől a mondattól asszociáltam az Édenkertre, ahol jött a Sátán, a kísértő, és valóban megigézte Évát. Mert hogy nem látott semmi mást, csak azt, amire Isten azt mondta, hogy nem az az út, hogy azt nem szabad, és mégis azt akarta. És hogy hány olyan dolog van, tovább gondoltam, amit az én szemem elé hozhat a kísértő, mint az egyedüli dolog, ami nélkül nem is élet az élet. Mert az igézés erről szól, hogy tulajdonképpen csak egy dologra fókuszálok.
1: Igen, köszönöm szépen. Az igézés, ez tényleg nagyon fontos. Lényegében a bűn az egy értékrend cserével következett be. Egy fájra odaadtuk az egész Édent. Nagyon jó bót volt, de látjuk ennek egy egész világtörténetben a következményét. Ugyanakkor, azt se szabad elfelejteni, a megtérés is egy értékrend csere. Visszaáll az eredeti értékrend. És Galatáknál pontosan az volt a probléma, hogy ezt az eredeti értékrendet, amire Isten teremtett bennünket, vissza akarták fordítani egy földi értékrendre, egy másféle értékrendre. De hogyan lehet megállni? Ez a megállás pedig a hétfői leckében van, mert erősen állni az igében, ez a címe, és Dénest kérem, hogy a további verseket olvassa, a 3. fejezet 6., 7. és 8. versét.
8: Így van megírva, Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe.
1: Lényegében itt miről van szó? Arról, hogy Pál előveszi a Bibliát, és azt mondja, hogy a hitről nem filozófálnunk kell. Itt van Ábrahám példája. Azok a tévtanítók, akik jöttek, ezek ilyen zsidós tévtanítók voltak, az volt a probléma, hogy körül kell metélkedni ahhoz, hogy a zsidó népbe betagozódjon valaki. És Pál pedig azt mondja, hogy nem a zsidó néphez, Ábrahám hitéhez kell betagozódni. És a hit az mindennél fontosabb, mert Ábrahám először hitt, és a körülmetélkedés jele csak jóval később jött. Tivadar, parancsolj!
3: Újra folytatnám azt a gondolatot, hogy annak ellenére, hogy Pál megerősítette őket a hitben, mégsem lehetett egyszerű nekik, hiszen ha belegondolunk abban, hogy mikor is játszódhatott le ez a történet, tehát tudjuk azt, hogy az első századnak az elején Krisztus halála után van egy profécia Dániel könyvében, amely éppen akkor járt le, és tudjuk, hogy tehát micsoda időket éltek át ezek az emberek. Ma eléggé népszerű mondani azt, hogy valaki liberális vagy konzervatív, és abban az időben is azok a tévtanítók, akik jöttek a gyülekezetekbe, úgy tűnt, hogy ők csak ragaszkodnak az igéhez, nem? Tehát nem mondtak valami, nem tudom milyen buta dolgokat, hanem azt mondták, hogy nézzétek, így van megírva a Szentírásba. Csak elfeledkeztek valamiről, persze nyilvánvaló, nagyon sokan direkt feledkeztek el valamiről, hogy a proféciai időszámítás most már túllépett azon a koron, mint amiben voltak eddig. Tehát az Ószövetség ideje ilyen módon lejárt, és Krisztussal egy más időszámítás kezdődött el. És hát tulajdonképpen arra próbálták rávenni a gyülekezeteket, hogy lépjenek vissza az Ószövetségbe, és ne pedig azt az új dolgot, amit Pál tanított nekik Krisztusban maradva, azt kövessék.
1: Igen, egy mondatot csak ehhez, annyit, hogy ugye azért ott van az Ábrahám ígéretben, hogy te magadba áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Mindig akkor lesz vak az Isten nép, ha elveszti a küldetés tudatát. Ez mindig így van, a történelemben mindig így volt. Amelyik pillanatban köldöknéző lesz, befele forduló, magyarázkodó, filozófáló, akkor elveszti a dolgot, elveszti az igazi fonalat. Gyula, aztán Marian.
6: Én az ábrahámi hitről szeretnék egy kicsit beszélni, és az életútjáról. Fantasztikus a proféta Ábrahámnak az életútja. Nagyon sok hullámvölgy, nagyon sok csúcs, és eljut a abszolút Istenbe vezetett hitre és bizalomra, amik azt mondja, hogy vidd fel a te fiadat, és áldozz föl. Tehát ott én úgy érzem, hogy Ábrahámnak a történetet nézzük, tehát ott van a csúcs, teljes mértékig gyermeki bizalom, nem azt mondja a szolgáknak, hogy maradjatok itt a Szamára, és búcsúzatok el Izsáktól, mert ez a vége, hanem azt mondja, hogy maradjatok itt, majd Izsáknak is azt mondja, hogy hol a bárány, hát majd az Isten gondoskodik róla, hogy micsoda hit, és nem lehet, ha kiváló példaképeket tudunk mutatni a gyülekezetnek, és nekünk is kiváló példaképnek kell lennünk, akkor van hatása annak. Tehát én úgy érzem, hogy a galáciai gyülekezetnek mindezen példakép, ahogy Ábrahámot a gyülekezet elé állították, azért meg lett ennek is az eredménye.
1: Maria.
4: Azt olvashatjuk, hogy Ábrahám hitt Istennek, és ezt tulajdonítatott neki igazságul. Ábrahámot úgy szoktuk apostrofálni, és a Szentírásban is úgy szerepel, hogy a hitnek és az engedelmességnek a példaképe, mintaképe. Ugye a zsidókhoz írt levélben is pontosan ezt olvashatjuk róla. És azt mondja Habakuk prófita is már az Ószövetségben, hogy az igaz ember hitből él. És ugye Ábrahámnak a történetéből kettő olyan momentum van szerintem, ami emberileg nézve egy kicsit olyan értetetlennek tűnik. Egyrészt, amit ugye Isten kér tőle, ami ugye emberileg nézve gyakorlatilag lehetetlen, nem valljuk be őszintén. A másik pedig Ábrahámnak a folyamatos hitküzdelme az élete folyamán. A buktatóival együtt, az engedelmességével, az engedetlenségével együtt, ezek meglehetősen emberpróbáló dolgok voltak. És ez viszont, tehát az ábrahámi példa azt mutatja, hogy tulajdonképpen ez jár az út mindenki számára. Mert amit az Isten Ábrahámnak ígért, az tulajdonképpen mindenki számára elvileg egy nyitott dolog. Tehát, hogyha az ember hittel fohászkodik, nem véletlenül hithősökről beszélünk, hogy ez mindenki számára ott van, és hogyha erős hittel és gyermeki bizalommal az Istenhez fordul az ember, és valóban megbízik benne, és valóban ráhagyatkozik, akkor mindenki számára ezek az ígéretek ugyanúgy teljesülhetnek az ember életében.
1: Köszönöm, Tibor.
5: Egy nagyon furcsa kép jutott eszembe. Remélem, hogy nem viszi el nagyon messzire a gondolataitokat, de én azt hiszem, hogy Pál apostolnak meg kellett küzdeni nem a hitnek a tételes dolgaival pusztán, hanem az érzelmekkel. És ezt az mindig nagyon nehéz, mert fölülírhat dolgokat. Mikor katona voltam, akkor volt egy különös nap, amikor azt mondták, hogy gázkamrába fogunk bevonulni, hogy megtanuljuk a gázállat szakszerű használatát. És a tiszt elmagyarázta, fölmutatta, hogy egy ilyen ampullát fog eltörni, amitől kiárad egy mérgező gáz, úgyhogy mindenki legyen biztos abban, hogy rendben van minden a gázvédelmi felszerelésével, a gázállarccal és mindennel. Úgyhogy egymás után mentünk, de hát olyan feladat is volt közben, hogy ki kellett cserélni a gázállarcot, mármint hogy a tiszt odaadta a sajátját, közben le kellett venni, visszatartva a lélegzetet, ebben semmi bonyolult nincsen. Igen ám, de egyik katonatársam totál rosszul lett. Úgy gázállarcban. És látszott, hogy el fogja veszíteni a teljes önkontrollt és mindent. És egy nagyon megdöbbentő dolog történt. A tiszt levette a gázállarcát már, a végén már rázta, és nem vette észre a fiatalember, hogy nem lehet mérgező gáz abban a teremben, ahol a tiszt vele kiabál és fogja a vállát, és magyarázza neki, hogy térjen már magához, mert nincsen semmi baj. Az érzelmeivel küzdött, de ettől a fiút úgy vittük ki többen a teremből, mert teljesen ő mérgezést kapott a semmitől. Na most Pál apostol valami hasonló helyzetben volt, azt mondja, hogy emberek, józanodjatok ki, nézzétek Ábrahámot. Valamit kaptatok, egy felesleges pluszt rátok akarnak erőltetni, nem az van, ki kéne józanodni, és ez a szó, azt hiszem, hogy a Bibliában nem véletlenül sokszor előjön. A józanságot oda teszi a hit mellé. Hát ez egy nehéz vívás, és magunkban is néha ezt az érzelmi túlburjánzást vehetjük észre.
1: János, és megyünk tovább.
9: Hangzott az elején, elmondtad, hogy a hit az valakiben bízunk. Amire nem szabad minden nap sajnálni az időt, az két dolog. Az ima és az igének a tanulmányozása. Hogyha ez a kettő megvan, akkor nem fogunk célt téveszteni. Mert akkor a Szentlélek jelenlétében élünk, ha meghívjuk minden nap a mi életünkbe, akkor ő tanít, vezet, megóv a kísértésekben, nagyon sok minden olyan dologból, ami az elbukásunkhoz vehetne, vagy a csábításnak az engedéséhez. Hát erre soha ne sajnáljuk az időt, hogy imádkozzunk, és az igét megnyissuk és olvassuk.
1: Pandi, ma még van egy kis mondani való, és utána megyünk tovább.
10: Tehát erősen állni az igében. János evangéliumában úgy kezdődik, hogy kezdetben való az ige. És milyen igébe kell akkor erősen állni? Mert az új szövetségben Jézus a kőszikla, és erre kellett alapítani az igét, ugye? Tehát azok az ószövetségi igék, amelyek rámutattak, beteljesedtek, ugye? Betelt az időnek teljessége, és új korszak, ahogy már elhangzódott, Jézus korszak kezdődött el, és nem valamibe, tehát a régi ószövetségi előremutató igéket kellett még úgymond szajkózni, hanem a Jézusra kellett alapítani az egész, alapodott az új egyház is, ugye, Jézusra. És ebben a valakiben kellett hinni, ebben az erős igében, aki maga Krisztus Jézus.
1: Igen, most megyünk tovább, mert éppen ide tartozik a következő ige szakasz, a római levél 4. fejezet 3-tól 5. verséig. Csepec Erzsikét kérem, hogy olvasson Ábrahámról megint egy nagyon érdekeset.
11: De mit mond az írás? hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes, így a reformáció évében nagyon kell erről az igéről gondolkodni, mert a reformáció egyik alaptanítása fűződik ide. Én teszek-e valamit az Istenért, vagy hagyom, hogy Isten tegyen az én életemben? Ez a hívő embernek az alapvető dilemmája. Nagyon sokszor mi tenni akarunk valamit az Úrért, csak éppen az Úr nem akarja azt, amit mi tenni akarunk. Fordított a keresztény élet. Nekem kell az Isten cselekvését elfogadni az én életemben. Ez az üdvösségnek a titka. Na, gondolataitokat kérem, Anikó, parancsolj.
7: Én amikor azon gondolkodtam, hogy mivel lehetne ezt szemléltetni, hogy Isten a maga részéről mindent megtett azért, hogy nekem üdvösségem lehessen, akkor eszembe jutottak olyan családok, akik örökbe fogadtak gyermekeket. És olyan családok is, akik nevelőszülők voltak. Mindkettőt egészen személyesen közelről ismerem, ezeket a családokat. És ugye a jog is kimondja, hogy az örökbe fogadott gyerek, az teljes jogú gyerek, az örököl is. Ugyanolyan, mint a vér szerinti gyermek. Míg a nevelőszülő, az lehet, hogy ugyanúgy, és például keresztény családokat, akiket én láttam, ugyanúgy nevelték, mint a sajátjaikat, de mégiscsak nevelőszülők voltak. És Isten ilyen örökbefogadó édesatya. Minket örökbefogadott fia áldozata révén és ingyen kegyelemből, mármint a mi részünkről. Mi ezért nem tehetünk semmit, de a gyerek is jó esetben hálás a szülőknek. Azért, amit tettek vele, és volt, aki tényleg nagyon hálás volt, mert hát olyan helyzetből váltották ki, hogy nem akarom részletezni, de többek között ő vágta le a felakasztott apját. Tehát nagyon mélyről jött szegény kislány, és nagyon nagy szeretettel viszonyult a szülei iránt, mert hát életet adtak neki.
1: Köszönöm szépen a szép példát. Tibor, azután Marian.
5: Gyümölcs termés ideje van, és nem bírom ki, hogy ne mondjak el egy példát. Van az udvarunkban egy barackfa. Dugig van barackkal, nagyon finom, szép barackok teremnek rajta. Eredetileg nem az volt. Keserű mandulába lett oltva, és soha nem termett volna semmi olyasmit, ami finom. De abba a vad alanyba, amiben beleoltottuk, annak abból kijöve ez a barackfa viszont egy életerős és gazdagon termő valami lett. És nem azért terem nekem olyan barackot, mert ő tetszeni akar a gazdának, hanem azért, mert ő a barackfa, nem is tud mást teremni. Annak alapján, amivé vált az oltás alapján.
1: Igen. Marian, azután Tivadar.
4: A leckénk, a keddi leckénk címe ugye az, hogy akit Isten igaznak nyilvánít, és ennél a résztanulásánál mindjárt eszembe jutott kettő ige, az egyik egy Jeremiási, a másik pedig egy Jésajás ige. Az egyik úgy hangzik, hogy ne dicsekedjék a bölcsöző bölcsességével, hanem azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. A másik az Jésajás ige pedig ugye nagyon közismert ige, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha. Tehát ugye, aki dicsekszik, az ugye semmi másra nem dicsekedhet, és ráadásul ugye minden, amit jutalomnak hívunk, az Isten kegyelméből adatik az embernek. És ugye az eredeti görögben a tulajdonított szó, az ugye, ha lefordítjuk, akkor úgy hangzik magyarosabban még egy kicsit, hogy beszámítani, számításba venni valamit, igaznak nyilvánítani, és igazság iratni valaki javára, tehát valami ilyesmi körülbelül. És ugye semmi más az én életemben, az én bűnös életemben nem számít, csak Krisztus igazsága, ami által engem meg tud tisztítani. És ugye van egy, az 1880-as üzenetben, ugye ezt úgy olvashatjuk, úgy fogalmazódott meg, hogy a tulajdonított igazság jogcímünk a mennyre, a részesített igazság pedig alkalmasságunk a mennyre. Egy nagyon jó definíció, de szerintem ez így is van.
1: Igen, Tivadar.
3: Olyan csodálatos örömhír van itt a Galáciai levélben, és ahogy Ábrahámmal kapcsolatban olvashatjuk, hogy Isten őt igaznak nyilvánította. Mit jelent ez, hogy igaznak nyilvánította? Tulajdonképpen Ábrahámról tudjuk, ha az életét vizsgáljuk, hogy ő teljesen hozzánk hasonló ember volt. Csetlő, botló, hibázó, néha hazudó, néha olyan dolgokat tevő, ami hát nem helyes egy hívő ember számára, és persze ez nem azért van leírva, hogy bennünket buzdítson erre a bűnös életmódra, hanem azért, hogy Isten egy ilyen embert is fel tud használni, és egy jó irányba tud terelni. És hogyan? Tulajdonképpen itt van a kulcs szó az írásban, hogy neki tulajdonítja az igazságot. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy Isten megelőlegezi a bizalmat nekünk. Tehát én még nem teszek semmit, én még mindig egy bűnös, egy csetlő, botló ember vagyok, de Isten már akkor kiemel ebből, bizalmat szavaz nekem, és ez a bizalom egy olyan erőt ad a hívő ember számára, amely most mondhatnám így, hogy szárnyakat ad, és képes bármire. És tulajdonképpen ez volt Ábrahám életében, és én úgy érzem, hogy valaki bízik bennem. Valaki annak ellenére igaznak nyilvánított, hogy én nem vagyok az, de az ő szemében már valóban azzá válok.
1: János?
9: Internetet használok, nekem egy házi feladat a Tibor hozzászólása nyomán. Két verset legyenek szívesek megkeresni. Egyiknek az a címe, hogy Isten oltókése. A másik pedig vadózba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.
1: Így van. István?
12: Én még azt is aláhúznám, hogy azt egyértelmű, hogy külfontossága és központi eleme az, hogy nem csupán az Istenbe vetett hite, hanem az Istennel való kapcsolata is. És ezt a kapcsolatot nagyon aláhúznám. Mert a hit és a kapcsolat ez nagyon-nagyon aláhúzta egymást, és ebből a kapcsolatnak egy termékeként lehetne tekinteni azt is, hogy ahogy ez a kapcsolat növekedett és élő kapcsolat volt, hogy az információk is egyre sűrűbben áramoltak Ábrahám felé. Hát ugye azt mondjuk kezdetben földet és utódokat ért, később azt is kiderült, hogy Ábrahám lesz a Sárától született fiának az apja. Aztán Isten megígérte Ábrahámnak, hogy hatalmas nép apja lesz, a fia feleségétől születik. Tehát ez a kapcsolatnak, ez egy fontos eredménye volt, az, hogyha az élő a kapcsolat, akkor az információ, az egymásról való kommunikálás is egyre nagyobb mértékben növekszik. És még egy momentumot húznak alá, hogy azért Ábrahám is ízikvéki ember volt, mert annak ellenére, hogy teljes mértékben hitt, mégis azért voltak többnyire olyan lépések, amivel küszködött, ami nem hitből született, például az, hogy hazudott, amikor a fáradó Sárával való kapcsolatáról volt szó, vagy saját kezébe vette az irányítást, ennek következtében Hágártól született a gyermeke. Tehát voltak ilyen emberi vonásai. Én azt mondanám, hogy mégis a botlásai ellenére a hitbeli a példaképnek tekinte Ábrahám Pált, és Ábrahám nagyon nyitott volt a hitre, de küzdködött is vele, mint minden ember.
1: Köszönöm, Gyula, Tibor, és megyünk tovább.
6: Egy rövid mondás A.G. White-tól, megkérdezik az amerikaiak, hogy a Jóisten minek alapján hívja el Ábrahámat, vagy az olyan embereket a Bibliába, akik ugyanolyan gyarlók, mint mi. És akkor A.G. White azt mondja, hogy egy szempont van, az Isten tudja, hogy ki formálható, és ki nem. Ábrahám is formálható volt.
1: Tibor?
5: Azt hiszem, hogy az a problémánk nekünk ezzel a tulajdonított igazsággal, mint a tékozó fiú bátyjának. Ő az igazságot tudta az öccséről, meg is mondta a saját apjának is. De amikor a tékozló fiú hazajött, az apa nem az általa is tudott igazsággal szembesítette, hanem megnézte azt, hogy milyen lelkülettel ért haza. És jött a saru, jött a gyűrű, jött az új ruha, ami mind kifejezte, ez a tulajdonított igazságnak az Úr Jézus által megmutatott formája, hogy egy vadonatúj élet kezdési lehetőséget kap ez a fiú, mert elfogadta az atya.
1: Köszönöm. Most a Gyöngyikét kérem, hogy olvassa a szerdait, mert ez a gondolat folytatódik tovább, most ide illik ez az ige.
13: Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak, általad nyer áldást a föld minden népe.
1: Nagyon fontos szó ez az előre. Ez az előre szó kifejezi az Isten bizalmát. Andi, akartál valamit ehhez mondani?
10: Igen. Tehát mit ér az Istennek, ha én nem hiszek benne? Tehetek én akármit, mindenféle dolgot, de az Istennek nem hiszek. Az Isten félelem az abból áll, hogy én félek az ő szeretet viszonyát megbántani. Tehát nem a bűnt fogom elkövetni, hanem igyekszek az ő kedvében és az igazság útján járni. Mert hogyha a hit nincs bennem, akkor csak vakon hiszek az Istenben. Nincs bizalom viszony bennem, amivel ő éltet engem. Tehát azért mondja, hogy az egész új szövetségben minden népet a hit alapján fogja üdvözíteni, nem cselekedetek alapján.
1: Köszönöm szépen. János, aztán majd.
9: Hinnünk kell azt, hogy Istennek velünk is van terve, ami már régóta megvan. Mielőtt még megszülettünk, Isten már tudta, ő formált bennünket. És ha az életünket úgy éljük, hogy tudjuk, hogy ez nem egy véletleneknek a sorozata, hol ez történik velünk, hol nem az, hanem tudjuk, hogy Isten mögöttünk áll, hogy Isten egy tervet formált nekünk, és azt kutatjuk, keresjük, hogy mi Isten akarata az életünkben. Az az igazi siker, meg az az igazi boldogság egy életben.
1: Igen, Marian, aztán majd.
4: Ábrahám hitéről ugye szoktunk beszélni, hogy ugye van egy kulcsfontosságú elem, ugye az a hihetetlen bizalom, de itt igaziból nagyon fontos még, és szerintem ez legalább annyira fontos, hogy milyen volt a kapcsolata az Istennel, nem? Ez legalább annyira fontos gondolat, és azt láthatjuk, hogy folyamatosan kapja pontosabbnál pontosabb információkat, amikre különbözőképpen reagálnak ő is, meg az ő felesége is, hogy azt mondjuk, vagy azt olvashatjuk, hogy 100 éves volt, 90 a felesége. A felesége sára már az asszonyi természettől gyakorlatilag mentes volt, tehát már szóba nem jöhetett, és ugye emberi logikával nézve gyakorlatilag ez egy teljesen lehetetlen dolog, nem? Viszont az Istennél tudjuk, hogy nincsen lehetetlen. Éppen ezért ugye Ábrahámnak vannak olyan momentumai, amik ugye nem az Istenbe vetett hite látható, hanem inkább az emberi természet, a nagyon emberi, és besegít egy kicsit. És látjuk annak azoknak a következményét is, amik meglehetősen keserűséggel töltenek el mindenkit, őt is, Sárát is, Hágát is, a született gyermeket is, egyebeket. És gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezeknek a botlásoknak és ezzel együtt mindeneknek ellenére Pál apostol mégis úgy utal rá, mint példakép és hitős, és azt se felejtsük, hogy tulajdonképpen az Isten barátjának nevezi Ábrahámot. Tehát ezzel együtt mégiscsak példakép, mert az ő hite mégiscsak olyan, ami tényleg követendő példa ezzel együtt, a botlásokkal együtt.
1: István, majd Anikót kérem.
12: Hát a szövetség középpontjában Isten ígéretei álltak. És ez érdekes, ez az ígéret, mindegyik egyoldalú ígéret, csak Isten az, aki ígér, nem pedig Ábrahám. Viszont Isten nem várt ígéretet Ábrahámtól, csupán az, hogy hittel fogadja el az ígéreteit. Bár azt is tegyük hozzá, ez nem volt könnyű ígéret, mert Ábrahámnak meg kellett tanulni, teljesen Istenre hagyatkozni, és nem pedig önmagára, ami életünkben, és egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz feladat.
1: Anikó?
7: Én egy nagyon rövid kérdést szeretnék a szívetekre tenni. Kinek van szüksége a hitre és az engedelmességre? Istennek vagy Ábrahámnak? Istennek vagy nekünk? Eszter története jutott az eszembe. Ugye ismerjük, hogy amikor ki akarták írteni a zsidó népet, és őt Isten odahelyezte a királyi palotába, akkor a nagybátyja azt az üzenetet mondta neki, hogy ha te most néma tudsz maradni, akkor Istennek lesz más útja. Magyarul, ha nem engedelmeskedsz Istennek, akkor Istennek lesz más útja. De te és a családod biztos elpusztul. Tehát soha ne felejtsük, hogy nem mi teszünk szívességet Istennek azzal, hogyha hiszünk neki, és azt tesszük, amit mond, hanem magunknak teszünk nagyon-nagyon jót, mert ez az egyetlen út a megmenekülésünkre. Mert Istennek lesz másik útja. Csak jaj nekünk.
1: Igen. Gyula?
6: Tehát ha visszatérve még egyszer, Pál nagyon, de nagyon jól kezeli, ha újra elemeznék az egész gyülekezeti problémát, és hát itt a címe is, Evangélium az Ószövetségben. Gyönyörűen előtárja, és a tévtanítók erre már nem tudnak mit mondani. Tehát ha konfliktus kezelünk, akkor mindig vissza a gyökérhez és az evangéliumhoz. Hisz ez adja meg a értelmes választ a hamis tanítóknak, mindazoknak, akik a gyülekezetet el szeretnék vinni egy rossz útra.
1: Igen, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy most van itt az ideje, hogy lépjünk a csütörtöki leckére, aminek Az a cím, hogy a törvény átkától szabadon. Pál apostol nagyon sokszor elmondja, hogy a törvény az jó dolog, csak mi vagyunk rossz viszonyban a törvénnyel. Ugye Bot Péter egy nagyon érdekes hasonlatot mondott, én azóta szeretem ezt a hasonlatot, mint a Szent Hertokrátészben, ami 1757-ben Szebenben jelent meg, olvastam, hogy a törvény van, mint a kerítés. Na most jó-e a kerítés, vagy nem? Hát ha elvesztetted a kulcsot, és át kell mászni a kerítésen, akkor ez egy nagyon rossz dolog. Viszont, hogyha belül vagy, akkor ez egy nagyon jó dolog. Na most Pál pontosan erről beszél, hogy ha Krisztusban belül vagy, akkor miért akarod kívülről átmászni a kerítést? Ez tulajdonképpen a dolog lényege. Vagyis egy egyszerű példával mondva, hogyha van egy parancsolat, a legegyszerűbb parancsolat, hogy ne ölj. Nekem ez a parancsolat az, hogy jaj, megölném ezt az ellenségemet egy fél kanál vízbe, de sajnos nem tettem, mert hívő vagyok, akkor ez a parancsolat nem ér semmit, hegyi beszéd szerint, ekkor már gyilkos az ember. Ellenben, hogyha én szeretem a másikat, akkor eszembe se jut, hogy én meg akarom ölni a másikat. Tehát a parancsolat megvédi a szeretetemet. Szóval itt van a lényeg, amit nagyon jól kell látni, és most Anikót kérem, hogy olvassa, hogy Pál erre mit mond, a Galata levél 3. fejezet 9-től 14. verséig, egy hosszabb szakasz.
7: Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, amint megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk.
1: No, hát akkor megnézzük ezt az ígét, mert ugye sok ember azt mondja, hát akkor a törvény nem is ér semmit. Ramboljuk le a kerítést. Ezt mondja most Pál, vagy pedig valami más, tivadar akar valamit. Tessék, parancsolj aztán.
3: Igen, pont erre szeretnék reagálni én is, hogy nagyon sokan vannak a keresztények között, akik próbálják szembeállítani a törvényt és a kegyelmet. Mondván, hogy hát mi Krisztus által kegyelmet kaptunk, örök életünk van, tehát nincs szükség a törvényre. De nagyon sokan elfelejtik azt, hogy mi a törvénynek a célja. A törvénynek a célja az, hogy megmutassa, hogy mi a rossz, tehát mi a bűn tulajdonképpen. Ha nem tudom, hogy bűnös vagyok, hogyha nem tudom, hogy vétkeztem Isten törvénye ellen, akkor nem fogok menni Krisztushoz, mert nem érzem magam bűnösnek. Tehát, hogyha valaki nem beteg, akkor nem megy el orvoshoz, rá is nézzenek az emberek, hogy minek jött, ha nem beteg, főleg most, hogy tele vannak a rendelők, ugye. Tehát a törvény mutatja meg nekem azt, hogy bűnös vagyok, és megmutatja azt is, hogy hova menjek, Krisztushoz menjek, aki tud rajtam segíteni, és itt jön be a kegyelem.
5: Tibor? Én állítom nektek, hogy átok dolog a világosság. Ugyanis amikor kisfiú voltam, én nagyon szerettem focizni. Úgyhogy rendszeresen délutánonként tettem egy néhány kerülőt, és hát sok időt töltöttem akár esett, akár fújt focival. Igen, de haza kellett indulni. És mondjuk egy szép novemberi napon délután, 4 óra után már hál' Istennek sötét van. És hát hazafelé, én ezt sokszor magyaráztam én magamnak, hogy nem rossz ez annyira. Ez egészen úgy volt, addig tartott, amíg be nem léptem otthon a lakásba, és édesanyám azt kérdezte tőlem, hogy nézel ki. És erről az egészről a lámpa tehetett, mert ha nem lett volna lámpa, akkor nem látta volna. Ugye érzitek, hogy ez nagyon buta érvelés. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy valóban egy átok nekünk a törvény. Nem olyan régen valakit hallottam azt mondani egy igehirdetés után, imádságban, hogy Uram, akárhol nyitom ki a Bibliát, mindenütt azt látom, hogy milyen csúnyán elrontottam az életemet. De akkor ez nem azt jelenti, hogy be kéne csapni a Bibliát, ugye, hogy ne lássam többet.
1: Köszönöm szépen, Marian, aztán János.
4: A csütörtöki leckén cím a törvény átkától szabadon, és én erre egyetlen egy szót találtam, hogy ez a kereszt. A kereszt, ami megold mindent, és azt mondja Ellen White az apostolok történetében, hogy a keresztényítől megvonni a keresztet annyit jelenteni, mint kioltani a napot az égen. Rendkívül tartalmas és magvas mondat. A kereszt nélkül nem lehetne az embernek közössége az atyával. És van Turmezei Erzsébetnek egy verse, amelynek az a cím, hogy váltság, és ez pont erről szól, és ezt engedjetek meg, 4 sora van. Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva heggedjenek. Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, bűnt egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek, kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk. Rendkívül tartalmas és magvas gondolatok. És ugye a zsidók azt mondják, azt olvashatjuk Pál apostolnál, hogy a botránkozásra keresztül a korintoszi második levél első fejezet 18. versében, ugye, de akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, gyakorlatilag Istennek ereje.
1: Köszönöm szépen, János, és utána az összefoglalót kérem majd, hogy olvassa.
9: El tudtok képzelni egy olyan munkahelyet, ahol azt mondjuk a dolgozóknak, hogy mindenki csinálja azt, ami jó kedve van, vagy amit szeretne. Mi egyszer ezt kipróbáltuk, elmentem a munkahelyről, az a munkahelyemről, és mondtam, hogy jó, akkor most szabad a gazdag. Hát kb. Néhány óra telt el, telefonálnak utánam, hogy hát azért menjek vissza, mert valamit most már rendet kéne csinálni, mert vagy akinek kertje van. Ha nem veszük figyelembe, hogy a fagyra érzékeny növényeket mikor szabad elvetni, és lehetne sorolni. Tehát az a természet önmaga, és maguk az emberi kapcsolatok is szabályok nélkül azok összeomlanak. És akkor káosz lesz belőle, és nagyon-nagyon rossz dolgok.
1: Köszönöm szépen. Még Bandi akar valamit röviden, és be kell fejeznünk.
10: Azt mondja, hogy a törvény árka. A törvény, ha én nem töltöm be, az halál, ugye? Mert aki a törvény ellen vétkezik, az halál. Ez volt a kertben is kimondva. Na de, ha valaki el van ítélve, az nem mindig a kegyelembe bízik? Hát ahhoz folyamodik, nem? Az igaz ember, hogy kegyelmet nyerjen. Ha beismeri, elismeri, megvallja, biztos, hogy az Isten a kegyelme megújul rajta.
1: Szépen köszönöm a gondolataitokat. Még az összefoglalót olvass el, Nyári Pista.
14: A keresztény életében az üdvösség alapja csak is a Krisztusba vetett hit. Isten Ábrahámot az ígéretekbe vetett hite alapján tekintette igaznak, és ugyanez az ajándék a megigazítás mindazoknak a rendelkezésére áll ma is, akik hisznek, mint Ábrahám. Jézus meghalt helyettünk, a bűneinkért megfizetett. Ez az egyetlen oka annak, hogy hibáinkért nem esünk kárhoztatás alá.
1: Galáciaiak eltértek Krisztustól, mi visszatértünk most Krisztushoz, mert a galáciaiak is visszatértek, amikor megtértek. Lényegében a megtérés az azt jelenti, hogy mi mindig visszatalálunk Jézus Krisztushoz. És higgyétek el, és higgy el mindenki, az életnek egyetlen megoldása van, ez Jézus Krisztus keresztje. Akkor vagyok közös nevező magammal, mert nem Istennek van szüksége az én hitemre, hanem nekem van szükségem a hit bizodalmára, arra a fogózkodóra, aminélkül nem vagyok igazán ember. Köszönöm a gondolataitokat, tudom, hogy még nagyon sok gondolat van bennünk, de gondoljuk tovább, Isten áldja meg ezeket a mi szívünkben. Amen.
0: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. A következő tanulmányunk címe: az ígéret elsőbsége.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és eszerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Máté evangéliuma 5. fejezet 7. vers. Az emberi szív természeténél fogva rideg, sötét és szeretetlen. Amikor irgalmas és megbocsátó, ezt nem önmagától teszi, hanem Isten lelkének befolyása munkája nyomán. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. 1 János 4.19. Isten az irgalmasság forrása. Az ő neve irgalmas és kegyelmes. 2 Mózes 34.6. Nem úgy bánik velünk, mint ahogy megérdemelnénk. Nem kérdezi, méltók vagyunk-e szeretetére, hanem ránk árasztja jóságának gazdagságát. Nem bosszúálló, nem büntetni akar, hanem megváltani. Gondviselésében megnyilatkozó szigorúsága is az elesettek üdvére szolgál. Leghőbb vágya, hogy az emberiség szenvedéseit enyhítse, és sebeit gyógyítsa. Isten előtt egyetlen ember sem bűntelen, ő azonban el akarja törölni vétkeinket. Az irgalmas emberekben Isten részvétteljes szeretete nyilvánul meg, mert ők az isteni természet részesei. Szívük egy ütemre dobban a végtelen szeretettel. Menteni törekszenek, és nem kárhoztatni. Istennek bennük való lakozása kiapadhatatlan forrássá teszi őket. Akiben Krisztus lakozik, annak szíve túlárad a jó akarattól. Ha a szerencsétlenek, a szűkölködők, a bűn és a hitetlenség áldozatai segítséget kérnek, a keresztény nem azt kérdezi, vajon megérdemlik-e, hanem hogyan segíthetek rajtuk. A legnyomorultabb és legmegvetettebb emberben is olyan lelket lát, akiért Jézus meghalt, s akik érdekében Isten megbízta gyermekeit, hogy a békéltetés szolgálatát végezzék. Az irgalmasok azok, akik részvétet éreznek a szegények, a szenvedők és elnyomottak iránt. Jób önmagáról mondja, mert megmentém a kiáltozó szegényt és az árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét megörvendezteném. Az igazságot magamra ölném, és az is magára ölte engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme valék, és a sántának lába. A szűkölködőknek én attyok valék, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Jób 29.12-16. Sokan vannak, akik számára az élet csak kemény küzdelem. Érzik kiszolgáltatottságukat, nyomorultak, hitetlenek, és nem tudják, hogy kinek és miért is tartoznának hálával. Ezeket az embereket úgy felüdítené egy barátságos pillantás, egy részvétteljes szó, az együttérzés kifejezése, miként a friss víz a szomjazót. A baráti segítségnyújtás megkönnyítené a terhet, amely oly nagy súllyal nehezedik fáradt vállaikra. Az önzetlen szeretet minden egyes szava és megnyilvánulása, Krisztus szeretetének kifejezésre juttatása az elveszett emberiség iránt. Az irgalmasok irgalmasságot nyernek. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Példabeszédek 11.25. A részvét teljes szív édes békét, csendes megelégedettséget érez, s míg másokkal jót tesz, önmagáról megfeledkezik. Ha Isten lelke a szívben lakozik, ami az életünkből egyértelmű kell, hogy legyen, meglágyítja a kemény szívet, és együttérzést, gyengétséget ébreszt mások iránt. Ki mint vet, úgy arat. Boldog, aki a nyomorultra gondol, az Úr megőrzi azt és élteti azt, boldog lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. Zsoltárok 41.2-3. Aki életét Istennek ajánlotta fel az ő gyermekei szolgálatára, az kapcsolatba került vele, aki az egész világ összes javainak tulajdonosa. Életét változhatatlan ígéretek aranylánca fűzi az örökkévalóhoz. A szükség és bánat óráiban az Úr nem hagyja magára. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Filippi 4.19. A végső szükség órájában védelmet talál az irgalmas ember a részvétteljes üdvözítő irgalmában. Isten befogadja az örökkévaló hajlékokba.

4 különböző edzésprogramot fedeztem fel az interneten. Nyújtást, súlyzós gyakorlatokat karra, táncos kardioedzést és vidám sétát. Ha az összes gyakorlatot végigcsinálom, az közel egy órát vesz igénybe. Némelyik kardgyakorlatot nem szeretem, de azokat sem hagyom ki, mivel a testemnek szüksége van ezekre az izmokra is, hogy erősek maradjanak.

Ilyen például a fekvőtámasz. Hát azt nem nagyon szeretem, mert nehéz, és minden alkalommal megizzaszt, amikor csinálom, de képes vagyok 15 rendes fekvőtámaszra, majd térdre ereszkedve még 15-re. A testem nem akarja ezeket csinálni, de ahogy végig nyomom őket, egyre könnyebbé válnak.

Hálás vagyok, hogy 61 évesen is könnyedén mozgok, és ugyanazt tehetem, mint fele annyi idősen. Egyszer egy indián rezervátumban elmagyarázták, hogy a fiúk ott megtanulnak karikával táncolni. Az oka, hogy boldogabbak lesznek, ha hajlékonyak maradnak. Rugalmasság. Lehet, hogy ez a lelkiekkel is összefügg. A hajlékonyságtól lehetünk boldogabb keresztények?

és másokra figyelő szemét. A rugalmas keresztény pozitívan gondolkodik, és Isten igéjét tükrözi vissza. A Szentírásban Jézus sok merev emberrel találkozott. Olyanokkal, akiknek kemény volt a szívük, és nem akarták feladni az elképzeléseiket, hogy megtanulják, mi az igazi Isten tisztelet.

A Biblia szerint Isten hús szívet kíván nekünk adni. Olyan szívet, ami formálható és alakítható, vagyis rugalmas. Lehet, hogy fizikailag nemet mondunk bizonyos gyakorlatokra, vagy egyszerűen kihagyjuk őket, mert nem könnyűek, vagy nem kényelmesek. De az eredmény idővel a rugalmasság csökkenése lesz.

hasonlóképpen lelki téren is. Ha nemet mondunk Isten szent lelkének azzal, hogy elhanyagoljuk a Biblia olvasását, az imádkozást, vagy a parancsolatai követését, a lelkünk megkeményedik és merev lesz. Minden edzés videóban az oktató a szavaival bátorítja a nézőket. Mindenki szépen dolgozott. Meg tudjátok csinálni. Maradj velünk. Még 15 perc, és vége.

Isten is azzal bátorít minket, hogy örök életet ígér nekünk a mennyben, ahol úgy fogunk majd futni, mint a szarvasok. Azért imádkozom, hogy mindannyian ragadjuk meg ezt az ígéretet, hogy Isten valóban élni tudjon a neki átadott szívünkben. Legyünk rugalmas keresztények!

add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Példabeszédek könyve, 23. fejezet, 26. vers.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gordik Györgynek hívnak, fitoterapeuta vagyok, ezt azért jegyzem meg, mert ebbe a témába beszélünk, és tanárúrral fogunk folytatni egy beszélgetést, Gyilis tanárúrral, akinél vizsgáltam annak idején. Tanárúr, kérem, egy pár mondatba bemutatkozni a rádiók hallgatóknak, szépen megkérem.
1: Gilik István vagyok. Előzőekben már ugye találkoztunk, rádióban is bemutatkoztam, de aki nem ismerne, egy baranyai kis családból származván kerültem Budapestre, és itt folytattam azon tanulmányaimat, amelyben úgy éreztem, hogy tudok szólni az emberekhez kicsit a természet nyelvén is. Mivel a természetgyógyászati területen vonzódtam a növényekhez, gyógynövényekhez, a méhekhez, a méztermékhez, még a gombákhoz, a mecsekben egyébként sok gomba van. Igen, ebből írtam jegyzeteket, tanjegyzeteket, amiből ma ugye sokan tanulnak, vizsgáznak, sőt, a legutóbbi esetben egy könyvet adtunk ki, mégpedig az apiterápiáról, arról a különleges témáról is, ami a természethez kötődik, de nagyon erősen, mivel a méhek szúrására alapszik, az méhméreg gyógyító hatásán alapszik, a virágporon, a méhek generatív rendszeréhez kapcsolódik. Mi az a generatív rendszer? A túlélő rendszer, a szaporodás, a megújuló rendszer, amiben minden hormon, vitamin, ásványanyag benne van. Na, ezt tanítjuk az embereknek, hogy ne kerüljenek olyan távol a természettől, amilyen messze már elkerültünk, hanem egy kicsit kerüljünk közelebb, ismerjük meg ezeket, és alkalmazzuk őket életünkbe, táplálkozásunkba, gyógyításunkba.
0: Erre a megismerésed egy nagyon jó lehetőség, a Galagonya túra. Erről, hogyha pár mondatot tanár úr mondana a hallgatóknak, hogy honnan indult a Galagonya túra, és tulajdonképpen miről szól, aztán szeretnék rátérni, itt vannak ám hallgatói kérdések a Galagonya túrával kapcsolatban, egy csomó olyan felvetés történt, ami idő hiányában tanár úr nem tudta elmondani a Galagonya túra résztvevőinek, hát most ez egy nagyon jó lehetőség lenne, ha beleférnénk időbe. Tehát menjünk szépen sorjába, tanár úr, a Galagonya túráról meséljen egy pár gondolatot a hallgatóknak.
1: Igen. Tekintettel arra, hogy már kisgyerekkoromban a nagyanyámmal járva a mezőket, a földeket, segítettem otthon a mezőgazdálkodásban. Kicsi gyerekkorom óta is megismertem azokat a gombákat, növényeket, gyomnövényeket, amelyeket a nagyanyám külön-külön figyelmeztetett, hogy föl lehet használni másra is. Ezek a gyomnövények jó takarmánynövények az állatoknak, de nagyon jó gyógyszerek az ember számára is. Ezt már megtanultam akkor, mielőtt még a tanfolyamokat elvégeztem volna. Elkerülve én ugye a baranyai vidékről, a mecsek vidékéről, elvégeztem mezőgazdasági technikumot, agráregyetemet végeztem, majd 3 évvel később visszamentem, akkor elvégeztem a növényegészségügy, a növényorvosi ugye, szakot, és mindezek után természetgyógyász speciális tanfolyamokra jelentkeztem be. Dr. Ola Andor neve talán ismerős, gyakran emlegetjük, hát ő egy megalapítója a magyar természetgyógyászatnak, valójában hozzájártam. És a tanár úr ugye, a oktatás során megállapította azt, hogy én, az én ismereteim, hogy növényekkel kapcsolatban magasabbak, mint sok átlagé, mivel szigorlati tárgy volt az egyetemen a gyomnövények ismerete, és kiderült, hogy a gyomnövények mindegyike majdnem gyógynövény is, hogy akkor én ezt tanítsam és mondjam el. Úgy az embereknek, hogy a kicsi ember, akinek pénze nincs, hozzáférjen ehhez az információhoz, mert ez óriási érték, hogy ingyen is lehet gyógyulni. És erre ugye megalakítottuk 1989-ben a Galagonyatúrát, 90 óta ez már folyamatosan működik, és ez a Galagonyatúra nem más, mint havonta egyszeri kirándulást jelent, gyógynövénygyűjtéssel összekapcsolt kirándulást a budai hegyekbe, amiben 4 órába belefér, 4-5 órába, ugye azt a távolságot belőttük, és mindig máshova mentünk, és gyarabodott a számunk, és itt gondolják el, kedves hallgatóink, hogy itt 30-40-50, néha 100 ember is összejött a Szél-Kálmán téren, és ki a hegyekbe, és egy egész teret, a hűvös völgyet félig beterítettük, annyian voltunk, és mindenki éhes volt a tanulásra, az ismeretanyagokra, hogy ez milyen növény, az milyen növény, és én ezt azóta 33 éven keresztül most már igen sokszor elmondtam, de még mindig elmondom, mert mindig vannak új emberek, akik csatlakoznak, és meg akarják ismerni a gyógynövényekben rejlő titkokat, ami közelebb viszi az embereket a természethez, és ha ez sikerül, akkor még könnyebben gyógyulnak is.
0: Egészen fantasztikus, kicsit ugorjunk tovább az időbe, hogyha jelenleg most valaki csatlakozni szeretne ehhez a Galagonyatúrához, ezt hogyan teheti meg, tanár úr, kérem?
1: Úgyhogy minden hónap harmadik vasárnapján, márciustól októberig tart ez, amíg a vegetáció ugye virágzik és dolgozik a természetbe. 9 órakor a harmadik vasárnapon a Szél-Kálmán téri metró kijárat mellett csoportok van, gyülekeznek ott más emberek is, kiránduló csoportok. A legnagyobb csoportot kell keresni, rákérdezni, hogy ez a Galagonyatúra. Igen, igen, és a tanár úr, hát egy kicsit késik, mint rendesen, de jönni fog úgy is, tessék türelemmel lenni. Egy 5 percet szoktam késni, hogy mindenki azért ki tudjon szállni, mert így is sokszor telefonálnak, hogy várjunk egy kicsit, mert ma itt vagyok, ma ott vagyok, de még a villamoson vagyok. És megvárjuk őket, és a 10-15 perc várakozás nem a világ, oda tartoznak közénk, és összekovácsolódott egy olyan gárda, hogy azóta is tényleg most már több mint 3 évtizede, de vannak, akik végig kitartva jönnek, jönnek, jönnek, és örömmel mondom, hogy kevesebbet betegeskednek, kevesebb gyógyszerrel élik az életüket, ami ugye más embernél az van, hogy már gyógyszermérgezésig fajul el a sok gyógyszer zabálás, sajnos.
0: Hát tulajdonképpen itt a Galagonyatúrán egy olyan tudásanyaghoz tudnak hozzájutni a kedves hallgatók, illetve a Galagonyatúrán résztvevő klientúra, amit más helyről nem tud hozzájutni ilyen információkhoz. Lennének hallgatói kérdések az utolsó 3 vagy 4 Galagonyatúrán, úgy összegyűltek a kérdések, és ezeket most úgy feltenném a tanár úrnak, hogy megosztaná a válaszokat a hallgatókkal. Minden esetre, hogyha kedves hallgatóink közül valakit érdekel a Galagonyatúra, hogy hogyan tud hozzájutni, keressen meg akár engem a szerkesztőségem belül, és el fogom irányítani, hogy hogyan tud csatlakozni ehhez a most már több mint 30 éve folyó oktatáshoz. Hát, hallgatói kérdések. Mi különbség a daganat, a jó indulatú, a rossz indulatú, a tumor, tulajdonképpen ezek a sejtburjánzáson alapuló betegségeket. Egy nagyon kedves rádió hallgató tette fel a kérdést, hogy húgyhólyag rákos daganat. Ez egy elég ijesztőnek hangzik. Van-e ebből kiút, van-e ebből gyógyulási lehetőség, ha pedig igen, akkor mi az? Tudomásom szerint tanár úr nagymestere a gombáknak, illetve szakértője a gombáknak. Tud-e valamit mondani a hallgatóknak? Hallgatjuk nagy szeretettel.
1: Hát a kérdés az igen komplex, ez körülbelül 80 órás tanfolyam anyagát öleli fel, de mivel most erre hirtelen ennyi időnk nincsen, én talán csak az alapokra mennék vissza, és megemlíteném azt, hogy mindannyian megbetegszünk általában előbb-utóbb valamibe. Ha nem vigyázunk, akkor bajunk lesz. Melegünk van, belázasodunk, gyulladások keletkeznek. A szervezet jelzi azt, hogy valami van bennem, ami nem odavaló, amit akár belélegeztem, vagy táplálékba elfogyasztottam, megfeküdte a gyomromat, tehát valami oka lehet. Tehát magyarul mondva, a környezettel való viszonyunkat kell megvizsgálni. A környezet mi? Hát a környezet, ahol lakom, ahol élem az életemet, ha ott nincs baj, akkor velem se lesz baj. De ha ott mérgek vannak, azok belém kerülnek, akkor én is meg fogok betegedni, nyilván. Hát ezek a mérgek belélegezhetők, ezek elfogyaszthatók, és ugye azóta hát az orvostudomány is bebizonyította híres-híres szerzők tollaiból, ugye dr. Harry Billerre vonatkoztatom ezt a megjegyzésemet elsősorban most, de sok más orvosra is, akik felismerték azt, hogy minden baj gyökere valahol a mérgeknél rejlik. Ha a méreg bekerül a szervezetembe, akkor bennem is lehet daganat akármi. Na most, hogy jó vagy rossz indulatú, ez attól függ, hogy az életem során mennyi mérget gyűjtök össze. Ha nagyon le vagyok terhelve, az immunrendszerem azáltal, hogy rengeteg mérget, rengeteg sok nem odavaló ételt és italt és egyebet fogyasztok, és kábítószeres vagyok, és alkoholista vagyok, akkor ne higgyem azt, hogy én ellen tudok állni mindennek. Nem, akkor sokkal inkább ki vagyok téve a kísértésnek, hogy hamarabb nagy bajom lesz. A másik, akinek az immunrendszer erős, mert kint lakik a pusztán, állatokat tenyészt, növényeket termeszt, jó levegőn van állandóan, annak erősebb az immunrendszer, az is megkapja ezt, de az immunrendszerrel képes legyőzni azt a fertőzést, azt az idegen anyagot, azt a mérget. Mi lehet az a méreg? Hát lehet élettelen méreg, ugye, például az arzén, vagy a levegőbe kerülő egyéb vegyületek, növényvédőszerek, bétisó, meg egyéb olyan szerek, kémiai anyagok, amelyek a földből jönnek, de vannak olyanok, amik az égből potyognak le, mert az eső lemossa, akárhogy is került oda. Hát ez valahogy bekerül az élelmiszerrel együtt a szervezetünkbe, akkor az immunrendszer rögtön működésbe lép. Ha legyőzzük, akkor erősebb vagyunk, az immunrendszerünk erős, mert valahogy tisztább környezetbe élve az életünket, könnyebb a szervezetnek ezt kiebrudalni a szervezeten belül, mivel? Hát vizelettel, izzadsággal, ürítéssel, izzadmánnyal, szóval lázzal, és a többi, és a többi. Vagy műtéttel, ugye, mert ilyen is előfordul, illetőleg vannak más egyéb keleti technikák, amivel a mérgeket meg lehet kötni, és ki lehet vezetni, de hát most nem fér bele az időbe, csak talán elmondanám azt, hogy ezeknek az ismeretei segítik azt, hogy én milyen mértékben tudok ellenállni a fertőzésnek. A fertőzés nem csak kémiai anyag lehet, lehet egyéb sugárzó anyag, de van egy másik, harmadik is. Vírusok, baktériumok és gombák, ahol az elsődleges élettelen fertőzés megtörténik, legyengül a szervezet, a legyengült szervezetre, mint a hangya a mézre, jönnek a kórokozók. És ők ott tenni akarnak valamit. Figyelj csak meg a természetbe az erdőt. Ha egy fa, egy erdő kezd megöregedni, a fák már kezdenek vastagon, már leérte az élet, annak, meg 80-90 éves fák vannak, mennyi sok gombát látunk? Miért jelennek meg? Mert már megjelentek a gyengülő fák is, akik már leélték az életük nagy részét, és az segíti elporladni, elszáradni, és lehullik, és elkorhad, és fölvehető táplálékká válik vissza a magvak számára, amit az egészségű fák teremnek, tölgymag, meg bükkmag, meg minden, azok gyökeret vernek, és újra felszívják úgy azt a tápanyagot. Tehát körülbelül ugyanaz a helyzet, a mi vonatkozásunkban is, az ember vonatkozásában is, csak mindig oda kell figyelni, hogy hogy van ez a természetben. És minél közelebb vagyunk, ehhez annál jobban megértjük ezt az összefüggést, hogy a természet, ha hagyják, megtisztítja önmagát, ha nem hagyják, hanem művelik a földet, akkor tönkre teszik a talajt előbb-utóbb a vegyszerekkel, a mérgekkel, és a talaj is kezelésre szorul. Nem teremje már meg azt az élmet, és akkor kétségbe esünk, hogy jaj, mi lesz, sokan vagyunk már a földön, a földek hiába vannak, de nem teremnek annyit, az sokkal kevesebb, akkor jönnek a különböző találmányok, vízkultúrák, hát majd ma próbáljunk meg ezt, meg eszünk rovarokat, majd meg egyebeket, kitalálunk mindent, hogy hogyan segítsünk a helyet, hogy szépen higgadtan leülnénk és megnéznénk, hogy a környezetben milyen lehetőségek vannak, és a szakemberekkel megbeszélve, nem politikusokkal, hanem azokkal, akik értenek hozzá, hogy vajon mit lehetne itt tenni, és kiderülne, hogy a föld népessége az még nem érte el a csúcsát, még többet is elbír a föld, ha hagyjuk regenerálódni azért, hogy megújuljon mindig, és újra tudjon termelni. Csak ugye, mint agrármérnök beszélek most kicsit többet erről, de mivel közvetlen szakmám is, a Gödöllői Agrárhegyetemen is tartottam előadást már ezeknek a témákról, valójában úgy van, hogyha a természetet utánozva művelnénk a földet, és egy kicsit oda kellene figyelni arra is, hogy az a túlszaporodott emberiséget egy kicsit fogjuk valahogy vissza. Biztos, hogy van rá valami módszer, mert Kínában is volt, meg azért vannak nemzetek, ugye, ahol odafigyelnek, hogy egyensúly maradjon fönn, és akkor ne legyen az, hogy most már meg kell lennünk mindent, mert örülünk, a mérgezett étel is ott van, mert mégiscsak egy étel, de ugye attól nem megyünk fölfele, csak lefele, tehát attól elhasználunk. Nekünk ezeket a mérgeket a szervezetből ki kell ebrudalnunk. A kérdéshez kapcsolódott még az, hogy időskorban ugye miért van az, hogy nagyobb a veszély az emberekre, mint a fiatalokra? Hát azért, mert aki 10 évig élte eddig az életét, akárhol is, ott még volt hely a mérgek lerakására. De akkor, amikor már az ízületeink, az érfalak, többi rejtekhely megtelt mérgekkel, mert a májunk nem tudja hova pakolja, ki ebrudani nem tudja olyan gyorsan, hogy mi bevisszük, ugye nyilván, akkor lepakolja. Azok pedig elfoglalják a jó dolgoktól a helyet, amire szükségünk van, elfoglalják, beleépülnek a sejtplazmába, és a több, és a több, és a vége mi lesz? Még a DNS-t is átkódolják, úgyhogy még emberileg is képesek megváltoztatni a mérgek bennünket, ha nem vigyázunk. Minél idősebb vagyunk, annál több a bennünk fölhalmozódott méreg, annál nehezebb, annál inkább oda kéne arra figyelni, hogy hogyan tisztítsuk meg magunkat. Ebbe küldjünk segítséget az időseknek.
0: Egy picit másképpen fogalmazva, ha jól értelmezem, meg ha jól emlékszem a tanult anyagra, akkor miután a májunk megtelt, utána kezd el a szervezet kipakolni a mérgeket különböző helyre, például kötőszövet, izomszövet, ízületek, illetve az agy, attól függ, hogy milyen beállítottságú a kliens, más-más helyre rakja. Tehát az elsődleges méregraktár a máj, és utána következik az ízület, agy, kötőszövet, hámszövet, be a méreganyag leraktározása. Tehát akkor először is a májnál kell kezdeni. Erre is mit tud mondani, ott javasolni kezdődik, a hallgatóknak?
1: Ott elkezdődik, hogy eleve már nem viszünk a szervezetbe semmiféle mérget, amit lehet kívül hagyunk, és nem engedjük be a szervezetbe. Itt kezdődik. Ha már benn van, és a májat elkapta, akkor jönnek a különböző kúrák, akkor a májat ugye, gyógynövénykúráktól fogva tényleg olyan különleges eljárások, hogy hát csökkentsük le a májnak a terhelését, mert ha nem sikerül, akkor nincs védelem, akkor pattanásosok leszünk, akkor az ráterjed a belső szervekre, a bőrre, mindenre, és bármilyen betegség kialakulhat végeredményben, ha mérgeket nem tudjuk kiebrudalni. De ha meg tudjuk kötni, ha megvan a módja, ezerféle módja van ennek persze fitoterápián belül is, még csak ugye a fitoterápiánál tartunk most, akkor is meg lehet ezeket kötni, meg lehet fogni, ki lehet vezetni, és megkönnyebbül a szervezet, és könnyebb a gyógyulás, könnyebb az immunrendszernek a dolga is, és meg tud birkózni. De ezt nem tesszük, hanem gyógyszerrel elfolytunk mindent, és a gyógyszerek méregé válnak, még több lesz a méreg. Akkor ki vagyunk szolgáltatva már annak a kémiai iparnak, amik ugye patikának hívnak bennünket, és hát szedjük, bízva benne, hát ha jó lesz, és mindig rosszabb lesz. És utána az egyikre a másikat kell szednünk. Igen, vannak esetek, amikor már nincs más menekülés, annyira lerobban a szervezet, akkor fogadjunk szót mindennek, az életmentés a legfontosabb, mert a szív, meg az agy a legfontosabb. Ugye a vezérlőrendszer, meg a motor az a legfontosabb. Utána, ha ezek fölbomlanak, akkor már vége. Aztán ugye a máj, mivel ugye a méreg nagy részét ő válaszza ki, nagy részét, meg hát ugye nem csak a tüdő is kiválaszt sokat, meg hát ugye a bőr is kiválaszt sokat, tudjuk. Ezekre nagyon oda kellene figyelni, és ezt hétköznap tanítani az iskolákban a gyerekeknek is, hogy ahogy megnőnek, ez a tudás bennük legyen, ugyanis a egyre romló élettérbe születnek bele az emberek. A Föld, tudjuk, hogy nem fölfele haladunk. Az evolúció elért egy bizonyos szintet, most már szennyeződünk, és egyre több a küszködésünk, és egyre több a gondunk természetgyógyászoknak, orvosoknak, egészségügyieknek, hogy hogyan mentsünk meg az embert. Nem akar senki mérget, de az mégiscsak ott van. Miért van ott? Hát igen, azért, mert a társadalom érdeke az, hogy legyen ilyen gyár, legyen olyan gyár, gazdagok legyünk, és a melléktermék, hát az is ott lesz, arra már nem lesz idő eltakarítani, egyrészt belélegezünk, beteg leszünk, erre is föl kell készülni természetesen. Hát ugye én, mint természetjáró ember szoktam mondani, hogy amennyit csak lehet a szabadba menjünk, galagonyra túrázunk, ne csak egyszer vasár, harmadik vasárnap, hanem kertészkedjünk a vidéki kis víkendházunk mellett is, a jó levegőt szívjuk, és azzal mind-mind csökkentjük ennek a veszélyét, lehetőségét, mint hogyha állandóan csak ugye azon vagyunk, ha majd a harmadik vasárnap galagonyra túrán elmondjuk, és megszűnik minden, nem szűnik meg semmi, a mérgek ott maradnak, és én látom az arcokon azokat az embereket, akik önhatalmulag beavatkoznak, tanulnak, ismeretanyagokat tervezték, és azokat is, akik rábízzák magukat a véletlenre, hogy majd a patikába föliratom a gyógyszereket.
0: Valamelyik galagonya túrán említette tanár úr a méznek a gyógyító hatását, illetve a méregtelenítő szerepét. Erről tudna valami beszélni a kedves hallgatók?
1: Igen, egyébként itt van a kezemben ez a könyv, most jelent meg ebbe az évben, Apiterápia, a méhtermékek gyógyhatása címmel, amit ugye a Kornétás kiadó adta ki, hát ebben benne van, de egyébként el is tudom mondani, nagyon egyszerű, a szomszéd bácsitól is láttam, gyerekkoromban méhész volt, és néha segítettünk kepergetni a mézet, kaptunk egy kis mézet, és a Gyurka bácsi néha bekenyte a vállát a mézzel, és így dörzsölgette vele, és hát mit csinál? Megmasszírozom a mézzel, könnyebb, a méz, az finom, azt enni kell, nem tudom belemasszírozni. És amikor belemasszírozta, akkor beszélgettünk kicsit, azt a végén fogott egy ilyen fakést, és levakart az egészet, de az már nem, ami ott volt a bőrön, ami ott kijött a pórusokon, az már ilyen fanyar szagú, szürkés massza volt, semmi köze a mézhez nem volt, mert megkötötte azt a mérget, amit ozmotikusan a bőrből kihúzott. Hogy került a bőrbe? A máj elfáradt, nem tudta hova rakni, nincs hely az érfalaknál, nincs hely az ízületeknél, a sontoknál, a sehol, nem tudja hova pakolni, kinyomta a kapillárosok fel a bőr felszínére. Viszkető érzés előzte, hogy itt miért vakarózok, mert belülről méreg akar kiszabadulni belőlem. Hogyan vakarjam én azt el? Hát segítsem elő olyan anyaggal, mint a méz, ami ozmotikusan tudjuk, hogy az higulni akar, mert tömény, higulni. Hogyan higul? Vizet vonál a környezetből. Ha rákenem a bőrömre, a fájó térdemre, ízületemre, ahol baj van, és egy celofán réteggel, nájlonnal letakarom, akkor nem tud a levegőből vizet elvonni a méz, hanem csak bentről, a bőr felől, a vízzel együtt, nedvességgel kiszívja a mérgeket is. Tehát ez az ozmotikus masszázsnak a titka, amit a mézek nagyon jó megcsinálnak nekünk, de hát ugye néha sajnáljuk, mert az olyan sok méz nincsen. De a mézek megtehetik maguknak, mert ott a nagybödönt belenyúl, és hát ugye a reumás nagymamának a derekát bekeni szépen bele, és utána megkönnyebb ő tőle, lemossa a végén, levakarja egy kis kamillás teával, leövlíti, megfürdik, és vidám lesz megint egy darabig, addig, amíg a máj megint föl nem tölti az összes depót méreggel, és utána megint kezdődik előről. Tehát ez egy ilyen dolog, de más ilyen is van, ugye a kovaföldektől az agyakterápiák, a fazénterápiák, mind ami ezt segítik meg, hogy ezt megtanulják az emberek, magukon is tudnak segíteni, és nem kell mindjárt patikába rohanni.
0: A kovaföld, ugye valakik árulnak Magyarországon perui kovaföldet, hát itt elterjedt egy olyan, hogy nagyon egészségtelen, mert hogy ha megnézzük a kovaállatkáknak a vászszerkezetét, akkor az elég durva dolgokat lehet látni, tehát borotvát, körfűrészt, meg ilyenekre emlékeztető vászszerkezetük van az állatoknak. Ezt tönkre tudja tenni az embernek a belső szerkezetét, vagy maradjunk a egyszerű és olcsó magyar kovaföldnél?
1: Hát nem valószínű, mert ha egyszer engedélyezik, és egy csomó engedélyezési procedúrán átmegy, és a kereskedelem belekerül, akkor annak már nem szabad ártani. Az már jó lehet, csak az, hogy drága, kicsit messziről való, én inkább annak a híve vagyok, hogy amit hazai földön tudunk előállítani, azt használjuk. Annak a rezgését használjuk föl, mert az más szempontból bioenergetikai is hasznosabb, mint a világ másik feléről idehozni valamit, mert ott kiderült, hogy az az indiánoknak jó volt, biztos nekünk is jó. Vagyunk, nem vagyunk olyan szegények, hogy nekünk ne legyen egyszerű faszenünk, vagy valami más, amiben többszörösen jó. Akkor miért kapaszkodunk bele? Talán azért, hogy színesebb legyen a üzleti paletta.
0: Faszén hatása esetleg, és a faszenet,
1: azt hogyan lehet csinálni? Vagy a tőzeganyagok, a huminsavak, fulvósavak igazolják azt, hogy ezzel nagyon sok mérget meg lehet kötni. Csak hogy ez pénzbe kerül. Ezek köz egyedül a faszén az, ami ingyen van, mert a kertbe tüzelem a diófámat, az ágakat és szépen összefogom, és amikor másnap a félig elégett a fákról levakarom a faszenet, összedarálom, porítom, és ezt használom, az lényegtelenebb, májkímélő méregtelenítő lesz, sőt, még a belső rákos betegeknél is a pakolásával hasznot tudok hajtani, akkor nem fogok kovaföldet sorbálni, azért, hogy esetleg kapjak kovaföldet, hogy elmondjam, hogy én perui kovaföldet próbáltam. Hát az eredményt sem, nem akarom ecsetelni, de...
0: Egy kérdés a kovával kapcsolatban, illetve igen, a kovabevitel kapcsolatban, esetleg a zsúrlófűnek a főzete, az mennyiben támogatja?
1: Hát igen, a zsúrló teába tudott dolog, hogy kovasabb van. Mit csinál a kovasabb? Miért van ott? Az nem méregtelenítésre van ott. A kovasabbnak a célja a kötőszövetek megerősítése. Kötőszövetek például valakinek viszceroptózisa, vagy valami vesett süllyedése, vagy hólyag süllyedés, mély süllyedés. Tehát olyan van, hogy a belső szalagjai gyengék, leülnek a szervek is, ugye, életmódja is olyan, hogy állandóan ücsörök. Na, ott célszerű megerősíteni vele, mert ugye halljuk sokszor, hogy hasi sérvet kapott, megszakadt a hasártya, és akkor most itt el van kötve neki egy csomóval, nem szabad emelni, meg egész életében semmi. Hát na, ilyenkor kell azokat többet adni, mert ezek a kovasavnak a részecskéi, azok a kovasavak, és ez a fő hatalma. És a többi mellékható anyag, most nem akarok kémiai előadást tartani, ami elősegíti a fő anyagnak hatását, megfelelő időben, megfelelő szakember által alkalmazva segíthet. Hát persze sok mindenre használják azt a láb problémákra, izzadásra, meg tényleg bőrpanaszoknál, erősítésre. A régi parasztemberek sokszor használták gyógyításra a zsúrlófüvet is. Én például kipróbáltam egyénileg, hogy hallottam, hogy a fogkrém az nagyon jó tisztít, de nem egészséges. Szükséges rossz, még gyerekkoromban. Akkor már ismertem a zsúrlófüvet, és megszárítva a zsúrlófüvet, összeaprítottam picire. Utána beletettem darálóba, és ledaráltam porrá. Ebből a porból gyufás dobozokba szétosztogattam, sőt, még a körzeti orvosomnak is vittem, mert megkérdezte tőlem, hogy miért olyan szép fehérek a fogaim. Azt mondja, olyan tiszták, mintha sose dohányoztam volna. Mondom, hát dohányoztam valamikor egyetemista koromban, de abba hagytam. De nem azért, én fogporral mosok fogat. A vizes fogkefét belemártam a fogporba, abba a porba, amit a zsúrló növényből készítettem, és azzal mosom át a fogaimat, és utána ragyogóan egészségesek fogaim, tehát megerősödnek, megkeményednek, letisztulnak, és itt a lényege a zsúrlónak, meg azok a teák, amiket én ugye főzök azért, hogy az illetőnek izzad a lába, meg mit tudom, aranyere, meg egyebek vannak, és meg kell erősíteni a kötőszöveteket, mert föllazultak valamiért, rongyolódnak el, és meg kell erősíteni. Ugye, vagy az illetőnek lesz átad esélye, vagy valamilyen. Akkor adom inkább, és akkor jön a hatása be. Tehát itt nem a méregtelenítési részét mondom, hanem inkább az építési részét, hogy mit építesz föl, mit teszesz bennem.
0: Hát ezzel a témakörrel kapcsolatban egy hallgatói kérdés lenne. Itt a leveleket úgy megnézegettem, hogy miket írogattak a Galagonya túra résztvevői hallgatói kérdésként. Hát a zsúrló tea, illetve a kovapótlás. Mennyi ideig kell inni? Milyen mennyiséget? Ugye van egy olyan tendencia, hogyha valami nem segít 6 héten keresztül, akkor utána forduljon a kliens orvoshoz. Tehát az alapkérdés, hogy a zsúrló tejából mennyit kell fogyasztani, hogyan kell elkészíteni a zsúrló teját, tehát ez igaz ez, hogy 3-4 órán keresztül forralni kell, és milyen sűrűséggel kell inni. Illetve visszatérünk még az alapkérdésre, például a daganatos betegségeknek a kordában tartása, például egy húgyhólyag rákos daganat esetében. Tehát akkor sorba menve, akkor a zsúrló tejáról, hogyha pár mondatot beszélne tanáról nekünk.
1: Már régi időkben is nagyon népszerű tea volt a zsúrlófű. Népszerű volt is a javasasszonyok, illetőleg a természetgyógyászatban működő füves emberek, füves asszonyok szívesen szedték és szívesen ajánlották. Talán azért is, mert tisztában voltak azzal, hogy a zsúrlófűnek olyan mellékhatása nincsen, ami mérgező lenne. Természetesen van mérgező zsúrló is, csak azt fel kell ismerni, ez már hozzátartozik. Ugye a zsúrlófű a közönséges mezei zsúrlót kell használni, azt pedig meg lehet különböztetni az összes többitől azzal, hogy ennek meddőhajtásai vannak, ami azt jelenti, hogy a meddőhajtás végén soha nincs mag képződés, spóra képződés, mert ugye spórás növényekhez tartozik, nem magot terem a spórákat, hanem mi van ott? Semmi. Meddőhajtása van, ez megkülönböztető. Az a zsúrló, aminek spórozatok van a tetején, a levél végén, azt kerüljük el, az mérgező, mérgező. A másik dolog pedig, ismerték azt, hogy hogyan is hat ez, mi a fenét csinál, hogy erősíti a kötőszövetet. Hát kérem, nagyon egyszerű, a kovasabb részecskék megfelelően alkalmazva közvetlenül rátapadnak a gyulladt testrészekre, belső szervekre, szalagokra, bárhol van az, rátapadnak, és lecsökkentik a gyulladást. Tehát olyan gyulladás csökkentés van, hogy utána már erősödik a sejtfal, bírja a gyűrődést, jobban bírja a terhelést, és nem fog lesüllyedni, nem fog elszakadni olyan könnyen. Ez a mezőgazdaságban is így van. Emlékszünk rá, egyszerű példát mondok, hogy amikor ugye nagyon érik a búza meg minden, és akkor ugye jön egy eső, nagy eső, és utána elfekszik az egész. Utána jön a kombány, nem tudja learatni, amiért be van a sárba bele, el van dőlve. Ott mi van? Ott a szár szilárdságával van baj, valamiért nem elég szilárd a szár, és egy eső rásik, és bumba le is esik a sárba. Hát ott veszik a fenébe a sárba az a sok drága mag. Mit lehet itt csinálni? Mitől van ez? Hát kérem, itt is elmondom, a túl sok nitrogénműtrágya a mezőgazdaságban elgyengíti a szárakat. Oda, akkor mit adjunk zsúrlóteát? Hát oda ne adjunk zsúrlóteát, annak az nem való. Ellenben ugye másféle műtrágyákat, kálium és egyéb erősítőket adunk, szálszirádítókat olyankor. Valahogy itt is ilyesmit kellene csinálni, tehát a táplálékba olyan egészséges táplálékot belevinni. Figyeljük csak meg a természeti népeket, az állatokat, hogy miket esznek, főtételt, nem, nyers ételt, és már közeledünk is a témánkhoz, az egészséges ételhöz, amivel én ellensúlyozni tudom azt a problémát, aminél a mérgeket ugyan ki tudtam szedni, gyulladást le tudtam csökkenteni, de hogy még egyszer újra képződik az a szerv, az a szalag, már nem olyan gyönge, ne legyen olyan gyönge, mint eddig volt, hanem most erősebb legyen, akkor nekem azt kell tudnom, hogy élő ételek és sok növényi termék, és nem húsos, fehérjedús ételek kellenek ide. Szóba került itten különböző gyulladás, meg belső, meg hólyag panaszok, meg egyebek. Kérem szépen, a hólyag fal erősítésnél a zsúrlónak rendkívüli jelentősége van. Tekintettel arra, hogy már Mária Trében is írt a könyveiből a zsúrlóról, hogy ez mély hatású, oszlató, csomó daganatokat is képes szétoszlatni. Tehát ha én nekem a hólyagom baj, vesetájékon, ugye valami baj van, akkor én borogatásnak a zsúrlófüvet megfőzöm, mondjuk 10 percig főzöm, és utána kiveszem a forró vízből az egészet, és betekerem egy kendőbe, úgy vizesen, melegen, forrón, vizesen, ahogy bírom, becsavarom, és így kinyomom a sok vizet belőle, hogy ne csorogjon az ágyamra, és ráteszem arra a területre, ahol az én hólyagom vagy vesém van. Erre egy másik celofán ruhával lefedem, miért? Hogy ne folyjon el a víz, maradjon itt meg, és a jó meleget biztosítván egy sállal vagy kendővel még átkötöm a derekamon, és legalább 2 órát így maradok, és ezt naponta többször megcsinálom, akkor van esélyem arra, hogy mély hatásnál fogva oszlatni fogja, ha csomók vannak, daganatos csomók vannak, de mondjuk a hólyagnál ott kevésbé vannak csomók, ez egy ronda dolog, betegség, ugye szegény kollégám is meghalt hólyagrákban, de nekár nem tudtam vele megbeszélni, hogy ezzel a melegítéssel egy fecske nem csinál nyarat természetesen, de egy téglát, egy jó téglát oda tudnak tenni a magam érdekébe. És elősegítem a regenerációt, okosan táplálkozva nem állati termékeket, hanem megfelelő mennyiséget, tiszta vizet, növényi dolgokat, nyers ételeket kell kombinálva, ugye, amit lehet. Elősegítem a gyógyulást, és lehet, hogy megúsztam a bajt.
0: Tanár úr, kérem, egy pár évvel ezelőtti galagonya túra alkalmával mesélt a zsúrlónak a arany feloldó hatásáról. Tehát, hogyha egy zsúrló teát iszok, akkor kollagén aranyhoz is hozzájutok, és akkor honnan van ez a kollagén arany? Tehát ez akkor nem stukkokba kell elképzelni az arany a kedves hallgatóknak, de valahol, hogyha aranyat tartalmaz a föld, például az aranypatak partján, akkor ennek kihatása van a zsúrló növekedésére?
1: Igen, azt szokták mondani, hogy ez egy indikátor növény. Ha egy kevés arany van, akármilyen kevés is, megtalálja, és addig küszködik, míg meg föl nem szívja. Persze kimutatni zsúrlófűbe még nem tudtak aranyat, olyan mikro, olyan pici mennyiségek ezek, de képes a növény megérzékelni az aranyat is, és magába szívni. De Magyarországon sajnos nincsenek olyan aranylelőhelyek, hogy a számottevő hasznot hozna valakinek, aki aranyat szeretne bányászni.
0: Ugye, de ezt félek, az aranyat az emberi szervezet igen, tudja hasznosítani?
1: Igen, igen. Egyébként másként indikátor növény. Az agrárvilágban úgy tartják, hogy ahol zsúrló nagyon elszaporodik az utak mellett a szántóföldön, az azért van, mert elsavasodtak a talajok. Mitől savasodtak el? Hát a savas esők, a sok műtrágya, vegyszer, meg minden, ami már a földeken ugye kikerül, elsavasítja a talajt. Ha elsavasodik a talaj, akkor nem tudja a növény gyökere fölszívni a táplálékot, mert savas a pH-ja. Ugye mindig mondják az embernek is, hogy ne egyél annyi savas ételt, tejet, meg sajtot, meg húsféléket, belsőségeket, mert savasodsz. Így van, de annyi minden benne van. Csak károly savasít, és a savasít mit csinál? Nagy bajt. Nagy bajt. Hát mi elsavasodunk mi is, ez a fenerálkja a bajainak is, nekünk lugosítani kellene, és mivel mi 75% savasat eszünk, és 25% lugosat, ez nem fog soha sikerülni, ki vagyunk szolgáltatva életünk végéig az élelmiszeriparnak, meg azt eszünk, amit kapunk, hogy valamit együnk. Ha más nem savat teszek, legfeljebb nem tudok aludni, majd veszek egy dilibogyót bele, de akkor is ugye enni kell. Hát kérem szépen, a zsúrlófű egy visszakanyarodva, egy indikátor növény. Abban az esetben, ha a mezőgazda azt vette észre, hogy a földjén sok a zsúrlófű, több, mint amennyi szokott lenni, az nem az arany miatt van, hanem az, hogy ott a pH elsavasodott. Gondom lesz vele, mert a buza, az árpa, az alba földeken nem szereti a savas pH-t, akkor nem fog nagyon nőni, az biztos. Nekem valamivel ellensúlyozni kell a savat. Mit nem látok bele, mivel lehet? Régen a cukorgyáraknál, amikor a cukrot gyártották cukorrépából, visszamaradt az a mésziszap. A cukorgyári mésziszapot ilyen szemétként, mint rágya, ugye, vitték, a traktorok húzták ki, ugye, a utánfutókat elerakva, és hintették el a szántóföldökön, ahol zsúrló volt. Azt beleszántották ősszel a földbe, meglugosította a földet, és regenerálódott a talaj. Az ember ugyanígy van. Mondjuk mi a zsúrlófűnél, mivel ember vonatkozásában az elsavasodás nem okozza. Ember vonatkozott erre az állati fehérjék zömmel, ugye, azok okozzák a savasodást, a negatív gondolatok és a többi, ez is előidézi azt. Tulajdonképpen a savasság, lugosság összefüggése nem más, mint beavatkozás az ember saját bioelektromos rendszerébe. No, ez egy kicsit kínaiul hangzik, pedig itt van a gyökered mindennek a titkálásva. A sejtjeimnek a bioelektromos töltését borítom én föl akkor, hogyha én túl sok savas ételt eszek. És mivel a sejtjeim olyanok, mint egy kis elem, lámpa elem, egy zseblámpa elem, egy kis batéria, ugye? Ott tárolja az áramot és mindent, és az világítja a lámpám égején keresztül a világosságot, sötétbe. Hogyan van ez? Hogyan van ez? Úgy van ez, nagyon egyszerű, hogy a plazma rész a sejten belül, az lugos közeget kíván. Plazma, ott van az emésztés. De az a kicsi sejtmag, ami ott irányítja, ugye, az egész sejtműködést, az meg savas. Ha most én elsavasítom a táplálékot, és savas étel kerül abba a lugos plazmába, akkor az is savas lesz. Két savas egy csárdába. Ilyenkor a zseblámpa eleme gyerekkorunkban meg szoktuk nyalni, csípte a nyelvünket, ugye a pozitív töltés, a lapos elemnek még a másik. Amikor csípett, akkor égett a lámpa, de amikor nem csípett, amikor nem éreztem különbséget, mert annyi, hát már elkopott, elfogyott, ugye kimerült, mi pedig kimerítjük magunkat a sok húsos étellel, elsavasítjuk magunkat, és a sav fölhalmozódik ott, ahol lugnak kellene lenni, a potenciál különbség alig van, nem lesz termelés, sejthalál. Összeomlik a sejt, az egész DNS, a kromoszómarendszer, telomeráz enzimek, mindenféle látja a kárát, küldjük ide-oda, mindenki beavatkozik, pedig olyan egyszerű volna, csak nem kellene annyi sajtot zabálni, meg annyi állati terméket fogyasztani, amit ki kell egyensúlyozni lugosító ételekkel, például spenóttal, vagy libaparé, vagy disznóparéjal, vagy gyermekláncfülevéllel, amit vagy tyúkhúrral, amit nyersen meg lehet enni, nyersen is. Nem kell megfőzni se, csak ott kint lemosva szépen, vagy letisztítva, egy-egy kis tányérra időnként megenni. De ehetünk káposztát, meg mást is, hát a savanyít, az már ugye emberibb, de a természet szerető emberek tudják, hogy milyen gyógynövényt lehet elfogyasztani, és rendbe tartják magukat, hogy az ő kis belső elektropotenciáljuk egyensúlyba legyen a plusz-minusz, tehát a sav és a lúg. Most már tudjuk, hogy a minusz, a lúg, Az a plazma rész, ugye? Az a plazma rész. A sejtmag, a savas rész, az a plusz töltés.
0: Tanár úr, kérem, akkor összegezhetjük azzal, hogy a zsúrlófű, mint olyan daganatos megbetegedéseknek a gyógyulásában lehet jelentősége, illetve megelőzésében? És az az arany kolloid, amit tartalmaz a zsúrló, vagy amit esetleg tartalmaz, az fel tud szívódni az embernek, jelent valamilyen hatás az emberre?
1: Hát ez utóbbira könnyű a válasz, mert ilyet még nem tapasztalta senki, ilyet még nem írt le senki. Ugye feltéve, hogy az aranyat megérzi, megtalálja, de nem tud úgy fölhalmozódni mennyiségileg, hogy ebből valaki profitált volna. Ez biztos. A másik, a zsúrlófűnek a nagyon nagy előnye, ugye, mint mondottam, a mély hatású, a csomók, a rákos betegségek, ugye, számának a csökkentése, mivel nagyon sokféle rák és daganat létezik, a zsúrlónak a mély hatása azt jelenti, hogy egy egyszerű felületi bőrborogatás már jó lehet, mert mellékhatása nem lévén. Hát ilyen hasonló például faszénre emlékeztem, tehát a fának a kérge, a fának a kemény fának, az a része, amely elég, de nem teljesen, aminek kemény rostjai megmaradnak. A bármilyen kérges fának, vagy kókusz kéregnek a elégett finom szene, faszene, ami nem hamu, álljon meg a menet, mert a fenyőfából nem lehet faszenet csinálni, nagyon nehéz, ugyanis annak nincs kemény rostja, nincs kemény, ahogy az eléri a hőfokot, utána egyből összeesik, úgy hamul lesz belőle. Nem marad meg egy egész formatartó, a bükkfának igen, a tölgyfának, a diófának megmarad, abból lehet csinálni, tehát vigyázzunk, ezek nem egyformadó, nem egyformák, és főleg amelyik nem mézgás, azt használjuk föl, nem, mi a mézga? Mézgát, a csonthéjasok, ugye héjas, a cseresznye, a megy, a szilva, a ringló, a kajszi, az őszi barac, stb. Ezek olyanok, hogy a megsérül a fa, akkor mézgát enged. Macska méz, így ezt szoktuk gyerekkoromban mondani. Na ezt, hogyha megég, az nem egészséges. Azt ne tüzeljük el. Azért mondom, ezeket hagyjuk ki. Talán inkább maradjunk az átlag lombos fáknál. Hársfa, nyírfa, nyárfa, diófa, tölgyfa, bükkfa. Ezek mind nagyon jók. Tehát a legtöbb fa jó, kivéve mondom, alma, körtefa is jó természetesen, de ott a gyümölcsfák, nem a csontélyosokat ne tegyük bele. Ha minőséget akarunk termelni. Ennek a méhatása ugyanaz, mint a zsúrlófűnek. Tehát, hogyha én nekem nincsen zsúrlófűm, ne ijedjek meg, egy marék faszenet ugyanúgy beteszök két rétegű kis tűzacskóba, és ráteszem a zsúrló helyére a derekamra, hasonlóképpen mély hatásánál fogva megszünteti a gyulladást, talán még a rákot is segíti eliminálni onnan.
0: És abban az esetben, hogyha én a zsúrlófüvet belsőleg és külsőleg használom, vagy a faszenet belsőleg és külsőleg használom,
1: igen, a faszenet...
0: tudom erősíteni a gyógyulás eredményét?
1: Igen, részben, mert a faszenet azért, ha minden nap megeszem, akkor székrekedést kapok előbb-utóbb, mert az orvos is arra írja föl a faszenet elsősorban. Igaza is van, de pár naponként nyugodtan lehet enni, egy-két kanállal meg lehet enni, vízbe megkeverve meginni. Én szombatonként szoktam csinálni azt, egy pohár vízbe beleteszem, megkeverem szépen, megiszom, belsőleg megvonódva. Utána kívül problémám van valahol, hát nekem is voltak ilyen angioödémám és egyebek jöttek elő gyógyszer mellékhatásképpen. Én akkor azt csináltam, hogy oda tettem a faszín pakolást, ahol a daganat keletkezett, fulladtam és minden bajom volt. Kérem szépen, oda tettem. Egy nap alatt elmúlott ez a hatás, ez a kellemetlen hatás, és kaptam a levegőt, és jól éreztem magam, és nem fájt belsőleg, és úgy szépen eltűnt, elmúlt. Tehát meg lehet oldani ezekkel a dolgok. A növényekben látjuk akkor, amikor elégetjük, még akkor is a gyógyerő ott van, és felhasználhatjuk, de ha ott van a zsúrlófű is, fogyasztjuk belsőleg is, külsőleg is, a faszenet hetente egyszer, vagy öt naponta egyszer mondjuk, aki érzékeny rá, ugye, de embere válogatja, ugye ezt nyilván ki kell vizsgálni, föl lehet használni a csecsemő kortól az öregkorig mindig. Egy a baj, hogy ingyen van, és ezért senki nem propagálja.
0: És a patikai faszén és a mit saját magam csinálok faszenet, mi a különbség a patikai faszén, hogy... mennyire használható, amit
1: az, hogy amit én csinálok, arról tudom, hogy az bükkfából van, vagy tölgyfából van, vagy jó kemény fából van, amit a patikával készítenek. Sajnos az sokszor csontszén. Csontból égetik a szenet, és csontszén, viszont a csontnak a rostanyaga az 11%, a faszínnek meg 90 fölött van. Hát akkor ég és föld a különbség a hatás között, de nem látok bele, nem tudhatom, csak az van, hogy orvosi szén van ráírva, nem mindig tiszta számomra. Akkor inkább tanuljam meg elkészíteni a kertembe, hogyan is megy ez.
0: Hát kedves hallgatóink, műsorilünk sajnos lejárt, ez a fantasztikusan izgalmas témát fogjuk folytatni a következő héten. Még egy pár mondatra átadnám a mikrofont Gilis tanár úrnak, és kérném szépen Gilis tanár úrat, hogy tájékoztassa a kedves hallgatókat, hogy aki a Galagonya túrához akar csatlakozni, hogyan tudja megtenni. Tanár úr, kérem, öné a szó.
1: Igen, valójában úgy vagyok, hogy akik a Galagonya túrán már régóta járnak, azokért egy kicsit aggódom mindig, azok már családhoz tartoznak, azoknak muszáj elmondani mindent. Bár sokszor megkérdezik, hogy honnan tudod te ezeket? Hát apám bányamentő volt, mentőállomás vezető volt, nagymamám. Igen, ő nagyon értett a gyógyhüvekhez, a dédnagyanyám bába asszony volt, és gyógyhüvekkel gyógyított a Mecsek falvaiba. Tehát valamit örököltem, hoztam én magammal, megérzem sokszor, hogy milyen a hatása, még nagyon sok mindent kipróbálok magamon. Úgy érzem, hogy az én bajaim, betegségeim csak azért alakultak ki az életem során, hogy keressem, kutassam azt, hogy hogyan lehet olcsón ezt megoldani, természetes módon, gyógyszertár nélkül. Hát van, amit meg lehetett oldani, elmondhatom eddig, de hát van, amit azért ki kell egészíteni mással is, természetesen, ugye, mert manapság már annyiféle dolog támadja az embert, hogy nem egy dolog, egy ellenség van, hanem sokkal több, tehát a védelemnek is föl kell készülnie, legalább 5-6 féle csatornán keresztül kell oldanunk. A Galagonya túrára egyébként bárki szívesen jöhet, nem kell bejelentkezni semmi, oda kell jönni a Moszkva térre, Széll Kálmán tér metroállomáshoz, és minden hónap harmadik vasárnap 9 órakor csatlakozni, csak mondani, hogy először vagyok, hú, akkor másként fogunk beszélni vele nyilván, türelmesebben, de aki már látom, hogy közöd, mert már 20 éve járhat, az már annyiszor meghallott mindent, hogy jobban tudja, mint én talán, ugye, és segít nekem a többieket is helyrehozni. Ez egy olyan gárd, amire nem az jellemző, hogy betegeskednek és gyógyszertárba járnak, hanem amikor a természetbe járnak gyógyulni, mert ilyenkor minden elhangzik, és ilyenkor az is hozzászól, aki már kigyógyult valamiből, mert a tapasztalat 100-szor többet ér, mint a leírott dolog, ami nem biztos, hogy mindenkinek jó. Na hát ugye ennyit kívántam mondani.
0: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll, tanár úr. Búcsúzom önöktől, kedves hallgatóink. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Eső felhő nélkül. A mai ige: Prédikátorok 11:3. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Gondolatok az igéről. Akkor hát miért félünk a felhőktől, amelyek most elhomályosítják egünket? Igaz, egy időre eltakarják a napot, de nem oltják ki. Kisüt az nem sokára. Ugyanakkor ezek a sötét felhők telve vannak éltető esővel. Minél feketébbek, annál bőségesebben árad majd belőlük az eső. Hogyan várnánk esőt felhők nélkül? Szenvedéseink eddig még mindig áldást hoztak, és ez ezután is így lesz. Olyanok, mint a tündöklő kegyelem fekete szekerei. A felhők nem sokára kiürítik tartalmukat, és a zsenge palánták örvendeznek majd a jó esőnek. Urunk megszomoríthat bennünket, de nem öl meg haragjában, hanem felüdít irgalmával. Urunk szerelmes levelei gyakran fekete keretes borítékban érkeznek. Szekerei dübörögnek, de jó téteményekkel vannak megrakva. Vesszője szép virágokkal és tápláló gyümölcsökkel teljes. Ezért ne szomorkodjunk, ha jönnek a fellegek, hanem énekeljünk, mert az áprilisi zápor hozza számunkra a május virágait. Ó, Uram, a felhők a te lábod pora. Milyen közel vagy, mikor felhős, sötét a napunk. Szeretetünk megragadt téged, és boldogok vagyunk. Hittel meglátjuk, hogy a felhőkből mindent megelevenítő zápor lesz. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Megtartotta Sárváron missziós napját a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület. Egyházkerületi missziói nappal ünnepelte megalakulásának 450. évfordulóját a nyugati Dunántúli Egyházkerület. Május 16-án Sárváron, a Nádasdivárban. Közel fél évezred óta nem volt ilyen esemény a kerület életében. A kerek évfordulón együtt adott hálát a Dunántúl evangélikus és református híveinek és pásztorainak közössége. A sárvári várfalán függő emléktáblájuk előtt is fejet hajtottak a nap során az egyházi vezetők. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Reggeli csendesség. A Szentlélek téged is tanít.

A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

felolvasott szentírási idézetben azt hallottuk, hogy a Szentlélek ott van mindannyiunkkal, és emlékeztet mindarra, amit tudnunk kell. Nem vagyunk egyedül. A lélek munkája által számíthatunk arra, hogy Isten bölcsessége és szeretete utat mutat nekünk minden nap. Megtanít mindenre, és eszünkbe juttatja azt, amire szükségünk van. Amikor például beszélgetünk valakivel, segíthet abban, hogy amit mondunk, az megfelelően hangozzék el.

A Szentlélek téged is tanítani és vezetni akar. Megengeded-e neki? Szoktad hívni, kérni őt minden reggel? Hiszen nélküle nem értheted meg Isten igéjét. Maga az Úr mondta azt, hogy az ő gondolatai sokszor nem egyeznek a te gondolataiddal. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az ő gondolatai a tieidnél. A lélek azonban segít neked megérteni Isten útjait, és egyértelművé teszi számodra az ő igéjét. Erről így írt Pál apostol a korintusi levél elején. A lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember benső dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Láthatod tehát, hogy nem csupán a te erőfeszítéseid eredménye, hogy Isten igéje gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen az életedben. Sokkal inkább a Szentlélek Isten munkája. Ezért bíztatni szeretnélek, hogy fordulj hozzá bizalommal. Kérd, hogy vezessen és irányítson.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 21-e. János evangéliuma 12. fejezet 26-tól 33. versig. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Többször feltettem már magamnak a kérdést, mi a motivációm és a célom a hétköznapokban. Volt, hogy azt válaszoltam, csak túléljem valahogy. Jézus, amikor a kereszthez közeledik, imádságában az Atyához fordul, ebben látjuk az ő igazi célját. Nem önmagáért, hanem az Atya dicsőségéért könyörög. Ez áll most imádságának középpontjában, ahogyan földi szolgálatának középpontjában is. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. János 17:4. Jézus a kereszthalállal beteljesíti a rábízott küldetést, ezért dicsőül meg ismét az Atya. A hívő ember célja is Isten dicsőítése, aminek nem csupán belső ügynek kellene lennie, hanem kifelé világító fényességnek is. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5:16. Még ebben az elfajult nemzedékben is, ahol Isten gyermekei, ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Filippi 2:15-16. Gondolkodj el ezeken a kérdéseken. Van-e olyan terület az életemben, ahol nem engedem, hogy Isten dicsősége ragyogjon? Milyen konkrét lépést vár tőlem Isten ezen a területen? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai jahitatot Miss Navamani Peter írta Karnatakából, Indiából. A mi pásztorunk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének első verse. Szolgálatunk során a férjemmel sokszor utaztunk dél-indiai falvakba, hogy meglátogassuk a vidéki gyülekezeteket. Néhány faluban nem volt megfelelő út, úgyhogy jippel vagy ökrös szekérrel kellett utaznunk az egyenetlen terepen. Emiatt súlyos nyaki fájdalmaim voltak, ami végül csigolyagyulladáshoz vezetett. Egyházunk egyik lelkésze, mikor meglátogatott minket és látta a nyakamat, imádkozott értem. Bátorított, hogy minden nap olvassam el a 23. Zsoltárt, és csendesedjek el felette. Mindennapi gyakorlatom már lett a gyönyörű Zsoltár feletti elmélkedés. A fájdalom egy idő után aztán elmúlt, de a gyakorlat megmaradt. A 23. Zsoltár a bizalom és függés gyönyörű kifejeződése és bizonyosság arról, hogy Istennek minden körülmények között gondja van ránk. Dávid pásztor volt, és tudta, mit jelent gondoskodni anyájáról, és megóvni a bajtól. Minden jó pásztorhoz hasonlóan ismerte a bárányait is, ők is ismerték a hangját. Nekünk Isten a pásztorunk. Nem csak a testi jólétünkről gondoskodik, de a lelki egészségünkre is gondja van. Az élet nagy kihívásai között is bizonyosak lehetünk jelenléte és védelme felől. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy igéddel táplálsz minket, és irgalmas jelenléteddel áldod meg életünket. Amen. Navamani Peter 2025. június 29-én hunyt el ennek a kiadványnak a munkálatainak az idején. Napi gondolat, minden nap hálás vagyok Isten jelenlétéért az életemben. Imádkozzunk a krónikus fájdalommal élő emberekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Gerzsenyi Sándor, Várjuk, hogy pünkös legyen. Részletek. Miért vagyunk olyan fáradékonyak? Hamar csüggedők, szalmaszálban is megbotlók, könnyen aléló lagymatagok, ideg nélküli, füstölgő, omladozó oltárok. Miért hiányzik életünkből az okos találékonyság, a konok kezdeményező készség, a kősziklát is termővé szelídítő hit és értelem? A tiszta akarat rendet parancsoló mágneses tere, a kitartóan zörgető mentő szándék, ahogy egy-egy szív előtt megállva nem adjuk fel a reményt, míg föl nem tárul sarkig a bereteszelt ajtó. Kilopta el tőlünk a kristályfolyó után epedő szarvas szent szívét, hogy ott találjuk meg, ahol sehol másút a semmilyen egyéb módon föllelhető békét, nyugalmat, boldogságot, üdvöt. Miért van az, hogy virágvasárnapi bódult örömmel oda terítjük harsogó színekben tobzódó felső ruhánkat, hebehúrja gyermeki rikoldozásainkat, hogy 5 nap múlva köntösünk sötét fonákjába takarjuk eladott szívünket, s olyan könnyen feszítsd meggé torzul ajkunkon a hozsanna? És miért nem jön el soha életünkben az a bizonyos 50. nap? Serlegeinket miért nem tölti meg valaki azzal a bizonyos részegítő itallal, hogy ajtónk závárja lehullana végre, hogy megalvat fekete vérünk pezsgő, piros, lüktető folyammá válnék, hogy megmámorosodva, beleszédülve, ne kellene többé keresni a megfelelő szavakat, melyeknek bokra mögé elrejtőzhetünk, hanem hogy görcsből oldott nyelvünket önfeled bizonyságtételre mozdítaná az életet ébresztő drága szellem. Szívünkben miért nem lobban magasra a tűz, a tűz, hogy elhamvasszon minden sötét miértet. Jöjj, égi tűz! Jöjj, áldott Szentlélek! Jöjj, lelkes, tüzes pünkösd! Tedd áldássá, haszonná, éltető erővé életünket, gyülekezeteinket, a szentek közösségét, megváltott népedet!

0: Megfelelő ruházat.
1: Mértékletesség. Nem félti a hótól háza népét, mert egész háza népe karmazsinba öltözött meleg ruhába. Példabeszédek könyve 31-21. Gondolatok az ígéről. Bár ruházatunk szerény és egyszerű, legyen jó minőségű, kellemes színű és alkalmas a szolgálatra. Elsősorban a tartósságra tekintsünk a kiválasztásánál. Nyújtson megfelelő védelmet a hideg ellen. A példabeszédekben bemutatott asszony nem félti családját a hótól, mert egész háza népe meleg vastag ruhába öltözött. Ruházatunkat tartsuk tisztán. A szennyes ruha egészségtelen, mert beszennyezi testünket és lelkünket is. Az öltözékünk legyen ízléses, szép, de természetes egyszerűség jellemezze. Krisztus óv bennünket a kérkedéstől. A mező virágaira, a tisztaságukban kibontakozó liliumokra mutatva így szól. Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Jézus a természet szépségeivel szemlélteti azt az ékességet, amelyet a menny értékel. A szerény bájosságot, egyszerűséget, tisztaságot és csinosságot, mely a ruházatunkat is tetszetőssé teszi Isten előtt. Ruházatunk legyen jó anyagból való, tartós, szerény, korunknak megfelelő, de a ruházat kérdése, a divat, ne kösse le gondolatainkat.

0: szülői tekintély.
1: Ti apák, pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Efézus beliekhez írt levél 6. fejezet, 4. vers. Ez egyszerre jó és rossz hír. Szinte mindent, amit a gyermekeink Istenről hinni fognak, erősen formálja az, amit a szüleikben látnak. És a gyermekek Istennel kapcsolatos érzései leginkább akkor alakulnak ki, amikor a szülők teljesítik a legistenibb felelősségüket, az engedelmességre való tanításukat. Sajnos nekünk szülőknek nincs más gyermekünk, akin előtte gyakorolhatnánk. De minden hibát a szülői szerepekben, minden próbatételt valódi gyerekeken teszünk meg, ahogyan a szüleink is megtanulták látva, hogy mi történt velünk, amikor hibáztak. Nagyjából ugyanerre gondolt Pál apostol is, amikor arra figyelmeztette a szülőket, hogy ne ingereljék haragra gyermekeiket. Szinte természetes, hogy amikor szülői tekintély a fiatalok határtalan energiájával és kíváncsiságával ütközik, valaki dühös lesz. Az apának meg kell tiltania a gyermeknek bizonyos dolgokat, mielőtt a gyerek megérti. Nincs kényesebb feladatunk, mint az, hogy segítsünk a magukat szabad erkölcsi ágensnek érző fiatal embereknek abban, hogy megtanuljanak a valóság határain belül élni. Amikor a szülők azt hiszik, ezt hatalmukkal, azzal a képességükkel, hogy engedelmességre kényszeríthetik őket, fájdalommal vagy fizikai erővel fenyegetve elérhetik, nem csak gyermekeiket haragítják meg, hanem Istent is meggyalázzák. Bár olyan nagy szavakat használunk, mint a mindenható, és olyan királyi képeket mutatunk be, mint a királyok királya, hogy megmutassuk Isten nagy méltóságát, a mi Istenünk nem alacsonyodik le a hatalom és az erő alkalmazásáig, hogy megnyerje barátai, teremtett lényei hűségét. Sokkal inkább ő segít nekünk megérteni, hogy milyen belső előnyökkel jár, ha az ő elvei szerinti életet választjuk. És ki tudna haragudni ebben a helyzetben? Megbecsteleníted Istent azzal, ahogy a gyermekeiddel és másokkal bánsz?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 21-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 150. Zsoltár második versében találhatjuk. Dicsérjétek Istent hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Az Újszövetségi igét pedig a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetének 16. versében találhatjuk. Intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Azok az érzések, amelyekkel körülveszed magad, a maguk színeivel festik meg a szívedet. Az elmúlt hetek, hónapok talán tele voltak haraggal, félelemmel, kétségbejtő eseményekkel. A bizonytalanságok közepette talán a jövőt sem láttuk, talán most sem látjuk fényesen. Falkó, fekete árnyalatok. De látjuk-e a húsvét örömét? Krisztus győzelmét a halál felett? Látjuk-e a mennybe menetel ünnepének ígéretét? Bizakodunk-e a pünkösdi csodában, vagy ezek túl elméleti dolgok? Ráérünk később foglalkozni velük? Hálát adni annyit tesz, leborulok Isten hatalma előtt, mert a szívem csordultig van szeretetével. János első levelének 4. fejezetében olvashatjuk, Isten szeretet, így mutatkozik meg a hatalma. Aki hálás, az telve van Istennel. Hogy mi zajlik körülöttem, a sokszor aggasztónak látszik, tele tehetetlenséggel, bizonytalansággal, félelemmel. Hálát adni nem azt jelenti, hogy nem veszek tudomást a nehézségekről, és csak a szép dolgokat látom meg. Hálát adni azt jelenti, hogy Isten felé fordulok, az ő kezéből veszek el mindent. Isten szeretet, hatalmasabb minden gondomnál. Fordíts szívedet Isten felé, merülj el tekintetébe, mert az Úr maga színpompás, és színpompás árnyalatokkal gazdagítja életedet. Jézus hűsége végtelen, jósága nagy, hogy fakó fekete szívünket vére által új színnel fesse meg, hogy ez a szív ő benne lásson mindent, ami körülvesz. Imádkozzunk. Uram, hálát adok neked ezért a nemzetért, a benne élő minden emberért. Hálát adok neked az életemért, a testemért és a lelkemért. Hálát adok neked hűségedért, gondoskodásodért, szeretetedért. Megajándékozott vagyok, Uram. Tölts el szent lelkeddel, hogy tekintetem egyedül rád szegeződjön, egyedül a te jóságodban merüljön el. Tölts el szent lelkeddel, hogy szívem öröme egyedül te legyél. Amen. Az áhítatot Cető Bálint írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Dicsérjétek Istent hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

Isten igéjében a jólét és az Isten parancsolatainak való engedelmesség összekapcsolódik, ahogy ezt a 112. Zsoltár elején olvashatjuk. Boldog az az ember, aki fél az Úrtól, és nagy örömét leli parancsolataiban. Utódja hatalmas lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Gazdagság és bőség van házában, és igazsága örökké megmarad. Bár a jólét különböző gondolkodásmódokat foglal magában, az erkölcsi és lelki profiltól kezdve a javak és a pénz felhalmozásáig az emberek gazdasági fejlődését gyakran hangsúlyozzák. A jólét és az Isten parancsolatainak való engedelmesség közötti kapcsolat azonban ennél jóval összetettebb. Vannak, akik az isteni elvekhez való hűségük eredményeként jutnak jóléthez, míg vannak, akik hitük miatt súlyos veszteséget szenvednek el. Egy alkalommal Aháb király egy szőlőskertet akart vásárolni a palotája szomszédságában. A mózesi törvények szerint ez nem volt törvényes, mivel Izrael fiainak öröksége nem szállhat egyik törzsből a másikba, hanem mindenki ragaszkodjék atyái törzsének örökségéhez. Ezt Mózes 4. könyve 36. fejezetének 7. verse mondja ki. Ezért utasította vissza a szőlőskert tulajdonosa Nábót a király ajánlatát. Tiszteletben tartotta az isteni törvényeket. Ez a döntés azonban az életébe került. Képzeljük el, hogyha a király kedvében akart volna járni, és figyelmen kívül hagyta volna az elveket, akkor helyette egy jobb szőlőskertet kapott volna, mint a sajátja. Ahogy ezt Királyok első könyvének 21. fejezetében olvashatjuk, ahol ez a történet szerepel.

sokan készek az Isten törvényeit lábbal tiporni, mint világi boldogulásuk akadályát, mert Isten tiltja a becstelen gyakorlatokat, az irigységet, a hazugságot és a csalást. Ha a jólét ilyen gyakorlatoktól függ, akkor inkább válasszuk az alázatot és a szegénységet. Jobb barátai a gazdasági jólétet az isteni áldással és jóváhagyással hozzák összefüggésbe, amikor ezt mondják. Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. De azok, akik a földi javak vagy a hatalom felhalmozását Isten kegyelmének bizonyítékaként tekintik, tévednek. Nem a gazdagság az isteni jóváhagyás mutatója, hanem az Istenben vetett hit és a parancsolataihoz való hűség, még ha ezek csak szegénységgel és nélkülözéssel járnak is.

A világ szemében a jólét gyakran mérhető vagyonnal, sikerrel, külső eredményekkel. De Isten igéje egy mélyebb, kiegyensúlyozottabb látásmódot kínál a jólétről. Olyat, amely a test, a lélek és az értelem harmóniáját jelenti. Az igazi jólét nem a pénzben rejlik, sem a földi javak felhalmozásában, hanem a tiszta szív, a nyugodt lélek és az Isten iránti bizalom birtoklásában. Isten célja számunkra nem csupán a mennyei üdvösség, hanem hogy már ebben az életben is megtapasztaljuk Jézus gondoskodó szeretetét. Az egészség, békesség és a boldogság az engedelmesség gyümölcsei, nem mint jutalom, hanem mint természetes következmény. Az engedelmesség törvényeihez való alkalmazkodás nem csak lelkileg, hanem testileg is jólétet eredményez. Ez azt jelenti, hogy Isten törvénye, legyen az akár erkölcsi vagy egészségügyi törvény, a mi javunkat szolgálja. Minél inkább Isten akaratához igazítjuk az életünket, annál inkább megtapasztaljuk a valódi jólétet, egyensúlyt, békét és Isten jelenlétének örömét.

barátkozz Istennel, és békességed lesz. Így újra élvezni fogod a boldogságot. Jób könyve, 20. fejezet, 21. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Szent István könyvhét, dedikálás és könyvbemutató. A Budapesten megrendezésre kerülő Szent István könyvhét keretében pénteken 15 órától 16 óráig a Ferenciek terén tart dedikálással egybekötött találkozót Steinbach József püspök. Ezt követően 17 órától részt vesz a Református Szeretetszolgálat által szervezett Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent köteteihez kapcsolódó beszélgetésen a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Szent István Társulat szervezésében idén 33. alkalommal kerül megrendezésre a Szent István könyvhét, a keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje május 18-a és 22-e között Budapesten a Ferenciek terén. Ugyanaznap tehát május 22-én pénteken a Református Szeretetszolgálat szervezésében kerülnek bemutatásra a Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent kötetei. A sorozatnak újabb kötetei jelentek meg, melyeket ezen az alkalmon ismertetnek a nagy közönséggel. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadása a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. Holnap, pénteken, május 22-én, 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a magyar Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél, és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger. Számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek. Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom. Én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Zsoltárok könyve 104. fejezet 24-től 35-ig.

0: Isten gondoskodik rólunk.
1: A föld tele van a csodáiddal, ó Isten. Mindenhol a te teremtményeid nyüzsögnek, minden a te kezed uralma alatt áll. Nézzük csak a felfoghatatlanul széles tengert. A legkülönbözőbb élőlények találhatók benne, mindenféle alakban és színben, leírhatatlan változatossággal. Még a legfélelmetesebb állatok is csak játékszernek tűnnek a kezedben. Mindenki tőled várja, hogy a megfelelő időben azt ad neki, amire szüksége van. Te határozol az életük hosszáról, és új életeket hozol létre szüntelen. A föld állandóan változik az évszakok rendületlen körforgásának köszönhetően. Maradjon a kézjegyed mindenhol látható, ó Isten, hogy örvendezhess alkotásodon. Ha megjelensz valahol, annak mindig nagy hatása van. Ezért dicsőítsen téged az egész életem. Szeretnék neked örömet szerezni, és azt kívánom, hogy tűnjenek el, akik nem akarnak téged elismerni. Dicséret és hála néked!

imádlak téged, aki teremtettél. Szeretlek, mivel atyámmá is lettél. Ha terheltetik szükséggel életem, bizodalmamat benned helyeztetem. Mert hatalmas vagy engem megtartani, még nyavajám is jómra fordítani.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk.

Ebben a korai fényben könyörgök hozzád, jó Istenem. Ha bármiben is vétkeznék ellened, ne fordítsd el a te orcádat tőlem, hanem légy hozzám könyörületes, hisz oly könnyen hajlok a rosszabb megoldásra, oly hamar engedek a kísértésnek. Kérlek, ébressz a szívemben töredelmet, és könyörületességet bősége szerint töröld el vétkezéseimet. Ne vondd meg tőlem földi javaidat, hanem adj meg minden szükséges dolgot a maga idejében. Ó, add, hogy törekedhessem a boldog örökké valóság elnyerésére is. Őrizd meg minden betegségtől, haragtól, veszedelemtől, bajtól és bánattól. Ezen az induló napon is takarj be irgalmaddal.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 21-e.
2: A 82/1992-es kormányrendelet értelmében 1992-től a Magyar Honvédelem napja május 21-e. Ez a nap Budavár 1849. évi megvívásának napja, ekkor foglalta vissza az ország fővárosát a Görgei Artúr tábornak által vezetett honvédsereg. Petőfivel szólva, ők neki mennek bátran az ellenség kardjának, tüzének, tiszteljétek a közkatonákat, nagyobbak ők, mint a hadvezérek.
1: Albrecht Dürer magyar származású bajor reneszánsz festő, grafikus és művészetelméleti író 1471-ben lépette földre. Műveinek jelentős részét portrék, oltárképek és más vallásos témájú festmények adják, de számos míves részkarcot, fametszetet, könyvillusztrációt és önarcképet készített. 1494-ben megismerte Bölcs Frigyes szász választófejedelmet, aki legfőbb megrendelője lett. Az ő megbízásából készítette 1504-ben a Wittenbergi palota kápolnájának nagy szárnyas oltárát, melynek középrésze a királyok imádása. 1526-ban Nürnberg város tanácsára hagyta négy apostol címen ismert két táblaképét, amelyekre bibliai idézeteket írt Luther Márton fordításában.

utazást kérünk. Ha ez nem válik be, a GPS is felmondta a szolgálatot, és térkép sincs nálunk, még mindig megkérdezhetünk egy járókelőt, akiről azt gondoljuk, hogy ismerős a környéken. Ez azonban nem mindig célra vezető. Ha nem a megfelelő embert kérdezzük, akkor lehet, hogy pont az ellenkező irányba indulunk el. Ha azonban azt a személyt kérdezzük, aki pontos információval szolgálhat, az sok időt és felesleges kerülő utat megspórolhat nekünk.

0: A Biblia mára rendelt jó tanácsa, hogy amikor az életutad járod, és bizonyos elágazáshoz érkezel, amikor döntést kell hoznod arról, hogy merre tovább, nem maradsz magadra. Isten a bölcsesség forrása, és ő megmutatja a helyes irányt és az igaz ösvényt. Figyelj a vezetésére! Ha nem így teszel, akkor lehetséges, hogy olyan tanácsadókra fogsz találni, akik miatt nagy varga betűket fog az életed venni. Nem éri meg kockáztatni.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az együttérzés példája.
1: A mai ige Máté evangéliuma 14:14. Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Gondolatok az ígéről. Nézzétek Krisztus életét, együttérzését, alázatosságát, szeretetét, és kifejezetten gyengédségét. Követnetek kell példaadását. Isten életet és gazdag áldásokat adott nektek, hogy élvezzétek azokat, cserébe pedig szolgálatot, hálát, szeretetet és törvénye iránti engedelmességet kér tőletek. Ezen elvárásai elsődleges fontosságúak és nem hagyhatók könnyelműen figyelmen kívül. Semmi olyat nem kér azonban tőletek, ami ne tenne boldogabbá már a jelen életben is. A mennyei felség azonosítja érdekeit a szenvedő emberiség érdekeivel. Embertársainknak szükségük van a szívbéli kedvességre és a gyengéd együttérzésre. Nem lehetséges a Krisztusban, mint élő főben való növekedés, amíg nem gyakoroljuk az együttérzés és szánakozó szeretet leckéjét, melyet ő tárt elénk. Lehetetlen visszatükrözni Krisztus képmását, ha a mennyei eredetű szeretet nem él ott a lélekben. Senki sem lépheti át Isten városának kapuit, aki nem rendelkezik ezzel a jellemtulajdonsággal. A megváltónk által elkövetett egyetlen szentségtelen tett is tönkretette volna példaképét, ő pedig nem lehetett volna tökéletes példa számunkra. Ám noha megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, mégis a bűn foltja nélkül maradt. A proféta szája által így mutatja be jellemét. Én vagyok az Úr, aki kegyelmet

ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem. Mindenki, aki Krisztus nevét vallja, ezekben a dolgokban kell, hogy gyönyörködjön, és a megtérés cselekedeteinek gyakorlásával meg kell mutatniuk a világnak, hogy követik a példaképet. Aki Krisztusban hisz, Krisztus cselekedeteit kell, hogy végezze. Az Úr úgy mutatkozik be előttük, mint aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol a földön, és ezek azok a gyümölcsök, melyekkel az őszinte kereszténynek is rendelkeznie kell.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én a világ mindenség teremtője, veled és melletted vagyok. Mi másra lehetne még szükséged? Ha valami hiányt érzel, az azért van, mert a kapcsolatod velem nem elég mély. Én bővölködő életet kínálok. A te részed az, hogy bízz bennem, és elutasíts mindenféle aggódást. Nem is annyira a kellemetlen események töltenek el szorongással, mint inkább az eseményekkel kapcsolatos gondolataid. Az elméd azon erőlködik, hogy irányítása alá vonjon egy helyzetet, hogy az általad óhajtott eredményt érje el. Gondolataid kiéhezett farkasok módjára becserkészik a problémát. Az irányú eltökéltségedben pedig, hogy saját akaratod szerint intézd a dolgokat, megfeledkezel arról, hogy életed irányítása az én gondom. Ez egy módon gyógyítható. Ha a problémáról az én jelenlétemre fordítod a figyelmedet. Hagyj abba mindenféle erőlködést, és figyeld, hogy én mit cselekszek. Én vagyok az Úr.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 31. és 32. verse. Mikeás könyve, 7. fejezet, 7. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 48. rész. Izrael képmutató és hűtlen. Halljátok meg ezt, Jákob háza, akiket Izraelről neveztek el, és akik Júdától származtok, akik az Úr nevére esküsztök, és Izrael Istenét emlegetitek, de nem híven és nem igazán. A Szent Városról nevezik magukat, és Izrael Istenére támaszkodnak, akinek seregek ura a neve. A korábbiakat már régen kijelentettem, az én számból jöttek ki, én hirdettem azokat. Hirtelen véghez vittem, bekövetkeztek. Tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak nyakadban az inak, a homlokot pedig érc, ezért jelentettem ki neked már régen, mielőtt bekövetkezett, már meghirdettem, nehogy azt mondhasd, bálványom tette ezt, bálványszobrom parancsára történt. Te hallottad és láthattad mindezt, és mégsem tanúskodtál róla. De mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Most teremtem őket, nem pedig régen, ezelőtt nem hallottatok róluk. Nem mondhatod, hogy tudtál róluk. Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, a nyomorúság kohójában próbára tettelek. Önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak, nem adom másnak dicsőségemet. Eljött a szabadulás ideje. Hallgass rám, Jákób, Izrael, akit elhívtam. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok, hiszen az én kezem vetett alapot a földnek, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Gyűjjetek össze mind, és hallgassatok ide. Ki mondta meg közülük azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilonban, és az szerez érvényt hatalmának a káldeusok között. Én mondtam meg, aztán el is hívtam, vezetem őt, hogy útján sikerrel járjon. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, és mióta ez történik, én jelen vagyok. Most pedig az én uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje, én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint tengerpartján a homok, méhed gyümölcse annyi, mint a homok szemek. Nevét nem törölnék ki, és nem vesz neki előlem. Menjetek ki Babilonból, fussatok ki a káldeusok közül, újjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot. Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti őket. A kősziklából vizet fakaszt nekik, megnyitja a kősziklát, és víz ömlik belőle. A bűnösöknek nincs békességük, mondja az Úr.

0: Mai szakasz, Izsaiás 48. Míg az előző fejezetekben a pogányok szembesültek Isten mindentudó előrelátásával, most Júda csökönyös gyermekeinek kell ugyanezt tenniük. Előre megjelentettem azt, ami eddig történt, mert tudtam, hogy konok vagy, hangzik a 4.-5. versben. Amikor Nabukodonozor seregei rajta ütnek majd Júdán, a nép nem panaszkodhat arra, hogy Isten védelem nélkül hagyta őket. Réges-régen elmondta már nekik, hogy ez fog történni, és hogy miért. Valamint azt is, hogyan kezeljék a megszállást. Jerémiás 27.6.11. Semmi sem halálosabb a lélek számára, mint nem hallgatni Isten szavára, és makacsul visszautasítani az ő akaratát. Bár csak figyeltél volna parancsaimra, mondja Isten, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger hullámai. Ehelyett azonban nincs békesség, így szól az Úr az istenteleneknek. Milyen gyakran elveszítjük belső békességünket, mert inkább azonnal reagálunk a hangos külső körülményekre, mint hogy az Úr biztos halk hangjára támaszkodnánk. Be kell ismernünk, hogy az Istenbe vetett bizalom nem fakad a természetünkből. Soha nem is fakadt. Pedig, amíg csak ezen a földön élünk, mindig az Úr szavát kellene választanunk, érzelmeink helyett. A 16. versből fölismerjük, hogy a teljes Szent Háromság a mi érdekünkben dolgozik. Kezdettől fogva nem titokban szóltam nektek. A legfontosabb tehát, hogy Jézusra tekintünk-e, és az ő akaratának engedelmeskedünk, vagy a kísértések közepette, hajlamainkat követve megadjuk magunkat a gonosz, sürgető nyomásának. A kísértéstől szenvedők forduljanak mindenkor imában Istenhez. Tartsanak ki az imádságban, kétség nélkül tekintsenek az Úrra, és a Szentlélek működni fog az emberi szívben, lélekben és elmében, hogy alá tudja vetni magát a megfelelő elveknek. A győzelem hittel engedelmeskedni Istennek. Ez áll a János 1.4.4-ben, és így megtapasztaljuk a békét.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. János első levele, 2. fejezet, 3. vers. Isten mindenkit a cselekedetei szerint ítél meg. A tetteinkből tűnik ki, hogy milyen a jellemünk. Ezek mutatják meg, hogy valódi-e a hitünk. Nem elég hinnünk azt, hogy Jézus nem volt csaló, és hogy a Biblia vallása nem ravaszul kigondolt mese. Van olyan ember, aki elhiszi ugyan, hogy Jézus neve az egyetlen név, amely által üdvözülhet, de nem fogadja el Jézust hitáltal a maga személyes megváltójának. Nem elég elfogadni az igazságot úgy, mint egy elméletet. Nem elég hitvallást tenni Krisztusról, nem elég az, ha a nevünk a gyülekezet név sorában szerepel. Aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. Abból ismerjük meg, hogy bennünk marad abból a lélekből, amelyet nékünk adott. János első levele, 3. fejezet, 24. vers. Ez a megtérés igazi bizonyítéka. Bármit valljunk is, az semmit sem ér, ha az igaz cselekedetek által nem teszünk bizonyságot Krisztusról. Az igazságnak bele kell ágyazódnia a szívünkbe, irányítania kell gondolatainkat, szabályoznia kell érzéseinket. Jellemünknek egészében az Úr törvényét kell visszatükröznie. Meg kell valósítanunk az ige minden jótáját és pontocskáját a hétköznapi életünkben. Akik az isteni természet részeseivé lettek, azok összhangban élnek Isten igazságának mércéjével, a szent törvénnyel. Tény, hogy a saját erőnkből nem tudunk engedelmeskedni. Krisztus azonban eljött emberi testben, és a maga tökéletes engedelmességével bebizonyította, hogy az Istenivel egyesült emberi természet engedelmeskedni tud a törvény minden egyes előírásának.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Oszlopok. Legyetek olyanok, mint két oszlop, amely ugyanazt a tetőt tartja, de ne kezdjétek birtokolni egymást. Hagyjátok meg a másik függetlenségét. Ugyanazt a tetőt támasszátok, ez a tető pedig a szeretet. Khalil Gibran.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj rá Isten igéire. Második rész. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Jakab levele első fejezet 5. vers. Állj rá Isten igéire, amikor nehéz dolgozat vagy vizsga előtt állsz. A bukástól való félelem éppen akkor tudja megbénítani az elmédet, amikor szabadon kellene szárnyalniuk a gondolataidnak. Ha minden tőled telhetőt megtettél, tanultál és készültél, bízd rá Istenre a többit, és állj rá igéire. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Zsoltárok könyve 37. fejezet, 3-tól az 5. versig. Kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz. Jeremiás prófita könyve 33. fejezet 3. vers. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Zsoltárok könyve 91. fejezet 15. vers. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. János evangéliuma 14. fejezet 26. vers. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. János első levele 3. fejezet 22. vers. Ne félj, Isten veled megy, amikor eljön a dolgozat írás vagy a vizsga ideje. Jóval azelőtt, hogy imádkoztál volna, elkezdte felkészíteni a szíved és az elméd. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, míg beszélnek, én már meghallgatom. Ézsaiás prófita könyve 65. fejezet 24. vers. Úgyhogy húzd ki magad, és annak a biztos tudatában lép be a terembe, hogy Isten veled van.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus zárónyilatkozat. A Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották féléves szokásos találkozójukat. Közleményüket így fogalmazták meg. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi egyházak olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyengék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Kívánjuk, hogy a társadalomban a szeretet, valamint a jog és a másképp gondolkodók tiszteletben tartása uralkodjon. Készek vagyunk együttműködni mindazokkal, akik békességet, a közjót, a családok megerősítését, a fiatal nemzedékek hitben való nevelését és a rászorulók segítését munkálják. Az örökség kötelez. Május 24-én az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalhassák a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e, vasárnap 18 óra. A helyszín: a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon a Szeretet Hét program keretében. Református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000 vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az imahetet május 17-én istentisztelettel nyitották meg az egyházközség templomában. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

felolvasott szentírási idézetben azt hallottuk, hogy a Szentlélek ott van mindannyiunkkal, és emlékeztet mindarra, amit tudnunk kell. Nem vagyunk egyedül. A lélek munkája által számíthatunk arra, hogy Isten bölcsességei szeretete utat mutat nekünk minden nap. Megtanít mindenre, és eszünkbe juttatja azt, amire szükségünk van. Amikor például beszélgetünk valakivel, segíthet abban, hogy amit mondunk, az megfelelően hangozzék el.

A Szentlélek téged is tanítani és vezetni akar. Megengeded-e neki? Szoktad hívni, kérni őt minden reggel? Hiszen nélküle nem értheted meg Isten igéjét. Maga az Úr mondta azt, hogy az ő gondolatai sokszor nem egyeznek a te gondolataiddal. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az ő gondolatai a tieidnél. A lélek azonban segít neked megérteni Isten útjait, és egyértelművé teszi számodra az ő igéjét. Erről így ír Pál apostol a korintusi levél elején. A lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember benső dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Láthatod tehát, hogy nem csupán a te erőfeszítéseid eredménye, hogy Isten igéje gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen az életedben. Sokkal inkább a Szentlélek Isten munkája. Ezért bíztatni szeretnélek, hogy fordulj hozzá bizalommal. Kérd, hogy vezessen és irányítson.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 21-e. János evangélium a 12. fejezet 26-tól 33. versig. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Többször feltettem már magamnak a kérdést, mi a motivációm és a célom a hétköznapokban. Volt, hogy azt válaszoltam, csak túléljem valahogy. Jézus, amikor a kereszthez közeledik, imádságában az Atyához fordul, ebben látjuk az ő igazi célját. Nem önmagáért, hanem az Atya dicsőségéért könyörög. Ez áll most imádságának középpontjában, ahogyan földi szolgálatának középpontjában is. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. János 17:4. Jézus a kereszthalállal beteljesíti a rábízott küldetést, ezért dicsőül meg ismét az Atya. A hívő ember célja is Isten dicsőítése, aminek nem csupán belső ügynek kellene lennie, hanem kifelé világító fényességnek is. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5:16. Még ebben az elfajult nemzedékben is, ahol Isten gyermekei, ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Filippi 2:15-16. Gondolkodj el ezeken a kérdéseken. Van-e olyan terület az életemben, ahol nem engedem, hogy Isten dicsősége ragyogjon? Milyen konkrét lépést vár tőlem Isten ezen a területen? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai jáhítatot Miss Navamani Peter írta Karnatakából, Indiából. A mi pásztorunk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének első verse. Szolgálatunk során a férjemmel sokszor utaztunk dél-indiai falvakba, hogy meglátogassuk a vidéki gyülekezeteket. Néhány faluban nem volt megfelelő út, úgyhogy jippel vagy ökrös szekérrel kellett utaznunk az egyenetlen terepen. Emiatt súlyos nyaki fájdalmaim voltak, ami végül csigolyagyulladáshoz vezetett. Egyházunk egyik lelkésze, mikor meglátogatott minket és látta a nyakamat, imádkozott értem. Bátorított, hogy minden nap olvassam el a 23. Zsoltárt, és csendesedjek el felette. Mindennapi gyakorlatom már lett a gyönyörű Zsoltár feletti elmélkedés. A fájdalom egy idő után aztán elmúlt, de a gyakorlat megmaradt. A 23. Zsoltár a bizalom és függés gyönyörű kifejeződése és bizonyosság arról, hogy Istennek minden körülmények között gondja van ránk. Dávid pásztor volt, és tudta, mit jelent gondoskodni anyájáról, és megóvni a bajtól. Minden jó pásztorhoz hasonlóan ismerte a bárányait is, ők is ismerték a hangját. Nekünk Isten a pásztorunk. Nem csak a testi jólétünkről gondoskodik, de a lelki egészségünkre is gondja van. Az élet nagy kihívásai között is bizonyosak lehetünk jelenléte és védelme felől. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy igéddel táplálsz minket, és irgalmas jelenléteddel áldod meg életünket. Amen. Navamani Peter 2025. június 29-én hunyt el ennek a kiadványnak a munkálatainak az idején. Napi gondolat, minden nap hálás vagyok Isten jelenlétéért az életemben. Imádkozzunk a krónikus fájdalommal élő emberekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Gerzsenyi Sándor, várjuk, hogy pünkös legyen. Részletek. Miért vagyunk olyan fáradékonyak? Hamar csüggedők, szalmaszálban is megbotlók, könnyen aléló lagymatagok, ideg nélküli, füstölgő, omladozó oltárok. Miért hiányzik életünkből az okos találékonyság, a konok kezdeményező készség, a kősziklát is termővé szelidítő hit és értelem? A tiszta akarat rendet parancsoló mágneses tere, a kitartóan zörgető mentő szándék, ahogy egy-egy szív előtt megállva nem adjuk fel a reményt, míg föl nem tárul sarkig a bereteszelt ajtó. Kilopta el tőlünk a kristályfolyó után epedő szarvas szent szívét, hogy ott találjuk meg, ahol sehol másút a semmilyen egyéb módon föllelhető békét, nyugalmat, boldogságot, üdvöt. Miért van az, hogy virágvasárnapi bódult örömmel oda terítjük harsogó színekben tobzódó felső ruhánkat, hebehúrja gyermeki rikoldozásainkat, hogy 5 nap múlva köntösünk sötét fonákjába takarjuk eladott szívünket, s olyan könnyen feszítsd meggé torzul ajkunkon a hozsanna. És miért nem jön el soha életünkben az a bizonyos 50. nap? Serlegeinket miért nem tölti meg valaki azzal a bizonyos részegítő itallal, hogy ajtónk závárja lehullana végre, hogy megalvat fekete vérünk pezsgő, piros, lüktető folyammá válnék, hogy megmámorosodva, beleszédülve, ne kellene többé keresni a megfelelő szavakat, melyeknek bokra mögé elrejtőzhetünk, hanem hogy görcsből oldott nyelvünket önfeled bizonyságtételre mozdítaná az életet ébresztő drága szellem. Szívünkben miért nem lobban magasra a tűz? A tűz, hogy elhamvasszon minden sötét miértet. Jöjj, égi tűz! Jöjj, áldott Szentlélek! Jöjj, lelkes, tüzes pünkösd! Tedd áldássá, haszonná, éltető erővé életünket, gyülekezeteinket, a szentek közösségét, megváltott

0: Megfelelő ruházat.
1: Mértékletesség. Nem félti a hótól háza népét, mert egész háza népe karmazsinba öltözött meleg ruhába. Példabeszédek könyve 31-21. Gondolatok az ígéről. Bár ruházatunk szerény és egyszerű, legyen jó minőségű, kellemes színű és alkalmas a szolgálatra. Elsősorban a tartósságra tekintsünk a kiválasztásánál. Nyújtson megfelelő védelmet a hideg ellen. A példabeszédekben bemutatott asszony nem félti családját a hótól, mert egész háza népe meleg vastag ruhába öltözött. Ruházatunkat tartsuk tisztán. A szennyes ruha egészségtelen, mert beszennyezi testünket és lelkünket is. Az öltözékünk legyen ízléses, szép, de természetes egyszerűség jellemezze. Krisztus óv bennünket a kérkedéstől. A mező virágaira, a tisztaságukban kibontakozó liliumokra mutatva így szól. Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Jézus a természet szépségeivel szemlélteti azt az ékességet, amelyet a menny értékel, a szerény bájosságot, egyszerűséget, tisztaságot és csinosságot, mely a ruházatunkat is tetszetőssé teszi Isten előtt. Ruházatunk legyen jó anyagból való, tartós, szerény, korunknak megfelelő, de a ruházat kérdése, a divat, ne kösse le gondolatainkat.

0: szülői tekintély.
1: Ti apák, pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Efézus beliekhez írt levél 6. fejezet, 4. vers. Ez egyszerre jó és rossz hír. Szinte mindent, amit a gyermekeink Istenről hinni fognak, erősen formálja az, amit a szüleikben látnak. És a gyermekek Istennel kapcsolatos érzései leginkább akkor alakulnak ki, amikor a szülők teljesítik a legistenibb felelősségüket, az engedelmességre való tanításukat. Sajnos nekünk szülőknek nincs más gyermekünk, akin előtte gyakorolhatnánk. De minden hibát a szülői szerepekben, minden próbatételt valódi gyerekeken teszünk meg, ahogyan a szüleink is megtanulták látva, hogy mi történt velünk, amikor hibáztak. Nagyjából ugyanerre gondolt Pál apostol is, amikor arra figyelmeztette a szülőket, hogy ne ingereljék haragra gyermekeiket. Szinte természetes, hogy amikor szülői tekintély a fiatalok határtalan energiájával és kíváncsiságával ütközik, valaki dühös lesz. Az apának meg kell tiltania a gyermeknek bizonyos dolgokat, mielőtt a gyerek megérti. Nincs kényesebb feladatunk, mint az, hogy segítsünk a magukat szabad erkölcsi ágensnek érző fiatal embereknek abban, hogy megtanuljanak a valóság határain belül élni. Amikor a szülők azt hiszik, ezt hatalmukkal, azzal a képességükkel, hogy engedelmességre kényszeríthetik őket, fájdalommal vagy fizikai erővel fenyegetve elérhetik, nem csak gyermekeiket haragítják meg, hanem Istent is meggyalázzák. Bár olyan nagy szavakat használunk, mint a mindenható, és olyan királyi képeket mutatunk be, mint a királyok királya, hogy megmutassuk Isten nagy méltóságát, a mi Istenünk nem alacsonyodik le a hatalom és az erő alkalmazásáig, hogy megnyerje barátai, teremtett lényei hűségét. Sokkal inkább ő segít nekünk megérteni, hogy milyen belső előnyökkel jár, ha az ő elvei szerinti életet választjuk. És ki tudna haragudni ebben a helyzetben? Megbecsteleníted Istent azzal, ahogy a gyermekeiddel és másokkal bánsz?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 21-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 150. Zsoltár második versében találhatjuk. Dicsérjétek Istent hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Az Újszövetségi igét pedig a Kolossé beliekhez írt levél harmadik fejezetének 16. versében találhatjuk. Intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Azok az érzések, amelyekkel körülveszed magad, a maguk színeivel festik meg a szívedet. Az elmúlt hetek, hónapok talán tele voltak haraggal, félelemmel, kétségbejtő eseményekkel. A bizonytalanságok közepette talán a jövőt sem láttuk, talán most sem látjuk fényesen. Falkó, fekete árnyalatok. De látjuk-e a húsvét örömét? Krisztus győzelmét a halál felett? Látjuk-e a mennybe menetel ünnepének ígéretét? Bizakodunk-e a pünkösdi csodában, vagy ezek túl elméleti dolgok? Ráérünk később foglalkozni velük? Hálát adni annyit tesz, leborulok Isten hatalma előtt, mert a szívem csordultig van szeretetével. János első levelének 4. fejezetében olvashatjuk, Isten szeretet, így mutatkozik meg a hatalma. Aki hálás, az telve van Istennel. Hogy mi zajlik körülöttem, a sokszor aggasztónak látszik, tele tehetetlenséggel, bizonytalansággal, félelemmel. Hálát adni nem azt jelenti, hogy nem veszek tudomást a nehézségekről, és csak a szép dolgokat látom meg. Hálát adni azt jelenti, hogy Isten felé fordulok, az ő kezéből veszek el mindent. Isten szeretet, hatalmasabb minden gondomnál. Fordíts szívedet Isten felé. Merülj el tekintetébe, mert az Úr maga színpompás, és színpompás árnyalatokkal gazdagítja életedet. Jézus hűsége végtelen, jósága nagy, hogy fakó fekete szívünket vére által új színnel fesse meg, hogy ez a szív ő benne lásson mindent, ami körülvesz. Imádkozzunk. Uram, hálát adok neked ezért a nemzetért, a benne élő minden emberért. Hálát adok neked az életemért, a testemért és a lelkemért. Hálát adok neked hűségedért, gondoskodásodért, szeretetedért. Megajándékozott vagyok, Uram. Tölts el szent lelkeddel, hogy tekintetem egyedül rád szegeződjön. Egyedül a te jóságodban merüljön el. Tölts el szent lelkeddel, hogy szívem öröme egyedül te legyél. Amen. Az áhítatot Cető Bálint írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Dicsérjétek Istent hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

Isten igéjében a jólét és az Isten parancsolatainak való engedelmesség összekapcsolódik, ahogy ezt a 112. Zsoltár elején olvashatjuk. Boldog az az ember, aki fél az Úrtól, és nagy örömét leli parancsolataiban. Utódja hatalmas lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Gazdagság és bőség van házában, és igazsága örökké megmarad. Bár a jólét különböző gondolkodásmódokat foglal magában, az erkölcsi és lelki profiltól kezdve a javak és a pénz felhalmozásáig az emberek gazdasági fejlődését gyakran hangsúlyozzák. A jólét és az Isten parancsolatainak való engedelmesség közötti kapcsolat azonban ennél jóval összetettebb. Vannak, akik az isteni elvekhez való hűségük eredményeként jutnak jóléthez, míg vannak, akik hitük miatt súlyos veszteséget szenvednek el. Egy alkalommal Aháb király egy szőlőskertet akart vásárolni a palotája szomszédságában. A mózesi törvények szerint ez nem volt törvényes, mivel Izrael fiainak öröksége nem szállhat egyik törzsből a másikba, hanem mindenki ragaszkodjék atyái törzsének örökségéhez. Ezt Mózes 4. könyve 36. fejezetének 7. verse mondja ki. Ezért utasította vissza a szőlőskert tulajdonosa Nábót a király ajánlatát. Tiszteletben tartotta az isteni törvényeket. Ez a döntés azonban az életébe került. Képzeljük el, hogyha a király kedvében akart volna járni, és figyelmen kívül hagyta volna az elveket, akkor helyette egy jobb szőlőskertet kapott volna, mint a sajátja. Ahogy ezt Királyok első könyvének 21. fejezetében olvashatjuk, ahol ez a történet szerepel.

sokan készek az Isten törvényeit lábbal tiporni, mint világi boldogulásuk akadályát, mert Isten tiltja a becstelen gyakorlatokat, az irigységet, a hazugságot és a csalást. Ha a jólét ilyen gyakorlatoktól függ, akkor inkább válasszuk az alázatot és a szegénységet. Jobb barátai a gazdasági jólétet az isteni áldással és jóváhagyással hozzák összefüggésbe, amikor ezt mondják. Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. De azok, akik a földi javak vagy a hatalom felhalmozását Isten kegyelmének bizonyítékaként tekintik, tévednek. Nem a gazdagság az isteni jóváhagyás mutatója, hanem az Istenben vetett hit és a parancsolataihoz való hűség, még ha ezek csak szegénységgel és nélkülözéssel járnak is.

A világ szemében a jólét gyakran mérhető vagyonnal, sikerrel, külső eredményekkel. De Isten igéje egy mélyebb, kiegyensúlyozottabb látásmódot kínál a jólétről. Olyat, amely a test, a lélek és az értelem harmóniáját jelenti. Az igazi jólét nem a pénzben rejlik, sem a földi javak felhalmozásában, hanem a tiszta szív, a nyugodt lélek és az Isten iránti bizalom birtoklásában. Isten célja számunkra nem csupán a mennyei üdvösség, hanem hogy már ebben az életben is megtapasztaljuk Jézus gondoskodó szeretetét. Az egészség, békesség és a boldogság az engedelmesség gyümölcsei, nem mint jutalom, hanem mint természetes következmény. Az engedelmesség törvényeihez való alkalmazkodás nem csak lelkileg, hanem testileg is jólétet eredményez. Ez azt jelenti, hogy Isten törvénye, legyen az akár erkölcsi vagy egészségügyi törvény, a mi javunkat szolgálja. Minél inkább Isten akaratához igazítjuk az életünket, annál inkább megtapasztaljuk a valódi jólétet, egyensúlyt, békét és Isten jelenlétének örömét.

barátkozz Istennel, és békességed lesz. Így újra élvezni fogod a boldogságot. Jób könyve, 20. fejezet, 21. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: A kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Az UNESCO 2001-ben felhívást intézett a tagállamokhoz és a civil szervezetekhez, hogy lehetőleg minél többek bevonásával és közreműködésével legyen ünnep a kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Ez a nap alkalom arra, hogy jobban megértsük a kulturális sokszínűségben rejlő értékeket, és ebből adódóan könnyebben tudjanak együtt élni a különböző kultúrák. Kulturális sokszínűségünk az emberiség közös öröksége, ideák és társadalmi megújulásának forrása, amin keresztül nyitunk mások felé, és új gondolkodásmódot hozhatunk létre. A kulturális sokszínűség világnapját a párbeszédért és a fejlődésért az ENSZ és az UNESCO 2002 óta ünnepli minden év május 21-én. A nap lehetőséget teremt arra, hogy elmélyítsük a kulturális sokszínűség értékére vonatkozó ismereteinket, és hogy megtanuljunk jobban együtt élni. Magyar Honvédelem napja. Az 50-es évektől 1991-ig szeptember 29-e volt a fegyveres erők, illetve a Magyar Honvédség napja. 1992-től a Magyar Honvédelem napja május 21-e. A magyar szabadsághoz tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a honvéd sereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján ezen a napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös útonlevés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg, Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél, és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ha valaki emlékszik, hogy hol is hagytuk abba az apostolok cselekedetei tanulmányozását, hát kis hián tragikus vége volt az elmúlt heti beszélgetésnek, nem miattunk, hanem amiatt, mert hát Pál apostollal mi is történik Lisztrában? A tömeg, amelyik először isteníti Barnabást és Pált, megfordul az Ikoniumból érkezetteknek a hatására, és olyan szinten ellenségessé válik, hogy még meg is kövezik Pált, és de hogy pontosan idézzük a szöveget, tessék csak nézni, mit ír az Apostolok cselekedetei 14. fejezet 19. versétől. Antiochiából és Ikoniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Az elmúlt alkalomnak a legvégén már alig volt lehetőség erről a két versről mondani valamit, most muszáj, hogy ezzel kezdjük. Mert ezzel az elment Derbébe Lukácsi közléssel, hát úgy túl is vagyunk a dolgokon. Akkor ezért egy néhány dolgot szeretnék tisztázni. A megkövezés nem azt jelentette, hogy Pál apostolt néhány kővel megdobták. Mert akkor ezt írta volna Lukács. A megkövezés az egy halálbüntetés volt, és sajnos a kortársak ebben a dologban nagyon profik voltak. Ez azt jelentette, hogy olyan kőzuhatagot zúdítottak valakire, hogy nagyon sokszor azok a kövek nem csak agyon zúzták, mindenütt súlyos sérüléseket, tehát töréseket, egészen agyalapi törésekig tudtak ezzel a megkövezéssel elérni, sőt, nagyon sokszor súlyos csonttörések is történtek ilyenkor, hanem nagyon sokszor addig dobálták, míg fölötte egy kupac kő állt. Ezt jelentette a megkövezés. És hogyha ez nem lett volna elég, azt írja itt a Szentírás, hogy kivonszolták a városon kívülre. És szeretném mondani, hogy ez nem azt jelentette, hogy négy ember kedvesen hordágyra rakta, és mint a tojást kivitték a városon kívülre. Ez a kivonszolás, ez a lehető legszörnyűségesebb módon történt általában, ami önmagában is elégséges lett volna ahhoz, hogy valaki belehaljon. Nem kellett hozzá a megkövezés. És ez a városon kívülre való kihurcolás, ez ráadásul azt jelentette a kor szabályai szerint, hogy nem érdemel temetést, tehát nem lesz temetése. Tehát kihúzták valahova, és ez általában borzasztó még kimondani is, de legtöbbször úgy történt, hogy ahova egyébként a szemetet szokták kihordani, és ott hagyták. És akkor körülvették a tanítványok. És egyszer csak azt látták, hogy Pál életjeleket ad. Aztán azt látták, hogy Pál föláll a lábaira, és aztán azt látták, hogy Pál nem csak föláll a lábaira, hanem bemegy velük együtt vissza a városba. Nem szerettem volna senkit semmiféle gyomorforgató dologgal terhelni, amikor az előbb a megkövezésről beszéltem. Csak azt szerettem volna, hogy mindenki érzékelje, hogy alapvetően az, hogy Pál él, az isteni csoda. Ez akkor is isteni csoda lett volna, hogyha Pált úgy viszik be négyen, és hordágyon, és azt olvastuk volna, hogy néhány hónap gondos kezelés után a testvére kicsempészték a városból, de még akkor is nyomorék maradt, mert ennek a következményeképpen mindenképpen teljes fizikai sérülések után nyomoréknak kellett volna maradni. Eljött Pál a saját lábán megy be, és utána másnap a saját lábán távozik a következő városba, Derbébe. Ez elmagyarázhatatlan. Én nem is próbálom elmagyarázni, Isten csodái nem szorulnak magyarázatra. Tehát amikor az Úr Jézus azt mondta Lázár sírjánál, hogy Lázár jöjj ki, akkor kijött a halott úgy, ahogy bepójálva volt, halotti leplekbe bugyolálva, ez már önmagában érthetetlen, hogy tudott kijönni, de a Szentírás nem azt akarja, hogy elmagyarázzuk, hanem hogy higgyünk az Istennek, és higgyünk Istenben. És Pál átélte, hogy Ebben a helyzetben Isten visszaadta az életét. Azt mondta Isten, hogy meg fogja őket őrizni. Úgy tűnik, hogy a megőrzésről nekünk a saját véleményünk néha fontosabb, mint az Istené, hiszen a számunkra a megőrzés az semmi másban nem merülhet ki, mint hogy soha ilyesmi nem történhet. Pedig, amikor Isten valakinek akár egy súlyos műtét után adja vissza az életét, az nem kisebb csoda, mint hogyha nem is kerül sor a műtétre. Ellenben, és ezt nagyon nehéz szívvel és óvatosan merem csak elmondani, nehogy azt higgye bárki is, hogy könnyen dobálózok én itt a szavakkal, ellenben Isten sokszor pontosan ezáltal nyit kaput olyanokhoz, akik szenvednek, nyomorúságban vannak, mert aki ebben benne volt, annak a szava hitelesebb, hiszen tudja, miről beszél. Aki még soha nem élt át fájdalmat, az körülbelül olyan, mint a gyermekneveléshez általában azok szoktak a legjobban érteni, akiknek még sose volt gyerekük. Mihelyt megérkezik az első jelentés, problémák szoktak támadni, addig minden tökéletes és minden nagyszerű, utána vannak gondok. Na most az a helyzet, hogy a hívő életben is ezek a megpróbáltatások, pár később azt fogja róla írni, hogy kimunkálják a kipróbáltságot, a kipróbáltság az álhatatosságot, az álhatatosság a reménységet, és ez a reménység nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Minden esetre Pál nem vesz ki betegszabadságot. Azt mondta egyszer az Úr Jézus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mehettek be az Isten országába. Hát ez az ige meg hogy jön ide? Tessenek megnézni egy kisgyermeket. Esik hatalmasat, odaveri az orrát, fejét, könyökét, lábát, bokáját, bármit, és amikor ez megtörténik, akkor a gyerek sír és mondja, hogy fáj, de 5 perc múlva már lehet, hogy nevet és vidáman játszik, hiszen megkapta maga 2 pusziát, és ezek szerint nem történt valami nagyon súlyos dolog, és a gyermek nem fog színészkedni, nem fog rátenni még 2 lapáttal, nem fogja magát sajnálni, meg sajnáltatni a legtöbb esetben, hanem annak rendje módja szerint megy tovább. Hát úgy tűnik, hogy Pál apostol nem színészkedik, nem sajnáltatja magát, hanem hogyha Isten felemelte ebből a helyzetből, akkor indul tovább. Ez egy nagyon különös állapot, de azért akartam mindenképpen hangsúlyozni, hogy tessenek megnézni, hogy Isten ilyen munkát is el tud valakiben végezni, hogy ne érezze a saját állapotát valami rendkívülinek és különlegesnek, és ne tegyen úgy, minthogyha nem tudna valamit megtenni, amit éppen meg tud. Tovább tud menni Pál Derbébe? Úgy érzi, igen? Tovább fog menni? Igen. Miért? Mert erre hívta az Úr. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, folytatja Lukács a beszámolót, és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Hát egy kicsit többet szeretnék tudni Derbéről én is, és még mielőtt valaki megkérdezi, hogy de miért nem írt többet, hát az eddigiekről sokkal többet írt Lukács, hát ezt majd Lukácstól kell megkérdezni, ha egyszer az örökké valóságban leszünk, hogy erről miért nem írt többet, de azért egy nagyon fontos dolgot leírt, hogy sokakat tanítványát tettek. Tehát Derbe nem az a hely volt, ahova elvonultak a világ szeme elől, és még egyszer elő ne forduljon, hogy a bizonyságtétel miatt nehéz helyzetbe kerülünk, inkább hallgatunk, most eltűntünk a lisztrai, ikoniumi, antiochiai szemek elől, és illaberek, nádakerek, mögöttünk a köd. Ők végezték azt a munkát, amit Krisztus rájuk bízott. Talán ennél is csodálatosabb az, hogy amikor úgy érzik, hogy Derbében elvégezték a munkát, elindult a Krisztus evangéliumának a gyümölcseként a gyülekezet, hova is térnek vissza? Hát, Lisztrába, meg Ikóniumba, meg Antiochiába. Na de hát mindegyik helyen nagyon súlyos dolgok történtek, egyre súlyosabbak. Hát nem kellett volna azt mondani, hogy Derbéből más úton tértek vissza, és hát annyi út volt, amiben el lehetett volna érni a tengerpartot, aztán hajóra szállni. Ott volt a szívükben egy nagyon nagy felelősség. Tessék csak nézni! Visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Ez nem így van a Szentírásban, de én most tételeket fogok mondani, jó? erősítették a tanítványok lelkét. Miért? Hát először is, mert a tanítványokban ezek friss, megtértek, még akkor is, hogyha nagyon sokan közülük gyermekkoruktól ismerték az írásokat, hiszen zsidó származásúak lévén szombatról szombatra a zsinagógában tanították nekik az írásokat, de mégis a Krisztusban való élet szempontjából újak. És kellett, hogy erősítsék a tanítványok lelkét, hiszen ezek kimozdultak egy sok éves, évtizedes állapotból, magyarul a hazai pályát elhagyva most, mint egy idegenek éltek a saját korábbi életterükben is, hiszen ők keresztjének kélettek. Ilyenek nem voltak korábban se Ikóniumban, se Antiókiában, se Lisztrában, és ez nyilván ez az új életfelfogás, ez az új életvitel sok kérdést vetett föl. Ráadásul bennük is. Jól csináljuk? Helyén való, amit teszünk? Ami korábbi gyakorlatunkhoz képest a kereszténységet így kell megélni? Nagyon nagy szükségük van a tanácsadásra. Aztán a következő, ez a kettes tétel, bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben. Ez nagyon fontos. Pál tudta, és Barnabás is tudta, hogy a hitre eljutni az egy csodálatos ajándék. A hitben megmaradni az egy még csodálatosabb kegyelem. És abban a pillanatban, hogy valaki hitre jutott, nem egy megnyugvó pontra jutott az élete, hanem egy harcmezőre. És ezt azért akarom hangsúlyozni, mert nem szeretném, ha bárki azt mondhatná, hogy még ebben a Biblia tanulmányban se arról hallott, hogy sok harc következik a kereszténységben, hanem valamiféle rózsaszínű köd. Mert nincs ez a rózsaszínű köd, amit nagyon-nagyon sokan hirdetnek. Nem úgy van, hogyha Krisztushoz jövök, akkor onnantól kezdve minden szép lesz, jó lesz, kedves, és nem fog kísértés jönni, nem lesznek támadások, nem rágalmazhatnak meg, nem jönnek, akik üldöznek, lehet, hogy még a elvileg saját fél ről is, hiszen akik vallásos begyöpösödöttséggel gondolnak a keresztény életükre, semmivel nem különbek, mint azok, akik a zsidó gyakorlatot féltve támadtak rá a keresztényekre. És azt mondja Isten igéje, hogy szükség volt, hogy bátorítsák őket, hogy erősítsék őket a hitben, és hogy elmondják neki, és most szó szerint idézzük, ami a Szentírásban van, tessenek csak nézni. Mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Pál apostol nem árult zsákba macskát, Barnabás sem árult zsákba macskát, teljesen világossá tette, hogy innentől nem rózsákkal lesz szegélyezve az út, és nem arannyal lesz kikövezve a keskeny út. Azt mondta egyszer egy lelkipásztornak a felesége, hogy ha ilyeneket fogsz prédikálni, akkor ne számíts arra, hogy sokan jönnek majd a gyülekezetbe. A lelkipásztor azt mondta, hogy igazad van, de ha ezeket nem mondjuk el, akkor nem számíthatunk arra, hogy többen célba is fognak érni. Ez nagyon fontos, mert ha valaki úgy kap meghívást a Krisztus követésre, hogy később úgy érzi, hogy őt becsapták, hitegették, félrevezették, én most konkrét településeket tudnék mondani, ahol azért ellenségesek az evangélium hirdetésével, mert korábban voltak olyanok, akik odamentek, és valami nagy, csodálatos, rózsaszín dolgokat mondtak a Krisztus követésről, aztán amikor valakik eljutottak a döntésre, csatlakoztak a közösséghez, akkor meg elkezdték nekik magyarázni, hogy ja, hát ez mostantól nem így lesz, mostantól ezt kell tenni, azt kell tenni, amazt kell tenni, és azok az emberek úgy érezték, hogy lépre mentek. Na hát a hívő életben nincsen lép. Nem lehet olyan mézes madzag, amit húzgálunk egymás óra előtt. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. A keresztény ember nem azért követi Krisztust, mert szenvedni jó, és a mazoizmus azt követeli tőlünk, hogy élvezzük a szenvedést, hanem a keresztény ember azért követi Krisztust, mert ez az út vezet az örökké valóságba. Krisztus az életét adta értünk, azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen, és a szeretetünk, a Krisztus iránti szeretetünk arra visz bennünket, hogy a körülményektől függetlenül kövessük Krisztust. Egyébként nem mindig ilyen szörnyű nehéz az út. Pál apostol később nem azt fogja mondani, hogy megtanulta azt, hogy nyomorúságra még nagyobb szenvedés jön, hanem azt mondta, hogy megtanultam, hogy minden körülmény között elégedett legyek, tudok bővölködni, és tudok szűkölködni, tudok élvezni a Krisztustól nyert szabadságot és az evangélium szabad hirdetését, és azt is tudom, hogy milyen, amikor veszedelemben népem közt, veszedelemben idegen között, veszedelemben rablók közt, veszedelemben szárazföldön, veszedelemben tengeren. Ez egy másfajta élet. De mindig az a kérdés, hogy ott van-e közben Krisztus. Tehát ez volt a következő, hogy igazat mondtak. És utána még egy nagyon fontos jött. Tessék csak hallgatni! Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Itt most megint kénytelen vagyok megállni. Mert hogy a gyülekezetek abban a pillanatban, ahogy megalakultak, valamiféle struktúrát kellett, hogy kapjanak. Nagyon sokszor szokták mondani, hogy a királyi papság elve kizárja azt, hogy legyenek bárkik, akik a gyülekezetben bármilyen szempontból is többek a többieknél. Hát nyilván az üdvösség szempontjából senki nem lehet több a többinél. De az előjárás az egy óriási felelősség, és a jeruzsálemi gyülekezetben az apostolok nagyon hamar jutottak el arra, hogy de szükség lesz diakónusokra, később presbüteroszokra, presbiterekre, és ez a presbiter nem feltétlenül életkora szerint volt vén, mint amit maga a kifejezés jelent, hanem a Krisztus tapasztalata, vagy a hívő életben járás tapasztalata volt nagyobb. Azon gondolkoztam, hogy milyen alapon választhattak Pálék presbitereket, elöljárókat. Hiszen épp az előbb mondtam el, hogy itt azért a legtöbben újak voltak a hitben. Igen, ám, de az nagyon hamar kiderült, hogy akik a gyülekezethez csatlakoztak, mekkora szentírás ismerettel rendelkeznek. Nyilván nagyon fontos szempont volt a lelki ajándék, hogy képesek-e a szentírás ismeretét, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy ekkor még, amikor ez történik, a Márk evangéliuma Péter szájában élőben volt hallható, hiszen Márka szerint jegyezte le. Ekkor még Máté is valószínűleg csak törte a fejét azon, hogy egyszer le kéne írni a dolgokat, hiszen ekkor még az apostolok nagy része életben volt. Jánosnak még eszébe sem volt, hogy evangéliumot fog írni, az jó pár évtizeddel később fog történni. Tehát az új szövetségi szentírás akkor élő szóban létezett csak. Tehát az Ószövetségről beszélünk. Az pedig a zsinagógai háttérből jött, és ez nem azt jelentette, hogy kizárólag héber származásúak lehettek a presbiterek között, mint ahogy máshogy tudjuk, hogy nem is így volt, de olyanok, akik jóval korábban prozelitákká lettek, és az írás tanulmányozásában előjártak már korábban is. Egyszer úgy fogja fogalmazni majd Isten igéje, hogy ráépültetek az apostolok és a proféták alapkövére. Tehát visszanyúlik ez az építkezés egészen, ha tetszik, a teremtésig, és egészen Mózesig és a későbbi profétákig. Tessék arra gondolni, hogy Isten bölcsessége nem hagyta a gyülekezeteket alkalmas emberek nélkül. Ha megfigyelték, én elkerültem azt a szót, hogy vezetőséget választottak a gyülekezetnek. Azért, mert a kereszténység, bár mostanában a legtöbb helyen ezt a szót használják, de nem jól tűri ezt a szót. Ugyanis itt előjárásról kell, hogy legyen szó. Ami azt jelenti, hogy miközben tanítom a többieket, most engedhessék meg, hogy a presbiter szempontjából beszéljek, én magam is tanulok, és amiközben valakiknek elmondom, hogy e szerint kell járni, én magam is a szerint járok, és Pál apostol ezt az előjáróságot annyira vette komolyan, hogy azt találta mondani egyszer a korintusiaknak, legyetek az én követőim, amint én is a Krisztusé. És jóval később majd azt fogja írni Timóteusnak a síralomházból, hogy amiket tőlem hallottál sok tanúbizonyság mellett, add át másoknak, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Magyarul itt a generációk is egymásra fognak épülni. Hogyan? Úgy,
3: hogy elől járnak a hitben, megalapozzák a következő generáció hitét is azok, akik Krisztus tanítványai lettek. Aztán Pizidián áthaladva eljutottak

0: töltöttek ott a tanítványokkal. Nem véletlen, hogy nem szerettem volna, hogy ne kerüljön a mondat végére pont. Azaz, ne lássuk, hogyha elindultak Antiochiából, akkor rendkívül fontosnak tartja Barnabás és Pál, hogy visszatérve ne húzzák és halogassák az időt, hanem beszámoljanak tételesen, pontról pontra. Ne tessenek elfelejteni, hogy Lukács, hiszen itt még nincs együtt Barnabással és Pállal, ekkor még nem kapcsolódik a misszióút munkatársaihoz, az majd csak a második misszióút során fog megtörténni. Tehát Lukács hallomásból tudja, mások elbeszéléséből tudja ezeket a dolgokat. Így jegyzi föl. Természetesen, mivel személyesen ismerte Barnabást, volt lehetősége kikérdezni. Mivel személyesen ismerte Pált, volt lehetősége kikérdezni. És mivel személyesen járt Antiochiában, az antiochiai testvéreket is volt bőven lehetősége kikérdezni. Tehát ebből adódik, hogy amikor ő ilyen összefoglalóan ír, akkor azt akarja értésünkre adni, hogy Pálnak és Barnabásnak részben természetes belső indítása volt, hogy tudjon róla a gyülekezet, nem csak, hogy visszatértünk, hanem, hogy mit végeztünk. Mert hogy a gyülekezet végig imádkozott. Miért nem halt meg Pál a kövek alatt? Mert Isten kegyelme volt vele. De azért lehet, hogy az Isten kegyelme azért is volt vele, mert odafigyelt Isten arra is, hogy Antiochiában sokan imádkoznak. Néhány órával ezelőtt beszélgettem valakivel, aki kórházban van, nehéz állapotban, és amikor annyit mondtam neki, hogy imádkozunk érted, azt mondta, hogy ó, hát én azt tudom. Tegnap is a leghatározottabban éreztem, míg az órát is mondta, hogy most imádkozik értem a gyülekezet. Az az igazság, hogy én magam is átéltem annak a csodáját, hogy mit jelent, ha imádkoznak. És én azt gondolom, hogy minden hívő ember, aki pláne az Úr munkájában fáradozik, átéli azt, hogy egyszer csak szinte érthetetlen fordulatok következnek be, aztán később kiderül, hogy abban az órában érte imádkoztak. Nem az imádság, a mindenható Isten reakciója a lényeg, de valamiért Isten azt akarta, hogy ezt ne felejtsük el. Pálék pedig nyíltan, világosan és egyértelműen mindenről beszélnek. Ami azt jelenti, hogy nem azt mondják el, hogy testvérek, akárhova mentünk, mindenütt gyülekezet van, nagyon sokan megtértek, és egyszerűen emberek ezrei jutottak a Krisztus megismerésére. Egyrészt, mert nem is gondolom, hogy ezrek voltak, másrészt nem gondolom, hogy Pálék ezzel a mai misszionárius tempóval próbálták volna meghódítani az antiochiaiak szívét, mert nem az ezrek a kérdés, hanem hogy mindenütt gyülekezetek alakultak, amihez hozzátartozik, hogy innen elkergettek minket, amoda is menekültünk, ott még meg is köveztek, de aztán, testvérek, visszamentünk, erősítettük a testvéreket, elöljárók állnak a gyülekezetek élén, és mindenütt, ahova vezetett minket az Úr, elindult a munka, amit az Úrért kellett végezni. Hát csodálatos lenne, ha ma is így számolhatnánk be a munkánk eredményéről, ugye? Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Muraközi Gyula, példázat a magvetőről. Sugár haját fésülgeti a reggel, futott a hold sápadt csillagsereggel, s a magvető kiméne vetni egyszer. Némely magját utcére pazarolta.

Némelyt megölt a tüske csipkebokra, némely ráhult a büszke kavicsokra, némely magot madarak vittek el, némely kiszáradt, alig hogy kikelt, némelyt kalászban a jég tönkrevert, némely tolvajok húzogáltak ki éjjel, némelyt konkoly font körül vad gyökerével, némelyt rohanva tiport csordaszéjjel. És lőn akkor megállt a magvető. Elnézte, hogy mögötte egyre nő a tüskepuszta élettemető. Hogy gazba hullott sok fáradt verejték, csalánok csipték elcsigázott testét, piros bogáncsok szánva kinevették. Acélos izma céltalan elernyett. Nézte, hogy mások árnyékban hevertek, s mint aki balga, szent vágyat melengett, csüggett válláról lecsúszott a zsák, s akkor a szürke felhőkapunnát felézendült az égi szó. Tovább.

0: Egészségpercek.
1: A migrén általában a felnőttek betegsége, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több gyereknél és serdülőnél jelentkeznek ilyen jellegű fejfájásos panaszok. A migrén, mint betegség a biológiai, pszichés és környezeti tényezők együtteseként alakul ki. Ezért kezelése sem könnyű feladat, különösen nem a gyerekkorban. Hiszen a gyerekek saját magukat még nem mindig tudják megfigyelni, és sokszor nem képesek egyedül felidézni azokat a tényezőket, amelyek egy-egy fejfájási roham kialakulásához vezettek. Amellett, hogy a legtöbb esetben alapos kivizsgálás után felírt gyógyszereket kell alkalmazni, számos életviteli tényezővel is csökkenteni lehet a panaszokat. A szakemberek szerint a rendszertelen életvitelen való változtatás, a megfelelő pihenés, alvás, valamint a gyerekkel való pszichés foglalkozás gyakran hatásosabbnak mutatkozik, mint a gyógyszeres terápia. Mindez azt mutatja, hogy a túl zsúfolt, túl nagy követelményeket támasztó élet, amelyben a pihenésre jutó kevés idő helyett inkább a szórakozást tartjuk többre, már a gyerekeket is veszélyezteti.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve, 94. rész. Isten ítélete igazságot teremt. Uram, megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva. Emelkedj fel, földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteikért. Uram, meddig fognak a bűnösök vigadni? Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők. Tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet. Gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat. Azt gondolják, nem látja az Úr, nem veszi észre Jákób istene. Térjetek észhez, ti ostobák a nép között. Ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az ne hallana. Aki a szemet formálta, az ne látna. Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne. Hiszen ő tanítja ismeretre az embert. Az Úr tudja, milyen hiába valók az ember gondolatai. Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megúvd a rossz napoktól, míg a bűnösöknek megássák a sírját. Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét, mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember. Ki kell védelmemre a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csendhonában laknék. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélő székével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő? Az igaz embernek életére törnek, az ártatlan embert elítélik, de nekem az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám. Ellenük fordítja a saját gazságukat, megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, megsemmisíti őket Istenünk, az Úr.

0: Mai szakasz, 94. Zsoltár. Ez a Zsoltár Istennek a gonoszok fölötti végítéletéről beszél. Világossá teszi, hogy a gonosz és öntelt emberek végül megsemmisülnek. Isten világosan ki fogja nyilatkoztatni, hogy mi volt helyes és mi helytelen, ki volt igaz és ki gonosz. Helyreáll végre az igazságszolgáltatás. A mindenható, az igazság messzefénylő sugaraitól körülövezve jelenik meg. Isten végtelen szeretete által gondot visel az igazakról, akik gyönyörködni fognak vigasztalásában. Kővárammá lett én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. Ugyanakkor a nagy küzdelemnek egy szélesebb képe is elénk tárul, ami Krisztus és Sátán között dúl. Emeljük föl szemünket és lássuk meg, mi is történik valójában ezen a földön. A 20 és 21. vers elmondja, hogy a gonoszok és a hamis bírók csak nyomorúságot okoznak, összefognak az igazság szeretők ellen, és a törvényre hivatkozva halálra ítélik az ártatlanokat. Ez a néhány sor azt a jelenetet idézi föl előttünk, amikor a gonoszak megvádolták Krisztust és elítélték. Nekünk ma világosabban kell látnunk azt a kozmikus küzdelmet, ami bennünket is körülvesz. Bizony meg lehet, hogy néha azon kapjuk magunkat, mi is beleestünk a gonoszság hálójába, amikor neheztelünk valakire, amikor ellenszenvet táplálunk valakivel szemben, aki ártott nekünk. Ha nem igényeljük az Úr segítségét, megmentő hatalma nélkül a gonoszok sorsa vár ránk. Ugyanakkor biztosak lehetünk abban, hogy gyöngeségeink ellenére is bátran kiálthatunk az Úrhoz, hiszen ő kiáll mellettünk, és tulajdon gyermekeinek val bennünket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. Az én lelkem megtartja a te bizonságaidat, és azokat igen szeretem. 119. Zsoltár, 162. és 167. vers. Ismerjük meg a Szentírás központi tárgyát, Isten eredeti szándékát a világgal, a nagy küzdelem keletkezését és a megváltás munkáját. Meg kell értenünk annak a két alapelvnek a természetét, amelyek körül a nagy küzdelem folyik. Kövessük nyomon munkálkodásukat a történelemben. Lássuk meg, miként nyilatkozik meg ez a küzdelem az emberi tapasztalatokban. Amint az Ószövetséget tanulmányozzuk, tapasztalni fogjuk, hogy élő források fakadnak fel ott is, ahol a gondatlan olvasó csak pusztaságot lát. Amikor felébred valakiben a Biblia iránti igaz szeretet, amikor kezdi felismerni, hogy milyen roppant nagy kutatási terület tárul elé, és hogy milyen értékes kincseket rejt az írás, akkor vágyakozni kezd, hogy minden kínálkozó alkalmat megragadjon Isten igéjének mind jobb megismerésére. Amikor csak alkalmad van rá, olvas el egy-egy Biblia verset és elmélkedj róla. A lélek központi mozgató erői a hit, a remény és a szeretet. A Biblia helyesen folytatott tanulmányozása ezeket munkálja. A Biblia külső szépsége, kifejezéseinek és képeinek nagyszerűsége csak a valódi értéknek, a szentség szépségének az írásban való kifejeződése. Mennyei béke és öröm forrása fakad fel a lélekben az ihletett ige által, amiből hatalmas folyam lesz, hogy áldásul szolgáljon mindazoknak, akik a közelébe jutnak.

0: Ne félj, mert én veled vagyok. Bátorító és vigasztaló zsoltárok.
1: Harmincharmadik zsoltár. Isten dicsőítése. Örüljetek az Úrnak, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak, citera szóval, tíz húrulanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket. Szépen zengjenek hangszereitek, mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet. Az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete, gáttal torlaszolta el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg, de az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Százhuszonhatodik zsoltár. Az Úr nagy tetteinek dicsérete, zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra a sorsunkat, Uram! A délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, mikor kévéit hozza.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj rá Isten igéire. Második rész. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Jakab levele első fejezet 5. vers. Állj rá Isten igéire, amikor nehéz dolgozat vagy vizsga előtt állsz. A bukástól való félelem éppen akkor tudja megbénítani az elmédet, amikor szabadon kellene szárnyalniuk a gondolataidnak. Ha minden tőled telhetőt megtettél, tanultál és készültél, bízd rá Istenre a többit, és állj rá igéire. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Zsoltárok könyve 37. fejezet, 3-tól az 5. versig. Kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz. Jeremiás prófita könyve 33. fejezet 3. vers. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Zsoltárok könyve 91. fejezet 15. vers. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. János evangéliuma 14. fejezet 26. vers. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. János első levele 3. fejezet 22. vers. Ne félj, Isten veled megy, amikor eljön a dolgozat írás vagy a vizsga ideje. Jóval azelőtt, hogy imádkoztál volna, elkezdte felkészíteni a szíved és az elméd. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, míg beszélnek, én már meghallgatom. Ézsaiás prófita könyve 65. fejezet 24. vers. Úgyhogy húzd ki magad, és annak a biztos tudatában lép be a terembe, hogy Isten veled van.

A reformáció története. A valdensek. 5. rész. Már nagyon korán megtanították őket a felelősség hordozásra, az óvatos beszédre és a hallgatás bölcsességére, és arra, hogy az ellenségeik hallatára kimondott egyetlen meggondolatlan szó nem csak a saját, hanem sok-sok testvérük életét is veszélybe sodorhatja, mert az igazság ellensége zsákmánytűző farkasként üldözte azokat, akik vallásszabadságot mertek igényelni. A valdensek feláldozták földi jólétüket az igazságért, kitartó türelemmel és kemény munkával keresték meg kenyerüket. Nagy gonddal használtak ki minden tenyérnyi termőföldet, a völgyeket és a kevésbé termékeny hegyoldalakat is termővé tették. A takarékosság és a szigorú önmegtagadás hozzátartozott a neveléshez. Ez volt gyermekeik egyedüli öröksége. Megtanulták, hogy Isten az ember életkörülményeit iskolának szánta, és hogy életfeltételeik megteremtéséhez munkára, előrelátásra, figyelemre és hitre van szükségük. Ez az iskola vesződtséges és fárasztó volt, de egészséges. Pontosan olyan, amilyenre a bukott embernek szüksége van. Olyan iskola, amellyel Isten gondoskodott nevelésünkről és fejlődésünkről. Miközben az ifjúságot kemény munkához és nélkülözéshez szoktatták, nem hanyagolták el értelmük művelését sem. Megtanították őket arra, hogy minden képességük Istené, és hogy képességeiket művelni és fejleszteni kell Isten szolgálatára. A valdens gyülekezetek tisztasága és egyszerűsége az apostoli egyház emlékét idézte fel. Elutasították a pápa és az egyházi méltóságok fennhatóságát, és egyetlen döntő, csalhatatlan tekintélynek a Bibliát tartották. Lelki pásztoraik ellentétben Róma nagyúri papjaival mesterük példáját követték, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Isten nyáját szent igéjének zöld legelőire és élő forrásaihoz terelgetve táplálták. Nem fényes templomokban, nem impozáns katedrálisokban gyűltek össze, hanem az emberi ragyogás és gőg emlékműveitől távol, a hegyek árnyékában, az Alpok völgyeiben, vagy veszély idején valamilyen sziklás erdőben, hogy Krisztus szolgáitól hallgassák az igazság igéjét. A lelkipásztorok nem csak hirdették az evangéliumot, hanem meglátogatták a betegeket, kérdésfelelettel tanították a gyermekeket, intették a vétkezőket, elrendezték a vitákat, erősítették az összhangot és testvéri szeretetet. Béke idején a nép önkéntes adományaiból éltek, de a sátorkészítő Pálhoz hasonlóan mindegyikük tanult valamilyen mesterséget vagy szakmát, amellyel, ha szükség volt rá, el tudta tartani magát. Az ifjúságot a lelki pásztor tanította. Figyelmet szenteltek az általános műveltség különböző ágainak, de a Biblia volt tanulmányuk fő tárgya. Máté és János evangéliumát kívülről megtanulták számos apostoli levéllel együtt. A tanulók a Szentírás másolásával is foglalkoztak. Egyes kéziratok magukban foglalták az egész Bibliát, mások pedig csak rövid szemelvényeket, amelyekhez a hozzáértők egyszerű szövegmagyarázatot fűztek. Így kerültek elő az igazság rejtett kincsei, amelyeket azok rejtettek el, akik magukat Isten fölé akarták emelni.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Eső felhő nélkül. A mai ige: Prédikátorok 11:3. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Gondolatok az igéről. Akkor hát miért félünk a felhőktől, amelyek most elhomályosítják egünket? Igaz, egy időre eltakarják a napot, de nem oltják ki. Kisüt az nem sokára. Ugyanakkor ezek a sötét felhők telve vannak éltető esővel. Minél feketébbek, annál bőségesebben árad majd belőlük az eső. Hogyan várnánk esőt felhők nélkül? Szenvedéseink eddig még mindig áldást hoztak, és ez ezután is így lesz. Olyanok, mint a tündöklő kegyelem fekete szekerei. A felhők nem sokára kiürítik tartalmukat, és a zsenge palánták örvendeznek majd a jó esőnek. Urunk megszomoríthat bennünket, de nem öl meg haragjában, hanem felüdít irgalmával. Urunk szerelmes levelei gyakran fekete keretes borítékban érkeznek. Szekerei dübörögnek, de jó téteményekkel vannak megrakva. Vesszője szép virágokkal és tápláló gyümölcsökkel teljes. Ezért ne szomorkodjunk, ha jönnek a fellegek, hanem énekeljünk, mert az áprilisi zápor hozza számunkra a május virágait. Ó, Uram, a felhők a te lábod pora. Milyen közel vagy, mikor felhős, sötét a napunk. Szeretetünk megragad téged, és boldogok vagyunk. Hittel meglátjuk, hogy a felhőkből mindent megelevenítő zápor lesz. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Megtartotta Sárváron missziós napját a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület. Egyházkerületi missziói nappal ünnepelte megalakulásának 450. évfordulóját a Nyugati Dunántúli Egyházkerület. Május 16-án Sárváron, a Nádasdivárban. Közel fél évezred óta nem volt ilyen esemény a kerület életében. A kerek évfordulón együtt adott hálát a Dunántúl evangélikus és református híveinek és pásztorainak közössége. A sárvári várfalán függő emléktáblájuk előtt is fejet hajtottak a nap során az egyházi vezetők. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, minden érdeklődőt, de elsősorban a hetednapi adventista testvéreket, akik ezt az alkalmat megszervezik, amit én nagyon fontosnak tartok. És hát voltak olyan kedvesek, hogy megtiszteltek azzal, hogy engem ide meghívtak. Kiderült, hogy én elsősorban azért inkább mégis az Ószövetséggel foglalkozom, de hát kedves Tokics Imre testvérem tudja, hogy az ószövetségesek azok felsőbbrendű lények. Olyan lények, akik foglalkoznak az Új Szövetséggel is, de a dogmatikával is, ugye? Szóval, hogy a dogmatikusok foglalkoznak-e Ószövetséggel, ezt nem tudom, mi mindenképpen foglalkozunk velük. Úgyhogy hát régi dolog, most már negyed századra megy vissza, de hát annak idején magam is az Új Szövetségi Tanszéken kezdtem a pályafutásomat. Azért mondom csak ki, mert jól esik kimondani a nevét, Bojki János irányítása alatt, úgyhogy ez egy nagyon szép emlék. Ezzel együtt mit tudtam más tenni, mint amikor a János evangéliumáról beszélek, hogy az én okos könyveimet előveszem, és még egyszer megnézem, hogy mi és hogyan alakult az utóbbi évtizedekben a János evangéliumának kutatásában. És aztán persze örömmel állapíthattam meg, hogy pont ez az evangélium viszonylag jól képviselve van a magyar nyelvi kommentárok között is. Csak mondom, hogy ilyen komoly, teljes magyarázatok vannak a János evangéliumához, mint Mátyás Ernő, Karner Károly, Farkasfalvi Dénes, illetőleg hát legutóbb Bojki Jánosnak a magyarázata, teljes János evangéliumához egy-egy kommentár, de számtalan egyéb tanulmányt is olvasunk, amik hát részkérdésekkel foglalkoznak. Azt azért őszintén meg kell mondjam, ahogy ezeket a derék könyveket lapoztam, volt bennem egy kis elégedetlenség érzet. Ezt az elégedetlenségét az olvasónak egyrészt szeretném halálos komolyan venni. A másik oldalon pedig nem kívánom dramatizálni. Én úgy gondolom, hogy ez egy abszolút természetes dolog, és bárki, aki elmélyed, nem csak a János evangéliumában, hanem bármelyik más bibliai könyvben, akkor ugyanígy érezhet, hogy nagyon jó, nagyon sokat tanultam innen is onnan, de még minthogyha nem lenne az igazi. Na most majd én. Aztán majd az enyémet is elolvassa valaki, és azt mondja, jaj, ez nem az igazi, ez természetes dolog. Ha valaki így érez, akkor érezze úgy, hogy jól érez. Természetesen mindenkiben rész szerint van az ismeret, és nyilvánvaló, hogy pont a Biblia magyarázat egy olyan dolog, ami nagyon személyre szól, tehát mindenki a maga személyre, maga kell, hogy kommentátor, magyarázó legyen. Én nagyon szeretném, hogyha a jelenlegi hallgatók is azt mondják, jó, hát amit most a Karaszon István mondott, az lehet érdekes és jó, de hát nem az igazi, most majd én megpróbálom, és talán amit én csinálok, az lesz az igazi. Nos, előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy egészen nyilvánvaló, hogy nem elsőként szoktuk a János evangéliumát kézbe venni. Úgyhogy én minden János evangéliumánál, minden János evangélium a magyarázatánál azt tartom a legfontosabb kérdésnek, hogy miben tér el ez az evangélium a többitől, mi a sajátos mondani valója. Az evangéliumok elég nagy hűséggel adják vissza Jézus Krisztus szavait. Jó, tudom, sokszor hallunk bizonyos kritikai szavakat is, ez a tudósok dolga. Nagy általánosságban azt mondhatom, hogy hát 2000 évvel ezelőtt élt ember vonatkozásában nagyon kevesektől maradt fönn ennyi, és nagyon kevesekről tudunk ilyen megbízhatóan és ilyen pontosan valamit. Elég sok igéje maradt fönn Jézus Krisztusnak, nagyon nagy pontossággal, bár hát apró eltérések vannak, és egészen bizonyos, hogy a különböző evangéliumoknál a hangsúly inkább azon van, hogy hogyan állították össze ezekből a fönnmaradt szavakból az evangéliumokat. És hát hallom, hogy már szó volt az első három evangéliumról, egész biztos például, hogy Máté számára nagyon hangsúlyos annak a bizonyítása, hogy az Ószövetség által messiás az, aki Jézus Krisztusban eljött. Márk nagyon erősen arra koncentrál, hogy Jézus életét céltudatos és fölösleges sallang nélküli életnek mutassa be. Egyik esemény közvetlenül követi a következőt, és nincs üres tér, nincs szabad idő Jézus élettörténetében. Lukács pedig fontosnak tartja bemutatni az evangélium útját, először Galileából Jeruzsálembe, majd a Cselekedetek könyvében Jeruzsálemből Rómába, a fővárosba. No, akkor, ha itt vagyunk, mi János evangéliumának a specifikuma? Hát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mondani, egy picit pontosan kell odafigyelni, hogy mik a sajátosságok az evangéliumban. Azt talán nem lehet véletlen, hogy az első három evangéliumot egy picit közelebb érezzük magunkhoz, egy picit, mintha direktebb módon állna közel az emberhez. A negyedik evangélium pedig egy kicsit más, mintha egy kicsit elvontabb lenne. Az igék, amiket olvasunk benne, elég nagy pontossággal adják vissza Jézus szavait, bár itt meg kell jegyezni, hogy viszonylag nagy a János evangéliumának az úgynevezett külön anyaga. Tehát az az anyag, ami nem fordul elő az előző három evangéliumban, csak Jánosnál. De hát külön anyaga van Lukácsnak is. Szerintem Máténak elég sok volt Márkhoz képest, csak ennek jó részét Lukács át is vette, tehát ezért nem tűnik fel, hogy az Máté külön anyaga volt. A külön anyagnál azonban még fontosabb, hogy János más összefüggésekbe ágyazza Jézusnak ugyanazon igéit is. Azt szoktuk mondani, hogy az első három evangéliumban nem csak a közös anyag a lényeg, hanem az is, hogy milyen hasonló sorrendben mondják el ezeket az igéket. Ez lesz valószínű egyik a kevés idegen szavaknak, amit használok. Ez a bizonyos kontextuális paralelizmus, amikor nem csak a Jézus íge maga, hanem az is, hogy milyen sorrendben van az a Jézus íge. Ez az első három evangélium esetében elég magas, 27-28 ilyen paralelizmus van, míg János esetében 1-2. Tehát a történeti beágyazottsága egy picit más az igéknek. Ugye, hogy milyen összefüggésben hangzik el ugyanaz a szó, az egyáltalán nem mindegy. Adott esetben egy igen az oltár előtt hangzik el, és hát ugye ez a bizonyos boldogító igen, vagy pedig egy beismerő vallomás a bíróság előtt, tehát ez ugyanaz a szó mégis egészen mást jelent. Tehát ez egy banális dolog, de az összefüggésnek nagyon fontos szerepe van. Nos, a három evangélium ezért a történeti folyamat hasonlósága miatt is szinoptikus, együttlátó, és a János evangéliuma ezektől jelentősen eltér. A következő észrevétel még fontosabb ennél is. János evangéliuma egyrészt azt a benyomást kelti bennünk, és joggal kelti, hogy az evangélium szerzője egész közel volt Jézus Krisztushoz. A szeretett tanítvány róla beszél mindig az evangélium, és ezen nyilván János apostolt kell gondoljunk. Talán ő az, aki írta az evangéliumot. Emellett a benyomás mellett van egy másik, ami ennek látszólag ellene mond, nevezetesen az, hogy az evangélium sokkalta elvontabb. Mi azt gondoljuk, hogy aki közel volt Jézus Krisztushoz, az nagyon konkrétan fogalmaz, és annál elvontabb, absztraktabb, valaki minél távolabb van. Néha pedig a János evangéliuma kifejezetten filozofikus magaslatokba vezet bennünket. Főleg az elején, ugye gondoljunk rögtön arra a híres János prológusra, a János evangéliumnak az első 18 versére. És az ember úgy rögtön megkéri, vajon el lehet-e várni egyszerű halászoktól, akik Jézus Krisztus tanítványai voltak, hogy ilyen filozofikus gondolatokat közöljön velünk. Nem tudom. Bárhogy legyen is, annak, aki jó magyarázatot akar adni a János evangéliumáról, ezt a kettősséget fel kell tudni oldani. Egyrészt nagyon közel vagyunk, testközelben vagyunk Jézus Krisztushoz, másrészt pedig egészen elvont teológiai elmélkedéseket is láthatunk. Mondanom se kell, hogy ez a dolog nagyon erősen befolyásolta aztán a datálás kérdéshez, hogy mikor keletkezhetett az evangélium. Megint sokan azt mondják, ha testközelben van még Jézus Krisztus, akkor nem sokkal Jézus Krisztus élete után keletkezett, egész korán. Azok, akik azt mondják, hogy ha filozófiai szellemiség található itt, magas teológiai gondolatok, akkor meg késő, akkor lehet, hogy nem közvetlen Jézus után, hanem majd talán csak valamikor a második században. Persze a második században akkor azt is mondtuk, hogy ez nem lehetett a szeretett tanítvány, aki ezt írta. El kell dönteni a kérdést. Tehát én azt szeretem, hogyha egy magyarázat olyan, hogy a szögfejére üt, jó kérdést tesz fel az evangélium iránt, és azt jól is válaszolja meg. Na most, ha a jellegzetességek ellenmondásos voltát említettük, akkor nyilván még élesebben föl kell tenni a kérdést, hogy mi volt a célja a szerzőnek akkor, amikor ezt az evangéliumot megírta. Független attól, hogy ki volt ez a személy, független attól, hogy mikor írt, miért írt, miért nem jó adott esetben, vagy nem kielégítő az első három evangélium, amelynek anyagát úgy tűnik, hogy János ismerte is. Na most egy olyan ponthoz érkeztünk el, ahol mindenkinek a megértését kérem. Az erre adott válasz szükségszerűen szubjektív. Tehát most én mondok valamit, tessenek ellenőrizni, aztán tessenek elolvasni, és lehet, hogy valaki valami mást fog mondani, és lehet, hogy abban inkább igaza lesz. Én úgy látom, hogy minden írás, és így az evangélium is, előbb vagy utóbb elárulja magát, akár szándékosan, akár véletlenül. Márpedig én úgy látom, hogy az evangélium szándékosan is elárulja, hogy miért ült le a szerző írni, miért kellett ezt a munkát elvégezze. Szerintem ez a hely, ez a híres vagy hírhet történet, amit én feltételezek, hogy mindenki ismer, de ha nem ismerne, akkor üsse fel a Bibliát és olvassa el. A János 20. 20. fejezet 24-től 29. versig terjedő szakaszban van, ezt szoktuk úgy nevezni az úgynevezett hitetlen Tamás története, mert Tamás az, aki nem akarja elhinni, hogy Jézus Krisztus föltámadt, hanem azt mondja, hogy csak akkor fogja elhinni ezt, ha a kezét ráteheti azokra a sebb helyekre, amelyeket Jézus a Golgotán szerzett, tehát a szegek helyére, illetőleg az oldalán a dárda döfés helyére. 8 nap múlva feltámadott Jézus Krisztus immáron ismételten megjelenik a tanítványai között, és Tamáshoz fordul, felszólítja őt, hogy itt van, érintse meg az ő sebb helyeit, és ne legyen többé hitetlen, hanem legyen hívő. Én úgy gondolom, hogy ezen a ponton Tamás úgy tesz, ahogy egy igazi tanítványnak tennie kell, nem érinti meg a sebb helyeket, hanem csak annyit mond, én Uram és én Istenem, ami egyrészt egy bűnvallás, hitetlen voltam, bűnös vagyok, másrészt pedig egy hitvallás. A lényeg azonban Jézus Krisztus záró szavaiban van, és szerintem ez az evangélium megírásának a motivációja, és az evangélium értelme is. Mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Olvasok a 29. versben. Hol van itt az evangélium lényege? Nyilván ott, hogy Tamás története egy kicsit, vagy teljesen, de a mi történetünk is. Ha nem is tagadjuk Jézus Krisztusnak a feltámadását, mégis ki ne érezné úgy, hogy milyen jó lenne testileg is tanítványnak lenni. Ki ne kívánna esetleg 2000 évvel ezelőtt élni, és azt mondani, hogy na most akkor én is tanítvány leszek, és én is ott leszek a mester közelébe, és szemtől szembe láthatom, saját fülemmel hallhatom, és szemtanúja lehetek a csodáinak. Ha nem lenne csúnya szó, akkor azt mondanám, hogy egy kicsit irigyeljek is az egykori tanítványokat, de jó volt nekik. És mennyivel nehezebb nekem most? Az evangélium ezzel szemben nem azokat nevezi boldognak, akik láthatták Jézus testben, hanem azt mondja, boldogok azok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Tehát kik? Ti. Nem a 12, vagy nem a 72, hanem ti. A hit fontosabb, mint a látás, hiszen ezt nem mondja így az evangélium, de a tartalmából kiderül. Hányan voltak, akik látták, szemtől szembe látták Jézus Krisztust, de nem hittek neki. Tehát nem ők a boldogok, hanem azok, akik függetlenül a látástól hisznek benne. Az evangélista tehát azért írja meg az evangéliumát, az én értelmezésem szerint aztán, hogy ki, hogy magyarázza magának, ezt mindenkire rábízom, de szerintem azért írta meg az evangéliumát, hogy az olvasók, akik nyilván néhány évtizeddel később éltek, mint Jézus Krisztus földi élete volt, most hogy ők ne úgy érezzék, hogy meg vannak rövidítve, mert később csatlakoztak a keresztény gyülekezethez, hanem úgy, a Jézus Krisztusba vetett hit mindennél fontosabb. Én teljesen egyetértek az új fordítású Biblia feliratával. Ugye tudjuk, hogy a feliratok nem a Biblia szövege, hanem azt a Biblia fordítók tartalmi okokból az egyes szakaszok, perikópák fölé írták. De szerintem nagyon jól írták azt, hogy az evangélium célja a következő néhány versnek a címe. A 31. versben konkrétan ezt olvassuk. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Jó a felirat. Tehát az evangélium célja. Nos, hangsúlyozom, hogy ez egy szubjektív megállapítás volt, hogy szerintem az evangélista a úgynevezett hitetlen Tamás történetben mondja ki, hogy miért kell másként megírni az evangéliumot, mint azt mások tették. Hangsúlyozom, lehet, hogy más másként határozná ezt a célt meg, nem kell különösebben lándzsát törni. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy ez a gondolat nem tőlem származik, én csak hagytam magam meggyőzni. Mondom, hogy ki által 1976-ban volt alkalmam apámnak a volt tanárát meglátogatni, és több, ő már akkor idős volt, nem tanított, de több nagyon jó beszélgetéssel ajándékozott meg engem. Oscar Kuhlmannak hívták ezt a kitűnő valakit, aki aztán ezt egy tanulmányba ki is fejtette, Eiden Kaja Pisteusen, láttak és hittek. A görög címe van, de azért ő németül írta, úgyhogy én le is fordítottam, magyarul is olvasható most már ez a tanulmány. Ő mondta azt, hogy na ez a motivációja, ezért kellett megírnia az evangéliumot az evangélistának. Oscar Kuhlmann egyébként évtizedekig kutatta a János evangéliumát, és 1975-ben egy kis könyvben össze is foglalta azt, amit tudni lehet, és hát 76-ban ő nekem már úgy adta át, hogy ha gondolja, hát akkor fordítsa le magyarra, és hát nagyon boldogan hozzájárulok a magyar fordításhoz. Hát ez egy nehéz dolog könyvet kiadni magyarul, de azért megmutatom, hogy az egyik tanítványom fordításában ez a könyvecske, ez megjelent. Hadd adom körbe, csak aztán hadd kapjam vissza, mert ebből nekem is csak ez az egy példányom van meg. Én szerintem ez az egyik legjobb rövid tanulmány, amit János evangéliumáról írtak. Ez a kis könyv röviden megfogalmazza, hogy az a célkitűzés, amiről beszéltem, mennyire meghatározta az evangéliumot magát. És a fenti dilemmára is, amit az előbb említettem, nagyon jó választ sikerül Kuhlmann professzor úrnak adni. Nevezetesen arra, hogy hogy lehet, hogy egyrészt filozófiai magasságban járunk, másrészt pedig testközelségben érezzük Jézus Krisztust. Kuhlmann szerint ezt úgy lehet csak feloldani, ha nem egyszerűen egy embert feltételezünk az evangélium szerzőjeként, hanem azt mondja, hogy van egy közösség, amely ilyen interpretációval, mint ahogy azt a fentiekben elmondtam, boldogok azok, akik nem láttak, mégis hisznek, egy ilyen interpretációval hagyományozta Jézusnak a szavait. Érdekes módon, hogyha én most nem egy személyt, hanem egy speciális gyülekezetet, ahogy Kuhlmann professzor úr mondja, egy jánosi kört feltételezek, akkor sok minden egyéb is megoldható. Ugye arról is vitatkoztak hosszú évtizedekig, hogy akkor közvetlen Jézus közeléből származik, tehát még esetleg 50 előttre datáljuk az evangéliumot. Vagy nagyon filozofikus, akkor pedig 100 évvel későbbre. Ő azt mondja, hogy nem jó. Itt egy folyamatról van szó, a folyamat egész biztos, hogy nagyon korán elkezdődik. Azt mondja, hogy még a 40-es években. Tehát 10 évvel Jézus halála után. De a végső forma az valóban késői. Ugyanis ez a gyülekezet, hála Istennek, sokkal hosszabb az élete, mint egy embernek, mindig szépen alakította, formálta ennek az evangéliumnak az anyagát. Tehát egy jánosi kör, egy speciális gyülekezet hagyományozza a Krisztus igéit oly módon, ahogy az evangélium elibénk tárja, és maga az evangélium is így hosszú ideig egy nyitott könyv maradt, most nem abban az értelemben, hogy ki van nyitva a könyv, hanem nem lezárt, alakulhat, elegészen addig, míg ez aztán valószínű tényleg a második században történt meg, amíg kanonizálták, az azt jelenti, hogy lezárták, ezen már változtatni nem lehet. Én azt hiszem, hogy ez a javaslat jó, és bizonnyal meg is felel a korabeli és feltételezhető viszonyoknak. Másik oldalról viszont van egy szerény kritikám is, nem kritika, csak hozzáfűzés ehhez a magyarázathoz. Ha ez így van, akkor meg kell határozni, milyen közösség lehetett az, amelyik ilyen sajátos módon állította össze a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. És ez már határozottan tartalmi kérdés. Hiszen az evangélium saját anyaga nyilván mindig azt árulja el, hogy mi az, amit másutt nem találhat meg ez a közösség miatt, mi az, amit magának kell megfogalmazni. És ebben a vizsgálatban egy-két dolog tényleg feltűnik. Egy-két dologra nagyobb súly kerül az evangéliumban, János evangéliumában, mint egyebütt. Én egyet emelek ide, több ilyen van. Például az asszonyokkal sokkal többet foglalkozik a János evangéliuma, mint a másik három. Érdekes módon. Most nem erről beszélek, hanem inkább arról, hogy a samaritánusokra is nagyobb súly kerül János evangéliumában, mint a többi evangéliumban. Nos, mind a kettő bizonyított a másik három evangéliumban is, hogy volt. Szóval Jézus feltámadását is először asszonyok pillantották meg. Jézusnak a viszonyulása az asszonyokhoz, a nőkhöz sokkal pozitívabb volt, mint a korabeli rabbiké, és a többi, és a többi. Tehát ez biztos, hogy így volt. Samaritánusok vonatkozásában is, például Lukács 10-ben az irgalmas samaritánus történetében láthatjuk, hogy Jézus nem olyan elutasítóan viszonyult a samaritánusokhoz, mint a korabeli hát ortodox zsidóság. A János 4 mégis egy kicsit más felhanggal beszél a samaritánusokról, mint a többi. Itt, mintha úgy tűnne, hogy a samaritánus közösség, tehát nem csak az egyes samaritánusok, hanem a maga a közösség is, mintha a misszió célpontja lenne. Hát ez is egy ismert történet, azért, hogyha valaki nem tudná, akkor vegye elő Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal, Jákob kútjánál, ami ott van Sikemben, nem messze Sikemtől, az asszony pedig nyilvánvalóan Szichárból való, egy környékbeli faluból. Egy rendkívül érdekes történet. Volt egy másik tanárom, ami nem nagyon annyira ismert, és bűnvallást teszek, egy kitűnő tanulmányt írt ő a Jézus és a samaritánus asszony párbeszédéről. Jean-Marc Chapuis a neve, sajnos elment már ő is. Ő eredetileg kommunikáció teoretikus volt, és kommunikáció teoretikus szemmel vizsgálja ezt a beszélgetést. Le kell fordítsam,

amire még mindig azt mondja, nem is hallom, hanem szinte provokatív az a megszólítás, hogy adj innom. Amire rögtön jön a meghökkenő válasz, ugye valóban ezzel a nagyon feltűnő kéréssel provokálja a samaritánus szokást. Nem tudod, hogy te zsidó vagy, én meg samaritánus, és mi szóba se állunk egymással. És akkor itt történik egy finom átcsúsztatása a tulajdonképpeni mondani valóra a történetnek. Ugyanis itt nem vízről van szó, mindenki tudja, a végén az asszony is ivás nélkül távozik, Jézus is ivás nélkül távozik. Jézus azt mondja, hogy az élet vizét tudná adni neki, amit nagyon nehezen ért meg az asszony. Sepi úr francia anyanyelvű volt, ez, hogy életvize, eau vive, mind a mai napig franciául azt jelenti, hogy folyóvíz, szemben az állóvízzel. Tehát én nem tudom, hogy egy francia anyanyelvű most hogy érti ezt, amit Jézus mondott. Az, inkább mondjuk így, hogy az életnek vize, és akkor rögtön tudja az ember, hogy lelki táplálékról van szó. Nem is akarja először megérteni azt, hogy lehet, hát neked még vödröt sincs, hogy tudná nekem ilyen vizet adni, hogy soha többet megvesz. Nagy nehezen érti meg. És akkor elérkezünk egy következő ponthoz, amit hát híres lelki gondozók töréspontnak neveztek, Eduard Thurneisennek a teóriáját talán némelyek ismerik, amikor bekövetkezik a törés a lelki gondozói beszédben. Na most már neked szól, amit mondok, hívd ide a férjedet. Itt most már nem vízről, zsidókról, samaritánusokról, nem az életvizéről, arról, amit az Isten adhat neked. Nem arról van szó, itt most arról van szó, hogy te itt és most hogy vagy. És hát ugye akkor derül ki, hogy hát az asszonynak már volt 5 férje, de hát a jelenlegi, az, akivel együtt él, az nem is férje. Akkor eszmél az asszony, hogy hát most látom, hát te egy proféta vagy. És akkor elkezdhetünk beszélni komoly dolgokról. Na hát akkor hol lehet imádni Istent? Garizim hegyén, vagy a Sion hegyén? És megítélésem szerint megint az evangéliumok egyik nagyon fontos mondani valója hangzik el Jézus szájából, hogy lélekben és igazságban. Ezt szinte mindenütt mondhatná az evangélium, most ide helyezi el. Mivel végződik a dolog? Vödröt, mindent elfelejt, vizet elfelejt az asszony, és rohan be a faluba, és mondja, hogy megtaláltam a messiást. A történetek persze nincs vége, visszajönnek ugye a tanítványok, majd pedig, ha néhány versen később tetszenek olvasni, akkor azt látjuk, hogy 2 napig a samaritánus faluban marad Jézus Krisztus. Erről nem értesít bennünket egyetlen más evangélium sem. Csak János evangéliuma mondja. Magyarul a samaritánusok, a János evangéliuma szerint egy olyan közösség, amelyre missziót kell fordítani. Nos, ezt végig szépen Kuhlmann professzor úr vizsgálja, és a következő megállapításra jut. Azok, akik a jánosi kör tagjai voltak, minden bizonnyal nem a zsidóság fő áramlatából származtak. Tehát nem, így mondja, hogy az ortodox zsidó körökből származtak, így mondja, a heterodox körökből, vagy samaritánusok voltak, vagy félzsidók, esetleg nem zsidók, prozeliták, esetleg asszonyok, de mindenképpen a társadalomnak a peremére szorult emberek. Ezek alkothatták a jánosi gyülekezetet, a jánosi kört. Most egy kicsit megvakarom a fejem, mert amit eddig elmondtam, főleg ugye Jézus és a samaritánus asszony története, az egy szép történet. És most mondani fogok egy csúnyát is az evangéliumból. Olyan csúnya, amit most mondani akarok, hogy megnéztem Bojki János bátyánk magyarázatát, persze, hogy megnéztem,

0: hogy ne néztem volna. Bojki János nem tudott csúnyát leírni, úgyhogy nincs benne. De hát, ahol emberek vannak, ott sajnos nem csak szép dolgok, hanem csúnyák is megtörténnek, és sajnos keresztény körökben is történtek csúnya dolgok, tudjuk, ez minket nem lep meg. A cél nyilván az, hogy minél kevesebb csúnya és minél több szép dolog történjen. Abba az álomba mégsem ingathatjuk magunkat, hogy a kereszténység kezdeténél is csak csupa szép dolog volt. A csúnya történetet az határozza meg, hogy milyen kapcsolata volt ennek a jánosi körnek azokkal a körökkel, amelyek nem a társadalom peremére szorult zsidóságból jöttek, hanem a főáramlatból, az ortodox zsidóság köréből, és ezek nyilván a jeruzsálemi ősgyülekezetet alkották, az úr testvére Jakab apostol a vezetőjük. Na most az nekünk nem új, hogy a különböző gyülekezetek között apróbb feszültségek voltak, hiszen Pál apostolnak is voltak, és ezt pontosan tudjuk. Na most a Galata 2 szerint Pál apostol is vitában áll Jakab apostollal, illetőleg ezzel a körrel, ezzel a gyülekezettel. Igaz, inkább Péternek a viselkedése jelent Pál apostol számára problémát. Tehát Pál apostol vitázik a Galata 2-ben. Testvéri módon, de vitázik. Nem elmossa a különbségeket, hanem élesen megfogalmazza, még ha testvérileg is. Van egy érdekes passzus a János evangélium a 7. részének az első 9 verse, ez kevésbé ismert. Jézusnak a második tartózkodásáról szól Jeruzsálemben. Tudjuk, hogy az első 3 evangélium csak egy tartózkodásról tud, János evangélium a 3-ról tud. Ezt én nem látom különösebb ellentmondásnak. Lehet, hogy tudott Máté, Márk, Lukács is a 3 tartózkodásról, de csak egyet tartott fontosnak, ezt közölte velünk. Nem föltétlen ellentmondás ez. Nos, a János 7 szerint ezúttal Jézus a lombsátrak ünnepén, tehát ősszel megy fel Jeruzsálembe. A János evangéliuma 7 egy kifejezetten mondja, tehát úgy tudja, hogy ekkor már vannak olyan körök, így mondja, a zsidók elhatározták, hogy Jézust elveszejtik, megölik. A zsidók itt nyilván nem rasszista megjelölés akar lenni, hiszen a szerző maga is zsidó, nem, hanem az ortodox zsidó vallás vezetői ezt jelenti. A passzus az 5. versben azt is határozottan mondja, hogy maguk Jézus testvérei sem hittek Jézus Krisztusban. És ezen a háttéren vajon lehet-e félreérteni, ha arra biztatják Jézust, hogy menjen fel Jeruzsálembe, és ott nyilvánosan jelentse ki magát. Az elbeszélés nem mondja ki, de nyilvánvalóan azt gondolja a szerző, az összefüggés ezt egyértelművé teszi, hogy a testvérek azért biztatják Jézust a Jeruzsálembe menetelre, mert közben tudják, hogy a zsidók vezetői el akarják veszélyteni Jézust, mert ők is azt akarják, hogy öljék meg Jézust. Jézus aztán a testvéreknek úgy válaszol, hogy még nincs itt az ideje, és bár fölmegy Jeruzsálembe, a testvérek tudta nélkül titokban teszi ezt. Tehát nem enged az ugratásnak, de nagyon csúnyán azt mondja itt a János 7, hogy bizony a testvérek is Jézus halálát keresték. Az elbeszélés biztos, hogy nem Jézus találta, nem, bocsánat, az elbeszélés biztos, hogy nem János találta ki. Hogy Jézus családja, hogy így mondjam, dialektikus kapcsolatban volt Jézus ige hirdetésével, ezt tudjuk. Márk evangéliuma is tud arról, hogy a család el akarja téríteni Jézust az ige hirdetéstől. Olvassuk el Márk 3:31, de a párhuzamos helyek Máté 12, illetve Lukács 8 szépen tartalmazzák ezt, hogy el akarják téríteni Jézust az ige hirdetéstől, de ott nem azért, mert nem szeretik, hanem azért, mert féltik. Látják, hogy ennek nagyon csúnya retorziója lesz, nagyon meg fogják őt ölni. Tehát a szinoptikus evangéliumok szerint féltik őt, János evangélium, mintha azt sugalná, hogy kívánják is, hogy öljék meg Jézust. Hát melyik a helyes? Nem tudok erre válaszolni. Azt tudom mondani, hogy a János evangéliuma nem alkalmas passzus arra, hogy egy történelmet rekonstruáljunk. Nem Jézus testvéreivel történik itt vitázás immár, hanem azzal a közösséggel, amelyiknek éppen Jézus testvére a vezetője, Jakab apostol. Úgy tűnik, hogy amire lehet következtetni a János 7-ből, az az, hogy az ortodox zsidóság köréből rekrutálódott keresztjének, illetve a heterodox zsidóság köréből jött keresztjének nem feszültségmentesen voltak össze. És Jakab apostol nézetét, miszerint a zsidóságon belül kell elképzelnünk a kereszténységnek a jövőjét is, ezt János köre nem fogadhatta el, mert ezzel a saját maga létét is megkérdőjelezte volna, hiszen az ő körében nem csak zsidó származású keresztények voltak. A feszültség tehát érdekes módon jelen van. Hát inkább az a csoda, hogy ebből egy annak idején egységes egyház tudott létrejönni, mondjuk már úgy a második század vége fele. Én azt hiszem, az a leghelyesebb, hogyha a megszülető kereszténységnek valóban három súlypontját látjuk, egyrészt Jeruzsálemben, az ős keresztény gyülekezetben, másrészt Pál apostol frissen megtérített gyülekezeteiben, és a harmadik pedig a Jánosi kör, legalábbis hát, ha valaki tudja, Georg Kümmel ennek alapján írta meg az Új Szövetség teológiáját is. Nos, hát nem tudom, hogy ki az, akit meggyőz az az elmélet, amit így elmondtam János evangéliumának a keletkezéséről, egy kör általi szereztetéséről, egy folyamatról, amíg az előáll, és azokról a dolgokról, amelyek súlyponti kérdések a János evangéliumában, illetőleg, hát ami miatt az evangélisták most már, többes számba kell mondjuk, megírták ezt az evangéliumot. Engem meggyőzött Oscar Kuhlmann nézete, de nem tartom kötelező magyarázatnak. Most inkább arra figyeljünk, hogy milyen eszközhöz folyamodik a szerző, hogy a célját megvalósítsa. Az elmúlt évtizedekben hangsúlyozták, hogy szemben a másik három evangéliummal a Jánosi kör olyan elbeszéléseket tartalmaz, amelyeket a szerzők, tehát a gyülekezet maga jeleknek érzett. E jelek utalnak Jézus Krisztus dicsőségére, amely már ezen a földön megnyilvánult, jól lehet a jelek helyes értelmezésére viszont nyilván hitre volt szükség. Némelyek, például az a híres kommentárja Rudolf Bultmannnak, arról beszéltek, hogy az evangélium számára egy külön forrás állt a rendelkezésre. Ez a híres szímeia forrás, szímeia az azt jelenti, hogy jelek görögül. Ezt én nem így gondolom, sőt azt hiszem egyre kevesebben gondolják, hogy ez egy forrás lett volna. Én inkább úgy gondolom, hogy itt a hagyományozott anyagnak a jelként történő értelmezése, megformálása, ez az, ami a hagyományozó gyülekezetnek a munkája. De nézzük is végig, hogy melyek ezek a jelek. Vannak köztük olyanok, amelyeket ismerünk a többi evangéliumból is. De vannak olyanok, amelyek a Jánosi kör külön anyagához tartoznak. Tehát én nem azt mondom, hogy ez esetleg nem volt benne abban a palesztinai hagyomány anyagban, aminek alapján az evangéliumok készültek, de valószínű az első három evangélium szerzője számára nem voltak annyira hangsúlyosak. Az első ilyen jel a kánai mennyegző, ami János külön anyaga, de hát egyértelmű ott a víz borrá változtatása mutatja, hogy itt valami hatalmas dolog történik Jézus földi pályafutásában. A kapernaumi százados gyermekének meggyógyítása a János 4.46 következőkben, az nem külön anyag, szerepel Márknál és Lukácsnál is. A betegember meggyógyítása a Betesda tónál János 5, az viszont megint ismét János saját anyaga. Ugyanakkor pedig az 5000 ember megvendégelése, ez a következő jel, a János 5 első 15 versében mind a négy evangéliumban szerepel. A vízenjárás története a Galileai tónál szerepel Máténál is és Márknál is, de a vakon született ember meggyógyítása a János 9-ben az ismét János külön anyaga, míg az utolsó és egyben legnagyobb jel Lázár feltámasztásának a története a János 11-ben, ez is csak Jánosnál fordul elő. Mire lehet ebből következtetni? Szerintem éppenséggel arra, hogy ne forrásként keressük ezt a Szémeia elnevezésű dokumentumot. Nem, ez inkább egy szerkesztés technika, és inkább teológiai magyarázat, amivel ismert és máshonnan nem ismert történeteket az evangélium megfogalmaz. Hogy mit jelent aztán a jelek fontossága, azt maga az evangélium foglalja össze. Ezt szabad felolvasnom? 12. fejezet, 37-től 43. versig terjedő szakasz. És noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amelyet így mondott, idézet, Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Idézet az Ézsaiás 53.1-ből vége, a Biblia szövege folytatódik. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ez megint egy Ézsaiás idézet, a 6. rész 9. 10. versének az idézete, de a bibliai szöveg aztán megy tovább. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne zárják őket a zsinagógából, mert jobban szerették az emberi dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Hoppá, és itt elhangzik a kulcsszó kétszer is, a dicsőség, a doxa, ami az emberi nyilván az a köznapi, az ember tekintélye, amikor elől ül a zsinagógában, de az Isten dicsősége az azt jelenti, hogy a testben jelenlévő Isten fia tulajdonképpeni mi voltja, azaz, ami megjelent közöttünk és láthattuk. A doxa, Jézus Krisztus dicsősége végig kulcsfogalom János evangéliumában. És mivel még nem intettek, azért még beszélek ám jócskán, egy súlyos kérdéshez érkeztünk itt el. De hát ugye a negyedik evangélium egyik legfontosabb jellegzetességének tartottuk, nevezetesen az absztrakt, elvont nyelvezet, amit legszebben talán a János prológus, az első 18 vers János evangéliuma elejéről mutat. Kérem szépen, én úgy látom, hogy az evangéliumok megírásában az egyik legnagyobb problémája az evangélistáknak az lehetett, hogy hogyan kezdjem el? Melyik az a pont, amikor már azt mondhatom, hogy na itt? a megváltó működik. Márk evangéliuma úgy dönt, tulajdonképpen egy előkészítővel kellene elkezdeni, tehát ő Keresztelő Jánossal kezdi. Születéstörténet nincs, ez Máténak a sajátja, ő azt mondja, nem, születéssel kell elkezdjen, már a születés is csodálatos. Ezt aztán Lukács szépen átveszi tőle, és kibővíti. Hát én magam a magam nagyon gyarló emberi moltán körülbelül úgy képzelem el ezt a dolgot, hogy szóval az egész úgy kezdődhetett el, hogy Jézus teljesen szokványosan úgy, ahogy mind a mai napig egyébként szokás a zsinagógákban, felnőtt zsidó férfiként oda megy a zsinagógában a Tóra tekercshez, felolvassa az Ószövetség egyik passzusát, és magyarázza. Hát Lukács evangéliuma föl is jegyzi, hogy az Ézsaiás 61 első két versét olvasta Jézus Krisztus, és magyarázta, és ez némelyekből megbotránkozást váltott ki, majd pedig ismét némelyek sokan követték őt. Én így képzelem el, de ez egy emberi képzelődés. Ugye? Ez nem evangélium, még csak azt sem mondom, hogy ige hirdetés, ez csak úgy az ember automatikusan elkezd gondolkozni. Nem. A negyedik evangélium szükségét látja egy bevezetőnek, a híres János prológus ez, ami oly sok fejtörést adott a tudósoknak, ami az igéről szól, Jézus Krisztusról magáról. Az ige Jézus Krisztus nem akkor keletkezett, amikor született, hanem öröktől fogva Istennél volt, mert hogy ő maga Isten, egy lényegű Istennel. Ez az ige világossága, ez az ige a világ világossága, de a sötétség, ez mi vagyunk, nem fogadta be, hanem kivetette magából. Ezért kellett kereszthalált halnia. Nos, gondolom, hogy sokan olvasták, meg még fogják is olvasni a János prológust. Én csak azt hadd mondom, hogy ez a nyelvezet nagyon hasonlít egy korabeli, divatos, vallásos irányzott szóhasználatára, a gnózisra, amelynek gondolkodásában a test és a lélek, a sötétség és a világosság egymással szemben áll, és a testi ember csak megváltás által juthat magasabb lelki pneumatikos állapotban. Hosszú évtizedekig vitatták tehát, hogy János evangéliuma el van kötelezve ennek a nagyon divatos, akkor nagyon divatos vallásos irányzatnak? Vagy pedig arról van szó, hogy az evangélium szándékosan használ olyan szóhasználatot, amelyen több vallás híveit is megszólíthatja, hogy aztán azokat is hitre juttassa el. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés azóta nyugvópontra jutott. Nem. Először is apámnak még egy szép dolgozata van, igaz, halála után jelent meg arról, hogy bizony ez a János prológus, bármennyire is görögös szóhasználat van, a ritmusát tekintve ez egy héber vers. Tehát nagyon is a saját maga gondolatait mondja el itt a szerző. Azon kívül egy csomó vonatkozásban, hát a szóhasználat talán gnosztikusnak tűnhet, de pont a gnosztikusok tudhatták, hogy itt valami újat mondanak. Például a gnosztikus irányzatban a mindenki maga műveli, maga munkája a megváltást, azáltal, hogy egy ismeretre jut. És ez az ismeret fogja őt megváltani. Hát János evangélium pont az ellenkezőjét mondja, nem te váltod meg magad, van egy megváltó, akinek a történetét én most itt elmondom. Aztán a másik nem az ismeretet, a gnózist, hanem a hitet hangsúlyozza végig a János evangéliuma, amivel megragadod a megváltást. És aztán hát a teteje mindennek, amikor azt mondja János a prológusa, hogy az ige testé lett. Hát ha ezt egy igazi gnosztikus hallotta, akkor egészen biztos, hogy bukfencet hányt, ugyanis a testiség minden gnosztikus ember számára a rossz. Az ige testélet, akkor ezek szerint bukott? Ez azt jelenti, mintha egy bukott angyal lenne Jézus Krisztus. Nem. Itt arról van szó, hogy a testélétel Isten szeretetének a legnagyobb megnyilvánulása. Tehát én nekem az az érzésem, hogy a prológus egy olyan megszólítása akar lenni a korabeli olvasóknak, amelyek egyrészt nyelvezetben talán hasonlít hozzá, de pontosan már a prológusban közli az evangélista, hogy itt valami radikálisan újat fogtok tapasztalni, ha végigolvassátok az evangéliumot. Jeleztek, hogy fejezzem be. Csak egy apróságot hadd mondok, egy picit kell hozzá tudni héberül. Csak egy picit. Nagyon sokan gondolkoztak azon, és most is éppen odahaza elolvastam egy szép, hosszú értekezést arról a Schneider-féle kommentárban, hogy ez a bizonyos logosz teológia honnan származik, az ige teológia, amit a prológusban olvasunk. Nem tudják megmondani. János találta ki, úgy tűnik, és nekem van egy tippem. A bárány, héberül tudjuk, úgy van, hogy kebesz vagy sze, kettő is van, de arámul, és akkoriban nem héberül beszéltek, hanem arámul, immár. Alef, mem, rés. Immár a kiejtés. Ami nagyon érdekesen, ugyanígy kell leírni, csak másként ejtjük, a beszédszó émer. Én nekem az az érzésem, hogy János evangélista, vagy a jánosi kör, akkor, amikor azt mondta, hogy logosz, tehát az Isten beszéde, az ige, akkor az arámi anyanyelvűek rögtön hallották mögötte az Isten báránya. Én biztos vagyok benne, hogy ez az áthallás egyszer s mind egy megváltás teológiát is, nem csak logosz teológiát is sugalt az olvasókban, és én remélem, hogy ez így lesz a mai hallgatókban is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Megfelelő ruházat.
1: Mértékletesség. Nem félti a hótól háza népét, mert egész háza népe karmazsinba öltözött, meleg ruhába. Példabeszédek könyve 31-21. Gondolatok az ígéről. Bár ruházatunk szerény és egyszerű, legyen jó minőségű, kellemes színű és alkalmas a szolgálatra. Elsősorban a tartósságra tekintsünk a kiválasztásánál. Nyújtson megfelelő védelmet a hideg ellen. A példabeszédekben bemutatott asszony nem félti családját a hótól, mert egész háza népe meleg vastag ruhába öltözött. Ruházatunkat tartsuk tisztán. A szennyes ruha egészségtelen, mert beszennyezi testünket és lelkünket is. Az öltözékünk legyen ízléses, szép, de természetes egyszerűség jellemezze. Krisztus óv bennünket a kérkedéstől. A mező virágaira, a tisztaságukban kibontakozó liliumokra mutatva így szól. Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Jézus a természet szépségeivel szemlélteti azt az ékességet, amelyet a menny értékel, a szerény bájosságot, egyszerűséget, tisztaságot és csinosságot, mely a ruházatunkat is tetszetőssé teszi Isten előtt. Ruházatunk legyen jó anyagból való, tartós, szerény, korunknak megfelelő, de a ruházat kérdése, a divat, ne kösse le gondolatainkat.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szent István könyvhét, dedikálás és könyvbemutató. A Budapesten megrendezésre kerülő Szent István könyvhét keretében pénteken 15 órától 16 óráig a Ferenciek terén tart dedikálással egybekötött találkozót Steinbach József püspök. Ezt követően 17 órától részt vesz a Református Szeretetszolgálat által szervezett Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent köteteihez kapcsolódó beszélgetésen a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Szent István Társulat szervezésében idén 33. alkalommal kerül megrendezésre a Szent István könyvhét, a keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje május 18-a és 22-e között Budapesten a Ferenciek terén. Ugyanaznap tehát május 22-én pénteken a Református Szeretetszolgálat szervezésében kerülnek bemutatásra a Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent kötetei. A sorozatnak újabb kötetei jelentek meg, melyeket ezen az alkalmon ismertetnek a nagy közönséggel. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadása a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. Holnap, pénteken, május 22-én, 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a magyar Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza. Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Oszlopok. Legyetek olyanok, mint két oszlop, amely ugyanazt a tetőt tartja, de ne kezdjétek birtokolni egymást. Hagyjátok meg a másik függetlenségét. Ugyanazt a tetőt támasszátok, ez a tető pedig a szeretet. Khalil Gibran.

0: ha ilyen okos vagy.
1: Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Jakab apostol levele, 3. fejezet, 13. vers.

Laura csak fintorgott, amikor meglátta a karácsonyi koncert Adrián és Pali által készített plakátját. Szerinte a lelkész, akit Adrián lerajzolt, úgy néz ki, mint aki balesetet szenvedett, ráadásul az időpont és a helyszín leírásához már nem maradt elegendő hely a plakáton. Vajon sikerülhetett volna csúnyábbra is? Gúnyolódott Laura. Ti próbáljátok távol tartani az embereket ezzel a plakáttal a koncerttől? Hát a plakátról bárki látja, hogy amatőrök vagyunk. Természetesen ez némelyetekre igaz is. Szörnyen énekelünk. A legtöbben még felolvasni sem képesek. Hallanotok kellene az iskolai csoportunkat. Na, az egy igazi együttes. A meghallgatáson Molnár úr azt mondta, hogy a csoportunkat elsőnek választotta ki a rendező. De természetesen nem fogadtunk be akárkit a sorainkba. Természetesen, utánozta őt Pali. Ő felségének van-e még hozzáfűzni valója? Nem kell megharagudnotok rám, mondta Laura. Egyszerűen nem akarom, hogy bárki is azt gondolja rólam, hogy csak ennyire vagyok képes.

Mi a különbség a magát okosnak tettető személy és a tényleg okos személy között? Képzelj el egy váltófutó versenyt, amelyen 1 millió sportoló vesz részt egy időben, ugyanazon a pályán, és igyekszik a staféta botot minél rövidebb idő alatt átadni a csapattársának. A futók bármelyik pillanatban pályára léphetnek. A legfurcsább azonban az, hogy senki sem mások ellen versenyez. A cél az, hogy mindannyian átlépjék a célvonalat. Ilyen a hívő élet. Ugyanazon a versenyen veszünk részt mindannyian, és együtt működünk. Jakab szerint, ha igazán bölcs ember vagy, akkor segíted az embertársadat is szaladni. Alázattal teszed a jót, és szívesen fogadod el a nálad érettebb, okosabb személyeket. Nem csak magaddal törődsz. Nem azért tanúsítasz jóságot, mert gyenge vagy, hanem azért, mert erős vagy.

0: A hamis bölcsesség olyan, mint Laura igaza. Mindig igyekszik a kezdőpontra tenni a másikat. Ez nem tisztességes. Egyszerűen kifűzi a többi futó lábán a cipőt, megüti, elgáncsolja futás közben a többieket, hogy ő kerüljön az érre. Jakab azt mondja, hogy ne csak színleljük a jó cselekvést, ne csak a látszat megőrzésére törekedjünk.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a legnagyobb ellenállást az emberekben Ádám és Éva bűne és annak kihatása váltja ki. Vagyis miért vagyok én bűnben született ember az Édenkertben történtek miatt? Teremtéstörténeti sorozatunk mai részében erre keresi a magyarázatot Alföldi Boruss Dezső lelkipásztor. Az emberiség tragédiájához vezető úton a kételkedés volt az első lépés. A sátán kérdése, csak ugyanezt mondta az Isten, megkérdőjelezte Isten szavát.
2: Mózes első könyvének 3. részéből a 6. versből olvasom az igét. És látta az asszony, hogy jó az a fa eredelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességéért. Látnunk kell a kísértés apropóját, a kapcsoló pontot. Láttuk azt eddig, hogy két titokzatos dolog volt az ember számára, az életfája mellett levő jó és rossz tudás fája, a másik pedig Isten figyelmeztetése, melyben azt bízta Ádámra, hogy őrizze az Édenkertet, és

0: Észlelhető valóság volt a jó és rossz tudás fája a kert közepén, akusztikusan észlelhető volt a kísértő hangja, s látta az asszony, hogy jó a fa eledelre. Közben a szíve elcsábult, látta, hogy kedves a szemnek és kívánatos, közben intellektusát is kísérti a sátán, mert bölcsességért volt kívánatos a gyümölcs. Sokszor értelmi síkont kísért a sátán, ezért mondja az ige, lerontván okoskodásukat és minden magaslatot, mely Isten ismerete ellen emeltetett és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. 2 Korintus 10:5. Másfelől a kísértés pneumatikus, szellemi természetű. Az ember a benne levő lélek által érzékeny a láthatatlan dimenzió adásaira, és képes kitárulkozni az Isten előtt és segítségül hívni őt imádkozni. De ugyanazon a csatornán beáramlanak a sötétség erői is, ha az ember elfordul Istentől. Az, hogy az ember varázslókhoz megy, spiritizmussal és asztrológiával foglalkozik, jósoltat magának, azzal magyarázható, hogy a lelkét nem az Isten lelke hatja át, hanem a démoni lelkek. És ez a belső támadás. Külső és belső kísértés mindig együtt van, az ember észleli a külvilágból érkező ingereket, és közben lelkét is érik támadások. Például valaki Edgar Bergman spiritista filmeit nézi, és szövegét hallja, közben a lelkét, a pneumáját, sötét, pneumatikus, szellemi hatás árnyékolja be, és nem tudja, hogy miért fél hazafele menet a sötétben. Valaki ráteszi a kezét az asztalra egy spiritista szeánszon, és közben lelkét beárnyékolja a sötétség hatalma. A kísértés mindig kettős, külső és belső, és a lelkünknek a látható és láthatatlan világ felé való nyitottsága mindkettőt észleli, és e szerint cselekszik, és ennek megfelelően kell cselekednie, ha nincs Isten iránti hűség a szívében. Éva látta, megkívánta, végig gondolta, és közben a sátán beárnyékolta a lelkét, megmozdult a keze, kinyúlt a gyümölcs után, szájához vette és megette. Elszakadt Istentől, és lelkileg meghalt. Azóta az ember lelkileg halott. Efézus 2, 1. és 5. vers. Jakab pedig ennek a mechanizmusát, menetét így írja le. A kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn teljességre jutva halált nemz. Jakab 1.15. Azóta az ember Isten haragja alatt él, és ha nincs megváltója, kezese, Jézusa, akkor Isten haragja alatt is marad. János 3.36. Ezt az ember nem észlelte azonnal. Először csak azt tudta, valami nincs rendben, valami rettenetes dolog történt. Akkor döbbentek rá elveszett állapotukra, amikor meghallották Isten hangját. És meghallották az Úristen hangját, amint a hűvös alkonyatkor a kertben sétált. 1 Mózes 3.8. Régi írásmagyarázók szerint ez nem olyan emberi értelemmel felfogható beszédet jelent, mint a 9. vers szavai, hanem az itt olvasható héber kifejezés a kol mit hallék, Istennek kertben járó zengedező hangját fejezi ki, Isten rettenetes haragjának írtózatos zengését, rettenetes mennydörgések és villámlások kíséretében, mint ahogyan ez a törvényadáskor a Sínai hegyen volt. 2 Mózes 19. És ezt halvá rejtették-e magukat a fák sűrűjében, mint ahogyan elrejtőznek majd az emberek Isten elől az utolsó napokban, a barlangokba és a kősziklákba, kiáltozván, hegyek, essetek ránk és rejtsetek el annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Jelenések 6.15. Az Efézus 4.26-ban pedig ezt mondja az Isten. A nap ne menjen le a ti haragotokon. Isten tartotta magát a szavához, és még aznapon felvette az emberrel a kapcsolatot. De az Úr Isten kiáltott az emberhez, és mondta, hol vagy? 1 Mózes 3.10.
1: Hallottuk, hogy a külső és belső kísértés mindig együtt van. Micsoda kegyelem számunkra, hogy megtapasztalhattuk Isten ígéretét, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Forduljunk hát hozzá bizalommal. Mindenható Istenünk megtartó kegyelmét kívánjuk kedves hallgatóinknak, és sok szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

0: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Hogyan lehet jó eszköz Isten számára életünk előremozdításában egy minket foggató nagybácsi, vagy egyes nagy fejtörést okozó döntéshelyzetek? Dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkész, vesztességektől nem mentes, kanyargós, de utólag hálára indító útról tesz tanúbizonyságot interjúnkban.
1: Amit az Úristen kezd el, ami az ő döntése, azt az ember nem tudja megbánni. Csak a saját döntéseinket tudjuk megbánni.

0: Vendégünk dr. Zsednai Józsefné, várpalotai evangélikus lelkész, aki azt írta le valahol és vallja magáról, hogy nagyon szeret Isten eszköze lenni, és nagyon szeretne folyamatosan így élni és szolgálni. Az első kérdésem az lenne felét, hogyha a családodra visszatekintesz és gyermekkorodra, mit tett téged azzá, aki ma vagy? Mi adott hozzá a te lelkészi hitvallásodhoz a régi családi közegedből, az eredeti családodban?
1: Az, aki én vagyok, ezt az Úristen formálta, és ami jó bennem, vagy amit magamban is szeretek, meg amit bennem szeretnek az emberek, az mind az Úristen ajándéka. Én ebben a történetben a mellékszereplő vagyok. Ilyen gondolatok között készültem erre a mai alkalomra is. Valóban meghatározom az a család, ahova én beleszülettem. Evangélikus édesapa és református édesanya. Negyedik gyermekeként imádkozó, bibliás, templomos, éneklő családba születtem bele. Nem volt kérdés az, hogy amikor már olyan korúak voltunk, akkor gyerekistentiszteletre jártunk, aztán tovább is a konfirmáció, és így tovább. Felvillan bennem egy kép gyerekkoromból. Ritka volt az az alkalom, amikor a református édesanyám az evangélikus templomba elvitt engem, mert mindenki járt a saját templomában általában, és óvodás lehettem, talán egy téli alkalom volt, de hideg volt, és ilyen két ujjas kesztyű volt rajtam. És amikor eljött az Isten tisztelten az imádságnak az ideje, akkor olyan kétségbeesve néztem az édesanyámra, hogy én nem tudok imádkozni, mert két ujjas a kesztyű. Nem vette le a kesztyűt, csak a két ujjas kesztyűben imádságra formálta a kezemet. És akkor ez valahogy megmaradt, hogy nincs olyan, hogy nem tudsz imádkozni. Nem emlékszem nagyon olyan alkalmakra, amikor mi a családban együtt imádkoztunk. De azt tudom, hogy a szüleim leültek a Biblia mellé, inkább azt tudom, hogy külön-külön, és rendszeresen összegyűltek kis közösségben nálunk felnőtt emberek, és akkor becsukták az ajtót, és tudtam, hogy énekelnek, imádkoznak, Bibliát olvasnak, ígéről beszélnek. És tudtam, hogy ez nekik nagyon fontos.
0: Elmondanád, hogy édesanyád mivel foglalkozott mindeközben, és hogy mégis ugye ez a kor sem segített abban, hogy ne bezárkózva kelljen élni a hívő és vallásos életet?
1: Édesanyám pedagógus volt, és meg is járt ennek a kálváriáját. Ugye először hittanórákat tartott, aztán már úttörős pedagógus lett. Tanyos iskolákban tanított, három iskolában járt minden nap, és hát azért ezeket a gyerekeket néha-néha össze is gyűjtötte, és egy ilyen jól sikerült kirándulós nap után, amikor még együtt volt a csapat, kérték a gyerekek, hogy jaj, tanárnéni, énekeljünk már egy szép Jézus éneket. De hát az akkor már úttörő kirándulás volt. És édesanyám tudta, hogy milyen nincs, ez nem lehet. És aztán úgy belehasította, hogy belenézett a gyerekek szemébe, hogy hát én tanítottam nekik, hát most én mondjam, hogy nem lehet Jézus éneket énekelni. Nem fogom azt mondani a gyereknek, hogy ne dicsérje az Istent, ne énekeljen Jézusról. És tényleg így is lett, és aztán meg is kapta utána a fegyelmét, kényszerű áthelyezéssel, és ebből a nehéz környezetből, ahol gyalogolt sárban, hóban, gumicsizmával, fegyelmével került be a nagyközségi központi iskolába, ahol sokkal könnyebb körülmények között tudott dolgozni. Ez volt az Úristen válasza a fegyelmére. Aztán később is volt ilyen fegyelmi környezete, amikor a 10 éves bátyámat temettük, a tanári szobába kitette a gyászjelentést. És ott volt, hogy evangélikus szertartás szerint zajlik a temetés, és ez is elég volt arra, hogy egy fegyelmi eljárás induljon ellene. Aztán volt egy olyan pozícióban levő kollégája, aki azt mondta, hogy hát hagyjátok békén, elvette a gyász az eszét, ne bántsuk. És ezért nem lett belőle újabb fegyelmi. Nekünk is titkolni kellett, bújni kellett, amikor konfirmációi előkészítőre jártam a városban, egy szűk félórás gyaloglás volt, én mindig néztem, hogy ki jár az utcán, nehogy valakivel találkozzak, és megkérdez, hogy hova megyek. Mert ez ilyen szégyelni való dolog volt, de tudtam, hogy ez az érték, mert a szüleim ebből élnek.

0: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel.
1: Említetted mellékszálként, hogy 10 évesen meghalt bátyád. Ennek mi volt a története, hogyha elmondható, és mégis hogyan éltétek meg ezt a veszteséget, hogy nem törte meg a szüleid hitét?
2: Ez a történet valahol ott van a hivatásom gyökerénél, persze ezt akkor még nem tudtam. Én 8 éves voltam, arra emlékszem, hogy a bátyámnak olyan orvérzése volt, amit nem tudtak elállítani, és hát odaig ment a dolog, hogy mentőt kellett hívni, és akkor láttam, hogy utoljára. Később tudtuk meg, akkor még az orvosok se tudták biztosan, hogy ez heavy leukémia volt, ami elvitte bátyámat 2 hét alatt karácsony ünnepe előtt pár nappal. És amikor aznap fölébredtem, látom, hogy 7:30 van, és mentem édesanyámhoz, hogy hát miért hagyott minket elaludni. És mondta, hogy ma nem megyünk iskolába. És akkor elmondta, hogy éjjel meghalt a bátyám, és hát egy pár szóval elmondta, hogy mit élt meg ott a kórházi ágy mellett éjjel, vagy hogy miket mondott a bátyám az utolsó szavaival. És ott rögtön pár órával a gyász beállta után, azt tudta mondani az én édesanyám jobb szavaival, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Tudott hálát adni azért a 10 évért, mint ahogy az egyik temetési imádságunkban is nagyon szépen benne van, és nekem azóta is sokat jelent, hogy tudjunk inkább hálát adni azért, amit az elvesztett szeretünkben kaptunk, mint sírni azon, amit benne elvesztettünk. Ez abszolút valósággá vált ez az akkor még nem ismert imádságos mondat édesanyám friss nyászát látva. Aztán nyilván megfogalmazódott bennem ennek alapján többször is az sokáig érzés szintjén, hogy hát van olyan hit, van olyan erő, ami egy ilyen helyzetet elbír. Akkor már második fiúkat veszítették el a szüleim, mert az első koraszülött volt, 4 órát él csak. De hogyha ezt a terhet el lehet viselni valamilyen erővel, hát akkor az nekem is kell. Láttam ezt a megélt hitet. Édesapám férfiként máshogy élte meg a gyászát, inkább édesanyámban.
1: A családotokban ő kire támaszkodhatott? Volt még olyan rokon, vagy testvére neki, vagy mások, akik szintén hitben jártak?
2: Az egész családnak ez a hívő lelkülete volt. Én sokakat nem ismertem, tehát az anyai nagyszüleimet se ismertem például, de ismertem a nagybátyámat, édesanyámnak a bátyát, aki református lelkész volt, és kifejezetten evangelizációs stílusú lelkész, akit büntetésből Kisfaluba helyeztek. Letiltották, hogy kollégák se hívhassák meg evangelizációs szolgálatokra. Persze azért voltak bátor emberek, bátor lelkészek annak idején is, és így én is többször hallgathattam, hogyha valamikor a környékünkön prédikált. Nála csodálkoztam rá például arra, hogy lehet egyetlen bibliai mondat egyetlen szaváról is prédikálni akár. Hát ő volt az, aki engem nyaggatott gyerekkoromban. Újra meg újra megkérdezte, hogy na, Évikém, hogy állsz Jézus Krisztussal? Menekültem el. Én csak meg ne kérdezett, de sose felejtett el megkérdezni. És aztán, ahogy nőttem, vagy fejlődött bennem a hit iránti igény is, akkor eljutottam odáig ebből, hogy vártam, hogy megkérdezze, hogy lehessen erről beszélgetni. Aztán 10 éves koromban még leveleztem is vele az élet és a hit nagy dolgairól. Sokat hatott rám, akár az igehirdetése, vagy ahogy hallottam őt énekelni. A 3. emeleti lakásban laktunk, volt egy kis pianinunk. Ha ő ott járt nálunk, akkor zengett a házak. Ha leült és kísérte az Isten dicsérő énekeket. Vagy az ő nevéhez fűződik, az az egyetlen, hát mondhatni hittantábor, amiben kisiskolásként részt vettem. Unokatestvéri találkozónak álcáztuk. És vannak előttem arcok, szavak, akik és amik megérintettek azon az alkalmon, pár napig tartott az egész, és jegyzeteltem, meg írtam az énekeket. A tábor után 3-4-szer átmásoltam azt a kis füzetet, mert úgy éreztem, hogy nem elég méltó az az írás, az a szép írás, ahogy én azt leírtam. És ott volt például az az ének, hogy eldőlt a szívemben, hogy szeretem Jézust.

0: Neked akkor dölt el a szívedben? Szerinted most így utólag talán megértve, hogy mi zajlott le benned? Vagy hol lehet úgy tetten érni a hitre jutást?
1: Az biztos, hogy fontos volt ez a tábor. Biztos, hogy fontos volt az előbb említett gyász folyamat. Én inkább a folyamatot látom, meg azokat az Isten élményeket, amelyekkel megajándékozott engem az Úristen. Mint hogyha nem kellett volna 180 fokot fordulnom ahhoz, ha a megtérésnek az alapszavát kezdjük boncolgatni, hanem kevesebbet, mert beleállítottak ebbe az irányba a szüleim annak idején, nyilván személyesen meg kell élni, de ennek nem egy alkalmát érzem, hanem ezt a sok emlékezetes Isten élményt, Isten közelséget, ami engem ott tartott Krisztus közelében. Például ebben a táborban égett belém ez a szó, hogy majdnem, hogy nem elég a majdnem. És aztán volt egy másik szó, ez már a teológus idő végéhez kötődik, ez a mégis, az isteni mégis szeretet. Amikor a teológián a búcsúige hirdetésemet mondtam el a teológusoknak, akkor ez volt az alapja, hogy láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Tehát az alkalmatlanságnak, a méltatlanságnak az érzésével indultam, és ezt az igét kaptam, hogy mégis, hogy tudom ki vagy, látom, hogy sokszor gyenge vagy, látom, hogy emberileg talán alkalmatlan vagy, de mégis én meggyógyítalak, vezetlek, ott lesz az én mégis szeretetem.

0: Istennel már egy egész hosszú utat jártál be 60 év alatt. Vezetett téged úgy, ahogy te nem akartad? Most itt a mégis nek ezt az oldalát is tekintve cselekszik így Isten?
1: Igen, voltak olyan fontos döntéseim, amiket ő érlelt meg bennem, úgyhogy előtte tiltakoztam. Talán három ilyet tudok kiemelni leginkább. Az egyik, amikor érettség után elkerültem Nyíregyházára, az én evangélikus egészségügyi gyermekotthonba gondozó nőnek. Édesapámmal jártam ott először gyerekként. Nem tudom, hogy miért kellett egy gyereket odavinni, de nagyon rossz emlékem volt utána. Láttam a lerobbant épületet, rossz körülményeket, és azokat a beteg gyerekeket, akik kis ágyban töltik az életüket. És aztán mondta édesapám egyszer, hogy olyan nehezen tudnak szabadságra menni onnan a gondozónők. Hát ilyen nyári munkára, diákmunkára, álljok már be, segítsek, hát meg tudom csinálni. És magamban majdnem, hogy kinevettem, hogy hát csak nem gondolja, hogy én oda-vissza megyek. És aztán hát ennek is hosszú története van, de mégis oda kerültem érettségi után. Hát én Debrecenben nőttem föl, és az egy kis gyülekezet. De a gyülekezet lelkésze volt az esperes. És azért kapott egy esperesi segédlelkész Nyíregyházáról. Fiatal, frissen végzett lelkész, aki megpróbálta Debrecenben összeszedni az ifjúságot. És hát mivel presbiter volt az édesapám, hát az elsők között keresett meg engem, hogy hol vagyok. Én kézilabdáztam, és örültem, hogy vasárnaponként meccsek voltak, tehát nem hiányzott nekem abban az időszakban a templom. És volt egy nagy beszélgetésünk. Elkísértem a vonathoz, és úgy köszöntünk el egymástól, és ugyanazzal a vonattal jött Pest felől egy presbiter néni, akit ismertem, egy busszal mentünk hazafelé, és akkor elmondtam neki, hogy hát úgy gondolkodom, hogy mi legyen velem, hogy mint, és az egyetemi felvételim nem sikerült, talán valami gyerekotthonba szívesen elmennék, én pedagógus tanoncként, vagy gyakorlatra. És akkor ő elmondta, hogy hát csak egyház intézménybe menjek, mert az ő lánya állami intézményben dolgozik, és nagyon nehezen bírja a légkört. És akkor hazértem, lefeküdtem, nem bírtam elaludni, talán éjfél is elmúlt már. Egész addig nem tudtam elaludni, amíg meg nem ért bennem a döntést, hogy akkor én másnap bemegyek a lelkész hivatalba, ahol ez a segédlelkész fogja tartani az ügyeletet, és megkérem, hogy segítsen engem bekerülni az élénbe. És akkor el tudtam aludni. Másnap én voltam ott hamarabb a hivatalnál, rám csodálkozott a lelkész, aztán bementünk, és elmondtam neki, hogy mit akarok. Azt hittem, hogy szinte a nyakamba fog ugrani. De csak ült némán az asztalnál, és bámult maga elé. És nem tudtam, hogy mi történik. És aztán egy idő után mondta el, hogy azt hitt, hogy viccelek. Hogy én most ezt nem mondhatom komolyan az előző napi beszélgetésünk után. Akkor távolságtartást érzett bennem, meg hogy én egy modern fiatal vagyok, vagy akarok lenni, hogy másnap egy éjszaka után én ezzel menjek oda. Szó szerint nem hittem. Aztán amikor mégis, akkor egyengedte az utamat. Édesapám örült, de a nővére meg az édesanyám le akar beszélni, hogy ez nem neked való, az nehéz. És én tudtam, hogy ők jót akarnak nekem. És mire eljött a nap, hogy elmegyek, körülnézek, bemutatkozok, benyomást szerzünk egymásról, mi lesz a vége, akkor azzal az imádsággal indultam, hogy Istenem, te tudod, én ezt nem tudom így eldönteni, hogy most ez jó vagy nem. Adj valami nyilvánvaló jelet arra, hogy most oda kell mennem, vagy nem kell oda mennem. És hát megadta. Nyilvánvaló volt az ottani érzéseim alapján, főleg, hogy valamiért, véletlenek nincsenek, de valamiért egyedül hagytak engem a legsúlyosabb betegek szobájában. És ott valamit kezdenem kellett magammal, vagy a gyerekekkel, és kezdtem magam otthon érezni. Tehát meggyőződést adott róla a lelkembe az Úristen, hogy igen, itt a helyed, és akkor egy évig ott voltam, és onnan aztán egyenesen. Na jó, nem egyenesen, de vezetett az utam a teológiára, mert ez volt a másik, amit nem akartam. Ez a segédlelkész, aki a feleségével együtt a szárnyai alá vett a nyíregyházi évenben, ő mondta ki először azt, hogy hát a teológiára nem gondoltam még. És akkor magamban szépen megint mosolyogtam, hogy nem. De hát muszáj volt utána rá gondolni, mert a bogarat betette a fülembe, és aztán ő vitt el a teológiai felvételére is. Aztán a házasságkötésem volt a harmadik, amikor azt mondtam az Úristennek, hogy hát itt van ez az ember, aki kezd nekem udvarolni, de hát csak ne őt add. És aztán mellette voltam boldog mennyasszony. és nem kényszerből házasodtam, hanem tényleg őszinte szívvel. Nyilván aztán nem minden úgy alakul az ember életében, olyan rózsaszín módon, ahogy ezt elgondolja először. Voltak nehéz helyzetek, vagy évek, de amit az Úristen kezd el, ami az ő döntése, azt az ember nem tudja megbánni. Csak a saját döntéseinket tudjuk megbánni.

0: A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel.
1: 4 gyermeketek született, és már van jelenleg 5 unokátok is. Ezt sem lehet megbánni. Hogyan tud egy családban továbbítódni az áldás? És hogyan látod az ő hitük alakulását?
2: Nyilván hitet továbbadni nem lehet, tehát ez a Szentlélek Úristen munkája, és bízom benne, hogy az ő kezében vannak a gyerekek és unokák. A középső fiunknak a családi helyzetét hozom ide, bizonyítva azt, hogy az Úristen ott van, és kézben tartja őket is. Ugye a saját gyerekeimet nem én kereszteltem, de az unokáimat már sorra keresztelem. És amikor a középső fiunknak megszületett az első gyermeke, kerestem az igét, mindig keresem az igét, hogy mi az, ami végigkísérheti ennek a gyermeknek az életét, és nem találtam. Megnéztem a születése napján az igét, hát mondom, erről nem lehet beszélni, hogy hűtlenné válik az ember az Istenhez, hát ilyen ige volt, és kerestem tovább, és nem volt. És megint visszamentem a születés napjának az igéihez, és ugye az volt, hogy ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. És akkor ledöbbentem, hogy miért nem láttani én ezt meg először. Mert a fiamnak a kereszteliségéje az volt, hogy hű az Isten. És az első fia születésekor megkapja ezt az igét, hogy az Isten hű marad. Hát miről lehet beszélni, hanem erről? Megdöbbentő volt. És aztán megszületett a második fia. És már kerestem, hogy lesz-e folytatás. És lett. Mert aznap, amikor a második kisfiú született, az volt az igen, hogy hűséges az Isten, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Tehát megint ott a hűség, és ráadásul ott van az erőn felüli terhelés, ami viszont ennek a fiamnak a konfirmáció igéjében volt benne élés története kapcsán. Minden összefonódik, és mindenhol ott az Isten hűsége. És erre a hűséges Istenre bízom rá azóta is a gyerekeimet, unokáimat. Nem könnyű nekik ebben a világban ezt az utat követni. Látom a hullámzást is az életükben. De ha ennyire hűséges az Isten, akkor bizonnyal fogja őket tovább vezetni.
1: Mi a te erőforrásod Várpalotán és Tésen a gyülekezetekben? Honnan táplálkozol akár a közösségben is, és a saját belső szobádban, ahogy mondani szoktuk?
2: Érzem a háttérben elmondott imádságok erejét. Ez az új szolgálati helyen nagyon erősen érezhető. Aztán jönnek az igék. Gondolom, minden keresztény ember életében vannak ilyen kivilágló igék, amik vezetik, segítik. És az események, ahogy az Úristen alakítja a körülöttünk levő helyzeteket. Hát igéket tudnék mondani, amik kedvesek számomra. Érdekes, hogy talán nem is ige az első, hanem a születésem napja, mert én jubiláte vasárnapján születtem. És olyan jó megélni azt az örömet, ami a jubiláte vasárnapjának is a lényege. Ezzel az örömmel tölt el az Úristen, és ezzel szeretnék szolgálni minden körülmények között. Aztán a konfirmáció igém, ami úgy hangzott a 103. Zsoltárból, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Aztán említettem a teológián, a búcsúige hirdetésemnek az igéjét, de ott van az az ige, amit a lelki szavatásunk meghívójára tettünk föl, és az is az én választásom volt az évfolyamban. Arra tanítalak, ami javadra válik, és azon az úton vezetlek, amely járnod kell, és ez is folyamatos valóság az életemben. Aztán a házasságkötés igéje Péter leveléből, hogy épüljetek fel lelki házzá. És ott van benne az áldás, meg ott van benne a hiányérzet is, vagy bennem, hogy ez sikerülhetett volna jobban is. Hogy ne csak a gyülekezet háza, hanem az otthonnak a lelki háza is úgy épüljön, ahogy azt én egyébként elképzeltem meg, ahogy azt igyekszem segíteni mások családjában. Vagy talán mondhatnám azt az igét, ami a Várpalotára kerülésem meghatározó igéje, hogy én mennyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be. Többször elém került ez az ige, illetve többször volt a várpalotai gyülekezettel kapcsolatban is. Előttem úgymond nyitott ajtó. Ott kezdtem a segédlelkészi szolgálatomat. Nem volt más, akit oda helyezhetett volna, püspök úr. Egy év múlva, amikor megvolt a lelkészvizsgám, akkor is csak én voltam ott a gyülekezet előtt, hogy na, itt van ez a fiatal nő, egy éve, látjátok, hogy szolgál, kellene nektek, vagy nem. És akkor gyülekezet azt mondta, hogy nem, hát nő még nekünk sose volt a szószékünkön, mint hogy parókusként. Tehát volt egy nyitott ajtó, ami bezáródott. És aztán pont 25 évvel később megkeresett a gyülekezet, hogy meghívással szeretné betölteni a megüresedett lelkészi állást, és hát engem is megkérdeznek, hogy vállalnám-e. Igen, mondtam erre, meg volt ennek a kellő lelki háttere, és tudtam, hogy az esperes úr melyik nap, mikor megy várpalotára bejelenteni, hogy a 6 megkeresett jelölt közül hányan vállalták a jelöltséget. És aznap reggel olvasom, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat, de mondom, akkor én előbb tudom, mint a presbitérium, csak én leszek az egyetlen jelölt, és úgy volt. Tehát a nyitott ajtó meg volt többször is, de ez, hogy senki se zárhatja be, ez most adatott meg. És készítette ugyanakkor a gyülekezetet is az Úristen az én fogadásomra. Tehát olyan csodálatos egymásra találást éltünk meg, várpalotán is, Tésen is, aminek az öröme nem múlt el 10 év alatt sem.
1: Milyen üzenetet osztanál meg itt abból, amit rád bízott Isten, és amit fontosnak tartasz, amit most talán még inkább kicsúcsosodott, vagy fontos számodra is?
2: Azt gondolom, hogy manapság az emberek nem értik, vagy nem érzik a bűnnek a fogalmát, lényegét. Tehát azért is vannak kevesebben akár egy Isten tisztelten is, mert nem akarnak a bűnről hallani. Manapság minden szabad. Nekem gyerekkoromban volt egy mellbevágó, amikor ezzel az igével találtam szembe magam, hogy nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérése ösztönöz. És nagyon idegen volt nekem ez a kemény hang. Hogy lehet így beszélni? Hát ez nem fog oda vonzani senkit. A szeretet hangja kell, és nem tudtam szabadulni ettől az igétől, és újra meg újra előjött, hogy ez felelősség is, és tényleg szembe kell nézni azzal, hogy mivel viszonzom én azt a jóságot, amivel az Úristen megajándékoz. És akkor ez felnőtt koromban is visszaköszönt. Érdekes módon én kerestem a szigorú embereknek a közelségét. Emlékszem egy nagy beszélgetésre, több is volt, de most ez jön elém. Nem lelkészszel beszéltem, hanem egy mélyhitű, kedves idősebb testvérnővel, és nyilván ez komoly lelki munka, amikor az ember a mélységeket járja meg. És utána beszéltem valakivel, és tulajdonképpen sajnált, hogy hú, de nehéz lehetett neked. És én meg nem értettem, hogy hát nem kényszerből mentem oda. Nekem ez kellett. Nehéz volt, de engem nem sajnálni kell ezért, hanem az az öröm, hogy van erre lehetőségem, hogy ezt kibeszéljem, átbeszéljem azt, ami a lelkemben van. Tehát nem lehet a bűnt lesöpörni, meg semmibe venni, hanem szembenézni vele, hogy valamit elrontottam, valamit elmulasztottam, le kell tenni, meg kell kapni rá a feloldást, és úgy menni tovább.
0: Végéhez közeledő műsorunkban dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkészt hallhatták. Ő bibliai igék pilléreire támaszkodó életútjáról beszélt nekünk, felemlítve szerettei hitét és a gyermekei és unokái életében megtapasztaltakat is. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Keressék műsorunkat a Spotify-on, lélekhangoló név alatt podcastként is. Visszajelezhetnek nekünk műsorunkkal kapcsolatban a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzzunk az Evangélikus Rádió Misszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus zárónyilatkozat. A Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották fél éves szokásos találkozójukat. Közleményüket így fogalmazták meg. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi egyházak olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyengék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Kívánjuk, hogy a társadalomban a szeretet, valamint a jog és a másképp gondolkodók tiszteletben tartása uralkodjon. Készek vagyunk együttműködni mindazokkal, akik békességet, a közjót, a családok megerősítését, a fiatal nemzedékek hitben való nevelését és a rászorulók segítését munkálják. Az örökség kötelez. Május 24-én az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalhassák a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e, vasárnap 18 óra. A helyszín: a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon a Szeretett Hét program keretében. Református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000 vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az imahetet május 17-én istentisztelettel nyitották meg az egyházközség templomában. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket a testi-lelki jólétünk heti műsorában. Ez a zenei betét Gillit tanár úr produkálta a hallgatóknak, hiszen a zenei gyógyít. Most jelen pillanatban, mint meghívott vendégek, Gillit tanár úr lakásában vagyunk egy-két galagonyatúrás hallgatóval, vagy résztvevővel, és hát a mostani beszélgetésünk téma az alfától az omegáig, tulajdonképpen táplálkozás. Tanár úr, kérem, legyen kedves, pár mondatban mutatkozzon be a hallgatóknak, és pár mondatban mutassa be a galagonyatúrát is a hallgatóknak.
1: Igen. A galagonyatúra tulajdonképpen Ola Andor ötlete volt, aki orvos lévén azt mondta, hogy az a tudás, az a növényismeret, természetismeret, amivel én rendelkezem, az föl lehetne használni a többség igényének a kielégítésére, az a többség, akik szeretnének megismerkedni a gyógyhüvekkel, a természet titkaival, gyógyító erejével, csak éppen nincs elég pénzük hozzá, de a galagonyatúra adna lehetőséget egy kedvezményes belépési rendszerrel, hogy ide bárki eljöhet, aki a kis adományát oda leteszi, és mindent kérdezhet, mindent megtanulhat, amit a természet nyújt. Abban 4 órában, amíg a túra tart. És ez mind a hónapban, hát 33 éve így megy már, és vannak, mindig vannak újak is, vannak akik, hogyha ez tudta volna, mondván, régen járt volna, hát mondom, igyekezzem, mert most már lassan én is lefele megyek, ugye, és nem tudom még meddig fogom csinálni, de még egyelőre tart. Amíg járni tudok, addig megyek, és mesélök a világról, a természetről. És megtanultam már, sok-sok helyre jártunk, sok-sok helyre kimentünk. A 4-5 órában, ami belefért, úgy el tudom mondani, hogy hol milyen növények vannak most már a budai hegyekbe, elérhető körzetbe, hogy hova, mikor érdemes menni.
0: Hát hol, ennél meg gombáért. Egy kicsit több hangzott el az elmúlt adásnak, a riportnak a témája, például a daganatos betegségeknek a kiküszöbölése, illetve megelőzéséről beszélt a tanár úr, a húgyhólyag daganattól kezdve a miomáig minden szóba került. Most ennek a témának a alfától és az omegáig beszélnénk, a táplálkozásról.
1: Igen, na most a galagonyatúra egyrészt arról szól, hogy megismerjük a természetet, a másik, hogy elmondjuk a panaszainkat, ha esetleg egészségügyi panaszaink vannak, és hát már próbálkoztunk gyógyszerrel, sok mindennel, de nem igen használt semmi, hogy hol lehet a hiba. A harmadik dolog pedig, hát ugye az, hogy mindig vannak ügyeletes, időszerű problémák, ilyen volt a Covid, ilyen voltak a vírusjárványok, és mindig az időszerű légúti betegségek, szívpanaszok, amikor arról többet beszéltünk, nem megvárva a bajt, hanem előre elmondva, hogy valószínű ilyen és ilyen tünetek lesznek, íme egy-egy példa mindig jelen is van, akkor a többiek is, hogy ne számítsanak, hogy számítsanak rá, és ne várják a sütgalambot, tegyenek valamit. Mi az, amit tehetnek? Egy laikus, aki nem orvos, nem is egészségügyi, nem is állatorvos, nem is növényorvos, hát nem is csak annyit tudja, hogy gaz. Pedig a gaz az nem is létezik, az csak az emberek között van. A növények között vagy gyógynövény, vagy gyomnövény. De ha ezt megismeri, akkor sokat tehet a saját érdekében.
0: Így igaz.
1: Ez is ide tartozik. Sőt, mi több még elmondom, ide tartozik még sok egyéb más is, mert ide asztrológustól fogva járnak természetgyógyászok, akik igyekeznek szót kérni mindig, és elmondják a saját maguk területét, mindegy propaganda lehetőséget is, és sőt, mozgásterápia van, olyan galagonyatúra még nem volt, hogy ne jogáztunk volna egy fél órát. Ott kint a szabad természetben, de nem csak jóga, kérem szépen, vannak itt más technikák is, vannak olyanok, például kínai meridiántorna. Igen, egyik jóga tanítványom, igen, nagyon sokra vitte ebbe, és ő rendszeresen a jóga mellett, mivel sokanszor elegen is vagyunk, csapatokat alkotunk, és na most egy fél óra csikung van, most egy fél óra meridiántorna van, még mellette, a harmadik helyen a tisztás másik felén jóga van, és mozgásterápia van, sőt olyan is előfordult már, hogy valaki kis előadást tartott nekünk, a hirudóterápiára is hallottunk mi értékes dolgot, ugyebár, és a járókelők van, aki életében nem hallott arra, hogy bizony a hirudinnal, a piócával gyógyítani lehet. Ilyen előadás is volt, meg a faszénről, meg minden más keleti lehetőségére, urinoterápiától, a kolloiterápiáig. Itt sok mindenről hallhatnak az emberek, amit máshol sehol nem hallanak meg. De csak ennyit röviden, hogy ez egy átfogó dolog, ez egy mozgásrendszer, ez egy életmódrendszert tálol az emberek elé, egy természetismereti rendszert a gyerektől az öregkorig, végig. És ezért színes, hangulatos, és egy kicsit vetekszik a japánokkal, ahol a Shinrin-yoku, a konkurenciánk, az is természet fürdőzést jelent. Ők megfürödnek a természetben néhány, mi pedig hasznosítunk mindent, úgy fürdünk meg benne, hogy fülelünk, hallunk, látunk, összes érzékszervünket bekapcsoljuk, lélegzünk, jogázunk, és igyekszünk a hasznunkra borítani mindenféle természetes rezgést, frekvenciát, ami a gyógyulósunkat szolgálja.
0: Ez így igaz, ezt igazolni tudom, mint régi galagonyatúrás. Rengeteg kérdésünk lenne, és most az első kérdés tanár úrnak egy galagonyatúrás hallgató tenné fel, aki csatlakozott ehhez a műsorhoz. Tehát akkor kedves Gabriella, először is 3-4 mondatban, ha bemutatkozna a rádió hallgatóknak, akkor nagyon jó lenne, és utána tegye fel a kérdését a táplálék kiegészítők, pontosan a tanár úrnak.
2: Weimann Gabriellának hívnak, és nem olyan régen csatlakoztam ehhez a galagonyatúra csoporthoz, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, annál is inkább, mert egy olyan csoportnak vagyok egy klubban a vezetője, ahol mi táncolunk, és mindenki 60 fölötti korhatára rendelkezik, de inkább 70 fölött. Ez azt jelenti, hogy ennek a korosztálynak van kialakítva a táncoktatás, illetve a koreográfiák, hogy ne essünk el, ne szédüljünk el, ne kelljen férfi partner, mert ebben a korban fiatalon is nagyon ritka, hogy a fiúk szívesen mennek a lányokkal táncolni, de ebbe a korban már végképp nem jellemző, hogy csatlakoznának a hölgyek mellé. És ezért ezek a koreográfiák olyanok, ami táncpartner nélkül is űzhető. Na most mi nagyon jó kedélyek vagyunk itt, mert a zene és a tánc szerintem gyógyít, meg a jó hangulat és a jó társaság, és ezeken a túrákon is hasonló élményekben van részünk, tánc és természetesen zené nélkül, de már gondoltam rá, hogy majd én ezt tavasszal ide behozom egy kicsit néha, és megpróbálom, de... Hogyha minden ilyen sok jóhoz, amit a természettől kapunk, hozzájuthatunk, akkor kérdezem én, hogy azt a rengeteg étrendkiegészítőt, ami mindenre jó, Alzheimer-korra, Parkinson-korra, a köszvényünkre, a vesénkre, a húgyúti megbetegedéseinkre, a szívünkre, a májunkra, az epinkre, az összes kövünkre, ami megkövült és létezik a szervezetünkben, akkor miért veszünk annyi étrendkiegészítőt őrült drága pénzért, és senkit nem látok, hogy jobban lenne tőle?
1: Igen, jó kérdésfeltevés. Valójában először talán meg kellene győződni, hogy van erre a szükség. Ki mit eszik, ugye, az nagyon befolyásolja az egészségét. Mihez jut hozzá? Hol táplálkozik? Természetesen boltba, Tesco-ba vásárol, olcsó árukat vásárol, kiegészíteni kell ezeket, de van, amit nem kell kiegészíteni, vagy pedig van egy saját tanyája, ahol saját tyúkja, kapirgálja a bogarakat, és eszi meg, és más a tojás, más minden, amellé is kell. Tehát az a helyzet, hogy a táplálékok minősége nem egyforma, ez az egyik, és éppen ezért van, akinek szüksége van, tápkiegészítőre van, akinek pedig nincsen. A másik pedig, mi se vagyunk egyformák. Egyik ember tele van életerővel, nincs rá szüksége, hogy tápkiegészítés fogyasszon. Fiatal áthasonlít mindent, okosan táplálkozik, egészségesen táplálkozik, természetesen táplálkozik. A másik pedig azt mondja, hát én már mozdatlanos vagyok, én nem eszek se hús, semmilyen ilyen ételeket, én már csak a főtételeket eszem, meg a főtalmát, meg a sült banánt, meg egyebet, és akkor ugye igazságot kell tenni, hogy akkor kinek van itt igaza? Hát kérem szépen, megmondom. nem az a téma, hogy mennyi húst teszünk, meg mennyi húst nem eszünk, hogy levágjuk a tyúkot, vagy más vágja le, és én eszem meg, mert ilyen is van, ugye azt mondja, azért eszem meg, mert nem kell levágni, hanem az, hogy milyen vércsoportúak vagyunk, milyenek vagyunk, milyen összetételők. Én annak idején, én az ajurvédikus megosztást nagyon fontosnak tartom, a vata, pitta, kafát. Én ugye egy tanfolyamot végeztem Delhibe, ott ezeket tanultuk meg. Ezek nagyon fontos, mind a vércsoport is, meg minden, ami befolyással van, hogy szükségem van-e tápkiegészítőre, vagy nincsen. Egyrészt. Tehát az ember típus, az ember adottsága. Ugye, mert mit jelentenek ezek a besorolások? Az ős erőkből, az univerzum energiájából nem mindenkibe van mindenből bőségesen. Hoppá, ezt nem is hallottuk még, ugye? Hát mik azok? Hát ugye a földi természetet, ha csak vizsgáljuk, akkor is azt mondjuk, hogy hát van itt föld típus, meg víz, meg levegő, meg étel, meg tűz, meg ilyenek, ugye, ős elemek. Na hát ez is befolyással van. Van, akiben nincs tűz. Van, aki csak víz, meg föld. Ugye a kafa típus, ugye, az ajurvédában. Ez megint meghatároz valamit. Fogyaszt, mit fogyaszt? Az egyik húst teszik, a másik nem. És utána összevesznek, hogy vegetáriánus legyél, mert az az örök hosszú élet titka. Nem. Nem biztos. Nem biztos. Én nekem volt ismerősöm, 100 éven fölül élt, jogtanácsos volt a mezőgazdasági Földművelési Minisztériumban. Én is akkor a minisztériumnál dolgoztam, nyugdíj előtt, és ismertem, és mindig kérdeztem, hogy te mit eszel, te vegetáriánus vagy? Ugye? Azt mondta, hogy nem én. Azt eszem, amit kíván a szervezetem. Okos ember volt, tanult ember volt, és mondom, hogy 100 éven fölül élt, és húst is evett. Viszont egyet lerögzítettem, nyers ételt minden nap evett. Hoppá! Tehát itt van a baj, hogy nem főzünk mindent, hanem aki a hangsúlyt arra fekteti, hogy minden áldott nap fogyasszon nyers ételt, az minden nap rendbe teszi a maga kis elektromos biorendszerét a sejtjein belül, pontosan az enzimekkel együtt, mert az enzimek elősegítik a napfény által megkötött tápláléknak a beépülését. Ugye a nap gyermekei vagyunk, ha nap nem lenne, fény nem lenne fotoszintézis, nem lenne cukor, nem lenne növény, nem lenne levélt, főzelék, semmi sem lenne. Tehát ezt kell nekünk áthasonlítanunk, ahhoz enzimek kellenek, a nyers ételben vannak ezek. Ha valaki ezt megtanulja egyszer és mindenkor, és minden étkezéskor, reggeli, ebéd, vacsorára, mindig tesz bele élőt, akkor jó. A hiba ott van a tápkiegészítőknél, hogy mind agyonkonzervált, vagy pedig vákumozott, porított, tablettázott készítmény. Kevésbé természetes. Ez még hagyján, de az, hogy 48,5 fok fölött az enzimek meghalnak, az élő jelleg eltűnik. Halott ételekkel tömöm magam. Akkor meg minek? Na, itt van a különbség, hogy most fogyasztok-e én nyers ételt. Egy kis búzacsira a levesre, vagy a főzelékre többet ér, mint az, hogy nyerte bekapok egy pár dilibolyót, mondjuk fleximedet, vagy mit tudom, kollagént, meg csont kivonatokat, egyebeket, hogy ne fájjon az ízületem. Többet ér, ha

Már én sem vagyok kislány, és hogy emlékszem rá, hogy a nagyszüleim is, és a szüleim is, például az este avval ért véget, fogmosás előtt, hogy mindenki evett egy almát. Hogy ez a régi idős emberek erre minket megtanítottak. Most az alma az nem gyümölcs. Egész évben lehet kapni mindenféle gyümölcsöt, teljesen mindegy, hogy milyen szezont írunk. Ha mínusz 20 fok van, akkor is lehet kapni szőlőt. Vagy akkor is lehet kapni paradicsomot, amit valószínűleg, hogy nagyon messziről hoznak. Különösebb tápértéke nincs, vagy ha van is, akkor ez nem a mi gyümölcsünk. És hogy én úgy tudom, hogy például volt is talán egy ilyen mondás, hogy minden nap egy alma az egészségedet karban tartja.

0: Ugye?
1: Igen, ezt ugye? Kellett is mondják.
0: És hogy ez nagyon-nagyon nem divat már. Nagyon. A mi időnkben is, mikor én kislány voltam, nem voltunk olyan jómódúak, hogy 10 kiló számra vegyük a gyümölcsöt télen. De mindig volt alma, és minden áldott nap az iskolába az édesanyám nekem az uzsonnám mellé tette egy almát. És igen. Én mindig meg is ettem. És ezen kívül minden este az egész család evette egy almát vacsora után.
1: Igen, igen. Régi közöntás.
2: Még egy kiegészítés kérdés, mert most kérdés volt, hogy megállapítás kiegészítés. Hogy
1: is.
2: Ahogyan öregszik az ember szervezet egy csomó anyagnak, enzimnek a gyártását csökkenti, 45-50 éves korában pedig teljesen leállítja. Ilyen például a kataláz nevezetű enzim, tudomásom szerint, vagy az eszenciális aminosavak jelentős része, illetve aminosavak jelentős része, ami a lágytojásban megtalálható. Ezeknek oda kell figyelni, ezeknek a bevitelére? Vagy ezt is megkívánja az ember úgy, ahogy az előbb, nem, amit megkívánok, igen. Vagy csak egyszerűen fogom és betolom.
1: Igen. Az emberi szervezet egy csodálatos gépezet. Akkor is menti, ha valaki főtételt eszik. Hányan vannak gyerekkorban még végig főtet esznek, mert ő nem eszik nyerset, nem eszik gyümölcsöt, nem kell ez, csak a banán, vagy egy-két kuriózum, de a hazai az alma, hát az nem is gyümölcs, az szemét, azt nem eszik meg. Hát ugye ez is előfordul valójában, de amerre jártam a világba, azért tényleg Afrikába, Ázsiába, Anglia, meg Európa sok országába, mindenütt Apple every day keeps the doctor away. Ez ugyan mindenütt működött. Tehát a lényeg az, hogy az alma az emésztés nagyon jó befolyásolja. És én nekem a mai emberekkel csak annyit, aki nem tud aludni, mert össze-vissza evőt, megette a vacsoráját, alig evőt egy kis kiflit és sok krémet, meg masszát, meg mindent evőt hozzá, egy pici kis paprikát evőt, de az semmi, és fölébred fél óra múlva, vagy fél 11-kor, vagy mit tudom én, 11 óra fele, hogy fú, de nem jó a gyomrom. Akkor nyugodtan egyen meg egy almát. De ha lehet, reszelje le, mert a fogazata, ha nem tökéletes, akkor nem fogja megrágni, és akkor kicsit megfekszi a gyomrot, de ha lereszeli, vagy jó meg tudja rágni, tisztítja is a fogat, nem is kell fogat mosni, öblögetés elég, egye meg, és figyelje meg, hogy milyen hamar el fog aludni, és milyen jól alszik utána. Csak ennyit így az almáról. A gyümölcsöknek van egy hátrányuk, hogy vegyszerrel kezelik, és manapság a jó magyar gyümölcsöt, sokszor spanyol gyümölcsel, meg a világ más tájáról behozott olyan gyümölcsel pótoljuk, ami vegyszerezett, mérgezett, kezelt, nem tanácsolom. A jó hazai gyümölcs, a jó kis naspolya, vagy akármi, ugye eltűnik már lassan, az nagyon fontos. Vagy a banán, ugye kálium, szív, elégtelenség, ami összefüggésben van a népbetegségekkel. Miből halnak meg a legtöbben? Milyen ellen van abban? Kálium. Igen, a szívnek. Hó, hát akkor banánt egyen. Almában rengeteg van, krumpliban is sok mindenben van kálium. Tehát akkor azokra irányuljon az egész gyümölcsfogyasztás, amire szükségünk van, és az a hazai termék, az ott teremjen abban a megyében lehetőleg, ahol én lakom. Ugye, mert akkor a legértékesebb. A gyümölcsök jók, csak de erjedt dolgok azok már, ugye, meg hát most nagyon nagy divatja a mag nélküli gyümölcsöknek, mert a kisgyerek már nem eszem meg, mert magja van a szőlőnek, nem eszem meg a mandarint, mert magja van, most veszik a mag nélkülieket, holott, ha tudnák, hogy azok GMO-sak, génmanipulációnak a termékei, azok hibrid növények, nem egészségesek, az nekünk nem tesz jót. Az, hogy egyszer-egyszer egyet megeszünk, hát elmegy, mert nem tudom, hogy milyen belül, de én olyat csak egyszer veszek, másodszor már nem megyek oda vásárolni. Nem természetesek, úgyhogy azt nem tanácsolom. Tehát a génmanipulált gyümölcsöket ki. Az alma az által még nem az, az még fogyasszunk nyugodtan. Vigyázzunk a paradicsommal, mert amikor van kemény, hogy nagyon lehet dobni vele valakit, akkor az már génmanipulált. Úgyhogy erre jobban oda kellene figyelni, és az, hogy valaki ezekkel a dolgokra nem figyel oda, össze-vissza ezik, és utána még fogyassza a sok-sok tápkiegészítőt, hát a nagy eredménye nincs, többe kerül ott a leves, mint a hús. Tehát az, amit fáradok, beszerzem, megeszem, többe kerül, mint az eredmény, amit azból én látok egészségemre. nagyon sokan vigyázzunk, mert ugye csalnak is, már a piacon ez nem újdonság világszerte. Mindenki olcsón akar gazdag lenni. Tehát olcsó üzemanyagot akar használni befektetésnek, és drága terméket akar eladni. És itt mi a cél? Hogy minél olcsóban állítsam elő, a harmadrendű anyagból is ugye föltupírozom, beszínezem, elbetűkkel elrakom, és akkor jó lesz. Na itt jön aztán vissza a természetgyógyász, azt mondja, jó van, ha már megetted, kap be ezt a faszenet most ott utána, aztán majd azért megkötjük a mérgeket. Ugye, hogy valahogyan kiegyenlítsük, harmóniába hozzuk az embert önmagával, mert amikor meghallja ezt az előadást, meg azt, akkor azt mondja, most akkor mit szabad? Egyek, ne egyek, higgyek, ne higgyek, vagy vigyek magammal egy pálcát, egy Köbler pálcát, vagy egy ingát, hogy megállapítsam a piacon, hogy az mérgezett növény, vagy nem mérgezett, tehát nem mindenki ért hozzá, meg nem is veszik jó néven azok az eladók, hogy én ott piszkálom az ő áruját, és utána mit csinál, megnézem, hogy mérgezette. Hát úgy elküldenek, hogy nem éri a lábam a földet, ugye, hogy én bírálom az ő termék, és rontom az ő botját, pedig úgy kiganzolt a narancsokat és minden, én meg ott oda tartom az ingámat, meg a műszeremet, hogy én ezt ki tudom mutatni, mert én nekem van egy képzettségem. Én tanultam bioenergetikát, én megállapítom a kezemmel is, hogy az mit tartalmaz. Rendben van, de tartsa magának, és ne roncsa a köznépnek a hangulatát, azaz van irányba, hogy én isszam meg a levét, úgy így. Na most ez is van. Nem mondom, hogy ez így igaz, de előfordul, hogy csalnak emberek, amikre ráférne, hogy kicsit, hát, zsács mögé tegyék őket, mert annyi kárt okoznak az emberiségnek.
2: Tehát akkor összegezhetjük azzal, hogy egy egészséges emberi szervezet képes megállapítani mindenféle fajta pálca, inga, Köbler pálca nélkül, hogy mi az az étel, amire ő neki szüksége van, és ezt simán be tudja vinni, és megtalálja azokat a táplálékokat, amit a napi szükségletéhez kellenek, a vitaminok, aminosavak, eszenciális vitaminok, eszenciális aminosavak?
1: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek nem egyformák. Nincs két egyforma napunk az életben. Most, hogy ez pozitív vagy negatív, hát attól függ, a pozitívnak tartom azt, hogy működik a kezembe egy műszer, ami ugyan én vagyok, de a mutatója az az inga. Az a kis pálca, vagy az a Köbler pálca, ugye, de megtanulni meg lehet viszont, mert ez nem csoda dolog. Mindenki születik ezzel a képességgel, hogy tényleg az emberek 80%-a születik vele, mondjuk, aki visszamaradt 8 hónapra, vagy valami, tehát olyan visszamaradások vannak, amelyek akadályozzák ezt az érzékenységnek kialakulását, tehát ez a hatodik érzékünk. Hatodik, de az átlagember tudja, és meg lehet őket tanítani arra, hogy az alap mi volt, mi. Az én tanítómesterem, hát Edkanyó volt, mert én jogát végeztem Szegeden is, egy gyűrű, karikagyűrűvel mutatta ki, hogy az a táplálék, amiből ő a rejtást sütötte, az az összetevő, az jó vagy nem jó. Így meg a húga, ugye, a Marika, ők mindig ezzel foglalkoztak, és hát aki ugye jó szépen jogázott, és szót fogadott, és mosolygott, az a végén kapott a rétesből egy kicsit, amit ők sütöttek, de meg is vizsgálták. Tehát ilyen van. Ezt a szintet el lehet tanulni, el lehet érni mindenkinek. Ezt meg lehet tanulni, de ilyen iskolák nincsenek. Az van, hogy vagy bioenergetikus vizsgát végez, ugye, és utána hát megtartja a tudományát magának, vagy pedig a köznép részére tartunk kis tájékoztatókat, pár órás tájékoztatókat, és megmondjuk, hogy mikor nem szabad. Mert mérni mindenki akar, és előveszi a kis tűt, varótűjét, beledugja egy gubacsba, vagy egy gesztenyébe, és már ott az inga, és már pörög, és jobbra, nagyon pörög. Oda teszem az alma fölé, jobba fog pörögni, oda teszem egy rohadt alma fölé, balra fog pörögni. Hú, hát azt nem jó enni. És már meg is van a magyarázat. Tehát ilyen egyszerű. De ennek van a buktatói, hogy mikor nem szabad, azt kell megnézni. Az mi életünkben is vannak bolygó együttállások. Ez már asztrológiai ismereteket is maga után von, hogy tehát mikor tudom én ezt kihasználni.
2: Tehát a bioelektronika ezt gyakorlatilag mindenki megtanulhatja?
1: Elvileg igen, de a gyakorlat számára nem mindenki lesz képes alkalmazni a tudását. Ugye nyilván fogyatékos ember, vagy tényleg visszamaradt, megértheti, de ő ne alkalmazza, mert az torz lesz. Viszont minden családban biztos vagyok benne, hogy egy-két ember képes arra, hogy megtanulja, megismeri. Ugye régi falusi emberek azért na, sokkal jobban otthon voltak ebbe a kérdésbe, mert a nagypapa kiment ezt a pincetetőre, gyerekek utána mentünk, nézte az eget. Mondom, papa, mit keresel? Azt mondja, nézem a holdat. Mit látunk, papa? Azt mondja, hónap szeles idő lesz, gyerekek. Sőt, hónap még esni fog az eső is, meg ez is lesz, meg az is lesz. Hű, akkor mi lesz? Akkor ide megyünk, oda megyünk, más csinálunk. Meghatározta holnap teendőit az, hogy mit ígér az időjárás. Mert a mezőgazdász ember az nem a pincébe dolgozik, a boros pincébe, nem. Az kint a szántóföldön, kint kell a lovakat hajtani, betakarítani, menteni az árut, vagy levágni az árut, vagy elültetni az árut, mert ezen múlik. Az időjárás édes testvér a talajnak, ugye, ott az dirigál, hogy mit csinálhatok. Nem én tervezem be, hogy én holnap moziba megyek, majd holnap után megyek, akkor meg égeső esik, hova megyek, sehova. Sehova. Tehát egy kicsit a természetet figyelem, a környezetet figyelem, és azt hagyom, hogy irányítson engem, és akkor már mindjárt más. Na most ezek az emberek nagyon jó képesek voltak, olyanok voltak, akik kutat találtak, ugye tudjuk, hogy a kútfúrók kik voltak, egyszerű emberek kinéltek a szabadba, ilyen ingával körbe-körbe azt mondja, itt vízér van, itt kell fúrni, és lefúrtunk oda, és jött a víz tényleg 2-3 méter, és vizes volt minden, jaj, de jó, hogy itt nem látszik, hát nem jött egész föl, de az kimutatta, hogy itt van, és akkor lett víz, akkor ott rátelepültek, hogy a kutat építettek, és a többi. Én is sok ilyen földerítettem itt Budapesti környékén, Érden és a többi, annak idején fiatal koromban, mert amikor a lakást fölmértem, hogy az ágy jó helyen van-e, ugye földsugárzás szempontjából, hogy, mert amit nyerünk a vámon, a tápkiegészítőkkel, meg az okos kajával, azt elrontjuk azzal, hogy benne fekszünk a hartmanhálóba, vagy abba a vizérbe, ami károsan befolyásolja az én pihenésemet. És ha nem tudom kipenni magamat, pláne idősebb korban megette a fene azt a lapot, már megint nem tudtam aludni. Ugye, amikor az öreg ember már annak örült, hogy aludni tudott, vagy ne tudja, vécére tudott menni, vagy enni tudott, inni tudott, hát akkor boldog már, ugye? Sokat számítanak ezek a dolgok. Ezt a dolgot elég idős korban is művelzi az ember, ha méregtelenít. Előtte megvannak a szabályok, hogy mit nem szabad enni. Az biztos, hogy én az enzimek híve vagyok, de azért én akármilyen finom húsevő is voltam, soha nem ettem húst egy-két nappal előtte, hogy tudtam, hogy ki vagyok küldve egy rákos beteg lakására, ahol föl kell mérnem nem csak azt, hogy mit eszik meg, milyen gyógyszert szed, hanem azt is, hogy hol van az ágya. És vittem a pálcámat, az ingámat, a főszerelésemet, és bemértem mindent. Akkor én tudtam, az felelősség. Mert lehet, ha jó bezabálok össze-vissza bármit, akkor össze-vissza megy a kezembe az az inga is. De itt megvannak a kötöttségek, ha betartom, akkor működik. Tehát azért, hogy megtanítani lehet az embereknek, aki betartja ezeket a szabályokat, annak működik. Aki nem, az ne csinálja, csak elméletbe legfeljebb tudja, hogy hát jött a pálcás ember, most az majd megmutatja, hogy hát hova tegyük az ágyat, vagy maradhat-e ott, ahol van.
2: Az előbb a bio... A rezonanciánál említette tanár úr az ingát. Tehát az ingával ugyanúgy kimérhetőek ezek a pozitív és negatív energiák, mint például a mostanában felkapott körbölelpálcával?
1: Hogyne. Hogyne. Ki lehet sok mindenre adni választ, csak okosan kell a kérdést föltenni. A baj ott van, hogy az emberek mindig körbenfut kérdéseket tesznek, hogy na mondd meg nekem, inga, hogyha én ezt megeszem, akkor én erős leszek, milyen leszek, hogy leszek, jó lesz ez nekem, vagy nem lesz jó. Hát az inga nem fog mesélni, hanem csak ott fog mondani, hogy igen, vagy nem. Csak okosan kell föltenni a kérdést. Egy szóval lehessen válaszolni. Az az egy szó az ingánál, hogy balra indul el. Vagy jobbra indul el. Vagy nem csinál semmit. Kiegyenlítődnek az erők. Appa, akkor más is kell, ugye, akkor jön a másik módszer, ugye a kézbefogás, érintem a kezemmel az dolgot, megfelelés, hogy nekem megfelelő. De ahhoz meg kell vizsgálni az illető embert, hogy valójában a teste az anyagi testeit polarizált, vagy nem. mert minden ezen a világon dipólus.
2: Kedves hallgatóink, tanár úrnak közben menni kell, átadom a mikrofont egy rövid búcsúzkodásra, és a műsor végén én össze fogom foglalni az elmúlt hallottakat és beszélteket.
1: Igen, búcsúzoltán annyit mondanék, hogy a galagonyatúra további lehetőséget ad, amíg egészséggel bírom, hogy ami a fitoterápia bűvkörébe beletartozik, és az egészséges élet a jógi gondolkozás területébe, azt mind a galagonyatúrán el lehet sajátítani, és amellett egy csomó olyan ismeretet is meg lehet szerezni, amiről nemigen hallottunk. Ahová ennyi, hogy mondjam, pénzért ilyen olcsón nem jutunk hozzá, csak sok-sokat kell befizetni és megvárni, míg indulnak tanfolyamok, hogy megismerjük azokat a területeket, amit itten menet közben elmesélünk, és lehetőséget adunk az embereknek, hogy közelebb kerülve a természethez, felhasználva az ismereteket, kevesebbet járjanak, költsenek gyógyszerekre, többet fogyasszanak természetes dolgokat, és valahogy emberileg is közelebb kerüljenek egymáshoz, hiszen olyan barátságokról tudok, amik a galagonyatúra összehozott családokat, embereket, kibékültek ellenségek. Hát legyen akkor ez egy olyan pont, ami érzelmileg is közelebb hozza az embert önmagához és a természethez. És köszönöm, hogy meghallgattak.

Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Sajnos Gillis tanár úr nélkül, mert családi okokból neki el kellett hagyni a felvételi helyszínt. Rám hárult a feladat, hogy befejezzem ezt a izgalmas beszélgetést. Tehát egy régi kötelezettségemnek tennék most akkor eleget, elmondanám a hallgatóknak, hogy miért és mi a jó reggeli. Reggelire tanácsolok mindenkinek 3 perces lágytojást. Ez fontos, hogy 3 perces legyen. Kérem szépen, mi úgy vagyunk megteremtve, hogy különböző vitaminok és aminósavak szükségesek a napi működésünkhöz. Ezek a vitaminok és aminósavak, ezek vagy fix vitamin, vagy eszenciális, vagy fix aminósav, vagy eszenciális az eszenciális, aminósavak, illetve az eszenciális vitaminok, azokat nevezzük, amiket be kell vinni. Tehát a szervezetünk nem tudja előállítani. Tehát ezeket az anyagokat a napi működésünkhöz rendszeresen be kell vinni a szervezetünkbe. Hát ehhez tud nekünk segítséget nyújtani a 3 perces lágytojás. Mi az, amit még nyújt nekünk a tojás, mint maga? Amikor megeszegettük a lágytojásunkat pirítós kenyérrel, esetleg vajas pirítós kenyérrel, akkor szépen kihúzogatjuk a tojás kemény héján van egy vékony hártyaréteg. Ezt a vékony hártyaréteget szépen finoman kihúzogatjuk és megeszegetjük. Nem finom, de nem erről szólt a történet. Ebben az esetben, hogyha ezt megcsináljuk, akkor kollagénhez tud hozzájutni a szervezetünk. Egy nagyon finom, nagyon jó feldolgozott kollagénhez. Mi az, amit még ad nekünk a lágytojás? A lágytojásnak a héja, illetve a tojás héja. Az emberi szervezet 2 féle kalciumot tud feldolgozni, az összes többi az lerakódik, és vagy kiürül a szervezetünkbe, vagy nem ürül ki. Itt a csapvízbe található kövesedésre gondolok elsősorban. A tojás héjet viszont fel tudja dolgozni. De ezt úgy kell csinálni, illetve én úgy csinálom, hogy amikor összen 30-40 tojás héj, akkor beteszem egy fazékba, 35-40 percig forralom a vizet, amikor felhabzik, azt mindig letolom, a habzás az a zsír, ami a tojás héjnak a kapillárisaiba felszaporodik. Ez gyönyörűen szépen el tudom távolítani, nem szabad elfelejteni, és fertőtlenítem a forrázással a tojás héját. Nem szabad elfelejteni, hogy a tyúknak a szülő csatornája megegyezik a végbél nyílásával, tehát amikor a tojás kitolja szerencsétlen, akkor benne van a lehetőség, hogy fertőzésekhez is hozzá tudunk jutni. Én ezek után a tojás héjat még beszoktam tenni sütőbe, egy 45-50 fokos, nem túl melegen, mert megég. Még egy utolsó hűkezelés adok, egy pasztorizálást adok a tojáshéjnak. Amikor ez megvan, akkor kávédarálóval lisztet csinálok a tojáshéjból, és a következő napi reggelmihez egy csapott mokkás kanál kálciumot beviszek a szervezetembe. Természetesen D-vitamin kíséretében. Hát akkor összegezzük, mit kapunk a tojáshéjtól, illetve a tojástól. Eszenciális aminosavakhoz jutunk hozzá, kollagénhez tudunk hozzájutni, 8-12 féle kollagén van, ebből talán ez az egyik legértékesebb kollagén, és kálciumhoz tudunk hozzájutni. Árérték arányban megnézzük, hogy mennyibe kerül a kálcium hozzáadása, illetve a kálcium tabletták, a kollagén tabletták meglehetősen kedvező árért tudunk, tudjuk a szervezetünket kielégíteni ezeknek a hiányanyagokból. Egy nagyon fontos dolgot még elmondanánk a kedves hallgatóknak, a só, említettem, hogy sózzák meg. Sózzák meg, méghozzá sóval sózzák meg.
kereskedelmi forgalomban sajnos nagyon sok helyen kapható olyan só, ami szennyezőanyagok tartalmaz. És hagyd ne soroljam, hogy milyen szennyezőanyagok, de szennyezőanyagok. Többen kérdezték tőlem, hogy a Himalája só, ami ilyen nagyon kellemesen rózsaszín színű, az mire alkalmas? Hát én szerintem az fürdősó, de ezt mindenkinek el kell dönteni, és mindenki csinálja meg egy próbát. Tudni érdemes, hogy a só kiválasztás geológiailag úgy történt, hogy a réteg, só rétegnek az alsó rétegében helyezkedik el a nehezebb fajsúlyú anyag, följebb, a könnyebb fajsúlyú só rakódik le, a könnyebb fajsúlyú só a káliummal vagy egyéb szennyezőanyagokkal szennyezett. Azért rózsaszín a himalájai só, mert földtörténelmileg úgy alakult, hogy a só réteg fölött egy valahol a távolba, vagy nem túl távolba egy vulkánkitörés vas anyagot hozott a felszínre, az eső víz ezt szépen rámosta a só rétegre, és a vas oxid festette meg rózsaszínre a sót. A külszíni bányászás az úgy történik, hogy tolulapos traktorral letolják a só rétegnek a felső részét, a fedő réteget, utána letolják a só rétegből a könnyű fajsúlyú anyagokat. Ezt félreteszik, mert ezt fürdősónak eladják, lényegesen olcsóban adják el, mint az alatta levő sónak nevezhető sót. Na most bizonyos kereskedők elmennek, megveszik a nagyon olcsón a sót, becsomagolják és forgalomba hozzák. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy fürdősóval van dolgunk, vagy rendes sóval? Nagyon egyszerű a kérdés, fürdőkádba ücsörögni mindenki nagyon szeret. Egy fürdőkád vízbe 2 vagy 3 evőkanál rózsaszín sót helyezünk, eloldjuk, fürdünk egy jó nagyot, jól érezzük magunkat a fürdőkádba. Majd amikor kijövünk, hogyha ilyen vörös pér van a kezünkön, lábunkon és testünkön, ebben az esetben a szennyezőanyagok, amik fürdősót gyanánt nem ártalmasak, tehát senkinek semmi baj nem lesz tőle, csak a szervezetben nem ajánlott bevinni. Ezt egy zuhannyal le tudjuk magunkról mosni, egyszerűen, és tudjuk élni tovább a hétköznapi életünket. Kedves hallgatóink, ennyi volt a mai műsorban, ez fért bele. Isten áldja önöket, és jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 21. 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Eső felhő nélkül. A mai ige: Prédikátorok 11:3. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Gondolatok az igéről. Akkor hát miért félünk a felhőktől, amelyek most elhomályosítják egünket? Igaz, egy időre eltakarják a napot, de nem oltják ki. Kisüt az nem sokára. Ugyanakkor ezek a sötét felhők telve vannak éltető esővel. Minél feketébbek, annál bőségesebben árad majd belőlük az eső. Hogyan várnánk esőt felhők nélkül? Szenvedéseink eddig még mindig áldást hoztak, és ez ezután is így lesz. Olyanok, mint a tündöklő kegyelem fekete szekerei. A felhők nem sokára kiürítik tartalmukat, és a zsenge palánták örvendeznek majd a jó esőnek. Urunk megszomoríthat bennünket, de nem öl meg haragjában, hanem felüdít irgalmával. Urunk szerelmes levelei gyakran fekete keretes borítékban érkeznek. Szekerei dübörögnek, de jó téteményekkel vannak megrakva. Vesszője szép virágokkal és tápláló gyümölcsökkel teljes. Ezért ne szomorkodjunk, ha jönnek a fellegek, hanem énekeljünk, mert az áprilisi zápor hozza számunkra a május virágait. Ó, Uram! A felhők a te lábod pora. Milyen közel vagy, mikor felhős, sötét a napunk. Szeretetünk megragadt téged, és boldogok vagyunk. Hittel meglátjuk, hogy a felhőkből mindent megelevenítő zápor lesz. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a keszthelyi evangélikus gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadása a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést holnap, pénteken, május 22-én 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a magyar Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín: Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Ökumenikus zárónyilatkozat. A katolikus püspöki konferencia állandó tanácsának tagjai, a református egyház és az evangélikus egyház püspökei május 18-án megtartották fél éves szokásos találkozójukat. Közleményüket így fogalmazták meg. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi egyházak olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyengék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Kívánjuk, hogy a társadalomban a szeretet, valamint a jog és a másképp gondolkodók tiszteletben tartása uralkodjon. Készek vagyunk együttműködni mindazokkal, akik békességet, a közjót, a családok megerősítését, a fiatal nemzedékek hitben való nevelését és a rászorulók segítését munkálják.
1: Kulturális programajánló.
2: Szent István könyvhét, dedikálás és könyvbemutató. A Budapesten megrendezésre kerülő Szent István könyvhét keretében pénteken 15 órától 16 óráig a Ferenciek terén tart dedikálással egybekötött találkozót Steinbach József püspök. Ezt követően 17 órától részt vesz a Református Szeretetszolgálat által szervezett Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent köteteihez kapcsolódó beszélgetésen a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Szent István Társulat szervezésében idén 33. alkalommal kerül megrendezésre a Szent István könyvhét, a keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje május 18-a és 22-e között Budapesten a Ferenciek terén. Ugyanaznap tehát május 22-én pénteken a Református Szeretetszolgálat szervezésében kerülnek bemutatásra a Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent kötetei. A sorozatnak újabb kötetei jelentek meg, melyeket ezen az alkalmon ismertetnek a nagy közönséggel. Az örökség kötelez. Május 24-én az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalhassák a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e, vasárnap 18 óra. A helyszín: a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel!
1: Egészséget mindenkinek!
2: Hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e, hétfő, és július 3-a, péntek között. Téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-ig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi út 8-12. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa Találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről, Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszeg, Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Napos, felhős a hét, csak helyenként esőkkel. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk. A hét további részében szombatig bezárólag sokat süt majd a nap. A nappali felhőképződésből helyenként kialakulhat zápor és egy-egy helyen még zivatar is.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Az UNESCO 2001-ben felhívást intézett a tagállamokhoz és a civil szervezetekhez, hogy lehetőleg minél többek bevonásával és közreműködésével legyen ünnep a kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Ez a nap alkalom arra, hogy jobban megértsük a kulturális sokszínűségben rejlő értékeket, és ebből adódóan könnyebben tudjanak együtt élni a különböző kultúrák. Kulturális sokszínűségünk az emberiség közös öröksége, ideák és társadalmi megújulásának forrása, amin keresztül nyitunk mások felé, és új gondolkodásmódot hozhatunk létre. A kulturális sokszínűség világnapját a párbeszédért és a fejlődésért az ENSZ és az UNESCO 2002 óta ünnepli minden év május 21-én. A nap lehetőséget teremt arra, hogy elmélyítsük a kulturális sokszínűség értékére vonatkozó ismereteinket, és hogy megtanuljunk jobban együtt élni. Magyar Honvédelem napja. Az 50-es évektől 1991-ig szeptember 29-e volt a fegyveres erők, illetve a Magyar Honvédség napja. 1992-től a Magyar Honvédelem napja május 21-e. A magyar szabadsághoz tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a honvéd sereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján ezen a napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg, Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: című Biblia tanulmányunkat hallják. Tizedik tanulmány. A két szövetség. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét tanulmányozzuk Isten igéjét a Galáciai levélből. Az a címe a leckének, hogy két szövetség. Ez a szövetség a Bibliának egyik alapszava. Ugye úgy hívjuk, hogy Ó és Új Testamentum. A testamentum ugye magyarul szövetséget jelent. Lényegében Istennek egy szövetsége van az emberrel, és ez a szövetség újra és újra megújul. Isten miatt? Nem. Miattunk emberek miatt. Mert szövetségszegők lettünk, és újra közelebb hozzá ezt a szövetséget Isten mi hozzánk. Erről a két szövetségről Galáciai levél sokat beszél, és erről fogunk ma tanulni. Kezdjük is el a tanulmányunkat, és Erzsikét kérem, hogy ennek a szövetségnek az alapjáról szól a vasárnapi leckénk. Ezt olvassuk el Mózes első könyve második fejezetéből, a második, harmadik verset, a 15-17. verset.
2: A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.
1: Eddig Isten igéje. Az egész második teremtés történetet, ami a második fejezetben van Mózes első könyvében, lehetne olvasni. A szövetségnek mindig van feltétele. És itt is arról van szó, hogy ezekről a feltételekről beszél. Lényegében a szövetség arra szolgál, hogy kapcsolatunk legyen. Kapcsolat Istennel, kapcsolat a teremtett világgal, kapcsolat egymással, kapcsolat önmagunkkal. Erről keveset szoktunk beszélni. Ebben a négyes kapcsolati rendszerben él az ember. Én úgy gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatunkról beszél az első része ennek, a második, harmadik vers, amit olvastunk, és a világgal való kapcsolatunkról beszél a második parancsolat, hogy így mondjam. Mind a kettő érdekes és érdemes arra, hogy egy kicsit beszéljünk róla. Tessék, parancsoljatok gondolataitokat, először várom. Tessék, Marian.
3: A szövetség, mint olyan a népek és az emberek közötti mindennapok létét szabályozták be, ezt a mai világban és a mai életünkben is így van, és ennek eredménye egy békés egymás mellett élésnek kellett elvileg, hogy legyen, tehát hogy ha mindenki betartotta, és a megállapodáshoz tartotta magát. És ezt a szövetséget az Isten előtt esküvel fogadta mindkét fél, és az Istent hívták meg tanúnak tulajdonképpen, és akkor, amikor a szövetséget végül is megszegték, akkor ezzel tulajdonképpen az Istent sértették meg, és az Istennek sok esetben a végül is a haragját vonta ez az egész esemény maga után. És azt ugye láthatjuk, hogy az Isten elkötött szövetségnek a kezdeményezője az Isten maga teremtő, ezt láthatjuk, és azt is, hogy ő gyakorlatilag tartotta magát az ő esküjéhez, az ő ígéretéhez, és azt is tudjuk, hogy mindig az ember volt az, aki megszegte. Tehát ebből is látszik, hogy nem lehet egyenértékű és alkalmas fél, aki az ember, aki az Istennel szövetséget köt, mert hogy ő gyakorlatilag majdnem mindig eltér a szövetségkötéstől. És olyan szépen mondja a lecke, hogy az Ádámmal kötött szövetségnél az ember természetét Isten olyannak teremtette, hogy összhangban volt vele, és természetes hajlama volt az engedelmesség, és a másik oldal pedig, mint hogy a bűneset után az ember, természetes hajlama lett az engedetlenség.
1: Köszönöm szépen.
4: Amikor? A szövetséget mi nagyon sokszor úgy értelmezzük, legalábbis én, nekem is van rá kísértésem, nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy Isten mintha diktátumot adna, elmondja a feltételeket, és eszi, nem eszi, nem kap mást. És hát kénytelen vagyok engedelmeskedni. Pedig itt már a teremtés történetnél egyértelmű, hogy Isten áldásként adta, megáldotta a földet, megáldotta a hetedik napot, az embert is áldásnak adta, még a földre is áldásnak adta, mert hogy azt olvastuk, hogy azt a feladatot kapta az első emberpár, hogy őrizze és művelje, gondozza. Tehát Isten a szövetségben mindenfélnek áldást tartogatott, még a teremtett világnak is. Sajnos ezt felrúgtuk, és ma nagyon sokszor úgy beszélünk a munkáról, mint átok. Pedig a munka nem átok, az értelmetlen és a haszontalan munka, az igen, az a fáradtságos, aminek semmi értelme, az lehet átok. De a munka az áldás, az kreatív, az eredményt hoz, örömet ad. Tehát Isten a szövetségben nem diktál, mint az erősebb fél, hanem áldást akar adni.
1: Gyula, parancsolj.
5: És elmondja a teremtés történetni, és a végidőben is, hogy mi az örök életünknek az ára. Tehát az teljes mértékben is Isten elmondja, hogy ha mindenről ehettek, de erre esztek, akkor meghaltok. Tehát teljesen az isteni iránti hűség, ez a feltétele annak, hogy örök életünk legyen. És ettől nem, bocsánat, ettől nem diktátor az Isten, hanem elmondja a következő. A bűnnek megvannak a sajátos törvényszerűsége és következményei, és amiatt jutunk oda, ahova jutunk, vagy amiatt üdvözülünk, ha üdvözülünk, hogy jó Istenhez hűségesen ragaszkodunk, és a törvényeit, és azt a megállapodást fenntartjuk, szem előtt tartjuk, és betartjuk.
6: A szövetség első lépését megfigyelhetjük Káin és Ábel történetében, mert Ábel az Istenre hagyatkozott, még Káin pedig saját elgondolását akarta megvalósítani, cselekedett valamit, amit az Isten nem kért tőle. És a cselekedet és a kegyelem mindig összeütközik az ember történelmében, a üdvösség történetében, mert mindig úgy érzi, hogy valamit tenni kell, hogy az Istené a kegyelmet ki tudjam érdemelni. De ez a kegyelem, ez ingyen van, és az Isten ajándéka, és én nekem az hitből kell elfogadnom, hogy az Isten értem valami mást akar tenni, nem pedig cselekedni a saját elgondolásom szerint. Mert az Isten cselekedete üdvözítő, az én cselekedetem pedig hamis.
1: No, akkor ezt a szöveget összefoglalhatjuk abban, hogy lényegében a hetedik nap megpihenése az nem Istennek kellett, hanem nekem. Az nem kikapcsolódás napja, hanem bekapcsolódás napja. Bekapcsolódok az Istennel való közösségben. Ha ez nincsen meg, akkor lehet, hogy nem csinálok azon a napon semmit, de az nem lesz az az ünnep, amire Jézus utal. A másik, amiről beszéltünk, az az, hogy az emberi munka az nem a bűn következménye, hanem az egy édeni dolog, amit megrontott a bűn természetesen. De a harmadikról akarok néhány mondatot mondani, ez pedig az, hogy az első parancsolatban figyeljük meg, hogy ami a Bibliában fel van jegyezve, hogy parancsol az Úristen, én a régi Károlyt tudom, parancsol az Úristen az embernek mondván, hogy kezdődik a kert, minden fáról bátran egyél. Ez tiltás? Nem, ez egy ajándék. Na most utána Isten egy fát visszakér, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél. Miért? Azért, mert nincs szabadság, hogyha egyesélyes dolog van, nem? A diktatúrában azért nincs szabadság, mert egyesély van, nem? De Isten elmondja azt, hogy kert minden fája tiéd, ha kell, de ennek van egy feltétele, egyetlen egy fa. Erre se az Istennek volt szüksége nekem, hogy szabadon döntessek. De dönteni csak úgy tudok, ha tudom a következményt. És azt mondja, amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Tehát én nekem a következmény ismeretébe kell döntenem. Ez tulajdonképpen a szövetségnek az alapja. Minden szövetségben az volt, hogy Isten adott, hogy mondtátok, ő kezdeményezett, Isten visszakér valamit, Isten azt akarja, hogy én bekapcsolódjak az ő közösségébe, és ha én ezt megszegem, annak a következményét előre elmondja. No, most akkor menjünk tovább egy újabb szövetségre, Mert ugye a történelemben is van egy szövetség, nem csak a történelem elején, ez az ábrahámi szövetség. Erről kérem Magdikát, hogy olvassa az ábrahámi szövetségről szóló szakasz Mózes első könyve 12. fejezet első 5 verséből.
7: Az Úr ezt mondta Ábrámnak. Menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok néked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére.
1: Itt egy szövetségről olvasunk, és annak a következményéről. A szövetség az mindig nem egyszerűen csak egy papír, hogy bezárnak egy páncélszekrénybe, hanem a szövetségnek valami történés az alapja. Itt is ez történt. De egy dologra nagyon figyelmeztetlek benneteket. Ez a szövetség nem egy emberre szólt, vagy nem is arra a népre, ami majd Ábrahámtól származik, hanem azt mondja, a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Isten szövetsége az állandóan terjedő szövetség. Egyre jobban magához akarja ölelni Isten ezekkel a szövetségekkel az embereket. És ez a lényege a szövetségnek. A szövetség az arra való, hogy az édeni állapot, az az édeni állapot, ami a gyermek jártatlanság állapotában, amikor Ádám és Éva volt, és az édenkert lakója volt, ez az édeni állapot megvalósuljon. A szövetség szegés pedig mindig ebből az állapotból, tehát menekülés az Édenből, így mondhatnám. Tessék, parancsoljatok, Tibor, parancsolj aztán majd.
8: Én itt a szövetségnek a felelősség oldalára szeretnék egy picit utalni. Ha belegondoltok, azok az ígéretek, amit Ábrám kapott, valami egészen elképesztőek. De mi valósulhat ebből meg? Nekünk olyan természetes, mert hát benne van a Bibliánkban, és mert múlt héten is benne volt, hogy és Ábrám elment. És ez olyan borzasztóan egyszerű, lakonikus tömörség, hát és Ábrám elment. Na de ha én arra gondolok, hogy én nem vagyok 75 éves, csak 54, és most azt mondaná nekem az Úr, hogy menjek ki a földemből, fogjam a feleségemet, és mindent hagyjak ott úgy, ahogy van, amit egész életemben eddig kerestem, és ő majd valamit fog csinálni, és az egész világnak áldásszán ezáltal, hát valószínűleg hosszasan gondolkozóba esnék, hogy ez oké, okay, ez az ígéret, ez meg a vant fölcseréleme az ígéretre. És lehet, hogy nem jutna eszemben elég hamar, hogy de itt az egész világnak a sorsát tette le Isten, ilyen értelemben az én kezembe, hogy megállhat-e miattam másokat. Mert hogy Ábrahámnak ugye ilyen ígéret is van. És óriási felelősség a szövetségben az, hogy valaki hajlandó-e Isten ígéretére indulni és mozdulni. Mert ez a másik oldala ennek a kérdésnek, és akkor lesz áldás.
1: Marika, aztán majd Gyula.
9: Hát a jó Isten belénk lát, és biztos, hogy látott olyat Ábrahámba, hogy pont ő kapta ezt az üzenetet. És mit csinál Ábrahám? Nem kér biztosítékot, nem köti feltételekhez, hogy majd akkor kimegyek, ha, hanem elindul. És azért abban az időben egy ilyen nagy családi millióból csak úgy elindulni a pusztába, hát bizony, nem tudom én is, ahogy te mondod, hogy vajon mi megmernénk-e tenni. És Ábrahám bátran neki indult.
1: Köszönöm szépen. Gyula előtt még hadd mondjak egy mondatot, és nem is veregette a vállát, hogy én kaptam az ígéretet, mert ezt mi szoktuk.
5: Hát itt Pál megint a gyülekezetnek innen próbálja levezetni az ígéretet, de számomra nagyszerű Ábrahám, hogy a Jóisten mennyi kemény próbát és olyan

0: küzdelmeiben mindig talpra tudott állni, korrigálni tudta, és valahol Pál ezt a példaképet próbálja a gyülekezetnek elmondani, hogy esendők vagyunk, olyanok vagyunk, mint Ábrahám. Ábrahám, nagyon sokszor nem hiszük el az ígéreteket, de újra, ha fel tudunk állni, hát így leszünk a hithősök, mint Ábrahám.
1: Marian, és utána Vandi, és megyünk tovább.
2: Ábrahám emberileg nézve gyakorlatilag ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezett, mint amikkel mi, nem? Mind a mellett, hogy ugye szemtől szembe találkozott az Úrral, az Úr barátjának nevezte, de olykor, olykor őt is elfogták a kételyek, és hát ugye a hite végül is meginogott, mert ez a mondat is elhangzik, hogy hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, ugye? Ezt mondja Ábrahám, mert amikor ugye Sára megkéri Ábrahámot, hogy ugye Hágárt, a szolgálat vegye feleség, akkor megint csak azt láthatjuk, hogy mindkettejükből hiányzott a hit, a bizalom, nem? Mert be akartak az Úrnak segíteni, te szoktad ilyen mondani, hogy be akartak az Úrnak egy kicsit segíteni. És amikor Ábrahám hallgatott a feleségére, akkor tulajdonképpen azon a hitpróbán, amiről beszélünk, azon a klasszikus hitpróbán ő is elbukott. És van egy kérdés, a Ellen White-nak egy kérdés, hogy miért olyan gyenge a hitünk, és erre mindjárt az a válasz, hogy, és ez egy döbbenetes mondat, annyira hiányzik belőlünk a hit és a bizalom, hogy Isten nem képes megtenni értünk azt, amit eltervezett.
1: Igen, a hit az nem karosszék, mondta az egyik professzorom, hanem úszás kifele a tengerből. És ezt se felejtsétek el. Bandi, és utána menni kell tovább.
3: Én szintén megelőzött a Tibi testvérem, a felelősséget szeretném még mélyebbre mondani. Gondoljuk el, hogy Isten felelősséget vállalt már a mennyben, Jézuson által, az emberért. Sátán vágya állandóan az volt, hogy Isten nem a szeretet. A szeretet pedig felelősség. Mert az a szeretet, amely egyszer megszűnik, az sosem volt igaz. Tehát mikor kijelentette Isten, hogy az embert megteremtette és szereti, akkor ezzel felelősséget vállalt az emberért. Sátán ott mondta, hogy na ezért kér vállalsz felelősséget, mikor ők kerülhetnének a keresztfára, hagyd el őket. De hát ha Krisztus tényleg nem szeretett volna bennünket, akkor egyszer azt mondta, hát ezek uravalók, ugye? És nem szeretem többé. De az isteni szeretet ezt nem tudta, ezt a gonosz, sátáni gondolatot magához ölelni, hanem visszautasította, mert az Isten az örök szeretet, és minket örökké akar szeretni.
1: Köszönöm szépen. Most nézzük meg, Erzsike olvassa Galata 4:21-26-ot, hogy Ábrahám történetét Pál most a galáciaiaknak hogy kommentálja.
4: Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a törvény? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadasszonytól való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok a két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely a szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár, a sínai hegy, Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk.
1: Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes biblia magyarázat, nagyon érdekesen viszi ezt a gondolatot végig, hiszen ezt a Hágár történetet mindenki tudta akkor, ugye zsidóság körébe, és mindenki büszkén hivatkozott rá, és ebből a történetből nagyon-nagyon sok tanulság van ma is. Tessék, parancsoljatok, most tiétek a szó. Ki az, aki akar? Marian, parancsolj.
2: Hágár a cselekedetek szövetségét, Sára pedig a kegyelem szövetségét jelenti, így lehetne röviden summázni. Ugye a szolgáló fia, Izmael, az soha nem örökölhet, ugye, a szabadnő fiával együtt. És ugye Hágárnak a helyzete egy meglehetősen kiszolgáltatott helyzet volt, hiszen az urának gyakorlatilag a kényekedve szerint kellett, hogy tegyen. Tehát ugye nem nagyon lehetett beleszólás ebbe az egészbe. És ugye az egész, ugye úgy fogalmazott egy kommentár, hogy az egész kuszálvá vált helyzet Ábrahámnak két lelki útját példázza, ugye. Az első a Hágári eset, amikor a saját

0: maga által kreált dolgot szeretné megvalósítani, ugye? A másik pedig az Istenre való hagyatkozás. És azt láthatjuk az egészből, hogy Hágár és Izmael, azt olvastam még ebbe a kommentárba, hogy csupán Ábrahám önfejűen gyakorolt vallásának és kísérletezésének áldozatai voltak. Tehát ilyen szempontból mondjuk olyan túlságosan nagy beleszólásuk éppen nem volt semmibe, de mint tudjuk, nyilván az örökös, az ígéret örököse, az gyakorlatilag ugye Izsák volt.
1: Még akkor is, hogyha nagyon érdekes, hogy elolvassátok az Ószövetségbe, Izmael egy ígéretet kapott az Úrtól, de nem azt az ígéretet, ami a szövetség ígérete, tehát az Úr nem bosszulta meg Ábrahámnak ezt a... Tehát nem engedte, hogy Izmael szenvedjen Ábrahám és Sárának, mert Sára éppen olyan tettes volt, a Sárának a önfejűsége miatt. Tessék, Anikó, parancsolj.
2: Én sokat gondolkodtam azon, hogy ugye hát Ábrahámról meg Sáráról könnyű ítéletet mondani, meg utólag könnyű okosnak lenni. De én azt vettem észre, hogy ebbe a besegítünk Istennek kísértésbe azért nagyon sokszor mi is elbukunk. Hogy egész konkrétan mondjam, nem nálunk történt meg, de egy fiatal házaspár életében nagyon várták a babát, és nem jött. És hát ugye a munkatársak, ismerősök, stb. Jöttek a bölcs tanácsok, és a most már két gyerekes anyuka, de akkor még csak nagyon szeretett volna babát, fiatal asszony egyszer eljött hozzám, és azt mondta, hogy segítsek imádkozni, mert egyre nehezebb ellenállni a nagyon sokféle bölcs tanácsnak, amiben a különböző amulettek, és nem tudom én mi minden, hogy miket kell csinálni, és mit kell felakasztani, és hova, ez mind benne volt. És azt mondta, hogy arra jó, hogy bizonyságtevő alkalom, hogy elmondják, hogy ők nem minden várják az áldást, de hogy egyre nehezebb ellenállni, és most már a közvetlen környezet is, nem keresztény családból tértek meg, ezt hozzá kell tennem, a közvetlen környezet is egyre inkább hát presszionálja őket, hogy de hát ez meg az, és hogy vannak olyan nem krisztusi módszerek, mondjuk így gyűjtőfogalommal. Isten megkönnyörült rajtuk, és most két kisgyermek boldog szülei, de hogy akár konkrétan még a gyermekáldás kérdésében is be akarunk Istennek segíteni. Továbbmenve, nagyon sokszor az evangelizációban, mármint a lélekmentésben és a lelki újszülöttekben be akarunk segíteni Istennek. Hangulati elemekkel, az evangéliumnak egy kicsit felhigításával, tehát hogy olyan fogyasztható legyen, komfort legyen a mai light evangélium legyen, igen. Vagy olyan módszerekkel, hogy kell tömeg hangulatot teremteni, és még sorolhatnám. Ezeken áldás nem lehet, mert a szövetség az szövetség, és annak feltételei és módszerei vannak, és Isten komolyan gondolta a szövetséget.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
3: Hát végül is arról is szól ez a történet, hogy kétségbe vonom az Istennek az ígéreteit, vagy kételkedek, vagy kétségbe vonom. Hát ez abszurd helyzet. Hát ezt nem lehet megmagyarázni. Hát valószínű, hogy nem, úgy nem is történhet meg, hogy a Isten elképzelte. Csak úgy ma majd mi aztán eldöntjük. Nem is egyszerű dolog az se, hogy Szárai osztozik Hágárral a saját férjén. Tehát ez egy nagyon kegyetlen dolog, és mennyire meg lehet szomorítani Őistent, ha kétségbe vonjuk az Isten mérhetetlen és hihetetlen hatalmát. Jó, Isten megengedi, mindennek meg legyen a következménye, de hát azt is tudjuk, hogy és számomra Ábrahámnak az az élettörténete, amikor mennek fel a Mória hegyére, és amikor az angyal belekiált, hogy ájas ne tegye, mert most, Károl itt idézem, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. Tehát ez a megpróbáltatásának a csattanója, amikor Ábrahám elmegy odáig, amit a Jóisten kér, azt mondja, most már nem kételkedik az isteni kérelembe meg ígéretekbe. Tehát valahol ennek ez legyen a tanulsága, hogy hinni és bízni, akármilyen agyszüleménynek is tűnik nekünk az Isten ígérete, hinnünk kell, és az Isten be fogja váltani az ígéreteit. Akkor is beváltotta, és most is be fogja.
1: Köszönöm szépen, Bandi.
4: A két személy közé bejön a harmadik. Ábrahám azt hitte, hogy az Isten órája rosszul jár. És mi is így gondolkodunk, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy emberileg gondolkodunk. Pedig nekünk azt kell megtanulni, mint Ábrahámnak is, hogy az Istennél nincs lehetetlen. Bizony mondom neked, hogy jövő ilyenkor a gyermeked lesz. És ehelyett kinevetjük az Istent. Ahelyett, hogy magunkba szállnánk, és mink leszünk nevetség tárgyává az Isten helyett, ugye? És az, hogy késik az Isten órája, ebbe Ábrahám meg volt győződve, mert mondta a feleségének, hát ez már lehetetlen. És besegítettek tényleg az Istennek, és ebből üttörténeti probléma lett.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Engedjétek meg, hogy én egy nagyon tetszik a besegíteni Istennek kifejezés. Most tessék jól érteni, ez a nagyon tetsziket. De egy másik oldalról közelítsük meg a dolgot. Mert nekik is 24 órából állt egy nap, és gondolom, hogy Sára testvérünk az Úrban minden egyes hónapban tapasztalta azt, hogy mégsem jön a gyermek, és mégsem jön a gyermek, és ezt megbeszélték egy néhányszor a sátor csendes mélyén, hogy akkor most hogy is vannak ezek a dolgok. És volt egy látszólag kézenfekvő megoldás, ami az egész akkor ismert környező világban, meg ahonnan ők együtt származtak, így szokott működni. És hogyha másütt így szokott működni, akkor most kivételesen miért nem működhetne nálunk is így? Bele lehet fáradni a várakozásba. Ezt hitetlenségtől kezdve sok mindennek lehet nevezni. Én most azért szeretném egy picit olyan értelemben elvenni az élét, mert jó a mi szempontunkból is, hogyha ilyen értelemben megértők vagyunk. És amikor Pál ezt fordítja erre a példára, én úgy értem Pálnak a fordítását, próbálva ige magyarázóként értelmezni, hogy amikor valaki megpróbálja a kézenfekvő megoldásra áttenni a szövetségnél a hangsúlyt. Ott mi is volt a kézenfekvő megoldás? Menjünk úgy, ahogy a többiek szokták, és lett belőle Izmael. Itt most menjünk úgy, ahogy az ősi hívők szokták, hát vegyük elő Mózest, a törvényeit, a körülmetélést, vegyük elő azokat a dolgokat, és menjünk vissza a szövetség ilyenfajta gyakorlásához. És erre azt mondja Pál, hogy hát így gyakorlatilag ráhúzzátok a sínai hegyből lesz így aztán, Hágár meg Izmael, és Jeruzsálem lesz egyszerűen az a jelkép, hogy hát lehet emberi módszereket alkalmazva is üdvösséget keresni. Nagy kár lenne ez, hát mi egy másik, mi az Izsákféle megoldást kaptuk Istentől a Krisztusban. És ez egy nagy felszabadulás nekünk.
1: István is utána Marika, és ezt megyünk tovább, mert eltelt az idő.
6: Csak egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, nevezetesre az, hogy ugye a objektív körülmények azok adottak voltak, mondanánk a mostani kifejezésekkel, hogy 75 éves az Ábrahám, 10 éve váltak a gyereket, végre megérkezik Izmael. Ábrahám még azt is pedzegeti, hogy jó lenne, ha örökösnek elfogadnák őt, de ez kemény elutasítást kap. És ami a lényeg, innen, hogy jut el Ábrahám, addig a Mória hegyi történetig, ez egy, azt mondja számomra, hogy ez egy állandó, erősödő, fejlődő, növekvő hitté fog ez kiterebélyesedni. Tehát nekem azt is mondja ezt, hogy Ábrahám ugyan emberből volt, mint mi voltunk. Ő is csetlet botlatozott, de ez a hitének a fejlődése, ez egy hatalmas példa a számunkra.
1: Marika, röviden, és utána megyünk tovább Irmuskával.
7: Igen, én is ezt gondoltam, hogy amikor Ábrahám kijött Háránból, akkor a hite vitte ki, mert engedelmeskedett az Úrnak. És a hitnek fejlődni kell, a hitnek van egy útja, amit végig kell járni, mert amikor kiment Háránból, nem ugyanaz a hite volt, mint amikor ugye öreg volt, és minden dolog megtörtént vele.
1: Köszönöm szépen, és most tovább maradunk Ábrahám történetével, és Hágár és a sínai hegy című szakaszban, Mózes második könyve 19. fejezetéből olvasson Irmuska egy szakaszt a 3. a 6. versig.
8: Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak.
1: Ugye most a szövetségnek, az ábrámi szövetségnek egy további fejlődéséről van szó. Kijön Egyiptomból a nép, és Isten ezt a szövetséget, ugyanazt a szövetséget, amit Ábrámmal kötött, most alkalmazza arra a népre, amelyik Ábrahám örököse. És a feltétel itt is ugyanez. A hitnek a tapasztalatokon kell alapulni. Ahogy Ábrahámnál elmondtátok nagyon jól az ábrámi történetben, hogy a tapasztalat vitte fel a Mória hegyére Ábrahámot, és borzalmas lehetett, amikor megkérdezi Izsák, és az áldozat hol van, és Ábrahámnak azt kell mondani, hogy az Úr majd kirendeli. Szóval ugyanezt a tapasztalatot átélt az egyiptomi szabadulásból a nép. Na ehhez, hogyha van hozzászólni valótok, akkor tegyétek meg, fogy az időnk, tessék.
2: Az én tapasztalatom nem elég a gyermekeimnek, és az Ábrahámmal kötött szövetség és az Ábrahám által megélt tapasztalatok nem elég a népnek. Mindenkinek személyesen kell Istennel tapasztalatot szerezni, személyes kapcsolatot kell létesíteni, és hát ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ott 400 év volt a rabszolgaságban. Tehát itt egy formálódó népről beszélünk, és Isten minden nemzethez, minden életkorhoz, minden generációhoz személyesen szól.
1: Köszönöm szépen, Marian, aztán majd Tibor.
0: A sínai hegyi szövetségkötésnek rá kellett mutatni az ember bűnös voltára, és arra is rá kellett, hogy mutasson, hogy gyakorlatilag Krisztus Jézus a megoldás, és egyedül az Úrnak a kegyelme az, ami a vétkezőt megtartja. És ugye a 400 éves egyiptomi rabság, fogság alatt elfeledkeztek az Úrról is, meg arról is elfeledkeztek, hogy letértek az Istenetől a kijelölt útról is. És ugye kettő mondat Ellen White-tól, Ábrahám hite nem volt még tökéletes, nem bízott Istenben, amikor eltitkolt, hogy Sára a felesége, és amikor feleségül vette Hágárt, azért, hogy eléri a legmagasabb szintet, Isten másik próba elé állította, a legsúlyosabb elé, amelyet embernek valaha is ki kellett állnia.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
5: Én ott szeretnék visszakanyarodni ahhoz, amit Anikó mondott azzal, hogy a gyermekemnek nem elég az én tapasztalatom. Viszont Isten különös kegyelme az, hogy itt van a kezünkben a Szentírás, és végig tudjuk szenvedni, ha kell, és normális esetben végig kéne szenvedni, Ábrahámmal ezt az egész utat, aztán Izsákkal és a többiekkel, meg a 400 éves fogságból is azokat a dolgokat, meg Mózesnek a téblábolását, botladozásait, egyebeket, de azt láthatjuk belőle, hogy ez a szövetség is egy hatalmas ígéret halom. Tehát az, hogy ti papok királysága lesztek. És erre nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy és ez mikor valósult meg? És amikor azt kell mondani, hogy úgy, mint teljes nép, soha, arról nem Isten tehetett, hanem pontosan az, hogy sokan az Istennel való tapasztalatot, mint ahogy ma is, igen nélkül próbálták begyűjteni. Az Isten igéjének a kihagyásával. Csinálja úgy Isten a dolgokat, ahogy nekem tetszik. Legyen az a tapasztalatom, hogy megmutatja azt, hogy beteljesíti azt, amit én akarok. Ez a szövetség ilyen értelemben azért nem egyenrangúak szövetsége. Tehát akkor működik, hogyha ő elmondta, hogy mi a szándék, mi a terve, mire hívott el, mire választott meg. Én ebben hűségesnek bizonyulok, és ő megállhat. Akkor kiválóan működik. Hogyha én elkezdeném ezt a szövetséget a magam hasznára felhasználni vagy formálni, akkor egyszerűen széthullik ez a szövetség. És nem Isten miatt, hanem én miattam. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez az ígéret ott a sínain nagyon erőre mutató, De a megvalósulásának a titka az lesz, és az lett volna a mi életünkben is, hogy mennyire hűséges a szövetség másik fele, az az én.
1: Így van, köszönöm szépen, és lényegében maradunk ennél, és ne felejtsétek el a gondolatot, tudnélik, a csütörtöki lecke, az Ismael, Izsák és ma, erről beszélünk végig, úgyhogy először olvassuk fel, adjátok Dénesnek a mikrofont, és utána majd Marika mondja.
9: Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk.
1: Ez egy kicsit az egész történetet közelebb hozza, úgyhogy e szerint menjünk. Marika, ha akarsz, kérem, hogy szóljál.
7: Tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy mi olyan sokszor teszünk ígéretet, és akkora kincset, áldást kínál az Úr, és hol van ez akkor, amikor nem teljesítjük, amikor elbukunk, amikor rosszat teszünk, hogy mivé válik az a kincs, ami mindenkinek adatik.
1: Gyula, parancsol.
3: Hát úgy mondanám, hogy lehetetlenség az, amit megkísérelünk, hogy a saját akaratunkból besegítsünk a Jóistennek, de hát mondhatunk Izrael népét is, vagy a farizeusokat, a papságot, tehát ha most a páli gyülekezetet nézem, hogy ma majd a törvény által törvény által. Tehát mind az egész két nagy szövetség Jézus Krisztusra utal, a teremtés történettől a megváltás történetig, és hát Pál itt próbálja levezetni, hogy kegyelemből, hit által van a mi üdvösségünk, és engedelmesség által. Tehát valahol így lehetne összefoglalni a nagyívű megváltás történetet. És sajnos, hogy mi is nagyon sokszor abba hibába esünk, hogy kezünkbe szeretnék verni a döntést, mint keresztények meg hívők, amit nem szabad. Tehát végül is a nagy-nagy tanúság ez kellene, hogy legyen, hogy nem mi, hanem a Jézus Krisztus.
1: Nagyon sokszor Krisztus nélkül akarunk krisztusiak lenni, ami lehetetlenség. Bandi, parancsolj!
4: Elgondolkoztam rajta, hogy a gyereken kell veszekedni. Ki az apja a gyereknek, és mi legyen a sorsa, ugye? És látjuk mindig ezt a konfliktust, hogyha rossz a döntésünk, akkor ebből mindig a veszekedés van csak. Mert a hármas kötelék ugyan nem szakad el, de az az Istennel van. Nem pedig olyan szövetségekkel, amiben az Isten nem ad jóváhagyást, és nem ad az ő áldását. Most ez a kérdés, hogy megmaradjon-e a rabszolga, vagy nem, ezt látjuk, hogy az Isten gondoskodása és kegyelme helyrehozta Ábrahámnak a baklövését. De mindig rá kell hagyatkozni az Isten cselekedetére, mert ő látja a kezdetet és a véget, és biztos, hogy abból csak jó származhat, és az ember, mikor homályosan lát, nem a hit szemével, akkor rossz döntéseket tud hozni.
1: Igen. Köszönöm szépen, Tibor.
5: Amikor fiatal voltam, még teológiára jártam, amikor kezembe került egy különös írás, annak a David Wilkersonnak az írása, akit valószínűleg sokan ismernek, a Kereszt és a rugós kés, meg a Kereszt az aszfalt dzsungelben, meg egyéb ilyen műveknek a szerzője, nagyon áldott munkát végzett drogos fiatalok között, még a múlt évszázadban, ugye a 70-es, 80-as években, és neki ez a kis írása már a címében is elképesztő volt, úgy hangzott, hogy pünköst Krisztus nélkül. És arról beszélt, hogy mennyien próbálják megszerezni a lelki ajándékokat anélkül, hogy Krisztussal személyes közösség lenne, de nekik kell valami az Istentől, vagy valami olyasféle. És ez nagyon megrázó volt, mert ő pünkösdi lelkipásztor, tehát ő nem úgy írt, mint aki kívülről akart volna valamit mondani. És azért jutott ez most eszembe, mert gyakorlatilag Ábrahámék életében hasonló dolog történt meg. Kell valami az Istentől, az ajándéktól, az ajándéka. Ő maga az egy másik kérdés. És mi sokszor vagyunk úgy, legalábbis én magam, hogy az oké, Uram, hogy te akarsz valamit, mondd meg, mit akarsz, én majd megcsinálom. majd a működtetés, a kivitelezés az működhet már magától, és nem működhet. És itt Pál pont arra kanyarítja vissza a figyelmet, hogy a következmények Ábrahámék életében megvoltak. Tehát ott volt Izmael, nem lehetett átlépni rajta, és ott volt Izsák. És mi lesz ebből? Mint ahogy ma is így van, és a mi életünkben is így van.
1: Marian, egy mondatot, és az összefoglalót, mert letelt az időnk.
0: Egy mondat csak annyi, hogy én úgy fogalmaztam meg, hogy Izmael egyenlő törvényeskedők, Izsák egyenlő az ígéret valósága, és az Izsákról azt olvashatjuk a Bibliában is, meg a leckében is, hogy ugye áldása származott abból, hogy ő volt az örökös, meg az ígéret szerinti utód, de nagyon sok konfrontációja volt, és nagyon sok támadás érte, és ugye olvashatjuk a Bibliában, hogy kicsúfolta az ő testvére, féltestvére, és gyakorlatilag ugye ugyanezt mondja Ellen White is, hogy az utolsó időkben nekünk is Sátán támadásaival szemben ugyanezeket el kell, hogy viseljük, mert hogy a végidőben egyre jobban meg fog ez majd erősödni és növekedni, és egészen az idők végéig fog tartani, úgyhogy nekünk ugyanezzel szembe kell majd néznünk.
1: Köszönöm szépen, még nagyon sok gondolat lenne bennetek, látom. Rózsikát kérem arra, hogy a rövid összefoglalót mondja, és tovább befejezzük.
10: Hágár, Ismájel és Izrael népe történetei azt példázzák, hogy hiába való próbálkozás, ha a saját erőfeszítéseinkre hagyakozva akarnánk biztosítani azt, amit Isten megígért. Az önigazultságnak ezt a módszerét jelöli a régi szövetség. Az új szövetség a kegyelem örök szövetsége, amit Isten először Ádámmal és Évával kötött meg a bűneset után, majd megújította Ábrahámmal, és végül Krisztusban beteljesítette.
1: Igen, ez a saját erőfeszítés az mindenkor kereszténységének is a bűne. Nézzünk Jézusra. Ha Jézus követői vagyunk, akkor ő az Úr, és mi a szolgák. Ne akarjuk azt, hogy Jézus szolgáljon minket. Mi szolgáljuk Jézust. Ez segítsen bennünket Isten az ő kegyelméből. Amen.
11: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Szabadság Krisztusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Máté evangéliuma 5. fejezet 20. vers. Jézus azt tanítja, hogy a törvény betűihez ragaszkodó vallás gyakorlása nem elegendő ahhoz, hogy Isten és az ember között összhang jöjjön létre. Így a farizeusok és írástudók oly nagyra becsült igazsága teljesen értéktelen volt. Kemény és szigorú hagyománytiszteletükben sem alázatnak, sem szeretetnek, sem gyengédségnek nem volt helye. Csak botránkoztatták a bűnösöket. Így lett belőlük ízetlen só, hiszen mennyei kegyelem hiányában befolyásuk hatástalan, erőtlen volt ahhoz, hogy a világot a pusztulástól megóvja. Csak a szeretet által munkálkodó igaz hit tisztíthatja meg a lelket, mint valamiféle kovász, amely az egész jellemet átalakítja. Izrael népe megtanulhatta volna ezt az igazságot a próféták írásaiból. Az emberi lélek életszentséget és megigazulást óhajtó vágyára már évszázadokkal azelőtt választ adott Mikeás próféta. Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-e a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-e elébe, esztendős borjúkkal? Kedvét leli-e az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Első szülöttemet adjam-e vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkem bűnéért? Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járja te Isteneddel. Mikeás 6:6-8. Hóseás próféta a farizeuskodás lényegét a következő szavakkal jellemezte. Buja szőlőtő az Izrael, amely termi az ő gyümölcseit. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait. Hóseás 10:1. Hivalkodó látszat Isten tiszteletükkel valójában a saját vágyaikat szolgálták. Vélt igazságuk és életmódjuk, annak a törekvésüknek volt a gyümölcse, hogy a törvényt saját elképzelésük szerint tartsák meg, s így elégítették ki önzésüket. Ezért igazságuk sem lehetett jobb, mint ők maguk, és szentségre való törekvésük is hiába való kísérlet maradt csupán, ugyanis a tisztátalant akarták tisztává varázsolni. A törvény olyan szent és tökéletes, mint Isten. Feltárja az ember előtt Isten igazságosságát és szentségét. Az ember nem képes a törvényt saját erejéből megtartani, mert alaptermészete megromlott és eltorzult. Így Isten jellemével ellentétben áll. Az önző szív cselekedetei nem tiszták, hisz minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás 64:5. A törvény szent. Izrael fiai azonban mégsem igazulhattak meg általa, mert saját erejükkel akartak megfelelni neki. Krisztus tanítványainak más igazságra, illetve életszentségre van szükségük, mint a farizeusoknak, ha Isten országába akarnak jutni. Isten az ő fiában felajánlotta nekik a törvény tökéletes igazságát. Ha szívüket megnyitják Krisztus befogadására, akkor bennük lakozik majd az Istenség egész élete és szeretete, amely őket teljesen átalakítja saját képmására. Így nyerhetik el a megigazulást, az életszentséget, amelyet a törvény megkövetel, mint Isten ingyen ajándékát. A farizeusok azonban elvetették Krisztust, mert az Isten igazságát nem ismervén, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Róma 10.3. Miközben Jézus tovább folytatta beszédét, megmagyarázta hallgatóinak, hogy mit jelent tulajdonképpen a törvény megtartása. Krisztus jellemének megnyilatkozását az ember mindennapi életében, miként Isten is naponként megnyilatkozott Krisztusban.

0: Ellen Goldwhite Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet.
1: Csendes percek.
2: A mai jáhítatot Miss Navamani Peter írta Karnatakából, Indiából. A mi pásztorunk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének első verse. Szolgálatunk során a férjemmel sokszor utaztunk dél-indiai falvakba, hogy meglátogassuk a vidéki gyülekezeteket. Néhány faluban nem volt megfelelő út, úgyhogy jippel vagy ökrös szekérrel kellett utaznunk az egyenetlen terepen. Emiatt súlyos nyaki fájdalmaim voltak, ami végül csigolyagyulladáshoz vezetett. Egyházunk egyik lelkésze, mikor meglátogatott minket és látta a nyakamat, imádkozott értem. Bátorított, hogy minden nap olvassam el a 23. Zsoltárt és csendesedjek el felette. Mindennapi gyakorlatom már lett a gyönyörű Zsoltár feletti elmélkedés. A fájdalom egy idő után aztán elmúlt, de a gyakorlat megmaradt. A 23. Zsoltár a bizalom és függés gyönyörű kifejeződése és bizonyosság arról, hogy Istennek minden körülmények között gondja van ránk. Dávid pásztor volt és tudta, mit jelent gondoskodni anyájáról és megóvni a bajtól. Minden jó pásztorhoz hasonlóan ismerte a bárányait is, ők is ismerték a hangját. Nekünk Isten a pásztorunk. Nem csak a testi jólétünkről gondoskodik, de a lelki egészségünkre is gondja van. Az élet nagy kihívásai között is bizonyosak lehetünk jelenléte és védelme felől. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy igéddel táplálsz minket, és irgalmas jelenléteddel áldod meg életünket. Amen. Navamani Peter 2025. június 29-én hunyt el ennek a kiadványnak a munkálatainak az idején. Napi gondolat, minden nap hálás vagyok Isten jelenlétéért az életemben. Imádkozzunk a krónikus fájdalommal élő emberekért.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: eső felhő nélkül. A mai ige: Prédikátorok 11:3. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Gondolatok az igéről. Akkor hát miért félünk a felhőktől, amelyek most elhomályosítják egünket? Igaz, egy időre eltakarják a napot, de nem oltják ki. Kisüt az nem sokára. Ugyanakkor ezek a sötét felhők telve vannak éltető esővel. Minél feketébbek, annál bőségesebben árad majd belőlük az eső. Hogyan várnánk esőt felhők nélkül? Szenvedéseink eddig még mindig áldást hoztak, és ez ezután is így lesz. Olyanok, mint a tündöklő kegyelem fekete szekerei. A felhők nem sokára kiürítik tartalmukat, és a zsenge palánták örvendeznek majd a jó esőnek. Urunk megszomoríthat bennünket, de nem öl meg haragjában, hanem felüdít irgalmával. Urunk szerelmes levelei gyakran fekete keretes borítékban érkeznek. Szekerei dübörögnek, de jó téteményekkel vannak megrakva. Vesszője szép virágokkal és tápláló gyümölcsökkel teljes. Ezért ne szomorkodjunk, ha jönnek a fellegek, hanem énekeljünk, mert az áprilisi zápor hozza számunkra a május virágait. Ó, Uram, a felhők a te lábod pora. Milyen közel vagy, mikor felhős, sötét a napunk. Szeretetünk megragadt téged, és boldogok vagyunk. Hittel meglátjuk, hogy a felhőkből mindent megelevenítő zápor lesz. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Megtartotta Sárváron missziós napját a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület. Egyházkerületi missziói nappal ünnepelte megalakulásának 450. évfordulóját a nyugati Dunántúli Egyházkerület május 16-án Sárváron, a Nádasdivárban. Közel fél évezred óta nem volt ilyen esemény a kerület életében. A kerek évfordulón együtt adott hálát a Dunántúl evangélikus és református híveinek és pásztorainak közössége. A sárvári várfalán függő emléktáblájuk előtt is fejet hajtottak a nap során az egyházi vezetők. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Mai vendégünk, régi kedves barátunk, Agádi Péter professzor, művelődés történész és irodalomtörténész. Nagyon régi ismerettségünként tanítványa voltam annak idején a Pécsi Tudományegyetemen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Van egy apropója is az egész beszélgetésünknek, de két dolgot hagyj említsek meg, ha már itt vagy, hogy idén töltötted be a 80 évet, Isten éltesse nagyon sokáig.
3: Köszönöm szépen.
2: És illetőleg, ha jól tudom, nemrég volt egy előadásod is közel oda, ahol laksz, amit...
3: Igen, ahol... igen. Tegnap előtt, ha beszélhetek róla.
2: Persze.
3: Nekem jó barátom volt a néhai Donát László evangélikus lelkész, akinek ott épült meg a temploma, evangélikus temploma, sőt egy szeretetház, a Gaudiopolis szeretetház, és rendszeres kapcsolatban voltunk, többször jártam nála, olykor istentiszteleteken is, kulturális programokon is, koncerteken is, és most jelent meg Postumus a harmadik kötete, amelyben prédikációk, cikkek, interjúk, temetési beszédek, kiállítás, megnyitók voltak. Itzé és Nóra állította össze, és én nyithattam meg. Azok után, hogy a legelső kötetét 1994-ben azt még én szerkesztettem. Tehát van egy folytonosság.
2: Hát azt hiszem, hogy ez a folytonosság, illetve megszakítás nagyon sokszor el fog hangozni mai a beszélgetésünkben, mert ugye irodalom történész és kultúrtörténész vagy, de hogy a médiához való kapcsolatod az tagadhatatlan nagyon sok oldalról, akár mint riporter, akár mint rádió szerkesztő, akár mint annak idején a kuratórium elnöke, és azt hiszem rengeteg írás, hogy jelent meg a kultúrtörténeten belül a magának a média dolgairól. Egy icipicit történetek, ahogy menjünk vissza, mert amikor először kezdtem megérteni az egyik előadásodba a média jelentőséget, ha jól tudom, az még talán Németh László kapcsán
3: igen.
2: jött be.
3: Németh László, aki hát a 20. század egyik legnagyobb írója, egy ideig dolgozott a Magyar Rádióban a 30-as évek közepén. Beleszeretett a rádióba, annak okán is, hogy fölismerte, hogy a rádió talán akkor a leghatékonyabb ismeretterjesztés és zenei értékterjesztő volt, és hát nem csak szerkesztett, hanem írt is a rádióról, van két esszéje, és azokat én nagyon-nagyon kedvelem. Ő akkor a határon túli magyarságra való tekintettel is különösen fontosnak tartotta a rádiót.
2: A te elemzéseid, már bocsánat, hogy szubjektíven megpróbálom, két oldalról is nagyon érdekes, akár az eszmetörténetek itt a négy nagy, ugye a baloldali, konzervatív, népi és...
3: Liberális. Igen.
2: Liberális eszmetörténet szempontjában is közelíti, de történetileg. És most azt hiszem, hogy elérkeztünk így 2026-ban egy olyan váltásra, ami majd úgy alapjába, hát módosítani fogja az eddigi dolgokat több szempontból is, de hogy egy kicsit a keres hallgatóink megértsék ezt a dolgot, talán még a 80-tól, hogy egy kicsit lássák, hogy a Kádár korszak utoljára hogy működtette a médiumokat. Írjunk le egy évet egészen napjainkig, és aztán nézzük meg, hogy ez a mostani változásnak mi a jelentősége.
3: Sőt, ha javasolhatom, tágítsuk még jobban a kört. Tehát ne csak a magyar vonatkozásokba ágyazzuk a mostani történéseket, hanem egy olyan folyamatba, amit én úgy hívtam tanulmányaimban is, hogy kultúraváltások. És az emberiség történetében nagy kultúraváltások voltak az írásbeliség megjelenésétől kezdve a digitalizációig, és ebben a kulturális folyamatban, a kultúraváltások folyamatában volt nagyon jelentős az, amikor megjelent a tömegkommunikáció, megjelent a rádiózás 1925-ben, de már előtte az 1800-as évek legvégén volt a magyar kultúrában egy rádióhírmondó, amelyik tulajdonképpen a rádió előzménye volt, és ez a folyamat párhuzamos volt aztán a néma filmből a hangos filmbe váltással, tehát a médiumok, a kultúra közvetítés különböző formái, eszközei és a közönség az nagyon jelentősen változott, de egyre rövidebb időszakokban. Tehát korábban még évtizedek voltak a folyamat váltásai, és aztán ez egyre sűrűsödött. A 70-es években már megjelent, ugye a külföldön megjelent a színes televízió, aztán a 80-as évek végén az internet, nálunk ez a 90-es évek, a mobiltelefon, tehát ezek mind olyan fordulatot jelentettek, amelyik a hagyományos tömegkommunikációt átalakították, és ebbe épült bele a magyar média.
2: Hát akkor én azt mondom, hogy ha gondolod, kezdjük meg az utazásokat. Kedves hallgatóknak is elárulom, hogy oda fogunk kiukadni, hogy a mostani 2026-os dolog milyen új lehetőségeket, vagy milyen dolgokat hoz, de ehhez, mivel hogy Péter történész, és ennek avatott ismerően próbáljuk meg, hogy mondjam, folyamatban is.
3: Tehát a két világháború között alakult ki a nyugat-európai média rendszerekben az a modell struktúra, amelyik ugyan logikailag tisztán, de három modellt nevezett meg, az egyik a közszolgálati, a másik a kereskedelmi, és a harmadik a civil vagy közösségi. Szóval ez a három modell működött, versengett, az évtizedek során felerősödött a kereskedelmi televíziózás és rádiózás. A közszolgálati rádiózásnak nagyon szigorú normarendszere volt, ennek az alapelveit a brit, a BBC fektette le, amely a közszolgálatiságon nem csak tartalmakat értett, hogy tudnilik milyen értékeket, milyen témákat kell sugározni, hanem hogyan finanszírozzák, milyen a kontrollja, hogy független kell, hogy legyen a közszolgálati média a különböző hatalmi ágaktól. És ez a közszolgálati rádiózás és televíziózás, ez lényegében a rendszerváltozás után vált Magyarországon általánossá, hiszen addig, bár voltak nagyon értékes televízió műsorok és rádió műsorok, hát magam is részt vettem ebben, de a közszolgálatiság fogalma az lényegében 1989-90-ben vált általánossá. És akkor alakult ki, ugyan több sebből vérzően, de az a média rendszer, amely ugye az 1990-es évektől körülbelül a 2010-es évekig működött, sok vitával, konfliktussal, de nagyjából működött.
2: Itt egy nagyon, és itt azért én azt mondom, hogy ha már elemzésről van szó, akkor a rádió és a tévé mellett ne csak az elektronikusat figyeljük, hanem nézzük a újságírás struktúráját, illetőleg az, hogy ez hogy alakult át valami egészen más, mert itt nem csak politikai változás hozta el a dolgokat, hanem a ifjúság digitális hozzáállása, akkor még
3: szó meg nem a gazdaság, igen, hát igen. A piac. Hát ugye a nyomtatott sajtó, idegen szóval úgy mondjuk, hogy a print, az korábban egy ideig közszolgálati jellegű volt, de aztán egyértelműen hozzákötődött különböző vállalkozásokhoz, és általában is visszaszorult a print szerepe, amit úgy hívunk, hogy Gutenberg galaxis, tehát a nyomtatott kultúra, a nyomtatott könyv, sajtó, sajnos mondom én konzervatív módon háttérbe szorult. Hát ma már a Bibliát is sokan interneten olvassák, de azért én bízom benne, hogy megmarad a könyv, és megmarad a sajtó. Na most ez jelentősen átalakította nem csak a print sajtót, de hát átalakította a rádiózást, a televíziózást, a fiatal nemzedék ma már alig televíziózik, ez nagyon érdekes, zömmel a közösségi médiumokat használja, rengeteg podcastot gyárt is meg használ, a YouTube-nak óriási népszerűsége van, nagyon sokan váltak bloggerré, és az újságírás, mint hagyományos hivatás is átalakult. Én azért bízom benne, hogy szükség van szakmailag megalapozott újságírásra. Sajnos az újságíró képzés is háttérbe szorult, de tudomásul kell venni, és inkább arra kell törekedni, hogy az internet, és ott töltik főleg a fiatalok az idejük nagyobb részét, az legyen kulturált. Mert nem elég az interneten ugrálni, hanem kell tudni használni. Tehát a digitális...
2: tudatosság.
3: A tudatosság, illetve az, amit úgy nevezünk, hogy kritikai gondolkodás. Tehát én már az egyetemi oktatásban is hangsúlyoztam, hogy lehet használni például a Wikipédiát, de a Wikipédiában is vannak tévedések, lehet használni más szakdolgozatokat, de akkor illik korrektül hivatkozni rá, de azért vannak megbízható források, és nem árt a könyvtárakba is belátogatni, mert azért mégis az a tudástár.
2: Tulajdonképpen ilyen szempontból mindegy, hogy nyomtatott sajtó, TV, rádió, YouTube, vagy egyéb podcastok, ugyanaz a fajta kutatói, vagy a kritikai mentalitás, amit te mondasz, szükséges ahhoz, hogy el tud magad helyezni ebbe az egészbe. Tehát van egy egyéniséged, van egy kulturáltságod, aminek mentén elindulsz.
3: Ebben igazad van, csak a hagyományos print kultúra, könyv és sajtó kultúra annyiból megkönnyítette az eligazodást, hogy ott volt valamiféle érték és norma rendszer. Bizonyos szakmai kontroll. Az internet ilyen értelemben határtalan és korlátlan, és nem könnyű eligazodni, meg kell tanítani ezt, és hát vannak is ilyen tantárgyak, hogy az internetet hogyan érdemes használni, de nagyon sok. Tehát az, hogy az elmúlt években az amerikai kultúrában is, de az európai kultúrában is, sajnos nálunk is elterjedt a fake news, elterjedt a demagógia, elterjedtek a tudománytalan nézetek, rengeteg marhaság jelenik meg, amelyek egy része sajnos károsan befolyásolja az embereket.
2: Én azt javaslom, hogy akkor legelőször is kezdjük 89-ben,
3: igen.
2: És ott elmondanám, hogy amit nagyon kevesen tudnak, vagy azért tudnak, hogy tulajdonképpen a média rendszerváltás az a rendszerváltás után pár évre jött, igen. Amikor a média törvényt elfogadták, igen. És megengedték. Tehát én azt mondanám, hogy az a 92-93 talán, nem vagyok benne biztos.
3: Akkor kezdték el a média törvényt, de igazából 96 végén fogadták el a média törvényt, és 97 elején lépett életbe, és akkor deklarálták ennek a három modellnek a legitimitását, miközben a korábbi Danubius rádió például, amely a közszolgálati rádión belül működött, önállósodott, létrejöttek más kereskedelmi rádiók és televíziók, működött egy felügyeleti szerv, amelyet megpróbáltak a politikai pártok kiegyensúlyozottan hát irányítani, nagyon sok vitával, mert nagyon nehéz, de azért egy viszonylag igényes.
2: Ha jól rádió. Tudom, akkor ez meg úgy volt, hogy minden pár delegálhatott oda, és akkor egyfajta ilyen típusú egyensúly alakult ki.
3: Igen, igen, igen. De hát ez sem volt olyan egyszerű, mert nem mindig az az ellenzéki, aki magát ellenzékinek mondja, nem mindig az a kormánypárti, aki kormánypártinak mondja magát. Na de ehhez az akkori viszonylagos egyensúlyhoz képest jelentett egy gyökeres fordulatot már 1998, amikor az első Orbán kormány megalakult, amelyik deklarálta, és nem akarom túlpolitizálni a történelmet, de amelyik deklarálta, hogy hát mivel a Fidesz és az MDF meg a kisgazdapárt van többségben, akkor a média irányítást is úgy kell átalakítani, hogy ezek a politikai erők kerüljenek többségbe. Ez már ellentmondott a közszolgálatiság és a kiegyensúlyozottság eredeti eszméjének.
2: Én azt mondom, hogy ezt vizsgáljuk meg egészen a rendszerváltástól 16-ig, ne csak az erőviszonyokat, hanem milyen médiumokról beszélhetünk. Ugye 99 után azért léteztek a nagy lapok, a Népszava, Népszabadság,
3: Magyar Hírlap, Magyar Nemzet. Igen, és voltak nagyon nagy példányszámú vidéki, megyei és városi lapok, amelyek komoly tekintélyt szereztek a helyi és regionális közösségben. És voltak kitűnő heti lapok, igényes heti lapok, úgy mondjuk ezt minőségi lapok, és voltak bulvárlapok, voltak reklámlapok, és nagyon sok folyóirat. Nagyon sok.
2: Igen, és ugye a rádiókban azért létezett, ami most is létezik, most nem mondom, hogy közszolgáltatnak, de a Kossuth, a Petőfi, igen, a Bartók
3: Rádió.

0: Még a szocialista Németország és az NSK lakói, köztük nagyon sok szétszakított család ott találkozzanak. Óriási kultusza volt ennek, és a Danubius ezért alapvetően németül szólt, németül mondta a híreket, aztán magyarul is elkezdett, és aztán egy nagyon jó kereskedelmi rádió.
1: És aztán már elkezdtek bulyázani ezek, igen. Mint ahogy aztán a tévéműsorok is, egy kicsikét végig tudod vezetni egészen a rendszerváltástól mondjuk mostanáig, hogy alakult ezeknek a rádióknak a sorsa. Tehát, hogy tudom, hogy nagy feladatot tettem elé, csak hát, de hogy mégis a kedves hallgatók megértsék, hogy hol tartunk
0: tudok,
1: most.
0: De itt döntő volt a tulajdonosok szerepe. A tulajdonosok nagy részt tőkések, külföldiek zömmel, akiknek érdeke volt a magyarországi vásárlóközönségnek a befogása, hiszen ezek a rádiók, a kereskedelmi rádiók reklámokból működtek. És a reklámok nagy része már Magyarországon árusított külföldi árucikk volt, de hát magyar árucikkek is. Tehát versengtek különböző amerikai, német, osztrák cégek, hogy Magyarországon rádiót indítsanak. Voltak ezzel kapcsolatban ütközések, kis érdekellentétek, de ez a tévében volt mondjuk a legerősebb, hiszen akkor a rádióhoz képest a televíziónak megnőtt a szerepe. Ma már ez háttérbe szorult.
1: Ha megnézzük, ugye akkor 96, ahogy mondtad, 97 után igen. Megjelentek új médiumok, ugye az RTL klubban, most ez nem reklám, TV2, ez már történet.
0: Igen.
1: És lett egy...
0: Volt egy sláger rádió, sláger TV, nagyon sok volt.
1: Igen, és
0: körülbelül 100 magyar nyelvű televízió program működik, és azt hiszem, hogy körülbelül 60 vagy 70 rádió. Bennük természetesen vidékiek, országosak és közszolgálatiak.
1: És hogyha megnézzük ezt az évet, amit leírtak, hogy változott meg egészen a mondjuk fokozatosan?
0: Hát az igazi fordulat, bár 1998-ban kezdődött, tulajdonképpen a 2010-es kormányváltás után következett be, amikor nem sokkal a kormány hatalomba kerülése után elkezdtek egy gyökeresen új médiatörvényt alkotni. Ez 2010 végén született meg, két lépcsőben, először egy úgynevezett média alkotmány, ez egy rövid szöveg, és arra épült a médiatörvény, amelyik már bár frazeológiájában, nyelvében őrizte a korábbi elveket, de intézményeiben már egyértelműen centralizálást jelentett, megszűnt a többpártiság, centralizálták az irányítást, létrejött a médiatanács, amelyik a legfőbb hatalmi szerv volt, fokozatosan egyesítették a Bartók rádiót, a Kossuth rádiót és a Petőfi rádiót, a televíziókat is egységesítették, és lényegében egyetlen egy média konglomerátum jött létre, nehéz kimondani ezt a kifejezést. Az a neve ennek az intézménynek, hogy MTVA, médiaszolgáltatás támogató, kimondhatatlan, és vagyonkezelő alap. Ez tulajdonképpen ma is még legalábbis papíron a legfőbb szervezet, és minden rajta keresztül ment. Ez lényegében elvette az önállóságát. A rádióknak, a televízióknak formálisan megmaradtak, maradt kuratórium, maradtak tanácsadó szervek, de ez gyakorlatilag az úgynevezett közszolgálati médiarendszert, hát kénytelen vagyok azt mondani, állami monopóliummá alakította, amely óriási állami költségvetésből működött. A reklám bevételek ugyan megvoltak, de azok is mind állami hirdetések voltak.
1: Mondjuk ezt nem minden ítélkezésnek előtte is azért, akik kormányon voltak valamennyi

0: A közszolgálati tévérádió működésével
1: Maximálisan,
0: beleszóltak.
1: Főleg a politika, tehát a rendszerváltozás előtt, tehát az 1989 előtti időszakban a rádiók és a televíziók, azok nyugodtan mondhatjuk pártirányítás alatt voltak, és a hírszolgáltatás, a politikai propaganda az nagyon szigorúan volt irányítva, ezt én megéltem, részt vettem benne, tudok erről sok mindent mesélni, de azért ez fokozatosan tágult, és ehhez képest a kultúra, a zene, az értékteremtés a televíziókban és a rádiókban viszont hihetetlen széles volt. Hát ma is az emberek jelentős része, ha a televízió ötös csatornáját nézi, akkor az úgynevezett Szinetár TV produkcióit nézi, mert Szinetár Miklós volt a televízió kulturális főnöke, főrendezője, művészeti vezetője, és egy olyan kulturális gazdagság volt, ami máig példaszerű, és ugyanez volt a helyzet a rádióban.
0: Hát azt hiszem, hogy ezt bőven tudjuk még folytatni, de most tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és utána picit megpróbálunk azokkal a problémákkal szembenézni,
1: jó, igen.
0: Amik még egy kis történelmi tekintés még
1: egyszer,
0: amik most, mert tulajdonképpen most biztos, hogy egy mindenféle szempontból egy váltás fog következni, amit még nem tudunk, hogy merre felé megy, akkor a szünet után jelentkezünk.

0: Ott tartottunk, hogy elmondtad, hogy tulajdonképpen egy pezsgő gazdag élet volt abban együtt, hogy ideológiák váltották egymást, és utána ez bizonyos szempontból megváltozott. Itt te kifejezetten 2010-et, és mondta, hogy létrejött egy nagy monolit, és tulajdonképpen az eddig ismert struktúrák a média szempontjában megváltoztak. Most kicsit nézzük meg, hogy ha az utóbbi 16 évre gondolunk, milyen médiumok hogy működtek, akár a közmédia, akár az egyéb médiumok, mert azért hál' Istennek volt ez is az is.
1: Tehát egyrészt voltak a centralizált módon irányított úgynevezett közszolgálati médiumok, amelyek igazából nem tudtak közszolgálati rádióként, televízióként működni, bár természetesen voltak értékek. Én például folyamatosan hallgatom a Bartók rádiót, időnként a hírszolgáltatása az nem tetszik, de hát az a pár perc, a zene az hála Istennek politika független. Akkor voltak kereskedelmi rádiók, a kereskedelmi rádiók és televíziók eleinte függetlennek tűntek, vagy azok is voltak, de azok alapvetően a reklámtól, a tőkebevételtől függtek, tehát igazi közszolgálati funkciót alig-alig teljesítettek, de a közszolgálati televíziók, rádiók egy részét is becserkészte, bocsánat ezért a nyegle kifejezésért, becserkészte az állam. Kivéreztették, megvásárolták, és így került tulajdonképpen ennek az állami média birodalomnak a keretei közé például az Origo, ugye amelyik egy nagyon tekintélyes online hírmagazin volt, de ugyanígy került az Index, így került a TV2, az ATV körül vita van, hogy ez most mennyiben közszolgálati és mennyiben nem. Én azért tisztelem az ATV vallási elkötelezettségét, ha nem is azonosulok vele, de nagyon sok kereskedelmi jellegű rádiót és televíziót gyakorlatilag állami koncepció alá vették. Na most emellett működött, hála Isten még mindig, egy független print és rádió és televíziózás, amely azonban nagyon ki volt szolgáltatva, és ki volt szolgáltatva egyrészt a hallgatók, az előfizetők pénztárcájának. Hát ma például a Partizán, amelyik az egyik legismertebb online sajtótermék, most már egy szinte birodalmat, az lényegében a nézők adományaiból működik.
0: De ugyanez elmondható a Klubrádióra is.
1: Hát a Klubrádió, én rendszeresen hallgatója vagyok és támogatója a Klubrádiónak. Amikor elvették a Klubrádió frekvenciáját tizenvalahány éve, és a Klubrádió csak online hallgatható, kereskedelmi bevétele minimális volt, tudnélik, az államnak olyan erős volt a hatása, hogy nem mertek a különböző gyártó cégek, kereskedelmi cégek hirdetni a Klubrádióban, mert megfenyegették őket, meg van rá bizonyíték is, aki a Klubrádióban hirdet, az nem fog állami támogatást kapni. És most a Klubrádió úgy tud működni, hála Istennek nagyon színvonalasan, hogy évente kétszer meghirdet egy gyűjtő hetet, amelyik hát több hétre nyúlik, tavasszal és ősszel, és ebből tud összejönni olyan összeg, hogy a következő fél évet finanszírozni lehet.
0: Viszont most elérkeztünk ugye egy teljesen új helyzethez, amikor még fogalmunk sincs, hogy mi lesz a médiával, vagy hogy egyáltalán merre kellene, és amiről most beszélünk, az innentől csak hipotézis, vagy hogy mondjam, talán a történelemben eddig megtörtént hasonló váltások alapján próbálsz prognosztizálni, hogy, mert ugye újra meg kell fogalmazni a közmédiát, újra meg kell fogalmazni a újságok, a rádiók és a tévék szerepét, és itt nem csak, ahogy te mondtad, nem csak egy politikai váltás,
1: hanem van ez a média fordulat, a digitális kultúraváltás.
0: Igen, igen, tehát egy teljesen...
1: Összecsúszik tulajdonképpen a két dimenzió, a digitális kultúraváltás, amelyik fölgyorsult, és ma már a mesterséges intelligencia jelent egy egészen új korszakot a korábbi tömegkommunikációhoz tehát képest. Ez összekapcsolódik a konkrét helyzettel.
0: És lehet, hogy egyébként nem véletlen, mert ugye a történelmi meg kultúrális történelmi folyamatok általában erősítik egymást. Tehát egy váltás határán szinte a történelem vagy kultúra természete ilyen, hogy söpör az is.
1: Söpör, és valami megszűnik, valami pontosan. Én ezért kezdtem azzal, hogy itt két metszet, két dimenzió van, most összeért a kettő, és a tömegkommunikációban, amelyet ha egész tágan értelmezünk, akkor ide tartozik a közösségi média is, a blog világ, nagyon sok minden. Ebben is megjelennek új tendenciák, új technikák, és egész biztos, hogy ezek át fogják alakítani a hagyományos három modell korábbi elektronikus tömegkommunikáció intézményrendszerét, és én bízom benne, hogy marad a print sajtó, de hát itt is óriási változások voltak, hát erre a központosításra még hadd mondjak példát, hogy hát például megszüntették a Népszabadságot, amelyik a legnagyobb példányszámú, és bár baloldali arculatú, de mégiscsak egy igényes és közszolgálati jellegű napilap volt.
0: Tulajdonképpen a rendszerváltás után meg közben ez egy csomó ideig nem azt számított, hogy jobb oldali baloldali, hanem egy bizonyos fajta nívót, meg igényeséget közöltek, igen. Ugyanúgy a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, Népszava, Népszabadság, tehát ez is eltolódott. Na most az a kérdés, hogy ezt az egyensúlyt helyre kell állítani, vagy helyre fog állni, vagy hagyni kell, hogy történjen, ami történik.
1: Hát én azt mondom, hogy lehet egy kicsit alakítani a kereteket, de nagyobb önállóságot kéne adni a médiumoknak, harcoljanak meg a saját közönségükért, harcoljanak meg a saját támogatásukért, és a politika minimálisan szóljon bele, annyiban szóljon bele, hogy biztosítsa a hozzáférést.
0: Ez azt jelenti, hogy okos a piac és a kultúrát is támogatja? Ez provokatív kérdés volt, elnézést.
1: De jogos. A okos piac nem kultúra ellenes. Az önző piac, amelyik a tőkét önmaga gerjesztésére használják, az kultúra ellenes. És hát az egész folyamatban az a legszomorúbb számomra, a tanár számára, hogy ez a 15-20 éves folyamat, amiről röviden beszélgettünk, ez együtt járt általában tisztelet a kivételnek, a kivételeknek a színvonal leromlásával. Összekapcsolódott például azzal, hogy a tankötelezettség felső korhatárát 18-ról 16-ra. És olyan tantervek, olyan tankönyvek jelentek meg, olyan ismeretterjesztő műsorok, amelyek nem egyszerűen az általános műveltség alsó szintjét tartották kívánatosnak, hanem a bunkóságnak állítottak példát. Nagyon sok olyan úgynevezett celeb vált ismerté, akik azzal tüntettek, hogy otrombák voltak, hogy obszcén kifejezéseket használtak, hogy a műveletlenségükkel tüntettek, és évtizedekig voltak olyan politikusok, akik nem jelentek meg egy könyvvel a kezükben. Nem voltak színházban, nem beszéltek művészi élményről. Na most tudom, hogy ez millió dologgal függ össze, van-e idejük vagy nem, de annak is van példa ereje, hogy egy politikus, ha nem is a kultúra hivatásos politikusa, mennyire képes felmutatni a maga műveltség iránti igényét. Nem feltétlenül villognia műveltségével.
0: Csak hogy... De...
1: Szóval süllyedt az általános színvonal. És most nagyon bízom abban, hogy hát a legújabb tervek szerint vissza fogják állítani a tankötelezettség felső korhatárát, egy komolyabb és plurálisabb oktatási rendszer lesz, differenciálni lehet a gyerekek, a fiatalok előélete, hajlandósága, képessége szerint, és a média rendszert is hozzá lehet ehhez igazítani, talán a közösségi médiában is meg fognak erősödni az igényesebb törekvések, de központi kontrollszervezetre nem számítok, hanem bízom benne, hogy a kritikai gondolkodás elterjed.
0: És elindít egy magától erjedő folyamat, jó értelme erjedő folyamatot, és kialakítja az új kulturális struktúrákat.
1: És egy új kulturális igényrendszer és értékrendszer fog kialakulni.
0: Egy nagyon fontos kérdés ide tartozik, de egy kicsit elmegyek a témától, hogy most 2026-ban, ez már ilyen régi reflex nálam is, 2026-ban, mint az ember, mint kultúrafogyasztó lény változott-e, vagy mennyiben lettünk másak? Itt most akár Magyarország, akár Európa, akár a tágabb világban, hogy, mert ehhez képest fog történni egy csomó minden, úgy gondolom.
1: Igen, hát ez is összefügg azzal, amit kultúraváltásnak neveztem, hiszen a kultúraváltás nem csak a közvetítő eszközök, hanem a közönség, a befogadók, a társadalom változását is jelenti. Hát végbe ment ugye az olvasásnak a viszonylagos háttérbe szorulása, mondjuk az euróatlanti kultúrában, de azért nem szűnt meg. A vizualitás került előtérbe. Ez is nagyon érdekes, hogy több évezreddel ezelőtt, amikor pláne még nem volt írásbeliség, akkor minden a vizualitással működött. Most újra előkerült a másodlakos képiség, így hívják ezt a filozófusok. Tehát a másodlagos vizualitás ma mindent a képek segítségével értünk meg, a képnek elementáris ereje van, de nem gondolkodtat el annyira, mint a szöveg. Erre jó példa a különböző irodalmi művek megfilmesítése. A film leszűkíti az ember érzelmi asszociációs képességét. Ha egy regényt először szövegben olvasol, akkor el tudsz kalandozni. Az Anna Karenináról nagyon sok minden eszedbe jut. De a film leegyszerűsít, hozzáköt egy-egy sztárhoz.
0: Sokkal egyszerűbb dolgot mondok, nagyon populáris, jó és rossz értelemben, és nagyon örültem, a Gyűrűk ura. Aki olvasta a könyvet, az egy csodát tartott a kezébe. Nem volt rossz a film se, de valahogy azt a színességet, azt a szertágazó dolgot, azért mondom, mert nagyon sokan...
1: De ugyanígy van a Harry Potterrel. A Harry Potternek azt hiszem, hogy viszonylag jó a filmsorozata volt, most állítólag egy új sorozat készül, de aki a Harry Pottert csak filmen látta, az azért nem részesült abban az érzelmi gazdagságban, ami az eredeti könyvben van. És itt hadd térjek vissza oda, amivel kezdtük. A Donát László posztumusz könyvének a bevezetőjét egy evangélikus lelkész írta, úgy hívják, hogy Barta István. Ő Balassagyarmaton lelkész, talán ismeri ez a rádió. És a Barta István többek között abban méltatta a Donát Lászlót, hogy az ő igehirdetéseiben, cikkeiben, előadásaiban ott van a Biblia szigora, és ott van a Harry Potternek, ő hozza szóba a kettőssége, a szigor és a megbocsátás, a gyengétség és az erély, a küzdelem másokért, de úgy, hogy az utolsó pillanatban ő is megmenekül. Szóval a populáris kultúra összeépül a tradicionális kultúrával is.
0: Én azt mondom, hogy ennél a gondolatnál zárjuk úgy a kört, mert azért van időnk, hogy ehhez képest, amiket elmondtál, az új ember, új igények, milyen fajta médiumokra lenne szükség, akár most 2020-ban Magyarországon, és egy kicsit kezdjünk bele a
1: futurológiában.
0: Igen, ami ugye nem tudományos, de pillanatokon belül rengeteg kérdés fel fog jönni, és mint politikai, törvénykezési, kultúraváltás szinten. Tehát itt bőven nem politikáról beszélünk, hanem szükségességről.
1: Én azt hiszem, hogy anélkül, hogy értéksorrendet állíthatnánk, hogy a megerősödő civil szervezeteknek, közösségeknek vissza kell nyerniük, vagy ki kell építeniük a saját média kultúrájukat. Eddig is voltak különböző helyi és egyesületi médiumok, de elős megszorításokkal, anyagi nehézségekkel, ez ki fog bontakozni. Tehát amit általában a civil társadalom gyengeségeként tettünk és teszünk szóvá, ha az megmozdul és megerősödik, ez mindenképpen kedvezően fog hatni a médiakultúrára, a printben, a rádiózásban, a televíziózásban, az internetben, a közösségi médiában. És itt generációk is eltérő ízlést, igényt fogalmaznak meg, különböző foglalkozások, különböző közösségek, egyházi közösségek, nagyon sok olyan kibeszéletlen, kiéletlen igény van a társadalomban, amelyet most ez a változás talán föl fog szabadítani, és ez minden hagyományos médiumot szerintem ösztönözni fog.
0: Nekem egy nagyon furcsa szó jutott eszembe, amit még talán andragógiából ismerek, amikor mondtad ezt a képi megjelenést, hogy tudjuk azt megakadni az új, és itt most nem kifejezetten az új irányzatok miatt, hogy ne alakuljon ki egy funkcionális analfabetizmus. Tudom, hogy...
1: ez már kialakult.
0: Engem azért is...
1: 20-30%-a.
0: Mert csomóan készségzavarokkal, mint akár én is születek, és van, aki ezt kialakítja magának, mert bocsánat.
1: Hát pontosan, amennyiben az olvasáskultúra háttérbe szorul, és az interneten sem elsősorban a szövegekkel foglalkoznak, hanem csak a képi világ, vagy a képi világon belül is nagyon sok bornért, értelmetlen, nagyon sokszor agresszív képi világot szednek le a felnőttek és gyerekek. Ez nagyon-nagyon jelentős változásokat hozhat, de én bízom benne, hogy ez részben visszafordul, részben előre megy. De mondok egy látszólag ettől eltérő és mégis ezzel összefüggő jelenséget. Ahogy elterjedt a számítógép, és ma már lényegében mindent el lehet érni a számítógépen, írni, olvasni, lehet természetesen kommunikálni. Az Egyesült Államokban fölmerült, hogy nem szükséges az általános iskolákban megtanítani kézzel írni a gyerekeket, hiszen ott van a billentyűzet, mindent meg lehet írni, és aki esetleg csúnyán ír, az nem fog ezen túl kisebb rendűségi érzésben szenvedni, hanem bepötyögteti a szöveget. Na most kiderült, bár sokan kezdettől fogva óvtak ez ellen, vagy ettől, hogy ez egy álságos dolog. Tudnélik, a kézírás, amióta, hát a majom lejött a fáról, bocsánat, ugye ez egy darwini metafora, de hát ha vallásosan gondolkodunk, akkor amióta az embert megteremtette a gondviselő, a gondolkodás az az ember egyik legfontosabb tevékenysége a munkával együtt. Na most a gondolkodás kialakulása elválaszthatatlan az írástól. És ahogy visszaszorul a kézírás, ezt pszichológusok, antropológusok bizonyítják be, az agyműködése is módosul. Az a bizonyos motorikus agyműködés, amelyet a kézírás előidéz, illetve képvisel, az visszaszorul, ha csak és kizárólag a képi vagy a mechanikus kommunikáció működik. Tehát szerintem Amerikában is vissza fogják állítani a kézírást, és hát Magyarországon pedig eddig ezt hála Istennek nem tiltották be, bár viták voltak arról, hogy melyik kézírás tanítási módszer a leghatékonyabb.
0: Itt a kérdésem az, mert sajnos tényleg most már haladunk a riportunk vége felé, hogy látod innen 2026-tól, hogy inkább törvényekben próbálják majd lehetőséget adni a fejlődésnek, vagy csak keretet adnak a törvények arra, hogy ez a kultúraváltás mind politikai, kulturálisan, lelkileg, szociálisan elinduljon, vagy ez csak hipotézis a részemről?
1: Hát nem egészen hipotézis, mert az egyik legalapvetőbb kritérium az a szabadság, és a szabadság ez az egyén és a közösség szabadsága. De ehhez biztosítani kell a megfelelő törvényeket, tehát szükség lesz a jelenleg hatályban lévő médiatörvény gyökeres átalakítására, vagy újra alkotására. Már most jelezte az új kormányzat, hogy a közszolgálatinak becézett, valójában monopolizált állami hírszolgáltatást megváltoztatják, megszüntetik a cenzurális irányítást, biztosítani kell a műhelyek önállóságát. És azt, hogy pártok hatalmi ágak, tehát sem a kormányzat, sem az ellenzék, sem a bíróságok ne avatkozhassanak be a médiumok működésébe, legyenek szakmailag megalapozott kontrollszervek, és biztosítani kell ennek a finanszírozási feltételeit. Tehát az első lépés valószínűleg az, hogy ez csak egy feltételezés, hogy egy-két államilag kinevezett médiavezetőt le fognak váltani. Ez a legkönnyebb lépés, mert erre megvan a jogalap, de utána a törvényeket kell módosítani, vissza kell hozni a közszolgálati médiumokban a közszolgálati étoszt, tehát a valódi értékeket. Talán egy-két kereskedelmi médiumba távozott tehetséges rádiós, televíziós vissza fog térni, és hát van egy új nemzedék, hála Istennek azért egyre több médiumban, ahol jelen lehetnek friss tehetségek, de biztos, hogy ennyi médium, központi médium nem lesz. Tehát meg fog szűnni talán egy-két médium.
0: Ez az egyik része, amiről beszéltünk, viszont van egy másik része, amiről szintén beszéltünk, a világ kultúra és struktúra váltásról, hogy fog ez átitatódni a mi kis szűk környezetünkkel, hogy az új stratégiák, új gondolatok, amik nem politikaiak, hanem ugye ezek a meglepetések, hogy nem kell hozzá tévére, és egyszer csak mindenki ez eljut, és egy másik fajta gondolkodás kialakul. Ez itt egy kicsit még ebben fejezzük
1: be. Igen, hát ez a folyamat, amely tulajdonképpen évszázadok óta tart, de az elmúlt évszázadban gyorsult föl, azt a nevet kapta, hogy globalizáció. És a globalizáció tőkében, kereskedelemben és a média világán is tetten érhető. Na most itt vannak reális ellenmondások. Mert a globalizáció nagyon szép elv, de hogyha globalizáción elsősorban azt értjük, hogy nagy, gazdag amerikai cégek árasztják el a piacot a saját termékeikkel, kiszorítva más, akár európai értékeket,
0: akkor hagyományokat.
1: Hagyományokat az már nem jó. És ezzel szembe lehet állítani, amit európai értéknek nevezünk, például Franciaországban külön védik a filmgyártást, a nemzeti filmgyártást. Magyarországon is az elmúlt évtizedekben is a nemzeti kultúra az egy elsődleges érték volt. Az a kérdés, mit értünk nemzeten, nemzeti kultúrán, és e tekintetben azért volt bőven visszaélés az elmúlt negyed században, mert nemzeti kultúrán nagyon sokszor egy leegyszerűsített, romantikus, hamis, hát díszmagyaros kultúrát értettek, amiben nem fért bele például Kertész Imre, aztán a végén kapott Nobel-díjat is, akkor fölébredtek, de hát volt nekem olyan pályatársam, egykor ismert költő, aki amikor Kertész Imre Nobel-díjat kapott, akkor azt mondta, hogy ő Imre Kertész, vagyis nem magyar író, mert sokat élt Berlinben. Tehát a nemzeti kultúrát is nyitottan kell értelmezni, de a nemzeti kultúra értékeit valóban össze kell tudni kapcsolni a globalizáció értékeivel.
0: Ez egy nagyon kényes egyensúly lesz. Új kihívások.
1: Új kihívások, de hát ezért élünk. Azért élünk, hogy ezeket a kihívásokat átéljük, és próbáljuk egyeztetni, ami ellentmondásos.
0: Hát azt hiszem, ez nagyon szép végszava volt a mai beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönöm Agárdi Péter professzornak, hogy elfogadta meghívásunkat, és egy kicsit tudtuk ezeket a témákat fejtegetni, illetve köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.
1: Én köszönöm, hogy vendégül látott ez a rádió, és jó működést, és bízom benne, hogy ennek a rádiónak a működését is meg fogja könnyíteni, szélesíteni fogja ez a módosuló médiarendszer.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szent István könyvhét, dedikálás és könyvbemutató. A Budapesten megrendezésre kerülő Szent István könyvhét keretében pénteken 15 órától 16 óráig a Ferenciek terén tart dedikálással egybekötött találkozót Steinbach József püspök. Ezt követően 17 órától részt vesz a Református Szeretetszolgálat által szervezett Gyökösi életműkiadás újonnan megjelent köteteihez kapcsolódó beszélgetésen a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Szent István Társulat szervezésében idén 33. alkalommal kerül megrendezésre a Szent István könyvhét, a keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje május 18-a és 22-e között Budapesten a Ferenciek terén. Ugyanaznap tehát május 22-én pénteken a Református Szeretetszolgálat szervezésében kerülnek bemutatásra a Gyökösi életmű kiadás újonnan megjelent kötetei. A sorozatnak újabb kötetei jelentek meg, melyeket ezen az alkalmon ismertetnek a nagy közönséggel. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadása a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. Holnap, pénteken, május 22-én, 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a magyar Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél, és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpát Judit vagyok. Kreatív eszköztára tett szert Isten szolgálatában, amikor már fiatalon nemzetközi és belföldi missziós csapatokban szolgált. Innen ered a nyelvek, köztük a keleti nyelvek szeretete, és ebből is következett számára a nemzetközi tanulmányok szak elvégzése. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozó Trifán Krisztina lesz a vendégünk. Műsorunk második felében Kovács Viktor testnevelő tanár történetét ismerhetik meg, kedves hallgatóink.

0: Vendégünk a mai lélekhangolóban Trifán Krisztina lesz, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozik, annak a titkárságán. Egy igazán missziói lelkületű hölgyel ülök szemben. Honnan ered ez az életedben? Kezdjük ott, hogy gyermekkorodban volt-e olyan lelkészi személy, vagy egy olyan motiváló, felnőtt, hívő ember, aki téged oda vonzott Isten közelébe?
1: Az anyukám, aki ugyancsak tradícióból tartotta az evangélikusságát, mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy konfirmáljak. Ami nekem akkor nem nagyon tetszett, esetenként jártunk templomba, az sem nagyon tetszett, mert mindig arra emlékeztem, olyan sötét van. Ez a rendszerváltás előtti időszakban volt, akkor ez nem volt mindennapos dolog templomba járni. Sokan kifejezetten negatívan gondoltak erre, és amikor konfirmációi alkalomra elkezdtem járni, akkor egyszer azt vettem észre, hogy az iskolából, a másik osztályból két ismerősöm is jött. És akkor onnantól kezdve nagyon jól éreztem magam a sötét templomban.
0: És hol volt ez a templom?
1: Ez Pest Erzsébeten volt. Akkor Virág Gyula esperes úr volt ott a lelkész, és őnála is konfirmáltam. És utána nagyon érdekes volt, hogy kivilágosodott minden. Akkor már nem úgy láttam a templomot, amikor már egy csomó mindent megtanulhattam, meg amikor tényleg egy jó kis közösségünk alakult. Ettől függetlenül utána azért ott nem volt sajnos semmiféle ifjúsági óra, gyerekóra, csak vasárnaponként mentem istentiszteletre, és akkor annak nagyon örültem, hogy vehettem már úrvacsorát. Tehát akkor még annyira mélyen nem éreztem azt az igét, amit a konfirmációra kaptam, de az engem mindig valami nagyon-nagyon meghatott, mély élmény volt, amikor odállhattam úrvacsorát venni.
0: Mi volt ez az ige?
1: Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallásra sok tanú előtt. Mindenki ilyen bátorító igéket meg ilyen abszolút Isten szeretetéről szól, és akkor nekem úgy indult, hogy harcoljunk. Az nagyon jó választott ige volt.
0: Elindult a harc, úgy érzed?
1: Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve az egész mai napig, ez nyilván a szellemi térben, tehát nem az anyagi világban gondolom, hanem egyet, hogy harcold meg a hit nemes harcát. Mert hogy nagyon nehéz bizonyos dolgokat úgy élni, hogy te abban hiszel is. Lehet látszólag elfogadni, meg lehet látszólag megélni dolgokat, és akkor teljesen úgy tűnik, hogy az minden jó, de amikor szívedből jön, amikor hiteles vagy, ez nagyon fontosnak tartottam, és ez a mai napig tart, ez a harc. Bár ezt nem harcnak veszem már, inkább egy fejlődésnek.
0: Akkor kamaszként elindult ez a harc az életedben, vagy ez az Istennel járás. Észlelted ezt a változást, vagy lassan világosodott ki a templom, ahogy te mondod?
1: Hát konfirmáltam 13 éves koromban, ugye akkor még általánosban jártam, és maradt az, hogy jártam a templomba, ami nekem nagyon fontos volt. Már a szüleim akkor mondták, hogy hát vigyázz, mert hogy azért annyira sűrű nem kell járni. És akkor utána, hát talán 86 körül lelkészváltás volt Pest Erzsébeten, akkor került oda Pintérné Nagy Erzsébet. És ő viszont, aki benne volt az anyakönyvben, mindenkit végiglátogatott, és nagyon sok gyereket összeszedett. És akkor hívott engem is, és akkor mondta, hogy csinálunk akkor szombaton egy olyan alkalmat, ahol idősebbek is lesznek. És egy amerikai házas pár, illetve a férfi volt amerikai, bekopogtatott Erzsike nénihez, és mondták, hogy ők szívesen segítenének így az ifjúsági munkában, és ők kezdték el ezt a szombati alkalmat Erzsike nénivel. Én akkor már gimnáziumban jártam, és akkor mondtam az osztálytársaimnak, hogy fú, nagyon jó alkalom angol tanulásra. És akkor elkezdtek úgy jönni velem, és növekedett így a csapat, és tulajdonképpen ott alakult ki egy nagyon-nagyon jó kis kör. Óriási unócsaták voltak, és mindenféle olyan játék, ami összetud fogni egy fiatal csapatot, és ugyanakkor mellette az igéből elkezdtünk tanulni, ami nekem például új volt. Tehát, hogy az egy dolog, hogy volt itt Bibliám, de az, hogy rendszeresen tanuljunk belőle, az már kevésbé. Hiszen akkor még se hittan, se ilyen jellegű oktatás nem volt az iskolában, az csak a templomban, ha éppen tartottak. És az Erzsénye nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy legyen kvázi hitoktatás, és ami a, igazán a színvonalat jelenti még mellé, hogy férje, Pintér Károly, ő a Deák téren volt lelkész, és nagyon sokszor átjárt hozzánk, és olyan történelmi hátterű előadásokat tartott, hogy egyszerűen elállt a szánk. Egyébként én nagyon szeretem a történelmet, innentől kezdve az amikor Karcsi bácsi jött, vagy akkor diákat vetített, tudod, amikor még be kellett tenni a gépbe, és az asszír kortól kezdve nagyon büszke volt, amikor az iskolába azt vissza tudtam mondani. Nagyon-nagyon-nagyon szerettük ott a szombati alkalmakat.

0: Tehát mondhatjuk, hogy itt egy ilyen holisztikus megragadása volt a tinédzser léleknek mindenféle szinten és minden módon, amiből ma is láthatunk példákat gyülekezetekben. Mikor vált számodra úgy fontossá, hogy ne csak élvezd ezt az egész helyzetet, itt lubickolj benne, hanem hogy neked küldetésed van, és hogy kiket tudsz elérni, és hogy mit jelent Krisztus üzenetének a továbbítása?
1: Hát az akkor, amikor ezt megtudtam. Olvastam rendszeresen a Bibliát, és Erzsényi nagyon-nagyon arra figyelt, hogy ezt adja át nekünk, hogy nem csak el kell olvasni, hanem tovább is kell adni. És közben az amerikai házaspár elment tőlünk, viszont érkezett egy fiatal pár, akik viszont nagyon komolyan vették a hitet, és ők segítettek tovább az ifjúsági alkalmakban, ahol viszont a missziói lelkület mindennapos volt. Egyszerűen így belenőttünk ebbe. Tehát, hogy nem volt kérdés, hogy ha te valamit átértél, ugye bizonyságot tettünk egymásnak, elmondtuk, mi történt, nagyon figyeltünk egymásra, tanultunk egymástól, és ez azért mondhatnám azt, hogy úgy sikerült, hogy nálunk a gimis osztályban nagyon sokan kezdtek járni oda a gyülekezetbe. És Pest-Erzsébeten az evangélikus templom mellett van nem messze a református templom, és onnan több tanár is volt, akik a gimnáziumban tanítottak, és nagyon jó volt az, hogy oda is mehettünk. És ott is maga a missziói gondolkodás az egy alap volt. És akkor én azt éreztem, hogy itt akkor most kinyílik a világ.
0: Mi számodra a misszió, vagy mi az üzenete, ugye a misszió küldetést jelent, de hogyan fogalmaznád meg három mondatban, hogy mi ez, amiről beszélünk, hogy missziói, misszió, misszió?
1: Egyrészt az, hogy továbbadom azt, amit én megéltem. Nekem ez volt a fontos, és mivel én gyakorlatban is csináltam a missziót, tehát elsősorban utca misszióban segítettem, ott nagyon konkretizálni kell, hogy ez mit jelent. Én is tanultam nagyon sok technikát, hogy kell elmondani egy mondatban, hogy mit tett Jézus értünk. Én inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen folyamat szerűen kell, vagy nem is az, hogy kell, hanem az első, hogy te, aki odamész, és szeretnél valamit mondani, vagy szeretnél valamit átadni, neked legyen egy olyan kisugárzásod. Sok esetben nem is kell beszélni. Én most már jutottam erre a szintre, tehát most már kevésbé szoktam úgy, míg mondjuk fiatalként az ember buzog, és akkor amit tanul, azt csinálja, megy, mondja. Úgy idősebbként én azt látom, hogy inkább, ha csöndesebben csinálod a dolgodat, akkor jönnek hozzád, megkeresnek. Ha így mondjuk magát a missziót kellene megfogalmazni, akkor inkább én azt mondjuk, oda teszem, oda élem valahogy azt, amit a másiknak szüksége van. Mert hogy azt én hiszem, hogy az Isten itt van a szívünkben, mélyen elrejtve. Ha én nekem vele kapcsolatom van, az meg kell, hogy látszódjon. Olyan nincsen, hogy a másik azt nem veszi észre. És akkor maximum megkérdezi, hogy akkor te ezt miért így csinálod, miért úgy csinálod? Nekem több ilyen élményem volt. Tehát számomra inkább a missziónak ez a jelentése. Valószínűleg minden korban egy kicsikét más. Nyilván Jézus korában az nagyon fontos volt, hogy eljusson sok helyre. Gyakorlatból ugye mi is ezt követtük le az ifjúsági csapattal. Konkrétan én voltam egy OM misszióba is.
0: Erről majd akkor külön szólsz is, mert tényleg ez a te egyik küldetésed volt, vagy egyik ilyen elhivatásod. Azon gondolkodtam, hogy az nem mindig egyszerű, hogy a szívedbe fogadod Jézust, vagy tényleg az életedben szeretnéd, hogy ott legyen, és ő jön, akkor ez meglátszon. Tehát, hogy úgy átformálja az életedet, hogy kérdezzenek aztán. Nem voltak olyan kísértések, vagy kihívások, ahol akár a saját tehetetlenségedbe ütköztél, vagy olyasmibe, amit nem volt könnyű így letenni, vagy megváltoztatni?
1: Én azt úgy fogalmaznám, hogy ahogy fejlődtem, akár személyiségben is, úgy változott a Krisztus képem is. Tehát, hogy ami mondjuk nyilván tinédzserkorban kicsit másképp láttam, azt ma már nem feltétlenül úgy látom, tehát inkább azt mondom, hogy mélyült. Ahogy idősödik az ember, nyilván több tapasztalata van. Próbálok bölcsebb lenni, vagy legalábbis szeretném ezt hinni, de én azt tapasztaltam, hogy ahogy a gondolkodásod is fejlődik, a környezetedben kivel kerülsz kapcsolatba, az is nagyon formálja. Nyilván van egy dolog, amitől nem térsz el, az Isten szeretetébe bekerültél, próbálod úgy élni az életedet, hogy az neki is tetszen. Tehát, hogy saját szempontból tudom ezt fölfogni, hogy nálam ez úgy van, hogy akit én szeretek, azt elfogadom, hogy megpróbálom azt úgy terelgetni, hogy akkor, na erre. És akkor valahogy én így értelmeztem, az Isten is így terelget engem. Ez olyan jó volt, tehát megnyugtató volt nekem. Annak ellenére, hogy én betartottam mindent, amit lehetett, és akkor kicsit ilyen farizeussá váltam. Szüleimmel látom, ugye nyilván az embernek a saját családja a legjobb visszajelzés, és akkor mondták, hogy hát már ne haragudjál, de hogy van ez? Hol a tisztelet? Mert hogy ugye az első, hogy a Krisztushoz kell tartozni, az egy lényeges. Csak ugye nem mindegy, hogy hogyan adjuk ezt tovább.

0: a lélekhangoló evangélikus műsor szól Trifán Krisztinával, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának munkatársával beszélgetek. Egyet ugrunk, meséld el nekünk, hogy hogy kerültél az OM misszióba, mit jelentett ez a te hívő érésed kapcsán?
1: Az érettségi után történt, és akkor Magyarországon azért elég sok keresztény szervezet, akár külföldi is megjelent, jöttek missziózni, és akkor találkoztam én az OM-mel. Volt egy ilyen alkalmuk, ahol lehetett jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy ez egy nagyon buli, mert hogy az volt a jutalom esetlegesen, hogy neki két hajójuk volt, ami járta körbe a világot, a Dulosz meg a Logosz, hogy esetleg eljutni a hajóra, de hát ahhoz el kell menni előtte egy ilyen utcamissziós nyári alkalomra, és akkor Belgiumban volt egy kéthetes felkészítő, és akkor utána Magyarországra jöttünk vissza, és itt egy hónapot missziosztunk. Zseniális hajótechnikákat mutattak, és én voltam a sketchboardos, az nem tudom, hogy mennyire ismerős manapság. Egy ilyen nagy papírra kell tulajdonképpen különféle kockákat rajzolni, és ezeknek a kockáknak, de egy adott képen, mit tudom, egy Barabás történetet el akarod mondani, akkor van négy kocka középen, megvan a háttér, és akkor ez a négy kocka, annak az a jelentősége, hogy azokból betűk lesznek. Mondod a történetet, közben rajzolgatsz, és akkor a kulcsszót azt középre rakod, és az lesz a, tulajdonképpen a festés alapján, majd kijön egy kulcsszó. De az volt a lényeg, hogy akkor arra kellett összpontosítani a mondani valónkat. Tehát, hogy ott nagyon pragmatikusan meg kellett tanulni, hogy amikor egy bibliai történetet elmondtál, hogy ott a lényeg jöjjön át. És akkor ez a tábla tulajdonképpen ez azt mutatta, hogy, tehát abban segített, hogy tudják memorizálni a rajz segítségével. Nagyon jó volt, akkor pantomim is volt, amit még előtte nem láttam, hogy bibliai történetet hogy lehet előadni, és egyéb más ilyen, amit így utcán lehet használni. Nagyon jó csapattal voltunk, egy nemzetközi csapattal, és hát ott volt az első koreai élményem. A

0: a feleség, és nem tudta folytatni, így maradt két kóra, és kaptunk még két amerikait. És életemnek a legnagyobb megszégyenülése, a két kórai srác, még életemben nem láttam annyira komoly hívő fiúkat. Tehát, hogy egy keleti kultúrában akkor értettem meg, hogy mennyire mélyen befogadják, és én akkor kezdtem el gondolkodni, mert hogy én azért addig úgy éltem a kereszténységemet, hogy inkább így kifele, kevesebb volt akkor az imádság, és őnekik viszont ez egy alap volt. Azt soha nem felejtem el, amikor a csódoncse leült, hogy na, akkor most imádkozunk. Hát de most minek? Hát megyünk most, muszáj most a sketchboardra kell képzelni meg egyébként. Nem, akkor most imádkozunk. És nem úgy imádkozgattunk, hanem szépen leültünk, és akkor ott tényleg nagyon-nagyon komolyan, tehát lehetett érezni a léleknek a jelenlétét. Ez volt számomra az, amikor azt mondtam, na akkor ezt az oldalt még hozzá kell venni a dolgokhoz. Onnantól nekem az egy nagyon fontos volt, hogy mielőtt bármiféle szolgálatra megyek, akkor ne csak fölkészüljek elméletileg, meg gyakorlatban tudjam, mit kell, hanem az imádság az egy alap legyen. És igazán akkor ugrott be, hogy tulajdonképpen Erzsike néni is azért erre nevelt minket, meg az ifjúsági vezetőnknél is ez egy fontos volt, de valahogy ez úgy nem jött át. És az ott jött át gyakorlatban nekem.
1: Bekapcsolódott az életedbe az Evangélikus Külmissziói Egyesületben való szolgálat. Ott is elkezdtél besegíteni valamit. Itt kapcsolódik hozzá tényleg a nyelvek szeretete, a külmisszió és a missziói gondolkodás. Ez milyen volt akkor?
0: Akkor, amikor én bekapcsolódtam a külmisszióba, ugye akkor egybe volt még a rádiómisszióval, és ugye Gáncs Péter volt, aki a motorja az egésznek, rengeteg konferenciák, nagyon-nagyon jó programok voltak. A külmissziónál ott Bence Ágri néninek a szárnyai alatt tulajdonképpen ott kezdtem el az ismerkedést a külmisszióval. Ugye a külmisszió is akkor azért sok irányba nyitott. Ahogy a rádiómisszióval együtt volt, ugye a finn kapcsolatok, a norvég kapcsolatok, és onnantól kezdve azért elég sok irány. Ugye a Bálint házas párt lehet említeni, akik kint voltak Afrikába több alkalommal, Pápua Új-Guineába, nagyon sok információ jött, és Ági néni mondta, hogy hát akkor legyen fiataloknak külön tábor. Tudom, hogy annyira szorgalmasan csináltam a munkafüzeteket. Ilyen jellegű segítség volt a missziós táboroknak a szervezése. Kelenföldön volt sok missziós alkalom, ahol azért elég sok fiatalt megmozgattunk.

0: A mai fiatalokat mennyiben látod másnak, illetve a lehetőségeket, akár egy külmissziónak a lehetőségeit, és hogy ez mennyire érdekelheti a fiatalokat most, hogy kinyílt a világ?
1: Ugye a világ nagyon-nagyon megváltozott az elmúlt 10 évben különösen, de hogy a közösségre szükségük van, az biztos. Hogyha értelmes dolgot tudsz nekik adni, ha értelmes feladatot, szerintem a fiatalok nagy része nyitott, ha valami olyan dolgot talál, ami számára is fontos. Az emberben egy Isten alakú űr van, és amíg az az űr be nem töltődik, addig keres. A világ felajánl egy rakat dolgot, pláne manapság, és én biztos vagyok benne, hogy tehát a mai fiatalok is ugyanezt keresik, csak hát most már sokkal nehezebb, hogy egyáltalán kiszűrd, ami hasznos lehet neked, ami nem unalmas még mellette, ugye, mert hogy az is fontos a fiataloknál, meg az, hogy egyáltalán tudjanak közösségben lenni. Én szerintem az nem pótolhatja semmi. És az, hogy a mai misszióknál ez hogy lehet, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ettől függetlenül azért vannak,

0: akik a lehetetlent is megpróbálják, adott esetben például egy városban. Tehát egy városi missziónál nehezem nincsen. De én azért azt hiszem a mai napig, hogy az Istennek a lelke igenis működik, de az csak emberen keresztül tud, tehát hogy rajtad keresztül. Ha te működteted, akkor működ, ha nem, akkor meg, vagy ha nem úgy állsz hozzá a dolgokhoz, akkor bizony sikerül lanyhább lenni. Ugye az imádság nagyon fontos volt mindig, de aztán utána annyi dolgom volt, hogy így nem csináltam, úgy nem csináltam, de most egyszer rá kellett vennem magam, hogy reggel úgy indulok, hogy imádkozom, és elmélyedek. Mert hogy onnantól kezdve kevésbé izgat az, hogy mi történik a buszon, meg az adott közlekedésben. Én ennyit tudok tenni ahhoz, hogy tulajdonképpen a mindennapi dolgaimban tudjam az Istent továbbadni, azt a krisztusi lelkületet, amit én megtapasztaltam.
1: Ezt mondtad el az elején is, hogy ezt szeretnéd, és hogy ezért küzdesz. Mennyiben érzed ezt személyesen nehéznek, ha az egyházra tekintesz, az egész egyházra, vagy az evangélikus egyházra ebben a digitalizált korszakban?
0: Én inkább az esélyekre koncentrálnék, hogy ezek a digitális technológiákkal nagyon sok mindent lehet egyszerűsíteni. A munkának inkább a kreatív részét lehet végeztetni akkor nyilván a kollégákkal, hogyha automatizálsz bizonyos dolgokat. Én ebben látok nagyon nagy lehetőséget, viszont nagyon gyorsnak tartom ezt a fejlődést, mert hogy egyszerűen nem tudod követni. Tehát az, hogy a ChatGPT-nél havonként jönnek ki új dolgok, de akkor már van egy másik, jogilag sincsenek lekövetve.
1: Adatvédelmi tanulmányokat is végeztél, és most a mesterséges intelligenciával foglalkozol, szintén tanulsz erről, azért is mondod ezeket.
0: Igen, és hát például az adatvédelmileg a mesterséges intelligenciát be sem nagyon tudod határolni. Tehát egyszerűen kis részeket tudsz belőle megfogni, és akkor utána viszont, ahogy fejlődik, ott azt nem látod el. Tehát hogy én erre mondtam, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, amit nem követünk le, és onnantól kezdve, hát nyilván itt ebben van egy veszély is. És az emberek nagyon szeretett, hogy hú, tök jó, mindent meg lehet csinálni, meg ide rakom, oda rakom, a leveleimet megválaszolja, de ugyanakkor azon tanul is, meg nagyon komfortossá teszi az életedet, mint ahogy minden okos dolog. Ugyanakkor egy áramszünet elég ahhoz, hogy akkor megálljon az élet. Ráadásul nem emberléptékű az egész, ezen azért el lehet gondolkodni. A Google-nek a fejlesztő mérnöke volt Ray Kurzweil, és őnek van egy könyve, a 2000-es évek elején jelent meg a szingularitás világa. Számomra az volt egy döbbenet. Ugye ő azért ennek a nagy motorja, ezeknek a fejlesztéseknek, és azt mondta, hogy az emberi evolúciónak a következő lépése az ember és a gép összeolvadása. És akkor a következő mondat, és meghódítjuk az univerzumot. És akkor mondtam, én ezt nem akarok, én nem akarok univerzumot, nem akarok semmiféle gépet, nekem teljesen jó, hogyha itt rajtam van, adott esetben a telefon ki vagy egy okos óra, de hogy ez nem, tehát hogy ez én nem szeretném. Sok esetben nem is tudod, hogy most akkor mi történik körülötted. A másik, amikor megkérdezték tőle, hogy és ön szerint létezik Isten? És akkor azt mondta, hogy még nem. Hoppá, ha még nem, akkor majd mi megalkotjuk.
1: Te hogyan fogalmaznád meg, hogy mit hiszünk mi keresztény emberként akkor az örökké valóságról és az Istenről, és hogy ő mit gondolhat a Biblia alapján arról, hogy hol van az embernek a helye, szerepe?
0: Én úgy kezdeném, hogy az Isten részei vagyunk. Mindannyian. Ő benne, ő belőle vagyunk. Tehát az élet az, amit ő adott, az egy örök lét. Tehát, hogy most én itt vagyok ebben a testben, és ez egy nagyon fontos szerintem mindenkinek az életében, hogy ezt meghatároz, hogy minek. Tehát mi a feladatod itt? Valami olyan irány, amit csak te hozhatsz ide, amivel te tudod a közösséget erősíteni. És ha meghalunk is, a lélek az tovább él. Nyilván ebből nincsenek tapasztalataink, hogy ez hogy működik, de én azt gondolom, hogy aki az Istennel kapcsolatba került, akkor mi már onnantól kezdve, hogyha ő hozzátartozunk, akkor egy másik világ állampolgára is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehess hozzá. És sokkal inkább nekem az a fontos, hogy az ember a lelkét őrizze meg, és ebben a testben azt tudja továbbadni, amiért idejött.
1: Úgy érzem, hogy beszélgetésünk végén újra visszatértünk a kezdethez, az origóhoz. Megismételnéd nekünk a már hallott konfirmációi igédet.
0: Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.
1: A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának titkárságán dolgozó Trifán Krisztina volt vendégünk. Krisztina számára ismerős terep az utcamisszió, az Evangélikus Külmissziói Egyesület szolgálatát hosszú ideje kíséri. Mostanában pedig a mesterséges intelligencia használatáról tanul, ami szerinte akár az egyházi munkát is megkönnyítheti.
2: Ez itt a Lélek Hangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
4: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
5: Önök továbbra is a Lélek Hangoló
4: Evangélikus műsort hallják.
5: Lélek Hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.

egyre terhesebb lett az okult dolog, és egyre fájdalmasabb, és egyre rosszabb. A sátán így elhúzza a mézes madzagot, és utána benyújtja a számlát, és nincs más szabadulás, csak Isten által.

0: Vendégünk Kovács Viktor testnevelés tanár, lelki és fizikai egészségét, erejét egyaránt Isten kegyelmeként éli meg. Hogy számára mindez miért különösen nagy ajándék, megérthetik, ha meghallgatják vele készült interjúnkat. Kovács Viktorral beszélgetek, aki Orosházán él, hosszú ideig volt testnevelés tanár, jelenleg edzőként dolgozik. Különleges módon tapasztalta meg Isten jelenlétét, szeretetét az életében. Ez nagyban szintén összefügg az ő fizikai valóságával, az ő egészségével. Ezekről fog nekünk beszélni. Arról kérdeznélek, ha már Istent említettem, hogy neked mi volt az első tapasztalatod Istennel, vagy mikor volt olyan, hogy elgondolkodtál komolyan a létén?
1: Gyerekkoromban történt, nem hívő családban nőttem föl, de meg voltak keresztelkedve apai, anyai oldalról, és én az első élményem 5 évesen az előszobában állok a fali tükör előtt, nézem és mondom, hogy több az élet, mint ez a földi lét. Úgyhogy akkor addig én nem hallottam igazából Istenről, csak ez így beugrott, és utána az évekre feledésbe merült, és utána már kisiskolás voltam, amikor anyai nagymamám meg apai oldalról pótmamám beszéltek Istenről, és akkor megtanultam az esti imádságot, az Én Istenem, Jó Istenem, de igazából ennyi. És a következő élményem, vagy megtapasztalásom így Istennel is, és a hittel az már felnőtt fejjel következett be, amikor is 2005-ben jelentkeztem testnevelő tanárnak az orosházi evangélikus általános iskolás gimnáziumba, és itt indul az én történetem. Megkeresztelkedtem.
0: Ugye itt a történetben egy nagy ugrás van. Mégis volt akkor előtte egy más útkeresésed is, vagy mi vezetett oda?
1: Volt más útkeresésem is, mint sokunknak 10 éves korában kerestem az utam, hogy ki vagyok, mi vagyok, és igen, agykontrollra jártam, és ott is voltak már megtapasztalásaim. A másik oldallal kapcsolatban, kimondhatom, hogy a sátánnal kapcsolatban, és a megkeresztelkedésem meg azért jött, mert az evangélikus iskolában felvettek testnevelő tanárként, és addig nem voltam megkeresztelve, és így döntöttem, hogy apai, anyai oldalon mindenki meg volt keresztelkedve, és akkor így jutottam el a keresztségig. Úgyhogy 2005. december 25-én felnőtt fejjel keresztelkedtem meg. És visszugorva, hogy agykontrollba belemásztam, és voltak megtapasztalásaim, azt vettem észre, hogy csukott szemmel látom a szobámba az ajtókilincset, és megfogtam, és ez ilyen nagyon jó érzés volt, vagy csukott szemmel bicikliztem, motoroztam, stb. És a tanárommal, akihez jártam, mondtam neki, hogy milyen képességem van, és hú, és kipróbáltuk, és innen indult, belementem a Marilyn Mansonba, sátánista zene, stb. Az energiák.
0: Ezt az agykontrollos utat azért kezdted el, mert szerettél volna valami többet, mást, mit vártál ettől, és ez igazán mit jelentett számodra?
1: Igazából nem tudtam, hogy mi fánterem, vagy mi ez, csak hogy jobb legyen a memóriám, jobban tudjak pihenni, jobban tudjak teljesíteni a tanulásban, a sportban, és így csöppentem bele. Úgyhogy semmi háttérinformációm nem volt róla. És ez hozta magával a többit, ilyen emberekkel találkoztam, és akkor Reiki mesterrel találkoztam, ő külön tanárom volt.
0: A Reikiről egy-két mondatot mondjál, hogy ez mégis milyen, vagy mi ez, mi a lényege?
1: Nem lettem Reiki mester, én csak annyit érzékeltem az energiák áramlása, és hogy a gondolattal mit tudok teremteni. Én megtapasztalásaim itt, hogy a távolból gyógyították, hogyha fájt a térdem, vagy akármilyen bajom volt, ilyen energiákat érzékeltem, és gyógyításra használták az én tudásom, vagy akkori tudásom szerint.
0: Mi lenne ezzel a baj, kérdezhetné valaki?
1: Hát akkor én se tudtam, hogy mi a baj, mindaddig, amíg egy péntek este tanáromhoz fölmentem, és elkezdtünk beszélgetni, és ott ültem a kanapéján, ő velem szembe a fotelben, és láttam egy kék-fehéres csíkot maga körül. Mondtam neki, hogy mi ez, hát, hogy aurát láttam. Eleve már ez megérintett, megijesztett. A másik, amikor ott a kanapén testen kívül élményben volt részem, amit előtte csak skifibe látott ilyet az ember. Kívülről kezdtem magam látni, és én erre nem voltam felkészülve. Ő jött oda, és rángatott vissza, hogy gyere vissza.
0: Ő mit érzékelt abból, hogy veled ez történik?
1: ő ezt érzékelte, látta, ő rejki mester volt, úgyhogy ő ezelőtt tudott, hogy ezek a dolgok léteztek, csak gondolom nem számított rá, hogy így rám zuhan minden, vagy rám szakad, ezért más éveket dolgozik keményen, hogy ilyen dolgokat megtapasztaljon, nekem meg csak így rám zuhant, és nem tudtam vele mit kezdeni, megijedtem tőle.

0: Amikor keresztény lettél, akkor ezek jöttek szembe veled, hogy te ezektől szabadulni akarsz, vagy a keresztény létered és megtérésed hozta azt, hogy ezek kimentek az életedből, vagy megszabadultál, mondhatjuk?
1: Ezekbe annyira mélységeibe belemásztam, hogy gondolatolvasás képességem volt, hogy annyira megkötözött állapotban voltam, először élveztem, aztán már negatív lett olyan szinten, hogy a józanság és őrület határán mozogtam. És nem volt más kiutam, csak az Isten útja, és ezt tudom, hogy a Révész Rita barátnőm, akkor kollégám lejött edzeni hozzám, és akkor mindenkinek már erről beszéltem, mert terhes volt. És ő mondta akkor azon az edzésen, erről beszéltünk, hogy érted, megy a harc, a sátán is küzd, nem akar engedni, illetve Isten is küzd érted, hogy szabaduljál. És azon az estén ideadta a Gál Péter New és keresztény szemmel című könyvét, és akkor este elolvastam, és rádöbbentem, hogy mibe vagyok benne.
0: Révész Rita, ő egy keresztény testvéred volt.
1: Ő evangélikus teológiát végzett, teológus, meg hittantanár, rokoni szálak is fűznek, távoli rokoni szálak egymáshoz, és ő keresett meg, hogy segítsek neki edzésben elindulni. Én meg, ami a telve van a szív, a szólja a száj, és én akkor annyira teli voltam ezzel, és már fájt. Nem élveztem a okkult dolgoknak a hatását, hanem már tényleg őrület, és szabadulni akartam. És mondtam lelkészeknek, mindahol nem tudtak nagyon segíteni, és ő volt az az ember először, aki azt mondta, hú, te mi van. És innen indult el a szabadulásom útja az okkultizmusból. És persze mellette meg, ez 2006-ban volt, 2005. december 25-én meg keresztelkedtem. Úgyhogy egy időben ez így párhuzamosan ment az okkult dolog, meg a keresztség. És ahogy hitben haladtam, úgy egyre terhesebb lett az okkult dolog, és egyre fájdalmasabb, és egyre rosszabb. A sátán így elhúzza a mézes madzagot, és utána benyújtja a számlát, és nincs más szabadulás, csak Isten által. Ahogy jöttem ki az okkultizmusból, voltak támadásaim például, egy hónapot értem perforált vakbéllel, és más ebbe belehal, az Isten engem meg megsegített. 2005. decemberében, hogy megkeresztelkedtem, lett egy perforált vakbelem, és 2006. januárjában kerültem be a kórházba Gyulára, és ott egy kvázi életmentő műtétet hajtottak rajtam végre, és ott a szobatársam egy katolikus pap lett, akivel elkezdtünk hitről beszélgetni, és ott megtapasztaltam Isten jelenlétét, illetve ott olvastam először C.S. Lewisnak a Keresztény szemmel című könyvet, és így nyugalom szállt meg, és így, ahogy elkezdtem gyógyulni, ez egy jó folyamat volt, de még benne voltam az okkult dolgokban, hogy kijöttem a kórházból, még azért csak örültem neki, hogy megint jön vissza az erőm, de terhes volt ez a történet, és addig ment, még 2008 tavaszán bekerültem, ugyanígy, ahol műtöttek 2006-ban a Gyulai Kórház sebészetére, akkor már olyan fájdalmaim voltak, ugyanez az orvos kezei közé kerültem, de jól lettem. Ott pünköst hétfőjére olyan jól lettem, pont az Erdélyi Judit Ajtónyitás vajon kinek című könyvét olvastam, a János 10-et. És ezt kaptam meg, és ahogy ezt olvastam, így kaptam Istentől egy kijelentést, hogy enyém vagy, megváltottalak.
0: A János 10-ben miről szólott az a rész?
1: Hát, hogy Jézus azt mondja, és csak is általam mehettek az atyához. És hogy az sátán az milyen, hogy nem az ajtón jön be, hanem minden kerülő úton, akár az ablakon, és pont ezt elemezte, és ezt olvastam, és akkor kaptam ezt az isteni kijelentést, hogy kvázi megtértél, enyém vagy, ezt kaptam. És tudom, hogy olyan támadás jött a sátántól, hogy jött az energia, és mintha egy esernyő vagy egy búra lett volna fölöttem, és védelme volt. Páncéllal így megvédett, és akkor tudtam, hogy megtértem, hívtam mindenkit, akit csak tudtam, hogy köszönöm, és megtértem. Úgyhogy akkor utána jól lettem. Azt hittem, hogy ezzel rendben is lesz az egészségem. Hát nem lett, nem lett rendben. Annyira lefogytam, 90 kiló voltam, hogy badiztam is, sportoltam, stb. 59 kilóra lefogytam 2008. októberére. Október 3-án műtöttek a Szent Margit Kórházba Pesten. De ez is egy érdekes sztori. Kaptam folyamatosan Istentől a gyógyulásos történeteket. Ez egy pénteki nap volt, amikor fölkerültem Pestre, de még aznap is kaptam meg azon a héten folyamatosan, hogy a kapernaumi százados szolgálja meggyógyult, a vérfolyásos asszony Péter anyósát meggyógyítja, és így annyira rosszul volt, hogy nem tudtam már kijönni az ágyból se kikelni, és ott pellekedtem Istennel, de Uram, te azt mondod, hogy meggyógyulok, akkor mi van? És fölhívtam a Szent Margit Kórházba egy doktorurat, azt mondta, hogy nincs rá lehetőség, egyszerűen 2 hét múlva hívjam fel. Mondtam neki, hogy nem egy 2 hetet, lehet, hogy a holnapot nem fogom megélni. És akkor egy óra múlva az asszisztensnője visszahívott, és így kerültem föl Pestre, de ott megtapasztaltam a következő megtapasztalás Isten szeretéről, kegyelméről, egy 4 órás műtét, kiraktak stómára, a belemet kivezették az oldalamra, és 4-én fölkeltem apunak, akkor van amúgy a születésnapja, és nem volt fájdalmam, nem kellett úgy fájdalomcsillapító, és néztek az orvosok, hogy mi, és én is kegyelemként éltem meg, és olyan szinten megerősödtem, és följavultam, és a stómát is úgy éltem meg sokáig, hogy újra élek, és így jártam közösségbe, egyházi közösségbe, gyülekezetbe, és ez egy jó történet volt. És akkor 2009 tavaszán valamikor a április környékén volt a műtétem, a visszajelző műtétem, és akkor megkérdeztem az orvosomat, hogy lehet-e, hát egy 6 hét után lehet biciklizni. Tudom, hogy így megtudná az orvosom, nem tudom, hallgatja majd ezt a műsort, de biztos, hogy azt mondta, hogy nem vagyok normális, mert 4 hetes műtött lehettem, mikor 60 kilométert tekertem, utána meg a Békés Csabarad maratont letekertem, ami 207 kilométer. Úgyhogy ez is, picit őrült voltam, de Istened dicsőség, hogy ebből is így felépültem, és eddigre igazából már az okkultizmusból megszabadultam. Az érzékenységem megmaradt, szerintem úgy, mint egy alkoholista, aki megtért kijön az alkoholból, hogy látja, hogyha valaki hasonszőrű, de már ebből szabadultam.

0: a Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsorában Kovács Viktor testnevelés tanárral, edzővel beszélgetünk. Mit kezdtél a szabadságoddal és ezzel a visszakapott egészségeddel, erőddel, amire ugye edzéssel és sok mozgással is mindig újra rásegítettél? Isten szeretetét hogyan továbbítottad aztán a környezetet felé?
1: Egyrészt így a cigánymisszióba beléptem. 2008-ban Laszki János révén a Torosházán Szentetornyai cigányságot ő karolta fel, és testnevelő tanárként fölkért, hogy a sport részlegére én legyek a felelős, és segítettem, és 2009-ben pedig az országos misszióba csöppentem bele, és azóta is többé-kevésbé, de részt veszek, és egyrészről így adtam tovább az Istennek a szabadító üzenetét, másfelől meg még akkor sztómán voltam, de jártam a gyülekezetbe, illetve ifjúsági klubba, az Ökumenikus Keresztény klubba Orosházán, és ott töltöttem, meg házi csoportba is jártam, úgyhogy itt teljesen csak a gyógyulásomra koncentráltam, és amit el kell mondanom, nagy vágyam volt a gitározás, és elkezdtem gitározni, sőt elkezdtem dalokat írni, dicsőítő dalokat, és a többi akkor egy termékeny időszakon volt, és megfogadtam igazából, hogy amerre megyek, én az okkultizmusról beszélek. Mert nagyon sok ember benne van a pránanaditól kezdve, a reiki, az agykontroll, mindenféle variációi vannak, és akkor a szívemen hordtam az első szeretett tüze ott égett bennem, hogy az embereket megmentsem, mert ez nem jó út. És ezt nem azért mondom, mert ezt tanították, hanem mert a másik oldalt megtapasztaltam. Engem igazából az Úr mindig tapasztalatok alapján vezet, és utána tanulom meg a bibliai hátterét a dolgoknak.
0: Élő példája van önnek, hogy milyen az, hogyha a láthatatlan világnak nem az isteni oldalát vágyja az ember, és nem Istent szólítja meg, az egyetlen Istent, vagy nem őt találja meg, hanem hogy létezik egy embergyilkos valóság. Ezt mondja a Biblia, ez nagyon kemény szó, de ezt így hívja, aki az ember vesztét akarja, és lehet, hogy jót ígér, lehet, hogy ember feletti képességekkel ruház föl egy ideig, de nagyon veszélyes ezzel a tűzzel játszani. Igen, nagyon fontos, amiket elmondtál ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy van még egy komoly történet, ami édesapáddal kapcsolatos szintén, hogy kettőtök fizikai valósága most már hogyan kapcsolódik össze.
1: Ahogy így jártam az utamat a hit útján, így a cigánymisszióba, dalírás és bizonyságtevés, kiderült megint egy betegségem, egy autoimmunbese betegség, aminek dialízis, illetve transzplantáció vége. És igazából 2020-ban a COVID tette be a kaput, így két hét alatt lenullázódtak a veseim. Jártam heti háromszor dialízisre, meg mellette fölvettek a transzplantációs listára, de közben elindítottuk vele párhuzamosan a szüleim kivizsgálását, meg se fordult a fejükbe egyiküknek se, hogy ne adják ide a veséket, mert látták a szenvedésemet. Megint ott voltam a mélyen a nullában lefogyva és megsemmisülve. Kiderült, hogy mind a kettőknek jó a vesé, és utána az apujét kaptam meg. Egy fél év dializálás, azért ez nehéz volt. A sok fuldoklás, de Isten ott is megsegített, és édesapám ide adta 2021. október 25-én a vesét, úgyhogy így fort újra össze az életünk, úgyhogy másodjára megszülettem, megint így általam, Isten által, hogy ez is egy kegyelem, hogy ilyen 5-6 éve váró lista egy vesére. És igazából én akkor távol voltam Istentől, csak azt szerettem volna, hogy legyen vége ennek a szenvedésnek. Nagyon sokan imádkoztak értem. Ha ez nem lett volna, hogy értünk, ha ez nem lett volna, akkor mi most nem beszélgetünk, úgyhogy a kispesti gyülekezetnél a Deák Laci, akkor a kübekházi polgármester, Orosházán az ökumenikus ifjúsági klub vezetője, Marika nénék, a Ritáék, jó hangjék in Indiába, úgyhogy elnézést, ha valakit nem említek meg, de nagyon és nagyon hálásak vagyunk, mert ott én akkor elfogytam. Megműtöttek, egy másfél órás, két órás lehetett a műtét, aput vitték be először, és rögtön már a műtőasztalon beindult a vese. Kijöttem a kórházból, és kezdtem visszatalálni Isten felé, de úgy jártam a világban, és mellett összeszedtem az erőmet, az is egy kegyelem, hogy másfél hónappal a műtét után már 100 kilóval nyomtam fekve, és erősebb lettem, mint valaha. 160 kilót húztam föl, tényleg mint 20 évesen. És fölvettem a Magyar Szervátültetettek Szövetségének az elnökével a kapcsolatot. és beszélgettünk, és mondta, hogy hát van sportolási lehetőség. Én 10 évig búvárúszó, majd 10 évig búvárúszó voltam, úgyhogy evidens, akkor mit csináljak? Meg a másik nagy szerelem, hogy az atlétika volt, de egyszerű vagy kímélőbb az úszás, és így elkezdtem úszni. 2022-ben volt az első országos verseny, és akkor így kapcsolódtam be a transzplantáltak sport életébe.
0: A sportéleted hogyan alakult? Úgy tudom, hogy nagy céljaid voltak, és vannak.
1: Épek között nem kerültem ki, pedig szerettem a sportot, meg egy időben álmom volt, hogy kijusson az ember valami világjátékra, vagy EB-re, VB-re, vagy akár olimpiára, és itt most 2024. augusztusában Lisszabonba, Portugáliába kijutottam a transzplantáltak és dializáltak Európa bajnokságára. Úszásból indultam, illetve a másik szerelmem volt a magasugrás, és így nem tudom hány év ki, hogy elfután így picit túlsúlyosan, de idézően magasugráshoz túlsúlyosan. És kijutottam, úgyhogy 100 mellen úsztam, 50-mel, 50 pillangó, meg 50 gyors, meg 4x50 vegyes váltó, és még lett volna egy 4x50 gyors váltó, de addigra annyira elfáradtam, hogy átadtam egy versenyző társamnak. És ami nagy kegyelem, hogy a 100 méter mellúszás előtt elcsendesedtem, imádkoztam, és 13 másodperccel döntöttem meg az egyéni csúcsomat. Úgy, hogy ez előző héten én még lázas beteg voltam. Hála Istennek rendbe jöttem az utazásra, de azért nem voltam a top formába. És így ezt meg tudtam tenni. Úgyhogy lett ott az úszásnál 4 ezüstérmem, 1 bronzérmem, és kedden úsztunk, és szombaton volt magasugrás, és magasugrásból meg második lettem, úgyhogy ez is ilyen kegyelem, illetve megfogadtam Istennek, hogyha kijutok, és dobogóra állok, akkor minden eredmény hirdetésnél elmondom, hogy hangosan, hogy soli deo gloria, egyelül Istené a dicsőség, és tényleg minden egyes dobogáskor hangosan, nem tudom, hogy ott a versenyzőtársak vagy a közönség mennyire értette, de én ezt megfogadtam Istennek, mert övé a dicsőség. Jó, nekem kellett edzenem, de az övé a dicsőség, hogy itt vagyok még mindig, ennek ellenére, amiken keresztül mentem. Úgyhogy meg hát ott volt apu is velem.
0: Édesapád nagyon fontos az életedben, ahogy anyukád is. Ezt a történetet még azért a végén hallgatóknak is mondd el, amit velem megosztottál, hogy édesapádat hogyan kérted vissza Istentől, vagy vele mi volt még később?
1: Annyi kitérő, hogy anyunak is hálás vagyok, mert ő nem lett volna ott hátországnak, és nem omlott össze, akkor főzött, mindent megcsinált, illetve apu heti 3-szor vitt át dializálásra, mert nem tudtam megmozdulni, és olyan rosszul voltam a dialízistől. És 2021-ben, hogy megtörtént a transzplantáció, 22. augusztusában ő rosszul lett, és csütörtöki napon bevittem az SBO-ra, a sürgősségi baleseti osztályra. Úgy jártam oda, mintha hazajártam volna, úgyhogy ismertek rögtön. Úgyhogy apuért mindent megtették, hazaengedték, és vasárnap újra lázas lett, rosszul lett. Csináltak egy CT-t, és azt állapították meg, hogy vastagbéldaganat máját étel. És ez aznap ége az volt, hogy békesség néktek közel s távol, így szól az Úr, meggyógyítom őt. És nem akartam elfogadni, hát hogy tényleg egy éve kivizsgálták, kidadta a vesét, makk egészséges. És ez nem lehet. Úgyhogy egész éjszaka végig pellekedtem az Úrra, hogy de megmondtad, Uram, hogy meggyógyítod őt. És csináltak neki egy béltükrözést, egy sürgősségi műtét lett neki, kihelyezték őt is sztómára. Úgyhogy megjárt ő is a mélységet, hogy én sztómán voltam. És ami megtapasztalás, hogy mikor kikerült az intenzív osztályról, a korterembe mondta, hogy fiam, olyan furcsa valami, mint aranyból vannak a kapuk, és hát én tudtam, hogy a Bibliában van leírva, csak ő ezt megtapasztalt, és másnap, ahogy visszamentem hozzá, mondta, hogy voltam oda. Hát előtte is tudta, hogy van Isten, de megtapasztalta.
0: Emellé kapta meg édesapád a gyógyulást, a felépülés lehetőségét is, és hogy máig jól van. Te mire vágysz még? Mit kérsz Istentől most? Mi az, amire előre tekintesz ezekkel a hátad mögött, amikről meséltél sok-sok csodás történet után?
1: Hát újra, hogy visszataláltam Istenhez, hogy szolgálatba állítsam, hogy tudjak neki, hogy milyen úton, milyen módon szolgálni, nem tudom, de hogy ebben segítsen, beadtam az evangélikus teológiára, amúgy hittan tanárira, úgyhogy most, ha ez az utam, akkor sikerülni fog. Illetve amire nagyon vágyom, és Isten az utóbbi időben kijelentette, hogy lesz a gyerkőcöm, bár nem abban az élethelyzetben vagyok, de megkaptam Ábrám történetét is, meg Zakariás történetét is, így igében, úgyhogy ez a reménységem, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben házasság is, és családalapítás, de ezt még oda kell bíznom, ez a két nagy szívem vágya, illetve hogy a vesém, az apu esélye minél hosszabban.

Mai lélekhangolónkban elsőként Trifán Krisztina, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának munkatársa volt vendégünk, ezután pedig az okkultizmus veszélyeiről, szabadulásról, gyógyulásról hallhattak Kovács Viktor testnevelés tanár edző tanúságtételében. Viktor 2024-ben a transzplantált sportolók között komoly versenysikereket ért el, mindezt Isten dicsőségére ajánlva, testi-lelki gyógyulásáért. Az Evangélikus Rádiómisszió műsoraiban elhangzó beszélgetéseket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webhelyen. Hallgathatóak a Spotify-on Lélekhangoló nevű podcastként is. Visszajelezhetnek nekünk a műsorral kapcsolatban. E-mailen az evmis@lutheran.hu címre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus zárónyilatkozat. A Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották fél éves szokásos találkozójukat. Közleményüket így fogalmazták meg. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi egyházak olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyengék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Kívánjuk, hogy a társadalomban a szeretet, valamint a jog és a másképp gondolkodók tiszteletben tartása uralkodjon. Készek vagyunk együttműködni mindazokkal, akik békességet, a közjót, a családok megerősítését, a fiatal nemzedékek hitben való nevelését és a rászorulók segítését munkálják. Az örökség kötelez. Május 24-én az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalhassák a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e, vasárnap 18 óra. A helyszín: a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon a Szeretett Hét program keretében. Református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000 vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az imahetet május 17-én istentisztelettel nyitották meg az egyházközség templomában. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspöke. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba mostani adásában. Nem csak égi szekér, de több mint tank, ugye ez a műsornak a motója, ahol tabuk nélkül beszélünk a zsidó civilizáció 3800 évéről, és mindenhez, ami kapcsolódik a zsidósághoz. A mai vendégeim, mert több számba kell, hogy fogalmazzak, Simonyi Andrea és Láng Edit lesz, akiket majd 25 éve ismerek, ugye Edit, tehát volt, akit elsőnek megismertem 99-ben. Két elkötelezett keresztény, keresztjén emberről van szó, akik szívükön viselik a zsidóság sorsát, a zsidóság iránti felelősségteljes engesztelődést és kiengesztelődést és odafordulást, hogy arra az egyházuk, egyházai közösségeik is gyakorolják ezt a fajta odafordulást, és ezért ténykednek, majd is idős tovább 25-30 éve, ki maga módján, és hogy ezek közben, ezeknek a keretében ismertük mi meg egymást. Először ugye Edittel találkoztam, mert elirányítottak engem egy keresztény katolikus közösségbe, hogy nézzek rá egy olyan katolikus közösségre, egy bizonyos Nyolc Boldogság nevű közösségre, ami 70-es években ugye indult, ahol a zsidó liturgiát kiemelten megünneplik, és hogy biztos érdekelhet engem, mert ilyen pályátitkító kezdeményezés ez a 70-es évek óta. És ebben a közösségben én találkoztam az Edittel, ahol összebarátkoztunk, megadta a telefonszámát is, és végül is Héber tanárává szerződtem, és lett így kialakultunk a barátság. Majd egy iskolába kezdtem el tanítani, ahova maga Edit te ajánlottál be engem, és így ismertelek meg téged, Andi, úgyhogy ez 99 és 2000-ről beszélünk, ugye majd 22 éve. Hogyan, ez a kérdezem Editet, mert őt ismertem meg először, aztán Andrea, hogyan kerültetek rá erre a pályára, hogy a zsidóság felé így közelítetek és így tekintetek?
4: 16 éves voltam, amikor a 8. osztályt végeztem az általános iskolában, és néhányunkat elvittek az Alma utcai idősek otthonába, azzal a szándékkal, hogy az ott élő holokauszt túlélő idősek, akik nagyon sok fájdalmat hordoznak, hogy ha velünk beszélgetnek, akkor az segíthet, hogy a fájdalmaik, amiket hordoznak, feloldódjanak. És így kerültem el néhány iskolatársammal együtt az Alma utcai idősek otthonába, és nekem akkor mondta az egyik tanárom, hogy ez egy zsidó közösség, és ne beszéljek a kereszténységről. De az volt számomra a legmegdöbbentőbb, hogy ezek a holokauszt túlélő idős emberek emlegették Jézus nevét kérdéssel, és olyan fájdalom volt bennük, mert úgy érezték, hogy őket nem értik meg a körülöttük lévő társadalom, vagy úgy érezték, úgy élték meg, hogy ellenségesen tekintenek rájuk, vagy gyűlölik őket. És engem megrendített az, hogy milyen szeretettel reagáltak az én szeretetemre. Aztán néhány hónap múlva pedig egy kiállításra vittek minket, szintén néhány osztálytársammal együtt, ahol a Bnei Akiva szervezetnek a képviselőivel találkoztam, és engem az is megrendített, ahogy ott az akkori vezető Izraelről beszélt, és ő neki, mint izraelinek a fájdalmairól, amit megélt, hogy olyan sok rosszat gondolnak, vagy terjesztenek róluk, és rá egy hónapra pedig kikerültem Lengyelországba, és ott pedig azt tapasztaltam, hogy az a zsidó közösség, aki Lengyelországban élt, és egy virágzó zsidó közösség volt ott, hogy annak már egy nagyon kis százaléka él ott,
3: De több mint 3 millió ember élt Lengyelországban.
4: Igen, és úgy éreztem, hogy Lengyelország egy üres ország, ez engem nagyon megrázott, és ekkor éreztem úgy a lelkemben, hogy Isten engem elhív a zsidó nép felé arra, hogy én, mint keresztény...
3: És később, mint teológus is.
4: Hát teológi, mondjuk úgy, hogy teológiát végeztem, de nem vagyok teológus, mert teológus az doktor.
3: Én pedig
4: csak főiskolát végeztem. De hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy nem csak, hogy keresztény zsidó kiengesztelődésnek párbeszéd, hanem barátkozások, szeretett kapcsolatok. Szóval ez egy nagyon gazdag munka, én úgy érzem. Uh-huh. Amiben igazán nem lehet belefáradni, mert mindig van egy új rétege. Uh-huh. Mert mindig van egy gazdagsága. Ugyanúgy, ahogy hogy onnantól kezdve, hogy találkoztunk, összebarátkoztunk, nincs olyan, hogy na, most már Gábor, elegem van belőled, hanem mindig új ajtó nyílik a barátságunkhoz. Uh-huh. Meg sok mások felé is a barátsághoz. És hogy... azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép munka.
3: Andrea?
5: Én, nekem is a holokauszt egy markáns találkozás volt a zsidósággal, de azért ezt megelőzte egy furcsa dolog, hogy én katolikus családban nevelkedtem, és vallásgyakorló katolikus családban, tehát minden vasárnap a Szentmisére mentünk, és valahogy ilyen 6,5-7 éves koromra, ahogy visszaemlékszem, én valami furcsa oknál fogva, amit akkor nyilván nem értettem, fölfogtam, vagy illetve szembe találtam magam egy ellentmondással, ahogy egy ilyen kisgyerek persze nem analizálja a dolgokat, hanem csak úgy élményszinten volt ez furcsa, hogy valahogy fölfogtam, hogy azok a nevek, amiket a szertartás keretében hallok, azoknak köze van a zsidó néphez. De, ami nyilvánvaló, felnőtt fejjel, de egy gyereknek azért ez egy nagy felfedezés volt, hogy hallom Jeruzsálem, Galilea, Jordán folyó, tehát ezek nyilván minden vasárnap elhangzó nevek voltak, és valahogy megütköztem rajta, vagy nem értettem, hogy akkor miért van, hát egy meglehetős furcsa beszéd, ugye ez a 60-as évek végéről, 70-es évek elejéről beszélek, amikor én kisgyerek voltam, és egy ilyen lefolytott légkör volt ebből a szempontból Magyarországon, tehát nem volt ez nyílt téma, nem beszéltek róla.
3: Kisiskolásként te dekódoltad azt, hogy lefolytott beszéd van a zsidóságról?
5: Hogy van beszéd, hogy lefolytott, csak azt, hogy...
3: Vagy feszült valami bizsereg a zsidóság körül, ami igen, negatív és feszült.
5: Igen. Tehát előfordult ismerősi körbe, családokban, ahol mentünk, hogy így kitárgyalták emberek, hogy ki zsidó és ki nem, és azt egy nem feltétlen légkörben. Pozitív légkörben, és ez nem fért valahogy az én kis gyerek fejembe, hogy ez hogy lehet, hogy áhítattal hallgatnak zsidó neveket, és ugyanannak a népnek a tagjait pedig igen negatív módon tárgyalják ki más körökben. Tehát ez már egy ilyen löketet adott. Aztán később rájöttem, hogy ez azért volt, mert az édesapám kárpátaljai, tehát munkácsi volt, ahol nagyon nagy volt a zsidó közösség. És
3: 30% volt munkácsolunkváron a zsidóság aránya háború előtti.
5: Igen, és hogy őnekik is szoros kapcsolataik voltak ott zsidó családokkal a háború előtti jó millióból származóan, és hogy valahogy ez így mind úgy áthatotta a családunk légkörét. Majd aztán 14 évesen egy családi nyaralásra mentünk az NDK-ba, Lengyelországon át. És tényleg olyan megmagyarázhatatlan utólag is, hogy az apám miért mondta, hogy gyerekek, itt most megállunk. Mert hát nem két kisgyereknek való. De mégis az számára volt valahogy fontos, hogy megálljunk és oda-oda elmenjünk, de hát én akkor 13-14 éves voltam, hát az egy életre szóló sok hatás ért ott. Felfoghatatlan volt az egész a számomra, bármennyire is próbáltuk egymás között megbeszélni, de ez az egész család le volt teljesen sokkolva.
3: És 74-75-ről beszélünk most, hogy benne.
5: Akkor még nem úgy nézett ki Auschwitz, mint most. Sokkal-sokkal nyersebb volt az egész, és közelebb a valóság a történtekhez. És aztán már onnantól kész, tehát onnan levehetetlen voltam erről a pályáról, hogy mindent, ami létezett. Azért felfedeztem otthon, hogy egy csomó ilyen könyvünk is van, hogy az Anna Frank naplója, ezeket elkezdtem olvasni. Valahogy olyan 17-18 éves lehettem, mikor úgy betévedtem a Dohány utcai zsinagógába, ami akkor még egy romosabb állapotban volt, úgyhogy hát így.
3: De aztán ugye abban az iskolából találkoztunk, ott elkezdtek téged is héberül tanítani, ott odáig mentél már, hogy héberül is tanultál, te többször voltál szereplő egy dokumentumfilmeknek, ahol beszámoltál arról, hogy hogyan jártál Izraelben, nem is egyszer, nem is kétszer, nem is háromszor. Szóval,
4: pont négyszer.
3: Hogyan,
4: Pont négyszer.
3: Szóval, hogyan csúcsosodott ez ki oda, hogy az életeteknek egy egész komoly részét kitölti ez a küldetés?
4: Először középiskolás koromban kezdtem olvasni könyveket a zsidóságról. Volt egy hangos könyvtár a Sip utca 12-ben, és ott kezdtem el irodalmat olvasni a zsidóságról, ünnepekről, stb. És amikor főiskolára kerültem, először a katolikus teológiára, és mellette pedig egy amerikai bibliaiskolába, ott volt lehetőség Izraelbe eljutni. De már én onnantól kezdve, hogy én találkoztam a Bnei Akiva szervezettel, meg a idős holokauszt túlélőkkel, onnantól kezdve, hogy megnyílt a lelkem Izrael felé, és úgy bennem volt az, hogy milyen jó lenne oda eljutni.
3: De nem zarándok útra feltétlenül, hanem nem csak találkozni a helyekkel.
4: Találkozni az ottani emberekkel, beszélgetni velük, megismerni a gondolkodásukat, az ünnepeik, jelen lenni. Igazából az motivált mindig engem, hogy jelen lenni az emberek között. Hogy benne lenni abban, amiben ők élnek. És amikor voltam kint többször Izraelben, akkor ez nagyon jelentős volt nekem mindig, hogy ott beszélgethettem az emberekkel, főleg ugye elég sok, akkoriban még sok idős emberrel találkoztunk, kint élő magyar idősekkel.
3: Ez a 90-es évek második fele, 2000-es évek eleje.
4: 2000-es évek eleje, 2000-ben voltam először, és én nagyon-nagyon szerettem velük beszélgetni, még akkor is, hogyha néha keserű történeteket mondtak el, vagy időnként haragudtak Magyarországra, vagy volt, aki elmondta, hogy sokáig nem szívesen szólalt meg magyarul. Valahogy én akkor is úgy éreztem, hogy meg tudom őket érteni, hogy fontosnak éreztem, hogy meghallgassam őket, hogy nem mindjárt úgy gondolkozzak, hogy persze, miért nem szólalsz, meg elítélem őket, hanem valahogy úgy éreztem, hogy nagyon fontos meghallgatni azt, vagy fontos volt meghallgatni azt, hogy mi az oka annak, vagy mi volt az oka annak, hogy ők olyan keserűen nyilatkoznak Magyarországról. És onnantól kezdve, hogy én meghallgattam őket, és azt hiszem, hogy szerintem a mi barátságunk is ezért lett olyan gazdag, meg sokrétű, mert hogy én úgy emlékszem vissza, hogy mi évekig hallgattuk egymást. Először én hallgattalak téged, és miután én meghallgattalak téged, te is nyitottá váltál arra, hogy meghallgassál engem. És ugyanígy volt Izraelben is, hogy miután én meghallgattam őket, utána ők is nyitottá váltak arra, hogy meghallgassanak engem. Mert én azt gondolom, hogy...
3: És te mit akartál nekik mondani, amikor milyen üzenettől érkeztél? Ugye laktál azon a bácsinál. Dávid bácsinál az Eruzsálembe. Szóval, hogy te mit mondtál? Milyen üzenettől érkeztél?
4: Hát például ő neki, mivel ő egyedül élt, és nagyon nehéz kapcsolata volt a családjával, ezért gyakran az is üzenet volt már neki, hogy például leültem mellé. Például az, hogy megérintettem az arcát, egy idős ember volt, és ugyan, ahogy megérintettem otthon például a nagypapámnak az arcát, megérintettem az ő arcát. Tehát, hogy kimutattam felé a szeretetet, és ez nagyon fontos volt, mert nagyon sokszor például ezek az idősek, akik háborúkat harcoltak végig, nagyon sok mindenen mentek át, és hajlamosak voltak a megkeményedésre. És nagyon fontos volt nekik az, hogy hogy egyszerű szeretetet kaptak. Uh-huh. És később aztán azáltal, hogy bíztak bennem, tudtunk beszélgetni a Szentírásról. Tudtunk beszélgetni nagyon sok mindenről. Arról például, hogy hányféle kultúra van Izraelben. Arról például, hogy mikor kihallatszott az utcára a jemeni zsinagógából az éneklés, akkor mondta, hogy ezek az emberek jemeniek, ő úgy mondta, hogy témoniak.
3: Igen, úgy mondják.
4: És hogy ismert egy nagyon rendes jemenit, akivel ők tanulmányozták együtt a Szentírást. És akkor ez olyan nagyon érdekes volt nekem, hogy a jemeni zsidóság egy olyan nagyon-nagyon régi ősi civilizációt hordoz, és ő pedig, mint aki magyar zsidó, és egy más kultúrából jön, hogy ők találkoztak. Uh-huh. És később az egyik ismerősünk el is vitt engem, egy hölgy, el is vitt engem egy jemeni zsinagógába, rövid időt töltöttem ott, és nagyon érdekes volt, hogy az nem olyan volt nekem, nem olyan volt, mint egy épület, az a kis zsinagóga, nem olyan volt, mint egy sziklabarlang. Uh-huh. Tehát, hogy úgy lehetett bemenni, hogy legugolva.
3: Aha.
4: Legugolva, és az egésznek a, hát maga az, hogy nem szőnyeg volt a padlón, hanem tényleg olyan, még a padló is olyan volt, mint egy sziklakápolnában, vagy sziklabarlangban.
3: Hát Jeruzsálemben nem tudom pontosan, hogy hol volt ez a zsinagóga, de Jeruzsálemben több épületre jellemző ez a fajta építkezés, hogy nem csak a kövek vannak a különböző mészkövekből, hanem talán még úgy van kiválva esetleg egy része az épületnek a hegyből. Én nem akartam elmondani, mert teljes mértékben az Editet mindig is

0: Letalálok az embereknek, hogy a kezét, vagy az arcát, vagy a szakállát megérinthesse. Ugye?
1: Ó, az
0: én
1: a
0: többször
1: legszebb.
0: Kitettem már magam ennek a ennek a fajta simogatásoknak, mert hogy Edith így tudtam mindig dekodolni, hogy éppen én mennyire vagyok vallásos, vagy éppen az, hogy mennyire is volt.
1: Vagy Jézus külsőn.
0: Ja, Jézus külsőn, igen. Szóval a lényeg az, hogy ezt nem akartam hozzáfűzni, de mivel olyanokat tettél hozzá, ezért elárulom a hallgatóknak, hogy Edith a kezével és a szívével lát, és ezért volt szükség ezekre a mozzanatokra. Andrea, azt kérdezném most tőled, hogy, és most ugye első szegmensből már csak alig 7 perc maradt, hogy ugye vannak ezek az egyéni utak, mint ahogy itt is mondta, egyéni találkozások, de hogyan jutottál te oda el, és sokszor ugye sok mindent együtt csináltatok, nem csak külön, vagy, és például itt lehetne még másik 5-10 ember, akit ismerünk mindannyian, és ők is ott voltak, Dániel csoporttól kezdve, sok állomás van ebben a történetben, hogy ezt odafejlesztettétek ki, hogy apácákat hoztok Németországból ide, akik izraeli imádkoznak, hogy nácik leszármazottait hoztak Magyarországra engesztelődésre, szóval, vagy hoztok Izraelből vendégeket Magyarországra, szóval ez egy másik szint, egy másik dimenzió már, amiben így elkezdtek mozogni az elmúlt 15 évben, hogy ezekre hogyan vetitek rá magatokat, vagy honnan jött az erő, a pénz, a lehetőségek, a kapcsolatok, honnan
2: hát
0: jött ez?
2: Tehát tényleg figyelem a 7 percet, most már 5:40, hogy hát ezt nagyon nehéz ebbe besűríteni, de mindegyik találkozás mögött azért van egy, vagy minden ilyen út kibontakozása mögött egy találkozás van, és hogyha már konkrétan említetted ezt a németországi közösséget, ahova egyébként holnap után este utazunk egy konferenciára,
0: sokadszor.
2: Tübingenben, igen. 2012 óta van velük kapcsolatunk.
0: Jól tudom, ezek protestáns apácák.
2: Ez két külön közösség, a szerzetes közösség, mind a ketten egyébként protestánsok, van Darmstadtban egy szerzetes közössége, akik nővérek, és van ez a tübingeni közösség, és én velük Auschwitzban találkoztam egy konferencián. Az megint egy újabb történet lenne, hogy én miért kezdtem oda egy bizonyos konferencia sorozatra eljárni, minden évben augusztusban tartanak, de most a németeknél maradva úgy találkoztam velük, hogy ezen a konferencián, amin egyébként nagyon sok lengyel szokott lenni, meg minden országból jönnek oda, egy nagyon ilyen reflektív, elcsöndesedő, és így a történelemmel szembenéző fókusza van ezeknek a konferenciáknak, és akkor ott megjelent egy fiatal német társaság, egy lelkész kíséretében, és így elkezdtek beszélni, bemutatkozni, 300 lengyel előtt, akik többségében lengyelek voltak egyébként, tehát nem zsidók. Csak hát nyilván ott voltunk Auschwitz lágerének a nagyon nagy közelében, és akkor azt mondta ez a német lelkész a bemutatkozásuk végén, hogy ő egyszerűen, akinek fájdalom van a szívében a németekkel szemben, ők meg szeretnék ölelni. És ez annyira megrendítő volt abban a környezetben, és annyira hitelesen, őszinte helyről jött ez a mondat. Tehát nem protokolláris mondatokat mondott, hogy bocsánat kérés, kinek, kitől kéne bocsánatot kérni, mert ez már annyira túl bonyolódott ez az egész, főleg a mi társadalmunkban, hanem ezt az egyszerű gesztust mondta, hogy ők valahogy vigasztalni szeretnék azokat a fájdalmakat, amiket az ő felmenőik okoztak, hogy én itt szóhoz se jutottam, és azt éreztem, hogy ennek az embernek az üzenetét, vagy a hangját, vagy ennek a közül, nem is tudtam, hogy mi a hátterük akkor, hallani kell Magyarországon is, mert annyira sebzett ez a társadalom, annyira sok generációs fájdalom halmozódott fel az emberekben, hogy amit ez az ember itt most megfogalmazott, és amilyen őszintességgel a saját generációs elkövetett terheik kapcsán, az engem nagyon megszólított, és úgy éreztem, hogy meg kell őket ide hívni Magyarországra. Uh-huh. Úgyhogy mindegyik mögött egy ilyesmi van, hogy...
0: Van egy találkozás, és akkor utána a meghívás.
2: Igen, igen, de addigra már tényleg nagyon sok ilyen lépés lezajlott, amire már ilyen távlatokba gondolkodtam, de azt is én egy csodának tartom, hogy egyáltalán azt megelőzőleg egy-két évvel, 2011-ben meg 2012-ben egy pályázatot nyertünk, egy Európai Uniós pályázatot, amire én abszolút nem voltam fölkészült.

0: felkészülve, én nem vagyok hivatalos pályázatíró, tehát mint hogyha valaki segített volna ebben onnan fölülről, hogy és akkor ott nagyon kiszélesedett a kapcsolati körünk ennek kapcsán, hogy ilyen konferenciákat szerveztünk abban ebben az összefüggésben, hogy a holokauszt az egy keresztény közegben történt, a keresztény Európában, meg a keresztény Magyarországon, és hogy itt valahogy ki kéne emelni ezt az egész témát, vagy ezt a történelmi feldolgozást a politikumnak a sarából, és hogy valahogy spirituális alapon kéne elkezdeni erről gondolkodni a keresztényeknek. Akik egyébként a zsidóság könyvét tartják a kezükben, és olvassák, és hisznek benne.
1: Ja, akkor a következő szegmensben ugye szeretnék arról beszélgetni, hogy ugye vannak a konferenciák a múltról és a múlt feldolgozásáról, de itt, ahol a nyakunkon a jelen, ahol ugye 70-75 év távlatában mint a kopni kezdene az emlék, és csomó olyan hang jön vissza, ami vagy kétkedik, vagy pedig kétségbe vonja a megtörténteket, vagy pedig akár az, hogy ezt a rengeszedés esetleg még nem történt meg maradéktalanul, és ezért tovább akar lépni, és csomó hang erősödik föl, ami visszahoz hasonló rettegett furcsa hangokat a 30-as évekből. Ezen kívül pedig szeretnénk volna arról is beszélgetni, hogy mi volt most legutára nálunk, amit egy újabb projekt, ami megvalósult most szombaton, legutoljára a Hunyadi téren, aminek szintén ugye ti voltatok a szervezői. Innen folytatjuk.

0: Szeretettel köszönök mindenkit a Merkava műsorának második szegmensében. Ugye Simony Andrával és Lángy Edittel beszélgetünk az ő tevékenységeikről, a mi régi barátságunkról, és arról, hogy mi mindent tettek már eddig is úgy intézményi rendszer és hálózat nélkül, önszorgalomból és hitből a zsidóság iránti keresztény kiengesztelődésért és a szembenézés lelkületének elültetésért Magyarországon. Ugye beszéltünk arról, és itt szeretnék ugye most eljutni újra, hogy voltak konferenciák, amin részt vettél, és nagyon sok külföldön megismert szemét, közösséget hoztatok el Magyarországra tanulságot tenni többször, több felállásban. De mit a véleményetek arról, ami most jelen pillanatban történik, ahogy a politika sárdobálásként, vagy sarában van a holokauszt témája, vagy egyáltalán az, hogy ez átpolitizálva van, illetve akár elfelejtődik, és valahogy meghalványul, és megkopik annak az igazi éle. Szóval nem történt, elmulasztva bizonyos fajta konkrét szembenézés, és csak tananyaggá és egy politikai eszközzé silányult. Erről mi a vélemény, Andrea?
1: Hát, hogyha nagyon tömören az a szó jutott eszembe, hogy egy nagyon nagy identitásválság van Magyarországon, hogy egyrésztről van egyféle olyan narratíva, hogy ami nagyon erősíti a magyar identitást vagy öntudatot, de mégis mint hogyha ha lenne egy visszatartás attól, hogy őszinte szemmel végig tekintsünk mondjuk az elmúlt 100 év történelmén.
0: Mert tehát, akkor ezen csorba esik a magyar identitáson, és akkor ez, szóval a szemlélésnél nem többek leszünk, hanem kevesebbek leszünk.
1: Igen, tehát mintha lenne egy ilyen félelem, és csak egy konkrét példát mondok, és idéznék egy nagyon kedves barátunkat, aki pannonhalmi szerzetes, te is ismered Hardy Tituszt, hogy valahogy az érett identitáshoz hozzátartozik az, hogy az ember a saját értékeit is tudja helyesen értékelni, meg a gyengeségeit is. Most ez egy személyes dimenzió, de egy közösség életében is ez így van, hogy meg tudjuk fogalmazni azt, amire méltán és joggal büszkék vagyunk, de meg tudjuk fogalmazni, amit szégyellünk a történelmünkből. És ez az, ami ma valahogy hiányzik az önismeretnek, ez a mélysége. A Titusz ezt egy könyvemutató mondta el, amikor éppen ennek az előbb említett német közösségnek a magyarul is megjelent könyvét mutattuk be, akkor adtuk ki, az a címe a könyvnek, hogy a hallgatás leplének szétszakítása. Amit azóta talán már nem így fordítanánk a címét, hanem úgy, hogy az elhallgatás leplének a szétszakítása. És akkor fogalmazta ezt meg a Titusz, hogy ő nagyon sok mindenre büszke, mint magyar és katolikus, joggal, de vannak dolgok, amiket szégyel, és akkor éppen az volt az apropója ennek, hogy valahogy így alakult, hogy ennek a könyvnek a bemutatója éppen azt hiszem a 38-as zsidó törvények megszavazásának az évfordulójára esett. És hogy ennek a nyilvános, őszinte végig gondolása, hogy lehet, hogy ezek a törvények átmentek Magyarországon, az nem nagyon történt még meg, és nem nagyon fogalmazódott meg markánsan, hogy sodródott idáig a magyar társadalom, hogy ilyen mértékű kirekesztés, és ennek a tragikus következményei megtörténhettek.
0: Igen. Edith, amikor te kifejtetted ez irányú tevékenységedet, és próbáltál a szembenézésre a környezetet is rábírni, és az engesztelődés felé fordítani, találkoztál ellenszéllel, ellennyomással, amelyik ennek ellen akar állni, mert azt mondja, nincs rá szükség, meg ugyan már. Ezeket hogyan kezelt ezeket a helyzeteket? Mert tudom, hogy akár a teológián is voltak különböző hát éles kanyarok, és ugye hát máshol is, nem csak paptanárokkal, hanem a hívek sorában másokkal is, hogy azokat hogyan kezelted?
2: Én arra jöttem rá, most a főiskolai történetbe, tehát azért nem mesélem, mert nagyon hosszú.
0: Persze,
2: utaltam rá. De arra jöttem rá, hogy amikor rájövök, hogy nem tudom megoldani a fent említett problémát, akkor jön a megoldás. És erre ebben Lengyelországban szembesültem. Mert amikor 1994-ben, 94 nyarán egy hónapot töltöttem Lengyelországban, és szembesültem a zsidó közösség hiányával, akkor nagyon sokáig nem mentem Lengyelországba. Nem azért, mert én haragudtam volna lengyelekre, hanem egyszerűen, mert egy nagyon rossz érzés volt nekem az, hogy éreztem, hogy hiányzik a zsidó közösség. És 10 év múlva, amikor egy angliai katolikus pap, Péter Hocken atya, elhívott engem Lengyelországba, hogy beszéljek az ottani fiatalokhoz. És ott találkoztam lengyel katolikusokkal, voltak izraeli vendégek, és olyan katolikus fiatalemberrel is találkoztam, aki elmesélte, hogy neki zsidó gyökerei vannak, és akkor ott Lengyelországban éreztem azt, hogy igen, szemrészről szembesülök azzal, hogy az egyházban ellenállás van, és bizonyos témákkal, kérdésekkel nem akarnak szembesülni, de ott egy csomó fiatal, aki viszont nyitott, aki viszont érdeklődik. És egy idő után elkezdtem megtalálni azokat a szövetségeseket, akikkel, ha a rejtett módon is, de lehetett együtt dolgozni, akikkel össze lehetett fogni, akikkel lehetett szervezni programokat, vagy össze lehetett kapcsolni másokkal, vagy barátságok alakultak ki. És arra jöttem rá, hogy az igazán nagy dolgok azok alulról jövő kezdeményezésből jönnek. Uh-huh. És nem a felsőbb szinten. Lehet, hogy eljuthat majd később a felsőbb szintre is, de hogy mindig annak van ereje, amit a kis emberek kezdeményeznek. A civil emberek.
0: Uh-huh. Ugye nagyon sok mint egyéb kisebb-nagyobb programot, rendezvényt tudnék itt felsorolni, amin sokszor én is részt vettem, amikor éppen engem hívtatok el, vagy engem is elhívtatok, és ott voltam. Legyen az szabadtéri Hanukka ünnepség, legyen az megemlékezés a Városmajorban, a

0: Hippolita barátságának történetét is. Én elmentem erre a konferenciára, ott különböző szemináriumok voltak keresztény témában, és az Avi-nak elmentem az Izrael szemináriumára. És ott a szünetben, az alatt a 5-10 perc alatt én gyorsan elmeséltettem vele ezt a történetet, hazamentem, csináltam egy kis feljegyzést, elraktam majd dossziéba, és gondoltam, hogy majd jó lesz valamire. És akkor most a nyáron, amikor Tihanyba szerveztünk egy imautat, és utána az egyik barátunk, ortodox pap barátunk, Makáriosz atya fölajánlotta, hogy hát milyen jó lenne, ha ő is szervezhetne egy ilyen hasonló szép programot a bolgár templomba.
1: Köszönöm, még csak Makáriosz atyának ugye van egy kápol, nem mint vezet a Váci utcába. Ugye?
0: Mondom... Nem, ő most a bolgároknál van.
1: Jó.
0: Bolgároknál van, és akkor tanakodtunk az Andéval, hogy de kit kéne meghívni, aki, tehát zsidó részről, aki Izraelben él, aki valahogy kapcsolódik Bulgáriához, és akkor felvetettem, hogy hát hívjuk el az Avi Mizrahit, akinek bolgár zsidók a szülei, és aki tudja ezt a szép történetet, na ekkor került elő a régi feljegyzésem.
1: A 11 éves feljegyzés.
0: 11 éves feljegyzés, aha. Igen. És innentől az Andi fogja folytatni.
1: Igen, integetett is Andi, hogy ő szeretné
2: hogy
1: folytatni.
2: Egy pici hátteret adjak ehhez. Azért mentünk el Tihanyba, mert van egy olyan kezdeményezés, aminek mi is egyébként az előbb már említett Péter Hocken katolikus pap az ővele való kapcsolat által ismertük meg. Egy olyan, most már tényleg az egész világ minden kontinensen jelenlévő kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy egyre nagyobb teret hódít az a kereszténységben, hogy kezdik fölismerni azt, hogy igazából tulajdonképpen, amit az előbb is már így előre vetettem egy mondattal, hogy tulajdonképpen minden, ami egy keresztény számára, vagy aki a keresztény számára becses, ami és aki, az a zsidó nép ajándéka a világ számára, és hogy egy ilyen felismerés hullám verése megy egyre nagyobb távolságokat bejárva, hogy hát akkor mi történt? Akkor ezt hogy veszítette el ezt a világos, ma világosnak tűnő megértést a kereszténység a történelme során? És mi is igazából, amit kérdeztél erre, ez tulajdonképpen ez válasz rá, hogy emelkedett a személyes érintettségtől, vagy érdeklődéstől egy sokkal elkötelezettebb, vagy nagyobb szintig ez a munka, vagy hogy vált ez küldetéssé, vagy munkává, hogy ebbe sokat segített a Péter Hocken személye is, és az ő körülötte lévő már felépített ilyen kezdeményezések, amiben bekapcsolódtunk tulajdonképpen.
1: Ugye ez a fontos, hogy Péter Hocken, vagy nem fontos, de ez nem fontos tény, hogy a Péter Hocken idestova 6-7 éve...
2: 5 éve lesz a halálának az évfordulója.
1: És hogy az ő kezdeményezése az tovább nő a halála ellenére.
2: Hát, sőt, talán most...
1: Hatványozódik.
2: Igen. Szóval, hogy ennek a keretében tettük ezt az utat Tihanyba, mert hogy Tihanynak is van egy érdekes története, hogy ugye egyszerre van ott jelen a keleti ortodox kereszténység és a nyugati katolicizmus, és hogy valamiért tényleg ennek az egységnek a békessége lengi át azt a helyet, ami azért érdekes, mert épp az egy nagy egyházszakadás idején ott békességben éltek egymással a kelet-nyugati keresztények. Viszont ezzel a háttérrel, amit itt a zsidó gyökerekhez való visszatérésről mondtam, fogalmazódik az meg, hogy ez az egységkeresés a keresztények között, ez nem fog menni sehogy máshogy, csak úgy, ha mindenki visszatud tekinteni arra a közös tényre, hogy tehát mind egytőről szakadtunk. És csak úgy fognak egymásra is találni a különböző ilyen ökumenikus, vagy mindenféle egység kereső erőfeszítéseknek nem lesz sikere csak akkor, hogyha még mélyebbre tudnak menni, és szembe tudnak azzal a ténnyel nézni, hogy itt minden

0: aki elszakadt ezektől az eredeti gyökerektől.
1: Azok a szakadások könnyen mennek, hogyha már az első szakadás megtörtént, szóval ez egy dominó ez.
0: Abszolút dominó effektus, és visszafele is úgy tudjuk ezt helyrehozni. Tehát ezzel a szellemiséggel mentünk lehet Tihanyba, és ezért merült föl, hogy amikor ennek egy folytatása esetleg lehet a bolgár ortodox templomba, akkor onnan ne hagyjuk már ki ezt az elemet se, hogy a zsidó gyökereknek a jelenlétét hogyan tudjuk képviselni, és így merült fel az Avimir Mizrahi személye szinte természetesen, hogy hopsz, hát, illetve nem természetes, hogy Edith Kének ez beugrott 11 év távlatából, hanem hogy csak hogy érthető legyen, hogy miért kellett erre gondolni egy keresztény egységkereső kezdeményezés után, mert hogy ez nagyon fontos benne, hogy nem lesz másképp egység.
2: Ilyenkor nem csak az a érdekes, hogy ők elmesélnek egy történelmi tényt részletesen, vagy akár megmutatnak egy filmet, hanem az, hogy akár az, hogy találkozik két világ, az, hogy valaki eljön ide mondjuk félelemmel, és utána, amikor megtapasztal itt, szeretetet tapasztal itt Budapesten, akkor feloldódik az a sok szorongás, ami ott van benne. Vagy fölfedezi annak a közegnek, ahol ő soha nem járt, fölfedezi a mélységét. Például most, mert holnap indulnak haza az izraeli barátaink, és elmondták nekünk, hogy hát ők álmodni sem merték, hogy egy ilyen jó lesz, hogy egy zsinagógába ők beszélhetnek a Hunyadik téri zsinagógába, meg a bolgár ortodox templomba. Szóval, hogy igazából nekem ezek az igazi sikerek. Amikor egy teológia nem csak teológia. Amikor életté válik az, amiben hiszünk.
1: Hát most ugye ez a fajta mondatod, ez azért is megint csak egy magyarázatra és egy újabb kimeríthetetlen témához, amiben nem fogunk belemenni most, vezet el minket, hogy hozzá kell fűznöm azt, hogy egy izraeli miért nem merne bemenni egy zsinagógába, hogy ez érthetetlen lesz, hogy muszáj akkor elmondani azt a tényt, hogy azért rettentően nehéz izraeli zsidó körökben, sok esetben a ortodox körökben elmesélni a megmenekülésnek a történetét, mert a szófiai főrabbi messiás zsidóvá vált pont a holokauszt árnyéka előtt érkezett 30-es évek végén. És amiért az ő történetét belengi ez a fajta tény, hogy ő Jézus hívő zsidóvá lett, és így is élte le az életét, hátrálevő életét, de ezáltal hiába volt ő tóratartó zsidó, hiába települt ki Izraelbe, és volt kint nemzeti hős, hogy ő is részt vett a közössége megmentésében. Jézus hívővé válásával egy óriási árnyék vetült rá, amitől egy óriási karriertől el is esett, és őt meghurcolták kint. Úgyhogy ezzel a történetet nagyon nehéz sok esetben, vagy úgy azzal találkoztak az aviék, hogy ezt nagyon nehéz elmesélni vallásosabb zsidó közösségekbe, mert hogy a történetnek van az aspektusa, amit lehetetlen kihagyni. És ezért volt az a bizonyos félsz bennük, hogy nem tudják ezt el, vagy nem hiszik, hogy ezt el tudják mondani a zsinagógában. Innen is folytathatnánk Edith, de hogy még van egy kérdésem, ugye, hogy most elmaradt valami rendezvény a Rumbachban, amit ugye már korábban említett jó barátunkkal, Bánki Miklós együtt szerveztetek, Andi. Ugye ennek is volt egy halvány pót megoldás, amit megint a Hunyadi téri zsinagóga az Ohel Ábrahám fogadott be, de hogy alapvetően mit terveztettek, utolsó pár percben mondani, mit terveztettek, és minek vagyunk mindannyian a várományosai, ami valószínűleg, legalábbis az ígéreteket tekintve, meg fog valósulni egy napon, hogy kik jönnek el, és hogyan, milyen felállásban jönnek el a Rumbachba.
0: Ennyi év alatt nagyon sok kapcsolatunk alakult ki a kereszténységnek azokból a köreiből, akik ezeket a felismeréseket már magukénak mondhatják, vagy végigmentek ezen az úton, hogy van bennük egy meghatottság, hogy ők jöhetnek egy zsinagógába keresztényként azután a 2000 éves negatív múlt után. Az elgondolás az volt, hogy olyan zenei csoportokat hívunk meg,
1: Európa szerte.
0: Európából, akár még Európán túlról is, például Argentinából voltak olyanok, akik érdeklődtek. Az Argentina azért különösen érdekes, mert ott azért nagyon súlyos terhet ró mondjuk az ilyen lelkiismeret, érzékeny lelkiismeretű keresztényekre, hogy nagyon sok nácit befogadott Argentina a holokauszt után. Tehát, hogy olyan keresztényeket szeretnénk meghívni, akik végigmentek a szembenézésnek ezen az útján, és meg tudják ezt fogalmazni, hogy az miért teher neki, mondjuk egy argentin kereszténynek, hogy a saját hazája otthont adott tömegmészárosoknak. És hogy azt szeretnénk, hogy ezek elhangozzanak, és hogy azok a nagyon érett, nagyon letisztult gondolatok nem csak szavak szintjén, hanem zenében, ami túlmegy mindenféle verbális kommunikáció szépségén, nagyságán, ez elhangozhasson. 10-12 országból már várakoztak, hogy jöhessenek, csak hát ez a delta, ez betett ennek. De reméljük, hogy csak ideiglenesen.
1: Van esély, hogy ez 22-ben megvalósul, vagy lehet, hogy mivel annyira ez így föl volt futtatva, lehet, hogy ez csak ilyen több mint egy évet fog csúszni, vagy lehet csak egy évet csúszni.
0: Elég lenne az idő, hogyha ezt mondjuk el tudnánk időben most szervezni, újra hogy kell kezdeni.
1: November decemberre megtörténjen, akkor így rá lehet készülni 10 hónap alatt.
0: Tehát újra kell kezdenünk a beszélgetéseket a Mazsihisz vezetőivel, és nagyon drukkolunk, hogy ők is igazán lássák ennek a nagyon nagy jelentőségét, hogy ez egy ország kereszténységének a közhangulatát tudná esetleg nagyon nagy mértékben jó irányba fordítani.
1: Hát legyen így, reméljük, hogy ez megvalósul. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, Simony Andrának és Lángegynek pedig köszönöm, hogy befáradtatok ide hozzánk beszélgetni, nem utoljára vagytok itt szerintem a Merkava műsorában.
0: Köszönjük a lehetőséget, és reméljük akkor, hogy viszont hallásra.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és örülünk, hogyha tapasztalatainkkal, beszámolóinkkal hozzátehettünk mások szemléletének a formálásához. Viszont hallásra.
1: Mindenki köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő héten. Viszont hallásra.
3: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Az UNESCO 2001-ben felhívást intézett a tagállamokhoz és a civil szervezetekhez, hogy lehetőleg minél többek bevonásával és közreműködésével legyen ünnep a kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Ez a nap alkalom arra, hogy jobban megértsük a kulturális sokszínűségben rejlő értékeket, és ebből adódóan könnyebben tudjanak együtt élni a különböző kultúrák. Kulturális sokszínűségünk az emberiség közös öröksége, ideák és társadalmi megújulásának forrása, amin keresztül nyitunk mások felé, és új gondolkodásmódot hozhatunk létre. A kulturális sokszínűség világnapját a párbeszédért és a fejlődésért az ENSZ és az UNESCO 2002 óta ünnepli minden év május 21-én. A nap lehetőséget teremt arra, hogy elmélyítsük a kulturális sokszínűség értékére vonatkozó ismereteinket, és hogy megtanuljunk jobban együtt élni. Magyar Honvédelem napja. Az 50-es évektől 1991-ig szeptember 29-e volt a fegyveres erők, illetve a Magyar Honvédség napja. 1992-től a Magyar Honvédelem napja május 21-e. A magyar szabadsághoz tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a honvéd sereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján ezen a napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös útonlevés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről, Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszeg, Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Északi a szél, és 20-26 fokunk van. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
1: Én Katona Klaudia.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Malina! Giuseppe Tornatore 2000.

0: kisvárosba érkező káprázatos nőt, Malénát, a férfiak vágyják, a nők irigylik. A 12 éves fiú számára azonban ő a megszállott féloldalassággal imádott legelső szerelem.
1: A méltóságot pedig ott kell visszanyerni, ahol elveszett.
2: A szicíliai kisváros teljes fiúserege ábrándozik, vágyakozik, epekedik, ácsingózik, sóvárog. Mi van még? Veri a nyálát a gyönyörű nőre, a magányos, egyedül maradt, majd megözvegyült gyönyörű nőre, akinek meg kell élnie valahogy, túl kell élnie valahogy, de lehetőség nincsen más, mintha más férfiak gondoskodnak róla, a többi asszony és a teljes fiúsereg ádáz bosszúságára.
0: Mindannyian voltunk először szerelmesek, bár ugye egy nagy vita van köztünk Gyulával, lehet, hogy másokkal is, hogy az egyoldalú szerelem szerelem-e. Szerintem nem.
2: Szerintem igen.
0: Így van. És kinek van, mint mindig igaza?
2: Szerintem
1: a legszebb szerelem.
0: Én ugye inkább vágyakolásnak hívom, vagy megszállottságnak. A nagy részét ilyenkor beleképzeli az ember, és pont ez a 12 éves fiúcska, aki ezt a fantasztikus nőt bámulja a többiekkel együtt a faluban, ő egyetlen egy szót se beszél soha ezzel a nővel, tehát ösmeretségről alig ha beszélgetnénk, a film végén van egy rövid szóváltású.
2: Én egyébként felírtam egy másik első mondatot is, hogy óda a görög vázához, amit mi csodálunk, és mi törünk szilánkokra. Itt fontos azért elmondani, hogy Koltai Lajos az operatőre ennek a Tornatore filmnek.
0: Egyszer elhívhatnánk egy beszélgetésre.
2: Egyrészt a Megáll az időről, meg akár erről a filmről is, mert a Koltai által fényképezett filmeknél döbbenek rá mindig, hogy van a történet, de hogy az még annyira kevés, még fontosak a helyszínek, díszletek, kamerabeállítás, mozgatások, színek, porok, stb., hogy hogyan varázsol ezekből így együtt, vagy ezekhez Koltai egy felejthetetlen szépségű, felejthetetlen hangulatokat. Zárójel, a Megáll az időről is beszélgettünk, ott ugye az az érdekes, hogy ez soha nem lett volna ekkora kultuszfilm, ha nem Koltai Lajos fényképezi. És itt is valami ilyesmit érzünk, hogy azért az, hogy ez ennyire szép film, azért ehhez is kellett Koltai Lajos.
0: Klaut, ezt már régóta megtekintetted ezt a filmet, nélkülünk is. Mi hajtott ehhez az alkotáshoz?
1: Egyrészt Mónika Bellucci. Uh-huh. Szerintem egy végtelenül gyönyörű nőről van szó, illetve...
2: Jogásznak tanult,
1: pontosan.
0: Claudia egyébként vendégünk színésznő és jogász.
1: De mindenképpen érdekelt. Másrészt szerintem ez egy nagyon nagy kultuszfilm, és nagyon érdekelt, hogy pontosan miről szól az alkotás, és vannak kimondottan kiragadott jelenetek, amelyeket így külön-külön is szembe jön velünk a mindennapokban, mint például, amikor Mónika Bellucci a rövid vörös hajával cigarettázik, és az összes férfi odaruhan meggyújtani az ő cigarettáját, és van egyfajta hangulata, és kíváncsi voltam, hogy egyben ez a történet mit mesél el nekünk, és mit mond a mai nap, mit mond a korunk emberének.
0: Pont abban a jelenetben, a vörös jelenetben érdekes, hogy hát egyszerre az az ő leromlása, tehát ott lesz utcanő, ezt jelenti a vörös haj, ugyanakkor valamilyen női öntudatra ébredése is. Addig, mintha ilyen öntudatlanul sétált volna végig a fő utcán, kérdésem azért, hogy lehetséges-e öntudatlanul gyönyörű nőként végig sétálni a fő utcán, miközben téged bámul mindenki, de onnantól kezdve tudatában van a nőiségének, és felvállalja, még ha ez egy mocskos nőiség is akkor.
2: Szerintem ennél a filmnél, ennél mondhatjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy miképpen nézzük. Nyilván minden filmnél, hogy az asztal melyik oldalán szoktunk ülni.
0: Meg hogy mikor nézzük, ugye 2000-es film, és most 2026-ban.
2: Igen, tehát hogy nőztehetetlen kisrácként nézzük, vagy tehetős, sikeres férfiként, vagy gyönyörű, sikeres nőként, vagy kevésbé sikeres nőként. És ezt szerintem alapjában meghatározza, hogy kivel azonosulunk, és hogy főleg szeretni fogjuk ezt az alkotást. Nem?
1: Igen, engem nyomasztott amúgy, miközben néztem a filmet. Volt egy olyan hangulata az egésznek, ahol a végén, tehát a katarzis résznél, mikor meghurcolják Malénát az utcán, majd visszajön a férjével, ugye, és úgymond újra egymásra talál élete szerelmével, mert én úgy gondolom, hogy neki a férje élete szerelme volt, és egyből már is befogadja a társadalom, a
2: biztos,
1: nők.
2: Biztos, hogy befogadják?
0: Én se hittem el.
1: Szerintem
2: meg.
1: Nem.
2: Meg hogy a férjével való egyesülés a fontos, vagy a településsel való egyesülés?
0: Ja, de csúnya vagy.
2: Nem, abszolút nem úgy értettem.
0: Ne, hanem úgy érted.
2: Mert az egyik dolog, hogy a férjével újra kezdi az életét.
0: Igen.
2: Biztos, hogy én nem erre a településre jönnék.
0: Így van, azonnal elköltözni egész Szicíliába.
2: De, és innentől kezdve ez arról szól, hogy én a Maléna 2, hogy utána én hogyan fogok ezen a településen végigmenni, hogyan fogok azon nők szemébe nézni, akik engem ott meglincseltek, és megtéptek, és szanaszéjjel rúgdostak meg, azon férfiak szemébe.
0: Akivel intimen voltam.
2: Vagy akik csak a hátam mögött kibeszéltek, és azt csinálták, amit csináltak, vagy nem álltak ki mellettem. Így értem.
1: Hát lesütött szemmel sétál végig az utcán, de milyen érdekes, nem, hogy a nők, akik meghurcolták, már is nem tekintik őt veszélyesnek.
0: Aha, ez fontos.
1: Amint a férje oldalán jelenik meg, szürkés, hát hogy is mondjam, szinte szürkévé válik az ő személyisége, nem olyan vibráló, mint a film elején. És már is nem félnek tőle a nők, egyből kedvesek lesznek, nyitnak felé, mert már nem veszélyes.
0: Nem veszélyes, de nem csak a férje miatt, tehát hogy foglaltak a vegyértékei remélhetőleg, hanem, hát azt nem akarom mondani, hogy megöregedett, hiszen 27-ből 31 éves lett, de mégis megasszonyosodott, ez lehet, hogy jó szó. Meg tehát másképp néz ki.
2: Meg most már érti a csíziót, tehát hogy beavatták.
1: Hát be.
2: Tehát ez a nő, ez
0: az ügyvédúr vállalta ezt a nemes szerepet?
2: Igen. De nem, tehát, hogy most még itt sem szexuálisan értettem, hanem, hogy innentől kezdve ő egyetlen egy férfira ránéz, annak nagyon rossz vége lesz, és nem fog ránézni senkire. Hogy mondják, van erre egy jó szó? Betörték?
0: Jó, én most már másodszor értelek félre szexuálisan, akkor vágjunk bele a közepébe, tehát a filmben sokáig úgy érezzük, hogy egy ilyen nyálcsorgatás folyik, ahogy te is mondtad. Tehát én elkezdtem unni a 30. percénél, hogy már ötödszörrel sétál végig a főutcán, vagy a kisfiú bámulja őt. Tehát, hogy azon kívül kapunk-e majd valamit, hogy Monica Bellucci, aki tényleg nagyon szép, egyébként vonulni szintén nagyon tud, hiszen előző életében ő manokenként dolgozott, onnan lett színésznő. Szóval, hogy ez a tárgyiasítás jelenik meg a filmben, és akkor, hogy nem túl szexualizált-e végül is, ez a kérdésem, és az is erre mutat, hogy Miramaxék, innen is szeretettel üdvözöljük Harvey Weinsteint, ők 16 percet kivágtak, 108-ból 92 percesre vágták ezt a filmet, és az összes erotikus jelenetet, meg azokat a jeleneteket, amikor ilyen filmekben parodizálja a filmeket, és megmenti a hősnőt, azokat mind kivágták.
2: Egyébként ezeket milyen érzés volt nézni?
1: Az erotikus részeket? Mm-hmm. Hát nekem őszintén szóval gyönyörű. Tehát én nem azt néztem, hogy maga a szexualitás, a kizsákmányolás, a női, tehát a nőiesség, mint tárgyiasítás. Nem ezt néztem, nem így néztem. Számomra nagyon művészi volt az erotikus jelenetek, képei nagyon erotikusak voltak, és nagyon szépek. Például van az a citromos rész, amikor citrommal kenelgeti Monica Bellucci a testét.
2: Készül.
1: Hát igen, de...
2: Ezt most úgy értettem viszont.
1: Igen, de nem tudom, nekem volt egy ilyen áthallás kicsit ilyen, ugye Szicíliában ugye a citrom, azért az ott nagyon kultikus gyümölcsnek számít.
0: Igen, a film végén meg a narancs jön elő.
1: Igen, és hogy nekem ez nagyon, nagyon tetszett.
2: Életem legfinomabb narancsát Szicíliában ettem. Egy platóról véve.
1: Meg én szeretem azt, amikor művészek, alkotók tisztelegnek a női test szépség előtt.
2: Na, de akkor ebbe az irányba menjünk is, mert ugyanakkor egyébként nekem az volt az első érzésem, hogy kicsit Szabival rímelve, hogy ez egy férfi film,
1: az.
2: És gondolkodtam, hogy kell-e ide nő, hogy erről a filmről beszélgessünk, mert ha vágyról szólunk, akkor nem kell nő, a nő az csak egy tárgy, de szerintem ennél sokkal többről szól a film.
0: De én is ismerem azt az érzést, amikor végigmegyek egy falu főutcáján, minden öreg asszony tekintete felé fordul.
1: Jó, de ez egy szatirikus elrajzoltság is.
0: Ó, de szépen mondod.
1: De nem.
2: A paródia. És akkor a másik, amit a férfiak kapcsán én éreztem, hogy olyan, mintha gúnytűznénk belőlük, mintha ez egy paródia lenne. Tehát, hogy ezek nevetséges.
0: Tényleg,
2: mindegyik, tehát az ügyvéd.
0: Akkor csehszlovák szót hoznám be, tehát a Jirzsi Mencel, de mindjárt véd
2: nem,
0: meg.
2: Nem, olyanabb.
0: Még ezek, olyanabb, tehát ez a ilyen.
2: Most nézzük már ezt az ügyvédet.
0: Spejből és hurvinyek szemű figurák, ilyen tényleg elnagyolt, eltorzult, igen, a karikatúrák, a férfiak. Én egyébként mindig szégyeltem volna így megbámulni egy nőt, egyedül is, de különösen, hogy másokkal együtt, tehát szerintem rettenetesen kellemetlen ugyanazt csinálni, mint de mások. Ennyire rabul lenni a, nem tudom, esztétikára.
2: Igen, de van egy ilyen, szerintem ez nem az esztétikáról szól.
0: Nem arról, ezt én valami helyet használtam.
2: De nem, tehát, hogy az, hogy férfiak együtt stírölnek nőket, abban van egy ilyen versengés is.
0: De miért ez egy ilyen
2: az egy norma, és akkor ebbe az irányba is elnézhetnénk, mert hogy a csajok azért nem feltétlen szeretik ezt, amikor ti majdnem mindig az építkezésekről szoktatok beszélni, hogy akkor, amikor füttyögnek utánatok.
1: Hú, én nagyon nem szeretem, de igen, az erő
2: szokott. De nem lehet szeretni.
1: Nem lehet szeretni. Jó, de van az, amikor tényleg kiöltözik az ember lánya, és azért, amikor végig sétál, és elismerő pillantásokat.
0: Visszajelzést kap,
1: és mondjuk nem egy olyan munkástól, aki nem feltétlen tetszik neki, hanem mondjuk tényleg egy olyan férfitől, aki még jóképű is, akkor az jól tud esni.
2: Kivéve a jóképű munkás, aki szépen néz utána.
1: Ez így van, olyan jó is van.
0: Érdekes, itt nem füttyögnek, igaz?
2: Mert jó, de vetkőztetnek a tekintetükkel.
0: Mert volt egy jó barátom, akit te tanítottál, Gyula, a gimnáziumban, lány, és vele erről ez a hogy hívják ezt, catcall, vagy valahogy.
1: Catcall, igen.
0: Igen, tehát, hogy így utánat fütyülnek, és azon, hogy arról kéne dokumentumot, filmet forgatni, hogy ilyenkor oda megy az ember lánya, hogy parancsoljon, mit szeretne, vagy mit akart kifejezni ezzel a füttyögéssel.
1: De az a baj, hogy nem csak
0: vagy
1: füttyögnek.
0: Vagy még proaktívabban.
1: Uh-huh. Nem csak füttyögnek, van, hogy egyszerűen így beszólnak az utcán, jaj, hogy tízzel, ki de csinos vagy, egyelek meg, jaj, egyem az uzádat, és ez sokkal kellemetlenebb.
0: Te nem szeretnéd ki az uzádat.
1: Hát ne egyék meg az uzámat. Tehát, hogy...
2: de, és akkor ennek kapcsán azon gondolkodtam, hogy ezért nagyot változott a világ, és ez szerintem a filmnek a sikerét is beárazza, hogy 2026-ban szabad a férfiak kiválhatják a nőket, ez most én nagyon sarkosan fogalmazom, de hogy mintha ciki lenne, sokszor én azt érzem a nők között forogva, hogy nagyon csínyán kell még beszélni is erről.
0: A visszafogottság öltözthet.
1: Hát én úgy gondolom, hogy szerintem sokkal jobb volt olyan téren régen, hogy a férfiak voltak, a nők meg nők. Én nem szeretem azt, amikor nekünk nőknek kell már körül udvarolni a férfit.
0: Én szeretem.
1: Mondom, itt egy nagyon nagy elrajzoltság van, hogy tényleg ez egy férfi film, és ezzel is érzékeltetni akarja szerintem a rendező, hogy itt nagyon kihangsúlyozza az, hogy egy férfi hogyan bámulja meg a nőt, ahogy sétál, de ezek a mindennapokban nem így fordulnak elő. Én úgy gondolom, hogy szerintem nyugodtan lehetnének a mai napon is a férfiak férfiak, a nők pedig nők, de értem, hogy a feminizmus azért így visszaszorította a férfiakat.
2: Nekem a feminizmus kapcsán az jutott eszembe, hogy azok a feministák, akik lepontozták meg, lehúzták ezt a filmet, azok engem azokra a nőkre emlékeztetnek, akik ott megtépik a Malénát.
0: Igen, előtte pedig irigy tekintetekkel és féltékenyekkel bámulják, meg pletykákat terjesztenek róla. Én még a catcallt befejezem, tehát hogy még proaktívabban is lehet. Hát, hogy bátorkodott utánam fütyülni, ez számomra olyan meggyőzőnek bizonyult, nagyon férfiasnak találom, hogy akkor szeretném folytatni ezt a kapcsolatot, pontosan mit kívánt ezzel kifejezni.
1: Igen, megiszok egy kávét.
0: Beszélgessünk az élet nagy dolgairól.
2: Most én a szépséget azt több irányba kiterjeszteném. Egyrészt a nő azáltal, hogy amiatt, amin keresztül megy, vagy azáltal, ahogy ezt a sorsát így beteljesíti. Ez a szépség, ez átválik fenségessé. A kanti értelemben. Mert hogy ugye...
0: Mármint, hogy
2: a legtöbb ember számára a fenséges az a szépnek egy ilyen felfokozottabb állapota, de hogy a fenségesben benne van ez a félelmetesség. Amikor kiállok a sziklára a köttengerbe, és akkor onnan egyszerre csodálatos, gyönyörű, és a
0: de többi, de le is... mondod, ha jól értem, hogy egy kisfiú szemével látjuk ezt, aki 12 éves, igaz a színész 15 esztendős, de hát 12-től 16-ig kell ábrázolnia, és ez a kisfiú, az fönségesnek látja a nőt, egyetértek
2: vele. De miért, de a sorsát...
0: Mert
2: ez
0: az idegen, mert nem tudja, mi az a nő, tehát hogy egyszerre vonzódik és retteg.
2: Miért, de a szépség az e történet alapján nem veszélyes? Az
0: életveszélyes.
2: Életveszélyes, majd ezt még
0: és fejtegessük. És kiben bízhatunk? Senkiben. Az
2: itt ebben a történetben igazából mindenki lúzer, mindenki vesztes.
0: Részben azért, mert vesztes, itt a második világában.
2: Igen, vesztes a Malina, vesztes a többi nő, vesztes a srác, de lehet, hogy bizonyos értelemben ő nyertes, meg ő többet nem kaphatna, és a férfiak, akik ideig, óráig megkapják a Malinát, ők is vesztesek, mert csak annyira kapják meg csak annyit kapnak belőle, és vesztes a férj. Ha valaki győztes, akkor esetleg ez a fasiszta hatalom, aki háborúsdit játszadozik. Aztán nem sokára ő is vesztes lesz.
0: A film nagy zsenialitása az, hogy olvasható a kisfiú történeteként, és olvasható a nő történeteként. És én mind a két kritikát olvastam, ti is elmondhatjátok a véleményeteket. Az enyém nyilvánvalóan az, hogy mind a kettő érvényes. Tehát ez egy kisfiú felnővés története, és a nő az igazából nem is létezik, az csak egy eszmény, de olvasható ilyen dokuként is, neorealista dokuként is a nő borzalmas tragédiája, és akkor a kisfiú az meg csak egy ilyen egyike a nézőközönségnek.
2: Ez fontos a nőnél. Elkezdtem azon gondolkodni, ez a szépség ez mennyire sokféle, és hogy a Marinánál nem csak esztétikai, női, külsődleges szépség van, hanem van itt egy erkölcsi, etikai szépség is nagyon sokáig.
0: Aztán az bemocskolódik.
2: Igen, de ez fontos, hogy de aztán a női szépsége is bemocskolódik.
0: Igen.
2: Meg van egy sors szépsége is, ami bemocskolódik, de aztán megszépül a filmnek a végére. Most ilyen arisztotelészi értelemben gondoltam az utóbbit. Tehát itt van egy egyedülálló nő, akinek a hős férje távol harcol, aztán kiderül, hogy feláldozta a haza, aztán kiderül, hogy mégse, és ő még az öreg édesapjáról is gondoskodik. Tehát, hogy ennél szebb sors a maga tragédiájával, tehát most itt a sors szépséget ilyen görög tragédiákra vetítve, Antigonéra, Oidipuszra, stb. Másik oldalról meg akkor ez egy sors tragédia, tehát, hogy nem pusztán egy női tragédiát látunk, hanem annál még többet. Egy olyan tragédia, amiből ő nem tud kilépni, neki nincs megoldás, nincs lehetősége, nem? Tehát, hogy vagy éjjel hal, és az édesapja is éjjel hal, vagy egyszerűen a háború amúgy is az embereket lehozza ebbe a primitív állapotba, Szicíliáról ne is beszéljünk, neki ez egy megoldás, hogy akkor így próbál túlélni.
1: Ő sodródik az eseményekkel, és nekem kicsit, miközben néztem a filmet, és így haladtunk előre a történetben, nekem ez a stigmatizálás az, ami mindenképpen megbélyegezte a társadalom, bocsánat, de rossz életű nőnek titulálták, és végül, mint egy önbeteljesítő jóslat, rossz életűvé vált. És ez történik ez a stigmatizálásnál is. Mikor stigmatizálok valakit, vagy megpróbál alkalmazkodni, hogy ne stigmatizáljam, vagy olyanná lesz, mint amit én bélyeget rásütök, mert már nem tud ellene küzdeni.
2: De az a még durvább, hogy ennek a társadalomnak védenie kellene ezt a nőt.
1: De mikor védi? Amikor már ott a férje, és nem veszélyes.
2: Igen, de hogy ez egy tényleg a férje az a hazát, a közösséget védi, a férj távol van, ez a nő rászoruló, és nem védjük meg, hanem épp hogy ezt csinál. Tehát, hogy ez egy rohadt szemét közösségről is szól ez
0: az
2: a film.
0: Fontos szempont, hogy a férje miatt van ő ebben a kisvárosban, ő nem ide tartozik, ő egy idegen, a megérkezésével indít a film, ott egyszerre ráadásul három dolog kezdődik el, megérkezik élete első szerelme a fiúnak, másrészt elkezdődik nem mellesleg a második második világháború, harmadrészt pedig megkapja, és talán ez a legfontosabb, az első kerékpárját.
2: Mindannyiunknak ez a legfontosabb az életében. Így van,
0: de azért is, mert a neorealizmus 1948-ban a Biciklit olvajok című Vittoria de Sica című filmmel kezdődik, ebben van egy utalás, ott ugye ellopják a kerékpárt, itt meg ezzel kerül be, a 12-16 éves fiatalok csoport, ezzel kezdődik a felnővés története.
2: Ő lopta el a kerékpárt.
0: És de... onnantól lehet bámulni a lányokat együtt a férfiakkal.
2: Én Agócs Gergővel beszélgettünk erről, hogy néprajzos szemszögből a bicikli az hogyan változtatja meg a közösséget. Hogy felbukkan a bicikli, és ezek a 13 éves srácok már nem 5 percre távoznak, hanem több órára, vagy szóval ilyen 20 kilométeres távolabbra. Igen. Tehát a közösséget bizonyos értelemben széthasítja a sok kerékpár.
0: Mert nem tudsz utána fütyülni anyaként, hogy itt az ebéd.
2: Igen, igen.
1: Tehát a bicikli tehet mindenről.
0: Így van, ott kezdődött minden rossz, de ebben a filmben is mutat erre. Van egy történelmi háttér, párhuzam, és még több metafora, akkor ez lehet Nagy Pál első tétele.
2: Na,
0: tehát
2: végre.
0: Szóval Olaszország azon belül, különösen Szicília történelme húzódik végig a filmen, és a párhuzamát jelenti a Maléna történetének, vagy fordítva is tudom mondani, a Maléna történetében van kiábrázolva, hogy mások mit tettek Itáliával a világháborúban.
2: De akkor itt belekapcsolódnék ebbe a allegóriába, hogy amikor Malénát megfosztják a szépségétől, az más szempontból meg olyan, mint egy ilyen felszabadulási ünnep, hiszen akkor ért véget a világháború. Hogy minthogyha Maléna szépségében a fasizmust is meg akarnák ollóval szabdalni? Vagy a világháborút?
0: Vagy amikor megerőszakolják, arra feleletül lebombázzák a várost. Tehát van egy ilyen ritmusa a filmnél. Ugye az ügyvéd erőszakolja meg, ami engem különösen megrázott, minden megerőszakolás megráz az ember természetesen, de hogy az ügyvéd az az igazság képviseletére, igazságosság képviseletére szegődik, igaz-e Claudia, és hogy rá volt bízva az ügye, kimentette, kimosdotta, megmentette a nő nevét, és utána megerőszakolja.
2: De nem az ügyvéd van erre, inkább a bíró, nem? Szerintem az ügyvéd az a szimbolikában...
0: Jó, de ki állt az igazsága? Én azért mentem a jogra, meg Claudia is, túl sok filmet néztük, ahol az ügyvéd kiáll az igazságosság mellett, és megvédi.
2: Jó, de szerintem az átlag ember számára az ügyvéd az érdekeknek a képviselője. A bíró az, aki, ha bíró csinálta volna meg a megerőszakolást, az számomra szimbolikában még durvább lenne.
0: Igazad van.
1: Az ügyvéd mindig az ügyfelének az érdekeit képviseli. Hmm.
2: És itt most saját ügyét képviselte.
0: És akkor még az ügynek, akkor már képviselte.
1: Akkor ki kell fizetni.
2: Ez igaz. Engem a film azért fogott meg nagyon, mert hát akár az első gondolatmenetünk, hogy szereleme az egyirányú szerelem, de a másik az, hogy a képzelet, vagy a vágy, és hogy mindig mi lenézzük a képzeletet, meg a vágyat a valósághoz képest, az az igazi, a valóságos szerelem, és így szerintem mindannyiunkban felidézte, hogy lehet, hogy nem, lehet, hogy a vágy meg a képzelet az sokkal, de sokkal több, és ezt külön hálásan köszönjük Koltai Lajosnak, hogy ezt azért tényleg megkapjuk.
1: Nekem amúgy a film egy olyan szép párhuzamot adott azzal, hogy a társadalom egy irigy, egy elnyomó, egy stigmatizáló közösség, míg ott a gyermek, aki egyszerűen isteníti. A legszebb rész, amikor elmegy a templomba nekem, és kéri a szentet, hogy óvd meg, ameddig annyi idős nem leszek, hogy én tudjam őt megóvni. És ez olyan tiszta volt számomra, hogy nem ismeri ezt a nőt, csak távolról csodálja, és mégis ez a legtisztább szeretet szerintem. És a kisfiunk keresztül látjuk ezt.
2: Igazából szokták mondani a szeretetnek a különböző típusait, mindig háromra szűkítik le, de ennél sokkal több van, de akkor ez is egy nagyon fontos.
0: Ez a negyedik?
2: Vagy a 82. De nagyon fontos. Az külön izgalmas lenne, ha már itt vagy Claudia, hogy a nők ezt hasonlóan élik meg ennyi idősen, vagy nagyon másképp?
1: A szerelmet? Mm-hmm.
2: Hasonlóan. Vagy ezt a vágyok, vagy ezt az epekedést.
1: Szerintem ez nem nő és férfi kérdés, hanem az ember kérdés. Szerintem mindannyian ugyanúgy éljük meg, és szerintem egy csodálatos része a szerelemnek, de mondjuk felnőttként is egy ismerkedési folyamatnál, amikor még csak várom, hogy úristen, találkozzak vele, látni fogom ma őt, fog-e írni, fog-e hívni. Szerintem ez egy annyira édes, egy ilyen gyermeki vágy is megjelenik felnőtt korunkban is ilyenkor, és szerintem ez annyira
2: fontos. De nem, ez tényleg fontos, hogy felnőttként is tényleg ugyanezen megyünk keresztül, ha szerelmesek leszünk. Akkor lemegyünk ebbe a gyerekbe, akinek már elfelejtettem a nevét sokszor.
1: Renátóba.
0: Oké, de nem cínikus akarok lenni, és főként magamra mondom, tehát, hogy csomó történetben csodáltam a nőt, hogy milyen Monica Bellucci, aztán amikor megszólalt, akkor látszott, hogy egy idióta barom, vagy sötét, mint az éjszaka. Tehát, hogy sem nagyon sok értelme ennek a vallási áhítatnak nincsen. Bele kell bocsátkozni egy párbeszédbe.
2: Mondja a sok diplomás, sok doktor is Nagy Pál Szabolcs, de azért van egy biológiai része is az
0: micsoda?
2: Életnek.
0: Micsoda? A szerelemnek?
2: És a szerelemnek is. Most más kérdés, hogy a magam környezetében is tudok olyan esetet, amikor mintha ez a párbeszéd, ez nem történt volna meg, csak ez a vágyakozás, vagy csak erre a vágyakozásra épített volna főhősünk, és hát bizonyos értelemben aztán megnehezítette saját sorsát.
0: A film, az a hazaszeretet filmje, ezt most fogalmaztam meg, miközben beszéltünk, tehát a Olaszországhoz, mint nőhöz, mint Malénához tanul meg viszonyulni, és ugye imádkozik érte, hogy óvd meg Istenem, addig, amíg nem tudom én majd megóvni, felnőttként tudjuk megóvni, megszeretni a hazánkat, és ez tulajdonképpen egy ilyen szerelmi vallomás Olaszországhoz is, azon belül Szicíliához, és különösen az utolsó jelenet, amit én nem hiszek el, tehát nem hiszem el, hogy ott maradnak a faluban, csak a hülyék maradnak ott, és nem hiszem el, hogy azok a nők, akik olyan csúnyán bántak ő vele, azok ezentúl madámnak szólítják, én ezt nem hiszem el, olyan értelemben hiszem el, hogy ez a mennyország, tehát ez a helyes hazaszeretet, vagy ez a helyes viszonyulás a szülőföldünkhöz és az otthonunkhoz. Ezt akarta szánkba rágni, vagy ezt akarta elénk rakni. Hogy mondtad az első mondatot, Claudia, a méltóságról, hogy ugyanott, ahol meggyalázzák, ugyanott
1: ahol a méltóságot elveszítetted, ugyanott kell visszaszerezni is.
0: És ez igaz, ez nagyon szép.
1: A méltóságot ott kell visszanyerni, ahol elveszett. Én úgy gondolom, hogy igen.
0: De senki se proféta saját hazájában.
1: Igen, de szerintem, ha valahol megaláztak, ha valahol rútul bántak veled, akkor szerintem jobb visszamenni, nem azt mondom, hogy azonnal, de azért az emberek változnak, érnek, és hogyha visszamennek valahova, akkor...
2: De milyen szerep lehet ez? Hát visszamegyek arra a településre, ki vagyok én ebben a helyzetben, egy az általatok megtépett áldozat, ilyen örök áldozat?
1: Nem, az a nő, aki ezek után is ugyanaz a nő maradt. Tehát, hogy a ti bemocskolásotok rajtam nem fog. Hiszen én ugyanolyan értékes vagyok, bármennyire is el akartok nyomni. Én az az ember vagyok, akit ti el akartatok tiporni, és látsátok, itt vagyok.
0: Meg az az ember, akinek megvannak esetleg a hibái, vagy akit a szükség rákényszerít rossz döntésekre, de mégis én vagyok. Végig csináltam, vége lett a háborúnak, együtt vagyunk a férjemmel.
2: Igen, és akkor még az egy külön fordulat a filmben, spoiler, lohasztás, lankasztás, bágyasztás, hogy a férj ugye távol harcol, meghal, és aztán kiderül, hogy mégsem halt meg. És akkor ezek a fordulatok, ezek tényleg megint csak egy ilyen görög sors tragédiában fordulnak elő, hogy teljesen ki van szolgáltatva a nő teljes sorsa, a, hogy mondják ezt, a moiráknak, hogy mondják a...
0: ja igen, a végzett istennő. Igen, és a görög mitológia nekem is eszembe jutott úgy, hogy olyan, mintha, nem tudom, Pallas Athéné jött volna le a földre. Tehát a film így ábrázolja ezt a félistent, vagy akár istennőt, ilyen érinthetetlenül vonul végig, és úgy is nézünk rá.
1: Van egy jelenet, amikor Renátó azt képzeli, hogy odahívja magához Malena, hogy vegyen neki cigarettát. És ahogy így be van fényképezve az a jelenet, A számomra olyan volt, mintha Szűz Mária nyúlna le, és adná a pénzt. Tehát nekem teljesen Szűz Mária jelent meg az
2: egyébként
1: ő képében ott.
2: Nagyon jót mondasz. Egyrészt a sokféle utalás van, egyrészt a Maléna az a Magdaléna neve, és akkor
0: a bűnbánó.
2: Másrészt meg a rendező, a Tornatore, ő szicíliai. És ha jól vettem ki a szavaidból, Claudia, te jártál már Szicíliában.
1: Igen, én nagyon szeretem Olaszországot.
2: És, de hogy a Szicília az külön egy másféle világ, tehát ha elmegyünk Catániába, akkor ezek az elképesztően számunkra már csicsás barokk paloták, amik omladoznak, és akkor mellette ott van Szirakuza, ahol az ókori görögöktől a punokon át, a normannokon, meg az arabokon túl eljutunk. Szóval, hogy mennyi korszak és mennyi réteg van, kulturálisan feltöltődik az ember, kiegészítve ezt a citrommal és a narancssal, és mellette meg egy csomó ilyen primitív, számunkra primitív jelzés, a levágott fejek, meg az ilyen furcsa babonák.
1: A morfejek, imádom.
2: Ugye? Hát, és akkor...
1: Minél színesebb, annál jobb.
2: És akkor mellette még ez a nagyon erős vallási hagyomány, a Szent Ágota ünnepe, meg igen, a Lucia szokások, körmenetek, stb., amik ilyen fiesztába mennek át. Még valamit akartam mondani, és szerintem Szicíliából ne felejtsük ki, ez a maffia, és hogy ez a maffia hazája is, ami ahogy létrejön az Olaszország, az egységes Olaszország, úgy erősödik meg ilyen feudális hagyományból ez a maffia, és egyébként a Mussolini az majd kiirtja a maffiát, hogy aztán amikor Mussolinit írtják ki, akkor a maffia újra megerősödjön. Tehát, hogy itt van egy ilyen...
0: Még egymást is felfallhatták volna.
2: Így van, de hogy itt a hatalomnak nagyon-nagyon ki van téve Szicília lakossága sokszorosan, ezen érdemes töprengeni.
0: Egy fontos megvitatandó dolog, Monica Bellucci színészi teljesítménye, kérdezem a véleményeteket, azért is, mert mind a kétféle kritikát olvastam róla, van, aki azt írja, hogy fa arccal, egy gesztussal vonulgat balról-jobbra az egész filmben, a másik pedig, hát hasonlót mond, csak pozitívan, tehát, hogy nagyon kevés arcjátékkal, mimikával, de inkább a testtartásával és a jelenlétével iszonyatos sors pillanatokat és érzelmeket kell közölnie, és közöl is.
1: Hát, lehet, hogy meg fognak kövezni ezután a hallgatók, de szerintem Monica Bellucci volt a filmben, és önmagát adta, de szerintem ebben a filmben nem is kellett több, mert ez az ő szépségéről, a női szépségről szólt, arról a hatalomról, amit a szépség tud a mai világban közvetíteni, meg illetve abban a korszakban is. Tehát szerintem a szépség mindig egy hatalom, egy fegyver tud lenni, vagy sajnos, vagy pont amiatt stigmatizálnak téged, mint például tegyük föl egy szép nőt a munkahelyén utálják a kolléganői, vagy csak szimplán butának bélyegzik, mert hogy egy szép nő nem lehet okos. Tehát én úgy gondolom,
0: tehát
1: hogy...
0: Tehát nincsen fordított arányosság.
1: Nincs. De ugye rá is jöttünk az évek során, hogy nem is lehet. De a lényeg az, hogy szerintem Monica Bellucci-nak Monica Bellucci-t kellett játszani, önmagát adnia. Itt szerintem az...
2: Itt 36 éves egyébként?
0: Azt én azt tartom, hogy 27, de akkor
2: tényleg... Hát én úgy tudom, hogy 1964.
0: Jó, de akkor a történetben...
1: A filmben 27 éves.
2: Ja, jó. Igen. És egyébként nekem, én még azon gondolkodtam, hogy nekem azért ez a film a hiányfilmje is. A férj hiánya, a gyerekek hiánya, zárójel a Monica Bellucci-nak következő években fog majd, tudjátok kitől, a világ legcsúnyább férfiától megszületni két gyermek.
1: De milyen gyönyörű gyerekei születtek.
0: Csúnya férfi, egyetértek, de baromi férfiak.
2: Igen.
0: Okay.
2: Ez tök izgalmas. Aztán a támogató közeg hiánya, vagy a béke hiánya. A másik, aminek...
0: Meg hát egy férfi nemzedék hiánya, igen, tehát azokat mind elvitték. Az öreg csávokban
2: bújják. Egyébként ez igaz, hogy ez a 20 és 50 közötti férfiak nem nagyon vannak.
0: Zsuzsanna és a vének történet.
2: Igen. A másik, amin gondolkodtam, nyilván a történelem az megfertőzi az embert, ne foglalkozzatok történelemmel, hogy mi lett volna ezzel a nővel más korokban. Tehát egy nomád világban, magyar eleinknél, mondjuk honfoglalás korában Monica Bellucci-t valószínűleg, amint özvegységre jutott, a levirátus elvei szerint hozzáadták volna a férje öccséhez, fivéréhez. társadalom gondoskodott volna valamiképpen róla, hogy ne maradjon egyedül. Aztán, hogy mely korszakokban jó Monica Bellucci-nak lenni, mondjuk ha Kleopátra vagy ókori Egyiptomban, annak kicsi az esély azért, vagy a római birodalom aranykorában mondjuk udvarhölgyként, esetleg a reneszánsz Itáliában, esetleg Pompadour Markiné vagy a 18. században, de rosszabb is lehet az embernek a sorsa, tehát a középkorban simán boszorkányként elégetnek, ha Monica Bellucci vagy, esetleg egy 16. századi kávinista puritán holland-angol közegben, meg is égethetnek, meg nagyon is rosszul érezheted magad. Minimum levágják a hajadat.
0: Sok nő volt, aki kérdezte, hogy emlékezni fogok ő rájuk, de csak egyetlen egy volt, akit sosem felejtettem el, azt, aki ezt sosem kérdezte. Maléna Giuseppe Tornatore 2000. Ez volt a tekercsis tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
1: Én Katona Klaudia.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Bátorító üzenet azoknak, akik győzni akarnak. Gyakran voltunk már úgy, hogy egy rosszul sikerült nap végén így kiáltottunk fel. Miért van az, hogy ma is vétkeztem? Szeretetlen voltam, gyűlölködő, összeférhetetlen, türelmetlen, megsértettem a hozzám legközelebb állót, pedig nagyon hittem, hogy a nap jól végződik, és mégsem így történt. Mindannyian a bűn által megrontott földön élünk, ezért életünket önmagunkkal vívott szüntelen harc jellemzi. Eszünkkel tudjuk, mi a jó, és a megvalósításkor sokszor kudarcot vallunk. Úgy vagyunk, mint az a gyermek, aki számtalanszor elmondja szüleinek, mától fogva megígérem, mindig jó leszek, és a következő pillanatban talán már el is feledkezik ígéretéről. Olyan probléma ez, ami valamennyiünket érint. Egyetlen próféta, apostol vagy hithős sem állította, hogy bűntelen. János apostol első levelében így fogalmaz. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg. Pál apostol pedig így vall önmagáról. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem. Ezek a kijelentések azt mutatják, hogy a hívők sem mentesek a kísértés alól, hiszen a bűn következtében természetünk annyira legyengült, hogy saját erőnkből képtelenek vagyunk ellenállni a gonosz hatalmának. Az ember a teremtéskor nemes testi és lelki tulajdonságokat kapott alkotójától, de engedetlen

hogy szeretnénk jó lenni, de a kísértés sokszor erősebb nálunk. Tömören benne van az egész emberi élet kulcs problémája, de ugyanakkor megoldást és kivezető utat is mutat. Az apostol, ha kijelentését csak saját tapasztalatára szűkítené le, akkor nem többes számban kezdené önvallomását. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok. Más szóval, a régi emberi természetemet követve élek, kiszolgáltatva a bűnnek. Az itt felvázolt küzdelem annyira jellemzi minden hívő ember életét, hogy bárki elmondhatja magáról ugyanezt. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, nem őszinte. Pál a törvényt, ami lelki, szent, igaz és jó, hasonlítja össze az emberi természettel, ami testi. Ez a szó összefoglalója mindannak, ami bűnös. Ezzel azt állítja, hogy az ember nem helyezheti magát a törvény fölé, ami a mindenható akaratát fejezi ki. A keresztény élet legrejtélyesebb titka, hogy egyrészt szabadok vagyunk a bűntől, és mégis alá vagyunk vetve a kísértéseknek. Ez a kettősség viszont nem jellemzi azokat, akik Isten nélkül élnek. Számukra nem jelent problémát és küzdelmet az, amiről a folytatásban olvasunk. Mert magam sem értem, mit teszek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt cselekszem, amit gyűlölök. Pál azért panaszkodik, hogy önmaga előtt is érthetetlen ez a magatartás. Ami azt bizonyítja, hogy az újjászületett emberre vonatkozik-e belső harc, mert a megtéretlenek élvezetet találnak bűnös cselekedeteikben, ha néha gyötri is őket a lelkiismeret, de nem gyűlölik a rosszat. Amikor arról beszél az apostol, hogy azokat a tetteket, amelyeket a test erőtlensége folytán követel, nem érti, ezzel azt fejezi ki, hogy nem ismeri el magáénak, irtózik tőle. Ha valaki gyűlöli a bűnt, akkor egy nagyon pozitív változás indul el ezáltal benne. Pál a mesterien felépített gondolatsort így folytatja. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, egyetértek a törvénnyel, hogy jó, akkor tehát már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem, vagyis a régi emberi természetemben, hiszen a jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok rá. Hiszen nem a jót cselekszem, amit akarok és szeretnék, hanem a rosszat, amit nem akarok. Megdöbbentő ez az állapot, mintha külön válna az ember akarata és cselekvése. Egyetértünk a törvénnyel, elismerjük, hogy áldást jelent számunkra, utáljuk a bűnt, mégis fogjai vagyunk annak. A keresztény élet tehát állandó hadiállapot, egy egész életen át tartó küzdelem. Nagyszerűen fogalmazza ezt meg Ellen White. Kemény küzdelmek árán érhetjük el a győzelmet. Sohasem tudhatjuk, hogy milyen harc vár ránk holnap. Amíg életünk tart, nincs megállás. Harcot harc után kell vívnunk öröklött hajlamainkkal. De ne gondoljuk azt, hogy jelen hibáinkat nem lehet kijavítani. Csak az lehetetlen, amit nem akarunk. Aki nem akar, az nem is tud győzni. Egyetlen rossz jellemvonás vagy bűnös kívánság, amelyet hosszú időn át ápolunk, rabul tarthat. Amint a példabeszédek könyve 5. fejezetében olvashatjuk. Saját bűnének köteleivel kötöztetik meg a bűnös. Magunk erejéből nem tudunk a kísértésekkel szembeszállni. Egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által győzhetünk. Különben nélküle elveszettek vagyunk. Az ember egyetlen és legfontosabb pozitívuma az akarás, ami az emberi jellem kialakulásában a legfontosabb tényező.

a bűnbeesés alkalmával az ember Sátánnak rendelte alá. Ellenségünk azóta is arra törekszik, hogy saját akaratát vigye véghez romlásunkra. Isten viszont tiszteletben tartja szabad akaratunkat, és azt szeretné, ha őszintén szeretetből szolgálnánk őt, nem kíván tőlünk kierőszakolt engedelmességet, de a választás lehetőségét megadta számunkra. Két hatalom befolyása alatt állunk. Az egyik jóra int és óv, a másik bűnre csábít és elpusztít. A kérdés az, melyiknek engedünk? Annak-e, amely a bűnű rabszolgasságának igájába hajt, vagy annak, aki felszabadít és csupán arra kér, hogy a szeretet a boldogság törvényének életrendje szerint éljünk?

kre benyomásainkra ne hagyatkozzunk, mert azok megbízhatatlanok. Ha akaratunkat Krisztusnak rendeljük alá, akkor erőt nyerünk a bűn elleni küzdelemben. Pál apostol szerint a megtért ember bele van helyezve egy új világba, de még a régiben is él. Helyzetét tehát ez határozza meg. A bűnvilága lefelé húz, rossz hajlamainkat erősíti. Az új világban békesség, szeretet és Szentlélek által való öröm van. Isten lelke naponta figyelmeztet a lelkiismeretünkön keresztül, hogy megértsük a bűn romboló hatását, és vágyat ébreszt a tiszta élet után. Erről olvashatunk a továbbiakban is. De ha azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn, ami nem más, mint céltévesztés. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. A keresztény életnek ez a kettőssége kényszerítette Pált erre a felkiáltásra. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Vagyis, ki szabadít meg engem a régi természetemtől? Az itt előforduló görög kifejezés, a ryomai, elsődleges jelentése, a fuldokló ember segítségére sietni, ezt Károli a szabadítani szóval fordította. Akkor használták, amikor egy katona a fogságba esett, nyomasztó helyzetben lévő bajtársának vészkiáltását meghallva odarohant, és kiragadta az ellenség kezek közül. Pál kétségbeesett kiáltással arra tanít, hogy ne nyugodjunk bele állapotunkba, hanem naponta könyörögjünk segítségért Istenhez.

az apostol reménysugar adtál elénk. Mert van kimenekedés ebből a reménytelennek látszó küzdelemből. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, folytatja. Azért jó lehet az én elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Ez egy ténymegállapítás arra vonatkozóan, hogy nem bízhatjuk el magunkat a megtérésünk után, mert ha elménkkel teljes mértékben Isten törvénye oldalán állunk is, de testünkkel minden jó szándékunk ellenére a bűn törvényéhez vagyunk kötözve. Ezért egy pillanatig sem lehetünk biztonságban Krisztus nélkül, és nem nélkülözhetjük Isten lelkének segítségét. Pál megtalálta a megoldást, ahogy a 8. fejezetben írja. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A győzelem titka Jézusban maradni, hozzá menekülni önmagunk elől, állandó kapcsolatban lenni vele. Az imádság és Isten igényének naponkénti tanulmányozása rendkívül fontos. Minden reggel első dolgunk legyen magunkat Istennek felajánlani, és tőle erőt kérni. Nem kell kétségbe esnünk, mert van kihez meneküljünk oltalomért. Jézus megért és szeret. Adjunk hálát néki és magasztaljuk őt, mert ha mi is akarunk győzni, segítségünkre van, és kiszabadít a bűn fogságából.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: eső felhő nélkül. A mai ige: Prédikátorok 11:3. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Gondolatok az igéről. Akkor hát miért félünk a felhőktől, amelyek most elhomályosítják egünket? Igaz, egy időre eltakarják a napot, de nem oltják ki. Kisüt az nem sokára. Ugyanakkor ezek a sötét felhők telve vannak éltető esővel. Minél feketébbek, annál bőségesebben árad majd belőlük az eső. Hogyan várnánk esőt felhők nélkül? Szenvedéseink eddig még mindig áldást hoztak, és ez ezután is így lesz. Olyanok, mint a tündöklő kegyelem fekete szekerei. A felhők nem sokára kiürítik tartalmukat, és a zsenge palánták örvendeznek majd a jó esőnek. Urunk megszomoríthat bennünket, de nem öl meg haragjában, hanem felüdít irgalmával. Urunk szerelmes levelei gyakran fekete keretes borítékban érkeznek. Szekerei dübörögnek, de jó téteményekkel vannak megrakva. Vesszője szép virágokkal és tápláló gyümölcsökkel teljes. Ezért ne szomorkodjunk, ha jönnek a fellegek, hanem énekeljünk, mert az áprilisi zápor hozza számunkra a május virágait. Ó, Uram, a felhők a te lábod pora. Milyen közel vagy, mikor felhős, sötét a napunk. Szeretetünk megragadt téged, és boldogok vagyunk. Hittel meglátjuk, hogy a felhőkből mindent megelevenítő zápor lesz. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Megtartotta Sárváron missziós napját a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület. Egyházkerületi missziói nappal ünnepelte megalakulásának 450. évfordulóját a nyugati Dunántúli Egyházkerület május 16-án Sárváron, a Nádasdivárban. Közel fél évezred óta nem volt ilyen esemény a kerület életében. A kerek évfordulón együtt adott hálát a Dunántúl evangélikus és református híveinek és pásztorainak közössége. A sárvári várfalán függő emléktáblájuk előtt is fejet hajtottak a nap során az egyházi vezetők. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk. Szombaton sok napsütése van kilátás, felhőkkel, néha esővel, záporral. Északi szél és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Üdvözlünk titeket az Éred Podcast legújabb adásában. Hát olyan nyugodt hangvétellel kezdeni, mindjárt meglátjátok a témánkat. Ugyanis a konfliktusokról szeretnénk beszélni, meg ezeknek a kezeléséről. És nagyon érdekes, hogy ez azért átjárja egy fiatalnak is, vagy egy gyereknek is az életét. Egy tininek is, egy fiatalnak is, és mehetünk egész idős korosztályig, hogy ez előfordul. Na de gyere Márk, ne idealizáljuk itt egymást, beszélgessünk egy kicsit a foci csapatokról, vagy két kedvenc foci csapatról. Én a Real színeiben mozgok, te pedig, ha jól tudom, barszás vagy.
4: Így van.
3: Mi a véleményed róluk?
4: Hát a legjobb, nem mondom, a legjobb csapat, de hogy hát én nagyon szeretem őket már kiskorom óta, és ezért kialakult bennem az, hogy nekik szurkoljak, és ugye a foci is egy nagyon olyan terület, ahol nagyon megjelenik a konfliktus, nagyon érezhető, pláne a stadionokban.
3: Még itt is nem értek veled egyet, nézd meg a Barszát, tehát évek óta bukdácsol, a BL-ben nagyon-nagyon-nagyon gyengék, tehát be se jutnak, most kiestek úgy tudom még az UEFA-ból is, és a Real azért oké, nem nyert bajnokságot, de nézzük milyen szinten.
4: Hát pedig most meg. A Barca nyerte meg azért a bajnokságot, tehát sokat nem tudtam.
3: De a Realnak a legtöbb bajnokok ligája van, tehát bajnokok ligája győzelme, úgyhogy... Na, látod? Milyen könnyen összeakadunk. Tehát, hogy banális dolog, és a nagy foci zurukerek meg mit tesznek? Tehát, hogy külön részek vannak, lekerít a kerítéssel.
4: Fenyegetik is egymást már csak
3: tehát,
4: után.
3: Nagyon brutál dolgok történnek. Na, ott van konfliktus, ugye?
4: Az biztos.
3: Oké. Mielőtt meghatároznánk a konfliktusnak a fogalmát, így előre bocsátólag hadd olvassak fel két ige verset, az egyik a Róma 12-16, egyszerű fordítás. Éljetek egyetértésben és összhangban egymással. Ne legyetek büszkék, hanem az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget. Ne becsüljétek túl magatokat. Nagyon jó. Aztán 18. versben pedig tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Na, határozok már meg, mi az, hogy konfliktus. Mert mondtunk egy esettanulmányt a foci világából, de mondhatnánk az iskolából, mondhatnánk a családon belül, hogy tényleg hol fordulnak elő konfliktusok, még soroljunk már.
4: A konfliktusok azok az élet elejárói. Tehát, hogyha valaki olyan életet akar élni, amiben nincsenek konfliktusok, akkor menjen ki a Holdra, mert ott nem
3: fog senkivel. Olyan
4: temetőben, ott nyugodt élete.
3: Tehát, ahol élet van és mozgás van, ott konfliktus is lesz.
4: Ez az élet elejárója. Tehát ez ellen nincs mit tenni. Arról tudunk mit tenni, hogy mi hogy kezeljük ezeket. Uh-huh. És erről fogunk beszélni.
3: De ez egy jó figyelmeztető már, bocs, hogy a szabadon vágok, és ez egy üzenet is, én ezt kihangsúlyoznám, hogy ne akar olyan életet élni, amiben nincsenek konfliktusok. Erre majd térünk vissza az erre a gondolatra. Na, de határozok meg, mi is az a konfliktus?
4: Hát én nagyon röviden, hogyha egy szinonimát mondanék rá, akkor azt mondanám, hogy megütközés. Tehát én valamit akarok, másik meg valami mást akar. És ez előfordul már a legkisebb kortól, tehát egy pár éves gyereknél is, hogy akar egy játékot, a szülei nem akarja megvenni. Nem akar aludni, a szülei meg azt akar, hogy aludjon. És ez eltorkolhat eléggé odáig, hogy világháborúk alakulnak ki. Egy megütközésből. Mert hogy én valamit akartam, te mást akartál. És ezeknek három fokozatra vontanám fel őket. Van olyan konfliktus, mikor mind a ketten nyertesen jövünk ki. Mikor te megtudtad az én véleményemet, én megtudtam a te véleményedet, és mind a ketten megyünk tovább, úgyhogy
3: ki is egyeztetek.
4: Igen, és gazdagodtunk egy plusz véleménnyel, egy plusz sztorival, nevezük ezt bárhogy. Van olyan, mikor valaki nyer, és valaki veszít. Tehát lehet, hogy te megnyerted a szócsatát, a másik elvesztette, és úgy mentek tovább. És van a legrosszabb helyzet, mikor mind a ketten vesztetek. És úgy gondolom, ilyenek a világháborúk is maga, mert hiába nyeri meg valaki az adott területet, ott sokkal több veszteség van. Az a kérdés, hogy ki az, aki kevesebb veszteséggel megy tovább. Tehát én így látom a konfliktusokat, hogy ott vannak mindenhol, azzal nincs mit tegyünk. Néha ki is tudjuk őket kerülni, hogyha látjuk őket előre, tehát hogy tudom, hogy valakit fölött téged nagyon bosszant, hogy felhozom a focit, akkor nem hozom fel nálad a focit. Ha nem próbálom, burkoltam volna, próbálom kikerülni.
3: Ne törj a másik orral a borsot, ha nem muszáj.
4: Abszolút. De amiről leginkább tehetünk, hogy mi az egésznek a kimenetele. Tehát tudjuk, mikor kell megállt mondani, és hogy mikor nem menjünk már tovább.
3: Na, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Én is visszatérnek, amit mondtál, hogy mi is a konfliktus. Tehát hogy egymással szemben menni, vagy szemben állni, illetve ütközni. Ezt jelenti a konfliktus. És nagyon érdekes, hogy az a baj velünk, hogy mondjuk figyelj meg ezt a barszás reálos dolgot, úgy is elsüthetük volna, hogy te nagyon érvelsz a Barca mellett, én a Reál mellett, és én adott pillanatban bepötszenek ezen. Érzelmileg feldúl, megpiszkál az emóciós egyensúlyomat. És akkor én, mivel érzelmileg feldúlt engem a te véleményed, vagy a te látásod, vagy a hozzáállásod, vagy tudom is én micsoda, vagy hogy gólt rúgtál nekem, vagy hogy nyertetek a röpiben, nagyon érdekes a fiataloknál, tehát hogy, vagy akár időseknél is, hogy játékon is össze tudunk veszni, tehát hogy egy játékban is konfliktusok alakulnak ki, hogy az nem is konfliktus, tehát nem egymással szembe menés, vagy egymással ütközés, hanem csak, hogy az én érzelmi világomat megpiszkáltad, és ezért én szemben akarok venni veled, én úgy érzem, hogy konfliktusban vagyok veled, vagy konfliktusban akarok lenni veled, de az nem konfliktus. A konfliktus az az, hogy ütközünk, szemben állunk egymással. Egyébként természetünkből fakadóan nem egyformán reagálunk a különböző dolgokra. Tehát van, akikre lepereg, van, akit feldúl, van, akit mélyen érint, van, akit kevésbé érint. De úgy gondolom, hogy a kezelés a legfontosabb. Tehát nem élhetünk, nincs ilyen, hogy olyan életet éljek, hogy ne legyen konfliktusok. Én nem is pártolom ezt az elképzelést, hogy úgy élj közösségben, úgy szocializálódj, hogy ne legyenek konfliktusait. Oké, lehetnek konfliktusok, de rendezd ezeket. Nyilván ne azt keresd, hogy az albumedét bottal pitiszkálod, hogy mikor fog már felébredni és megkergetni téged, és hogy ebből a konfliktusból hogyan tudsz kivergődni. Én le tudom úgy élni az életem, hogy soha nem volt részem bunyóban. Tehát, hogy nagyon sok fiatal ennyire keresi, hogy bunyóztunk, jó megvertük, adok én neki. Tehát, mintha keresnénk a konfliktusokat, hogy a konfliktusok kezelésében nagyon fontos az elköteleződés, hogy mennyire áll közel a másik hozzám az elköteleződésnek a mértéke, tehát a feleségemmel, a testvéremmel. Nem szakítom meg a kapcsolatot egy konfliktus miatt, mert nem értettünk egyet abban, hogy mit vacsorázzunk, vagy hogy hova menjünk, vagy hogy hol üljünk. Tehát barányos dolgokon veszünk néha össze. És ha van egy ilyen kötődés, akkor ennek az elköteleződésnek a mértéke, ez meghatározza ennek a kezelési módját, vagy hogy hogyan tudjuk ezt minél jobban kezelni.
4: Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy ez nagyon személytől függő. Tehát vannak, akik nagyon konfliktuskezelőek, és hogyha valami nagyon is bántja őket, magukba szorítják, és nem mondják el világért
3: sem. Áldott jó emberek, igen. Senkivel nincsenek haragban, senkinek, még a lénynek se ártottak. Ezek azok az emberek, de hogy belül mi van bennük, erről senki nem beszél, de külsőleg tényleg, ezek profik a konfliktusok közepette, vagy igen. Hadában.
4: De hogy azt is kell mondjuk, hogy ez a podcast se azért van, hogy mindenkit bátorítsunk a konfliktusra, és amint ezt meghallgattad, menjél és veszel össze
3: valakivel. Hallgassad a végezt az adást, itt nincs a provokálunk, itt nincs a provokálunk.
4: Tehát nem tudom, hogy kell ezt megnevezni, mondanám úgy, hogy konfliktusmenedzsment. Tehát ezt kell nagyon megtanulni, és kicsit kívülről látni a dolgokat, hogy mikor vannak azok a szituációk, mikor oké, most inkább hallgatok, mert tudom, hogy ebből nem fog jól kisülni, meg mikor van az, mikor igenis fel kell álljak az én igazságomért, és ki kell álljak azért. Például, hogyha nagyon sokat elkezdünk vitázni munkatársakkal, barátokkal, akkor egyébként nagyon meghidegül közöttünk a kapcsolat, és jó néha kicsit csendben maradni, jó néha ráhagyni, mert hiába nyertünk meg egy vitát, hogyha ezt az embert elveszítjük.
3: Kell tudni hallgatni, így van. Tehát figyelj, nem minden konfliktust úgy tudunk kezelni, hogy reagálunk. Tehát valamikor a konfliktus úgy oldódik, hogy nem reagálsz, csendben maradsz. Egy podcastunkban beszéltünk erről. Tehát Isten ez ad bölcsességet, vagy adhat bölcsességet, hogy csendben legyél, és kész, befogod, nem reagálsz, nem ütsz vissza, tartsd a másik orszádat is, folytasd.
4: Úgyhogy ez van azoknak az életében, akik nagyon keresik a konfliktusokat. A másik oldalt, akik meg nem konfliktus kezelőek, meg azt kell megtanulják, hogy mikor álljanak ki az igazságokért. Például most, bocsánat, veled például azok, de hogyha a feleségedről mondanak valami rosszat, akkor nem néz ki, hogyha te hallgatsz és bólogatsz rá, hanem kiállsz érte és elmondod, hogy figyelj, ez nem igaz, meg elmondod róla a jó tulajdonságait, hogyha vannak is rosszak. Tehát mind a kettőnek kell fejlődni, bármilyen személyiségtípus is vagy.
3: Így van. Itt én aláhúzom azt is, hogy nagyon értékes gondolatot érintette, hogy nagyon sok emberre jelenlőz, ez főleg az első kategória, akik a konfliktus, az volt az első kategória, bocs, konfliktus kerülők, hogy tehát béke minden áron. Tehát a békesség legyen köztünk, békesség legyen köztünk. Ez tény, Jézus is ezért imádkozott a főpap imájában, hogy egyetértés legyen közöttük, de az olyan egység legyen köztünk, ami a vele és atyával való egységet tükrözi le, ugyanolyan egység, tehát hogy vele vagyok összhangban, nem békesség bármi áron, akár még olyan áron is, hogy az igazat feláldozom. Tehát, hogy a békesség oltárán feláldozom még a keresztény elveimet is. Tehát a legtöbben szinte bármire képesek vagyunk, hogy elkerüljük a konfliktusokat. Ez se jó, ez se jó. Felteszem például azt a kérdést, Márk, beszéltünk már erről, nem a podcastet keretein belül, hogy vajon az előttünk álló generációban miért van annyi kimondatlan, seb és rejtett ellenségeskedés? Hát éppen ezért, mert sejjén vették a hiteles kapcsolatok legalapvetőbb feltételét, hogy őszintessék, hogy rendezzék ezeket a konfliktusokat, amik voltak. És már csak azt eszélt, hogy már nem jelent nekem semmit, nem érdekel, hogy van. Nem hat meg, hogyha valami baj éri, hogy érte kellene imádkozni. Fontos, hogy rendezzük ezeket, hogy ezek később ne legyenek tényleg ilyen eltemetett ellenségeskedések, rejtett ellenségeskedések, meg ilyen sebek, amelyeket cipelünk magunk után.
4: Igen, tehát hiába nyerünk meg egy vitát, hogyha elvesztünk valaki más. És ez a vita, ez lehet sokkal értékesebb, és lehet ez egy kocsi, lehet ez egy örökség, és ilyeneken bújik el az egész. Mert úgy látom, hogy ez a vitatkozás arról szól, hogy neked van egy realitásod, meg nekem van egy realitásom. És az igazi realitás, tehát ahogy élünk, azt hogy próbáljuk átalakítani. És hogyha mind-mind úgy alakítjuk, hogy az nekünk tetsző legyen, akkor az csak a mi kis világunk lesz. És ha mi világunkban élünk, ott nem lesz senki más. Tehát elveszítjük azokat, akik körülöttünk vannak, elveszítjük a szeretteinket, a barátainkat, azokkal, akikkel jobban voltunk. És ezt is mérlegelni kell, hogy vállalom én azt, hogy most meghidegítsem a barátságomat. Nyilván, amelyik barátság egy vita után feloszlik, az nem is volt igazi barátság, de hogyha ezt újra és újra eljátsszuk, akkor annak komoly következményei lehet. És oké, vannak olyan helyzetek, amiket is szívesen felbontunk, például egy ilyen alkalmi közös munka, egy osztálytársal, vagy egy idegennel, egy kollaboráció, tudom is én, de az igazi gondok akkor vannak, mikor egy házastársral tesszük ezt, akitől nem tudunk szabadulni.
3: Egy jó barát.
4: Igen, és elhidegülünk tőle, és eltaszítjuk magunktól, csak azért, hogy a mi világunkat érvényesítsük rá, ő rá, és hogy mindig az én, amit mi akarunk.
3: Ezt úgy hívják, hogy egoizmus, önzőség.
4: Igen, hogy az egésznek az önzőség az alapja.
3: Egyébként azt is meg kell tanulnunk. Tehát úgy gondolom, a konfliktusok kezelésében, a konfliktusok megfelelő menedzsmentében, ahogy mondtad te, ez a fontos, hogy tegyük félre az indulatokat, tegyük félre az érzelmi dolgokat, tehát hogy racionalizáljunk, szeretettel próbáljuk megbeszélni, higgadtan, nem kiabálva, stb. De azt is meg kellene tanulnunk, ha érvelünk valami mellett vagy ellen, az nem azt jelenti, hogy vitatkozunk. Tehát, hogy konfliktusban vagyunk. Tehát ennyire kellene azért életek legyünk. Tehát, hogy bocsi, kimondhatom a véleményem meg az érvelésem, de ez nem azt jelenti, hogy mi vitatkozunk. Apostolok cselekedeteiben is látjuk. Így látták jónak, úgy látták jónak. Erre menjünk, arra menjünk. Vagy amikor összekapnak azon, hogy na most mi legyen a pogány keresztényekkel? Körül kell metélni őket, vagy nem kell körülmetélni őket? És az Abcsel 15.7.11-ben egy kicsit úgy látjuk, mintha Péter és Jakab engedik, hogy egy kicsit menjen a vita, és aztán ők reagálnak, és felállnak, és akkor elmondják a véleményüket. De vita volt, tehát úgy fogalmazott Lukács, hogy vita. Vita volt köztük. A keresztények közt vita volt. Jú, van most keresztények közt vita? Persze, hogy van vita, csak ezek legyenek rendezve. Na azért, hogy a testvérek mennünk el a testvér órára, meg kiül az ebéd, hanem rendezve legyenek a dolgok. Tehát, hogy ne tegyünk úgy, mintha rendezve lenne, ha nincs rendezve. Tehát tényleg legyenek rendezve a dolgok. És a rész második felében 14-21-ig ilyen gyakorlati felszólításokat látunk. Tehát kitől mástól, mint Jakabtól, tudjuk a nagy gyakorlati írót. Az igével érvel, profitai szavakat mond, és ez azt mondja, egyeznek Péternek a tapasztalatával, amiket átét, és aztán én a csúcspont, ez nagyon érdekes, a 28. versben, hát amikor én ezt olvastam, alá is húztam a Bibliában, hogy azt mondja, a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, figyeled? A Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is jónak láttuk. Az lenne a legszuperabb a konfliktusokban, a Szentléleki szóhoz jutna, meglátnánk mi az, amit ő jónak lát, és arra azt mondanánk, hogy igen, na erre megyünk. Lehet, hogy eleinte Márk nem jól mondta el, és indulat volt benne, vagy Lóri, de tényleg, amit ő képviselt, vagy még amit mondott a másik testvér, ez tényleg a Szentlélektől van, és akkor mi is most már ezt jónak látjuk, és erre megyünk. Olyan jó lenne, nem megnünk egy ilyen készség. Csak abban a csapdában is beleszünk, hogyha véletlenül te belevittél valami pátosz, hogy érzelmi dolgot, akkor már ott lehúzzuk azt, hogy jaj, leseperjük az asztalról. Biztos nem jó. Pedig csak lehet csak a csiszolatlanságod miatt valamit hoztál bele, de jót mondtál attól.
4: Igen. És ez teljesen az ellentétje annak, ami az egésznek a tűze, az indítója, az egoizmus, az én. Tehát, hogyha bele kell egyezek abba, hogy a Szentlélek rámutatott arra, hogy az én igazam nem az igazság, és nem arra kell menjünk, akkor tudjak beleegyezni, hogy figyelj, oké, uram, te nyertél. Még akkor is, hogyha ez a Szentlélek valaki más használ fel.
3: Ebben. Igen, mert sokszor azt érezzük, ez van bennünk is, vagy bennem is sokszor az ott, hogy akkor van megoldva egy konfliktus, ha nekem lesz igazam. Nem igaz. Tehát nem. Akkor van megoldva egy konfliktus, ha az megvan oldva. És tényleg a Szentlélek, ahogy jónak látta. Tehát arra az egységre jutunk el. Vagy lehet, hogy bocsánatot kell kérni, és ki kell mondani egy konfliktusnak. Az a megoldás, hogy azt mondja, bocs, itt hibáztam. Itt indulatos voltam. itt nem tudtam magamon uralkodni. Itt bocsáss meg, itt érted? Tehát, hogy bocsánatot kell kérnünk. Beszéltünk arról, hogy mitől alakulnak a konfliktusok, tehát, hogy sokszor magunkat akarjuk igazolni, az önzés, az egoizmusunk, a bukottságunk, a csiszolatlanságunk miatt. Egy kicsit beszélünk már arról, hogy vajon a konfliktusok, mert azt mondtuk, hogy elengedhetetlen feltételi az életünknek, hogy ahol élet van, ott konfliktus is van, akár egy házasságban, akár egy baráti kapcsolatban, testvéri közösségben, ifjúságban, ilyen megdöbbentő, ugye, hogy lehetnek a fiatalok közös játékban, az ifiben lehetnek konfliktusok, hogy ezek az, a fejlődés jelei a kapcsolatainkban, vagy a közösségben, vagy pedig a hanyatlás, hogyha vannak konfliktusok.

0: Maga az lehet jel, hogyha valaki kimeri mondani már az igazságát, mert akkor az eléggé kényelmesen érzi magát egy adott közösségben. Viszont én azt mondanám a fejlődésnek a elejénnek, hogy jelül, ahogy rendezik az egész dolgot. És hogyha már az abcsát említettük, ott is van egy jó példa erre, ott van Pál és Barnabás. Aki azt mondja, Pál, hogy ne vigyük magunkkal Márkot, mert hátráltat minket, Barnabás meg azt mondja, hogy ne vigyük magunkkal Márkot, mert hogy én magammal akarom vinni. És ott se azon kezdtek el vitázni, hogy most mi legyen Márka, nem sorsot húztak, nem megimádkozták, hanem figyelj, oké, te mész Márk nélkül, én megyek Márkkal. És milyen jó lenne, hogy az életben is ezt néznénk, hogy megnéznénk, hogy mi a nagy cél. Mi az, amiért te is küzdesz, meg én is küzdök. És csináljuk azt. Ne azt nézzük, hogy most kellingbe jönni, vagy jó pólóba is jönni, hanem hogy mit akar az Úr üzenni, mit akar ő elérni az életünkben, mit akar a közösségünk életében elérni. És akkor tegyük félre a mi igazságunkat, vagy ami a legjobb, ugye mondtam, ezek a win-win szituációk, hogy te is jól jársz, meg én is jól járok. És vannak ilyen szituációk, és csak kell egy kicsit gondolkodni, kell bölcsnek lenni ilyen szituációkban.
1: Én azt a kulcsszót mondanám, hogy légy formálható. Uh-huh. Tehát enged, hogy formáljon Isten, meg enged, hogy formáljon másik. Vassal formáljon a vasat, egyik ember formálja másikat. Akkor van baj velünk, vezetők esnek ebbe a hibába, akár keresztény vezetőkre gondolunk, vagy cégvezetőkre, hogy csak ők formálhatják a többieket, a beosztottakat, a báránykákat. Nem igaz.
0: Két irányú.
1: Nem igaz. Nem. Így van. Tehát mi vagyunk Krisztus nyája, és formáljuk egymást. Hatással vagyunk egymásra. Erről beszél a példaszélkönyve. Illetve én olvastam egy könyvben, hogy azt mondja a szerző, hogy óvakodjunk a konfliktus kerülő magatartástól. Az igaz és tartalmas, örömteli kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen az őszintesség. És azt mondja, a néhai konfliktusok és nézeteltérések nem hátráltatják a kapcsolatot, a problémákkal való szembenézés és egymás megértésére való törekvés elmélyíti a kapcsolatot. Tehát adódik egy probléma a közösségben, köztünk, velünk, egymással, ezzel szembenézünk, megnézünk. Na miért van ez a probléma? És törekszünk arra, hogy ezt megértsük, megoldjuk, akkor ez elmélyíti kapcsolatot. Ha még úgy teszünk, minden rendben közöttünk van, áldott légkör van a mi gyülekezetünkben, a mi ifjúságunkban, a mi baráti kapcsolatunkban, a mi házasságunkban. Hogy... Tehát az úgy teszünk, mintha, az nem megoldás. Az a megoldás, amikor kimerjük mondani, mi a valóság. És ezzel szembenézünk, és engedjük, hogy megint bejön a Szentlélek, hogyan látja jónak, hogy hogyan rendezzük ezt, hogyan formálódjak én, hogyan formálódjon a másik.
0: Meg nincsen tapasztalatom bennetek, gondolom ezért is mondják azt, hogy egy olyan házassággal még nem vitatkoztak, még nem veszekedtek, ez nem egy jó házasság. Mert igen. Ki kell mond a véleményed?
1: Én annyira nehezen tudok reagálni erre, amikor megkérdezek egy fiatal házas, hogy és az elmúlt egy olyan vitatkozik, hogy nem, köztünk nincs vita. Minden, tehát le a kalapa, komolyan le a kalapa, de vannak bizonyos trénerek, akik megkérdezik, hogy szoktatok egymással beszélgetni, kommunikálni. Tehát...
0: De miért van ez? Tulajdonképpen miért nem fontos, hogy egy házasságban, hogy bárhol vitatkozzunk? Főleg házasságban.
1: Nem fontos. Tehát én nem azt mondom, fontos. Én úgy tapasztalom, meg ezt látom, hogy amikor két különböző természet összekerül, azok csiszolódnak egymáshoz. Tehát nekünk sem már olyan jellegű konfliktusaink vannak a feleségem, mint amelyek voltak a házasságunk első évében. Ezt is akartam mondani az előbb, hogy azért, tehát ezt meg kell vizsgálnunk, hogy van-e fejlődés a konfliktus menedzsmentünkben. Hogy oké, legutóbb összevesztem a srácokkal a fociban, mert miért nyertek ők, lehet, hogy 10-szer is, de 11-re már nem fogok. Vagy hogy többször előfordul az, hogy nem vitatkozok velük, hanem tudok engedni, vagy tudok örülni a másik sikerének, hogy ebben legyen előre haladás. De a különbségek miatt van szerintem visszatérve a kérdésedbe. Na, hogyan lehet rendezni a konfliktusokat? Erről még egy kicsit beszélgessünk, mielőtt zárjuk ezt a podcastet, meg ezt a beszélgetést.
0: Hogyha semmi esetre se tudunk kompromisszumot találni, akkor, ahogy említettük, az korábban is jó, a kicsit lehiggadunk. Én például mindenféleképp kell ráaludjak egyet. Tehát, hogyha hirtelen feljön, akkor azt néha úgy is tudom értelmezni, mint egy személyes támadás, hogy velem nincs megelégedve, vagy, de tényleg az ember csak segíteni akar. És miután ez megtörtént, miután lehiggadtam, összettem a gondolataimat, utána jó, hogyha ezt megbeszéljük. De hogyha meg egy olyan embertől rá csiszolódok így, akivel nem vagyok olyan jóba, akkor szeretek időt tölteni vele. És ezt szeretem is alkalmazni, hogy azokat az emberekre, akikről általában rossz véleményem van, töltsek egy kis időt velük, mert akkor találunk ki közös pontokat az életünkbe, és nem csak a rosszat látjuk egymást, mert hogyha te, nem tudom, mindig csak konfliktusokkal jössz elém, hogy mindig csak azt mondod, hogy te ez nem jó, az nem jó, akkor az nem fog vezetni sehova. Tehát meg kell találni a közös célt, ahogy volt Pál és Barnabás példájában is, meg volt a közös cél, az, hogy hirdessék az evangéliumot. És a mi életünkben is, hogyha ez megvan, akkor sokkal könnyebb rendezni. De említettem azt egy korábbi podcastben is, hogy meg kell hallgatni a másnak a véleményét. Tehát fogadjuk azt, hogy nem csak a mi igazságunk van, hanem másnak is lehet egy vagy igazsága, vagy véleménye. És azt mindenféleképp hallgassuk meg, és miután elmondta, mérlegeljünk, hogy most kinek van igaza, kinek kell tennie, ki az, aki olyan elvekhez ragaszkodik, amik igazából nem is valósak. És hogyha ezek megtörténtek, akkor próbáljunk meg lecsiszolni magunkból. Ami mondva nagyon könnyű, de valóságban nehéz.
1: Meg is lehet. Figyelj, én nekem szoktak konfliktusaim lenni, de én úgy érzem, hogy rendezett kapcsolatokban élek. Tehát, hogy nem tartom meg a konfliktusokat. Én nem bírok úgy élni, hogy konfliktusban maradjak valakivel. Ettől független biztos vannak olyan emberek az életemben, akik ha fejreállok is, vagy bármit teszek, akkor is bajuk lesz velem. Ez más kérdés, mert mindjárt ki fogunk erre talán térni, de maradjunk itt a központi kérdésen, amit mondtam, hogy hogyan lehet ezeket helyesen rendezni. Az egyik az, hogy tényleg meg kell bocsájtani. Meg kell bocsájtani. Vagy bocsánatot kérni.
0: Igen.
1: Tehát meg kell tanulnunk engedni. Sokkal kevesebb konfliktusunk lesz, mint ahogy te is mondtad, ha engedünk. Tehát engedünk a másiknak. Engedjük, hogy beszéljen, engedjük, hogy mondja, engedjük, hogy kifejtse a véleményét. Engedünk abból, amiből engedhetünk most. Bocsi. Tehát milyen károm származik abból, hogy engedem neked, hogy te képviseld azt a véleményt, hogy a Barcelona sokkal jobb csapat, mint a Real Madrid. Hol érint ez bennünket? Tehát, hogy most emiatt legyen rossz kapcsolatunk, és akkor mától kezdve nem podcastezünk együtt már. Tehát, hogy banális dolgokon akad össze néha bajszunk, és tartjuk, ragaszkodunk az igazságunkhoz, mert én reálos vagyok, te pedig barcelonás vagy. Tehát, hogy engedjünk. Olyan korban élünk, amikor nem divat ez az alázat, a másik előnyben részesítése. Ezt egy divatos dologgá kell tegyük az életünkbe, hogy megalázkodni, előnyben részesíteni másokat. Oké, legyen úgy. És egyébként a legbiztosabb jelennek, hogy Isten munkálkodik egy ember élet, amikor ki tudja mondani, hogy vétkeztem. Tehát, hogy ez is fontos, hogy akiket megbántottam a konfliktusban, akiknek fájdalmat okoztam, akikkel konfliktusban vagyok, azoktól kérek bocsánatot. Erről beszél az ige is. Eszedbe jut? Menjél, rendezzed. Mondjam, mert rajtad áll, tehát tényleg rendezzed. Ha nem tartjuk értékesnek a bűnbánatot, akkor sötétségben vagyunk. Tehát, hogy nem bánjuk meg, amiket nem csak Isten ellen vétkezünk, ez legyen világos számunkra, hanem egymás ellen vétkezünk, és meg bocsánatot kell kérnünk, rendeznünk kell ezeket a dolgokat.
0: Sőt, egy ilyen bocsánatkérés után egy kapcsolatok sokkal megerősödnek.
1: Így van.
0: Tehát,
1: így
0: hogyha hozzám odajön egy bármilyen vezető, tehát például, amikor a főnököm bocsánatot kért tőlem, akkor látom, hogy igen, ő tényleg ember. Meg ő nem csak dirigálni akar, hanem ő tud velem azonosulni, és tudja, hogyha engem megbántott, tudja, hogyha esetleg nem volt igaza, és ezek után én is teljesen másképp tekintek rá. Meg gondolom, hogy ez a konfliktus kezelés, mert mikor kell elhagyni, idővel sokkal könnyebben jön. Tehát mondjuk egy idős ember nem annyira forró fejű, mint egy fiatal, ugye ez egyértelmű. És Keanu Reeves mondta egy interjújában, hogy most aznak olyan pont vagyok az életemnek, hogy azt mondod nekem, hogy 2 + 2 az ott, akkor én ezt elfogadom. És ezt is hogy meg kell tenni, hogy mondtad a Barszás példánál is, hogy azt mondod, hogy a Barsza jobb, legyen jobb, hát kit érdekel? Inkább elvesztek egy csatát, mint hogy elveszítsem a barátomat, vagy hogy elveszítsem azt, hogy azt akarjam, hogy te rosszat gondolsz rólam.
1: Nyilván ezek az ilyen banális dolgok, de vannak nagyon fontos értékek, amikor nem engedem, hogy meggyalázzák Isten, vagy olyat mondanak, ahol nem tűrök, tehát ahol nincs kompromisszum, ahol nem engedek ebből, és azt mondom, figyelj, drága barátom, megértettem a véleményed, én nem ezt képviselem, kérlek ezt itt, és most fejezzük be, mert sért engem, sért az én Istenem, stb. Azt mondtuk és kihangsúlyoztuk, hogy bocsánatot kell kérni. Vajon mindent meg lehet bocsátani? Meg jogom van el megsértődni. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy érted, hogy kérjünk bocsánatot azoktól, akik megsértettünk, tehát meg lehet mindent bocsátani? Meg jogom van el megsértődni?
0: Ha már egy ember felajánlja az ő bocsánat kérését, tehát bocsánat kér, akkor alászkodjunk meg mi is annyira. Tehát ne mindig tartsuk a mellünket, megverjük a mellünket, hát, hogy mi mekkora emberek vagyunk, hogy mi, ha nem, tényleg bocsásson meg az embereknek, és ne csak úgy, mint az oviba, hogy fogjatok kezet, most jobbak kell lenni, hanem tényleg bocsássunk meg, és mi kérünk bocsánatot, mert biztos vétkeztünk mi is. Ha csak rosszat gondoltunk róla, ha csak indulatosan beszéltünk, akkor az azt jelenti, hogy mi is követtünk el bűnt, és kérünk bocsánatot.
1: Krisztus meghalt minden bűnért. Tehát ő, ha megbocsájtott, meghalt azért annak az embernek a vétkeimért, velem szemben követett el, akkor ne legyek nagyobb, mint Istennek az áldozata, és mondjam, Uram, ha te megbocsájtott, akkor én is meg kell tudjak bocsátani.
0: És az ilyeneket meg ne húzzuk el túl sokáig. Ugye a Biblia is írja, hogy ne menjen nap a ti haragotokkal. Tehát, hogyha tudod, hogy mit kell tegyél, tudod, hogy bocsánatot kell kérjél tőle, akkor menj oda és kérjél bocsánatot tőle.
1: Hív fel, rendezd. Igen. Van. Nagyon sokáig tudjuk ezt alkalmazni a feleségem, hogy nem feküdtünk úgy le, nem tértünk úgy nyugóra, hogy nyitott konfliktusra. Azt hiszem, egyszer vagy kétszer fordult elő, amikor annyira parázsolt a vita, hogy reggeli kellett ráaludni egyet, hogy reggel bocsánat kérünk, de olyan, hogy 2 napig tartson, hála Istennek nem volt. De ez bármilyen kapcsolatban igaz kell legyen, hogy igyekezzünk el rendezni. Szoktak ilyet is mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ez hamis. Tehát kell tudni felejteni is. Kell tudni, mert az azt jelenti, hogy cipelem a sebét, cipelem a fájdalmat, megbocsátok neked, de jaj, de te úgy oda pörköltél nekem, meg te olyan voltál, meg ilyen vagy, meg úgy éreztem, hogy ez nagyon haragít. És visszatér arra, hogy jogunkban áll megsértődni. Most mi az, amit tehet az ember, hogy én nekem jogomban áll megsértődjek? Tehát én próbálok úgy hozzáállni az élethez, hogy én tényleg bukott vagyok, és okozhatok fájdalmat, ráléphetek a tyúk szemedre, Márk. De most én, hogy olyan emberekkel vegyem állandóan körbe magam, akik soha nem lépnek a tyúk szemedre, szerintem ez utópia. És akkor ilyen szempontból azt mondom, hogy nem áll jogom a megsértődni se. Hát Krisztus meghalt azért a csetlésért, botlásáért, amit ő elkövetett velem szembe, vagy úgy érzem, hogy elkövetett velem szembe. Mert nagyon sokszor nem is akart semmi sértőt mondani a másik, csak mondta, és akkor én bepipultam ezen, megsértődtem ezen.
0: Tulajdonképpen az ilyen rendezetlen kapcsolatok is terhek a méretünkbe. Úgy gondoljuk, és a haragot úgy kell elképzelni, mint egy méreg, amit mi iszunk, és azt hiszem, hogy a másik fog meghalni tőle. Pedig nem, hogy minél többet haragszok, minél többet kibeszélem a másikat, minél többet táplálom ezt a rossz tüzet, annál rosszabb lesz nekem. És valaki ezt a rendezetlen kapcsolatokat úgy szemléltette, hogy minden egyes emberért, akire haragudott, tartott magánál egy követ. És egyszer, és mindenhol magával vitte, és ott volt egy zsákba 5-10-15 kő. És egyszer repültek is valahova, és leállították, hogy figyelj, túl nehéz a táska, de valamit ki kell tegyél belőle. És a köveket ott hagyta. Tehát akkor se tette ki, mert ragaszkodott azért ehhez a gyakorlathoz. És kirakott mást. És egyszer mind mentek, és csak ezt vette észre rajta a pásztor, hogy fogja és kidobja a köveket, és akkor sikerült igazán megbocsátania. És mi is ilyenek vagyunk, hogy hordozzuk magunkkal, cipeljük ezeket a fölösleges terheket. Kibeszéljük, ott van a gyűlölet bennünk, és ez magunkra nézve se jó, mert bűn, hogyha tartjuk a haragot, és mások se szeretik hallgatni azt, hogy mi hogy plegykálkodunk, hogy panaszkodunk másokról.
1: Iszonyat mennyire le tudja terhelni az embert. Márki, én ismerek olyanokat, akik nem bocsátottak meg, akik konfliktusban maradtak, hogy mennyire megbénítja a lelki életüket, elveszi az életörömüket, meg tudnak keseredni, akik állandóan ciperik ezt a sérelmet, vagy a rendezetlen konfliktusoknak a következmény borza, és egy közösséget is, tehát megmérgez egy közösséget. Tehát ha akarjuk, hogy felüljön az ifjúságunk, felüljenek a közösségünk, felüljenek a családjaink, felüljenek a baráti kapcsolatunk, rendezett kapcsolatok kell legyenek. Semmilyen kompromisszum nem tűr, rendezett kapcsolatok. De az nem azt jelenti, hogy én vagyok, aki diktálok, és mindenki hozzám rendeződik, hanem Isten rendezzen bennünket, megint bejön az, ahogy a Szentlélek jónak látta. Tehát, hogy engedjük, hogy Isten lelke munkálkodjon közöttünk, és rendezzük ezeket a dolgokat, vagy rendeződjenek ezek a dolgok köztünk.

0: Na mi van akkor, hogyha elmész, bocsánatot kérsz, próbálod rendezni a konfliktust, és az illető nem akarja, vagy nem ismeri be a hibáit. Nem akarja veled rendezni, nem fogadja bocsánatkérésedet. Mi van ilyenkor? Akkor te konfliktusban maradtál? Nem rendezted? Mit tettél? Hogy hogyan állják ehhez?
1: Hát nem tudom, csak a Biblia jut eszembe, amit Biblia mond, hogy
0: ez a legjobb válasz.
1: Ha ketten nem értenek egyet, akkor hozz be egy harmadik szemét, és legyen ő a tanú, vagy hozzá be két szemét, aki ott van, és mind a ketten elmondjátok. Tehát az a kívülálló személy lássa az éremnek mind a két oldalát, és ne olyan bírót hív el, aki a te oldaladra fúj, aki korrupt, hanem egy olyan embert, aki tényleg bölcs, pásztor a legjobb opció erre nyilván, és rendezzétek úgy a kapcsolatot, hogy beszéltek meg úgy, és az a legjobb, hogyha végén tényleg tudtok imádkozni azért, hogy tegyétek le, és ne legyenek utána se szurkálódások, hogy hát már pedig ezt mondtam, vagy visszahozzátok, hanem ami rendezve volt, az maradjon is rendezve.
0: Én is így látom, ezeket a fokozatokat kell követni, tehát négy szem közt, aztán bevonva egy testvért, és így tovább menni, és akár a gyülekezet elé is vinni a dolgot, hogyha annyira meghatározó. Most nyilván ilyet nem hiszem, hogy a gyülekezet elé kell vinni, hogy a parkolóban kikarcolta meg a kocsimat, mert nem tudok rájönni sehogy, és ez akkor itt magadban kell rendezni ezt a feldúlt lelki állapotot. Illetve még azt azért mondanám már, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy rendezni akar. Tehát önmagadért felelsz. Én nem felelek a másikért. Az más kérdés, hogy belekerültem konfliktusba vele, mikor Isten lelke erre rávilágított, hogy hol hibáztam, én bocsánatot kérek, elmondom neki, és ha ő nem fogadja, bocsi, ez az ő magánügye. Vagy ha tagadja, tehát hogy nem akarja rendezni, rávilágítottál, hogy mi itt a valós dolog, vagy rávilágított valaki az a harmadik személy, a negyedik személy, és ő csak hazugságban marad, sötétségben marad, akkor én úgy gondolom, hogy az fel vagy szabadulva. Tehát, hogy te bocsánatot kértél, akartad, Isten előtt elrendezted, és ő mégsem akar ezt fogadni, tehát nincs mit tegyél. Tehát tényleg részedről szabad, és azt mondod, figyelj, teljes mértékben megbocsátottam neked, nem haragszok rád, bezzeg, én még élek, nem felejtem, amit tettél velem, vagy mondtál nekem, vagy tagadja, tehát, hogy nem fogadja, hogy ő volt a ludas, ő hibázott abban a dologban, hogy ilyenkor be kell ismernünk, hogy sajnos nem mindenkit ér utól Istennek a lelke, a vizsgáló lelke, és nem enged ennek. Imádkozunk érte, hogy engedjen meg, ismerje ezt be. Tehát, hogy jusson bűnbánatra valóban. Valaki egyszer azt mondta, hogy az új élet mindig a tudatos bűnbánat és az öntudatlan szentség bizonyítja, nem pedig fordítva. Hogy tudatos szentség és öntudatlan bűnbánat. Tehát tudatos bűnbánat, hogy Uram, megint vétkeztem, ellened vétkeztem a barátom ellen, a barátnőm ellen, a pásztorom ellen, az ifjúsági társam ellen, stb. És az öntudatlan szentség, nem pedig fordítva. Mi olyan sokszor van tudatosak, hogy milyen szentek vagyunk, hányszor járunk imázva, milyen szolgáltat vállalunk, hány beosztottunk van, stb. És öntudatlan bennünk a bűnbánat. Tehát én ismerek olyan hívő embereket, most vezetőkre is gondolok akár, akiket nem is tudom, mikor hallottam utoljára bocsánatot kérni, vagy nem hallottam soha. És bocsánat, annyira nem látom tökéletesnek őket. Tehát, hogy kell ennyi alázat bennünk legyen, hogy ha megsértettelek, megbántottalak, akkor kérlek, bocsáss meg. Vagy úgy érzem, van valami bajod velem, mondd el, mi az, amivel én fájdalmat okoztam neked. És elmondja, és akkor mondd, ne haragudj, nem azt akartam. Vagy bocsáss meg, tényleg ott undokul viselkedtem vele. Tehát, hogy akarjuk rendezni, legyen bennünk ennyi alázat.
1: Igen. És ezt nem azért kell tenni, mert mi mondjuk, hanem azért, mert a Biblia mondja, hogy tűrjetek egymás szeretettel, meg írja, hogy áldottak azok, akik békét teremtenek.
0: Amikkel kezdtem az igék, vagy a mi atyánk. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát, hogy annyi minden megbocsátott nekünk az Atya Isten, mi ne bocsássunk meg egymásnak. Tehát nem győzöm ezt hangsúlyozni, már sokkal jobb rendezett kapcsolatokban élni, mint rendezetlen kapcsolatokban. Rendezetlenség lesz köztünk, mert bukottak vagyunk, meg jön az ámító és becsap bennünket, de van egy Istenünk, aki a rendnek az Istene, és rendet tud teremteni a kapcsolatainkban. Én hiszem azt, hogy a családjainkban is, a baráti kapcsolatainkban is, az ifjúságainkban is, a gyülekezeteinkben is. És ne elégedjünk meg azzal, mintha úgy teszünk, mintha rend lenne, pedig nincs rend. A szőnyeg alá sepertük a dolgokat. Tényleg legyen kiporszívózva, legyen lepókhálózva. A fiókokban is legyen rend. Engedjük, hogy Isten szépen lassan rendet rakjon. Ő a legjobb takarító. És az én életemben kell először takarítson, aztán a tiédbe. Csak mindig azt hiszük, hogy na, hát a tiédbe, ott takarítson, mert itt azért rend van.
1: Igen. Hát úgy gondolom, ez nagyon jó végszója ennek a podcastnek.
0: Volt már köztünk konfliktus már?
1: Persze, hogy volt.
0: Ugye? De nem azon volt konfliktus, hogy most megüljünk valakit, mert ne üljünk meg valakit, tehát nem ilyen brutál, bibliaellenes dolgon, hanem ja, banális dolgokon.
1: Persze.
0: Volt konfliktusunk, rendeztük?
1: Igen,
0: rendeztük.
1: Itt vagyunk most is, beszélgetünk. Itt vagyunk
0: most is, békességen köztünk, meg is tudjuk egymást ölelni, akár kamerák előtt. Tehát ez a fontos, hogy rendezzük. És igen. Én erre hívom a hallgatókat, meg ahogy követek bennünket, hogy ne ijedjünk meg a konfliktusoktól. Ismerjük, amikor hibáztunk. Rendezzük, és engedjük, hogy a Szentlélek Isten legyen az, aki takarít, aki jónak lát, és arra azt mondom, hogy Uram, mi is jónak látjuk. Én ezt mondanám egy végszóként. Te?
1: Hát én csak azt tudom mondani, hogy hallgassunk a Bibliára, mert sokkal régebben van, mint mi voltunk, és sokkal nagyobb bölcsesség rejlik benne, mint magunkba, és parancsként mondja, hogy szeressük egymást, és rendezzük a konfliktusokat. Tehát, hogyha nekünk nem is hisztek, ne is higgyetek mindenben, vizsgáljátok meg az ige alapján, és az igét olvassátok, és ott tisztán kimondja, hogy mit kell tegyünk.
0: Legyenek őszinte rendezett kapcsolataink.
1: Így van.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok.
1: Sziasztok.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hagyd abba önmagad ítélkedését és értékelgetését. Ez nem a te dolgod. És legfőképpen szűnj meg másokhoz hasonlítgatni magadat. Ettől vagy büszkeség, vagy kisebb rendűségi érzés támad benned, időnként pedig a kettő keveréke. Mindegyik gyermekemet saját, személyre szabott útján vezetem. Az összehasonlítgatás helytelen és értelmetlen. Ne rossz helyeken keresd a helyeslést. Ne a saját értékítéleteidben vagy a másokéiban. A valódi helyeslés egyedüli forrása az én feltétel nélküli szeretetem. Sok hívő olyan bírónak tekint, akinek lehetetlen a tetszését elnyerni. Aki dühösen keresi a hibáikat, meg a kudarcaikat. Pedig semmi sem áll távolabb az igazságtól. Én meghaltam a bűneidért, hogy üdvösségem ruháiba öltöztethesselek. Én így látlak téged. Ékesen ragyogsz igazságom palástjában. Fenyítésem soha nem haragból vagy undorból történik, hanem hogy felkészítselek arra, hogy egy egész örökké valóságban színről színre való közösségben legyél velem. Merülj el a szerető jelenlétemben. Légy nyitott az én helyeslésemre, ami folyamatosan árad a kegyelem trónjától.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Lukács 6.37, János 3.16-17, Ézsaiás 61.10, Példabeszédek 3.11-12.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át. Sokak szerint ez vágyálom csupán, de a valóság korán sem ilyen idilli, sőt, nagyon is kiábrándító. Ez sajnos, ha szétnézünk, igaz is. Hiszen nagyon sok házasság válással végződik, és még azok a párok se működnek sok esetben jól, melyek együtt maradnak. Hogy mennyire szomorú a helyzet, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a száraz, tényszerű adatok, melyek megtalálhatóak a Központi Statisztikai Hivatal honlapján. Ha összehasonlítom az adott évben megkötött házasságok számát a válások számával, akkor a 2010-es évek voltak a legelkeserítőbbek, mert ebben az időszakban durván három házasság kötésre két válás jutott. Például 2010-ben 35.500 házasságot kötöttek körülbelül, és majdnem 24.000 házasságot bontottak fel. Innentől kezdve mindkét mutatóban változás figyelhető meg, hiszen nőtt a házasságkötések száma, és ezzel egy időben csökkent a válások száma. A legjobb aránya 2020-as évben volt, amikor is négy házasságkötésre kevesebb, mint egy válás jutott. A legtöbben 2021-ben mondták ki a boldogító igent, több mint 72.000-en, és körülbelül 18.500-an döntöttek a házasság felbontása mellett. Ettől kezdve ismét romló tendenciát figyelhetünk meg, s nagy átlagban elmondhatjuk, hogy hazánkban minimum minden harmadik házasság válással végződik, de a hosszú távú folyamatok sajnos nem tűnnek kedvezőnek. Természetesen ezek puszta számok csupán, és így nem adhatnak valós képet a házasságok és a családok helyzetéről, hiszen sok minden a színfalak mögött zajlik, soha nem kerül felszínre se a hűtlenség, se a családon belül erőszak tekintetében. Ezzel együtt ezek a statisztikák indikátorként működnek, jelzik a társadalom és a társadalmat alkotó emberek hozzáállását a házasság kérdéséhez. Ezért úgy gondolom, nagyon is szükséges beszélnünk Isten eredeti tervéről, hiszen ő nem szükséges rossznak alkotta meg a házasságot, nem is békjónak, pláne nem büntetésnek, hanem a javunkra és védelmünkben. Ehhez az evangéliumi kiadó Boldogság és hűség egy életen át című könyvét használjuk segédanyagként. Az adások elkészítésében Réfi Hoszko Ilti segít nekem.
1: Mózes első könyvének

társadalom terméke, hanem fordítva. A társadalom a házasság terméke. A házasságról és a családról szóló isteni gondolatok gyümölcse. Isten a házasságot, mint valami boldogítót gondolta ki az ember számára. És mit csináltunk mi belőle? Olyan kevés boldog, boldogító házasság létezik. Ezért napjainkban a fiataloknál és időseknél egyaránt nagy az igény, mély a vágy a visszatérésre. Istenünk, hogyan gondoltad el te a házasságot számomra, számunkra, az ember számára? Máté evangéliumának 19. rész 4-től a 6-ig tartó verseiben Jézus Krisztus hangsúlyozza, hogyan gondolta el Isten kezdetben a házasságot. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Itt három elemről hallunk, amelyek a házassághoz tartoznak. Az elhagyásról, a ragaszkodásról és az egytesté lételről. Ebben a három szóban megtaláljuk azt, hogy mi a házasság. A család elhagyása a házasság nyilvános jogi aktusát jelenti. Az ázsiai térségben még egészen nyilvánvalóan jelzi ezt az esküvői menet, amikor a vőlegény elhozza a menyasszonyt, lásd az Úr Jézus hasonlatát például a 10 szűzről, Máté evangéliumának 25. részében. Itt semmi sem történik titokban. A házasságnak szüksége is van jogilag rendezett helyzetre, hiszen nem csak két emberért van. A házasságnak mindenekelőtt isteni szentesítésre, isteni védelemre van szüksége, hiszen Isten létesítménye és mint ilyen felülmúlja az ember képességeit. Tehát elhagyni a házasság nyilvános oldala, ragaszkodni a házasság személyes oldala, egy testé lenni a házasság testi oldala. Az utóbbiról sem hallgat a Biblia, és amiről a Biblia nem hallgat, arról nekünk is beszélnünk kell megfelelő formában természetesen, mindenek előtt a szülőknek, a gyermekeikkel, de a házastársaknak is egymással. A szülőknek nem szabadna ezt a területet átengedniük a szexuális felvilágosító oktatásnak, hiszen ők sokkal jobban ismerik ennek lényegét, és persze Isten, mint a házasság szerzője, nálunk is jobban tudja, mi az. Aki társaival és gyermekeivel komolyan olvassa a Bibliát, az nagy értékű anyagot talál a testi folyamatok magyarázásához, egészen a ciklus és a női termékeny és terméketlen napjainak megértéséig. A fenti három oldalt nevezhetjük a házassági hűség és fogadalom, szeretet és testi egység elemének is. Sőt, még tovább is mehetnék, és beszélhetnénk a házasság szelleméről, lelkéről és testéről. Időnként az az érzésem, hogy a házasság mögött az isteni szent háromság láthatóvá válik. Atya, Fiú és Szent Szellem Pál apostol így írt elől az első levelében, amelyet a korintusiaknak címzett, a 6. rész 16.-17. verséből olvasom. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Feltűnő, hogy ez megfelel a férfi és a nő kapcsolatának. Nagy titok ez. Itt a testi kapcsolat válik a szellemi hasonlatává és szimbólumává. Aki az Atya tetszésére egyesül Krisztussal, az egy szellemé lesz, és a legmélyebb közösséget tapasztalhatja meg. Így tartozik össze a házasságnak ez a három eleme elválaszthatatlanul és mélyen Isten lényébe gyökerezve. Minden olyan házasság esetében, amelyben a felek úgy gondolják, hogy jobban tudják, mint Isten, és ezek közül az elemek közül egyet is elhanyagolnak, legyen ez a jogi szentesítés ózsdi maragisága, legyen a szeretetteljes ragaszkodás, amely egyesek szerint csak az első megismerkedés és a mézes hetek idejére érvényes, hiszen az ember most már nem olyan szentimentális, hanem józanabb,

0: vagy legyen akár a testi közösség, amelyre ugyebár nincs szükségünk többé, hiszen megvannak a gyerekek. Vagyis jogtalanul úgy vélik, hogy meg tudnak lenni a házasság két vagy akár egy oldalával. Az ilyen emberek sohasem fogják megtapasztalni, hogy mi az a házasság, amelyet Isten szerzett a számunkra, sőt, nem csak ezt, hanem Istent és a saját magukat is el fogják veszíteni. Ez különösen is érvényes a házasság előtti és házasságon kívüli kötelezettség nélküli együttélésre.
1: Úgy gondolom, fontos egy kicsit megállnunk és újra átismételnünk, hogy mi is Isten eredeti terve a házassággal kapcsolatban. Ahogy hallottuk is, Isten a házasság szerzője és létrehozója. Nem Ádám panaszkodott Istennek, hogy valamit elrontottál a teremtésnél, Uram, hanem Isten mondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ezért szerzett neki társat, mégpedig hozzáillőt. Tehát bár egyre elterjedtebb, de nem a kutya, nem a macska az embertársa, hanem egy másik ember, és azon belül is egy ellentétes nemű ember, hiszen ezt olvassuk, ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ebből következik az is, hogy hamisak az olyan állítások is, mint hogy egy férfi csak egy férfi érthet meg igazán, vagy egy nőnek csak egy másik nő lehet az igazi lelkitársa. Ugyanis ha lesznek ketten egy testé fogalom, egy teljes életközösséget feltételez, nem csak testi kapcsolatot, hanem lelki és szellemi közösséget is. Ebből persze nem következik az ellentétje se, miszerint ne lehetnének mély lelki-szellemi barátságok, akár férfiak, akár nők között. Sajnos a történelem számtalan negatív példával szolgál arra, hogy a férfi-nő kapcsolatot megpróbáltuk lecserélni, és semmibe véve a teremtés rendjét és magát a teremtőt, a magunk útjára tértünk. Már Sodomának és Gomorának is ez volt az egyik bűne, amit Isten nem is tűrt, s ítéletével sújtotta a bűnös városokat. Fontos hangsúlyoznunk, a ketten lesznek egy testé feltételt is, hiszen Isten egy férfit és egy nőt rendelt egymás társának, tehát istentelen a téged is szeretlek hozzáállás. Ebben az esetben az a bizonyos kicsi is szócska ugyanis lehetetlenné teszi a teljes egyéválást, mert erre a kérdése nézve is igaz, hogy megosztott szívvel nem lehet teljesen a másikért élni. Isten igéje nagyon őszinte, így nem szépíti, hogy már a teremtés után nagyon hamar megjelent a többnejűség az emberek között, hiszen Lámeknek, aki a hatodik generáció volt Ádám után, már két felesége volt, Ádá és Cilla. Sajnos az ő élete is jól példázza, hogy lehetetlen csak egyetlen kérdésben engedetlenné válni az Úr törvényével szemben, a bűn ugyanis bűnszül, s a vége halál. Tőle származik ugyanis az az elhíresült állásfoglalás, hogy embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy Isten megbánta, hogy ember teremtett, és az özönvíz mellett döntött. De azért azt is érdemes megjegyezni, hogy ebben a környezetben mégiscsak élt egy Noé is, akiről azt olvassuk, hogy igaz ember volt, fethetetlen a maga nemzetségében. És ennek a Noé-nek a családi élete is rendben lehetett, hiszen egyedül ő, a felesége, a három fia, és az ő feleségeik menekültek meg az özönvízben. Tehát mégiscsak lehetne jól is csinálni. De ehhez azok a feltételek is szükségesek lennének, melyek Noé életében megvoltak. Igaz ember volt és fethetetlen, még abban az istentelen környezetben is. Ez nekünk ma élő embereknek is biztatásként kell, hogy szolgáljon, hiszen nem törvényszerű az, hogy a környezet negatív életvitele beszippantson minket és a családunkat. Lehet ellene menni a folyamatoknak, s a környezeti nyomás ellenére is komolyan venni Isten törvényét és betartani a házasságra vonatkozó parancsolatait is. S ha már az adás elején a válási statisztikákat is elemeztük, érdemes hangsúlyozni, hogy a válás nincs benne Isten eredeti tervében, hiszen maga az Úr Jézus is nyomatékosította, hogy amit az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Tehát a holtomiglan, holtodiglant ma is komolyan kellene vennünk. Még akkor is, ha szinte bombáznak minket az álompár összejött, az álompár szétment média hírekkel. A hírek s a trendek ugyanis jönnek és mennek, s változnak a mértékadó média személyiségek is, de Isten törvénye örök. S ahogy igaz az, hogy elszárad a fű és elhervad a virág, úgy az is igaz, hogy Istenünk igéje örökre megmarad. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Eső felhő nélkül. A mai ige: Prédikátorok 11:3. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Gondolatok az igéről. Akkor hát miért félünk a felhőktől, amelyek most elhomályosítják egünket? Igaz, egy időre eltakarják a napot, de nem oltják ki. Kisüt az nem sokára. Ugyanakkor ezek a sötét felhők telve vannak éltető esővel. Minél feketébbek, annál bőségesebben árad majd belőlük az eső. Hogyan várnánk esőt felhők nélkül? Szenvedéseink eddig még mindig áldást hoztak, és ez ezután is így lesz. Olyanok, mint a tündöklő kegyelem fekete szekerei. A felhők nem sokára kiürítik tartalmukat, és a zsenge palánták örvendeznek majd a jó esőnek. Urunk megszomoríthat bennünket, de nem öl meg haragjában, hanem felüdít irgalmával. Urunk szerelmes levelei gyakran fekete keretes borítékban érkeznek. Szekerei dübörögnek, de jó téteményekkel vannak megrakva. Vesszője szép virágokkal és tápláló gyümölcsökkel teljes. Ezért ne szomorkodjunk, ha jönnek a fellegek, hanem énekeljünk, mert az áprilisi zápor hozza számunkra a május virágait. Ó, Uram, a felhők a te lábod pora. Milyen közel vagy, mikor felhős, sötét a napunk. Szeretetünk megragadt téged, és boldogok vagyunk. Hittel meglátjuk, hogy a felhőkből mindent megelevenítő zápor lesz. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a keszthelyi evangélikus gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadása a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést holnap, pénteken, május 22-én 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a magyar Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín: Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Megtörtént a Magyar Baptista Világszövetség 2026-os tanácsülése. A Magyar Baptista Világszövetsége azért jött létre, hogy a határon túli és szorványban élő magyar baptista közösségek közötti kapcsolatokat összetartsa, ápolja, erősítse. Ennek megfelelően az egyes területek képviselői minden évben találkoznak valahol, hogy mélyebb betekintést adjanak életükbe, szolgálataikba, örömeikbe és kihívásaikba. Idén Kárpát-aljára remélték ezt a találkozót összehívni, abban a reményben, hogy a háború lezárul addigra, de végül módosítani kellett a terveiket, és Zsámbékon találkoztak. A találkozó fontos része volt, hogy megismertették a képviselőkkel azt az állásfoglalást, amit az európai baptizmus egészsége és jövője érdekében az Európai Baptista Szövetség elé terjesztettek, hogy párbeszédet kezdeményezzenek ezekről. A jelenlévők egyhangulag támogatták ezt a folyamatot és a benne képviselteket. Megtartotta Sárváron missziós napját a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület. Egyházkerületi missziói nappal ünnepelte megalakulásának 450. évfordulóját a nyugati Dunántúli Egyházkerület. Május 16-án Sárváron, a Nádasdivárban. Közel fél évezred óta nem volt ilyen esemény a kerület életében. A kerek évfordulón együtt adott hálát a Dunántúl evangélikus és református híveinek és pásztorainak közössége. A sárvári várfalán függő emléktáblájuk előtt is fejet hajtottak a nap során az egyházi vezetők.
0: Kulturális programajánló.
1: Szent István könyvhét, dedikálás és könyvbemutató. A Budapesten megrendezésre kerülő Szent István könyvhét keretében pénteken 15 órától 16 óráig a Ferenciek terén tart dedikálással egybekötött találkozót Steinbach József püspök. Ezt követően 17 órától részt vesz a Református Szeretet Szolgálat által szervezett Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent köteteihez kapcsolódó beszélgetésen a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Szent István Társulat szervezésében idén 33. alkalommal kerül megrendezésre a Szent István könyvhét, a keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje május 18-a és 22-e között Budapesten a Ferenciek terén. Ugyanaznap tehát május 22-én pénteken a Református Szeretett Szolgálat szervezésében kerülnek bemutatásra a Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent kötetei. A sorozatnak újabb kötetei jelentek meg, melyeket ezen az alkalmon ismertetnek a nagy közönséggel. Az örökség kötelez. Május 24-én az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalhassák a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e, vasárnap 18 óra. A helyszín: a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel!
0: egészséget mindenkinek!
1: Hitmélyítő családos, csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e, hétfő, és július 3-a, péntek között. Téma, új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-ig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csaba, Széchenyi út 8-12. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről, Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszeg, Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Napos, felhős a hét, csak helyenként esőkkel. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk. Szombaton sok napsütése van kilátás, felhőkkel, néha esővel, záporral. Északi szél és 22-27 fok várható. A hét további részében szombatig bezárólag sokat süt majd a nap. A nappali felhőképződésből helyenként kialakulhat zápor, és egy-egy helyen még zivatar is.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Oszlopok. Legyetek olyanok, mint két oszlop, amely ugyanazt a tetőt tartja, de ne kezdjétek birtokolni egymást. Hagyjátok meg a másik függetlenségét. Ugyanazt a tetőt támasszátok, ez a tető pedig a szeretet. Khalil Gibran.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor hazaér Pál és Barnabás az első misszió útról, és beszámolnak a gyülekezetnek arról, hogy mit végzett általuk Isten lelke, az egész gyülekezet örvendezve fogadja mindazt, amit elmondanak. Igen ám, de azzal fejeztük be a legutóbb, hogy aztán hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal. És tetszik tudni, van az a régi mondás, hogy nem lehet ugyanabba a folyóba kétszer belelépni, ami azt jelenti, hogy miközben az élet megy tovább, hogyha valaki elment egy közösségből, akár csak egy néhány hétre, mikor visszajön, lehet, hogy meglepetések fogják érni. Ha valaki elment hosszabb időre, akkor ez pláne így lesz, és Pál apostolnak és Barnabásnak az útja sok-sok hónapot vett igénybe, hiszen már az utazás önmagában is egy igen tetemes idő, a gyülekezetek látogatása, alapítása, újralátogatása megint csak tetemes idő, tehát azt gondolom, hogy nyugodtan számolhatunk majdnem egy év időtartammal, mire visszakerülnek. Na, az alatt nagyon sok víz lefolyt a Dunán, ahogy szokták mondani, és a gyülekezetben is sok minden történt. És a nagy beszámoló után és az örvendezés után egyszer csak szembe találta magát Pál és Barnabás egy új helyzettel. Tessék csak hallgatni, hogy hogy írja le ezt Lukács nekünk a 15. fejezet első versétől. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket, ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Álljunk csak még egy pillanatra. Mit is tanítottak? Hát van erre egy nagyon egyszerű mondás, tetszik tudni, mindenki azt tanít, amit tud. Jó esetben. Nagyon sokszor olyasmit próbálnak tanítani manapság az emberek, amihez egyáltalán semmi fogalmuk nincsen, de nem tud többet adni az ember annál, mint ami neki rendelkezésére áll. És ezek az atyafiak, akik megérkeztek a mózesi törvény hátteréből, úgy gondolták, hogy ezt az örökséget tovább kell vinni. Hogy is kezdődik ez? Hát a körülmetélkedéssel. Ábrahámnak ezt parancsolta Isten. Az más kérdés, hogy nem azt parancsolta Isten, hogy ki kell terjeszteni a körülmetélkedést az egész világra, azt mondta, hogy jel lesz a testeteken, és az Ábrahám utódai valóban hordozzák ezt a különleges testi bélyeget, amit eredetileg Isten arra szánt, hogy a férfi ember minden nap többször szembesüljön azzal a ténnyel, hogy ő kihez tartozik, és hogy nem olyan, mint mások ezen a területen. És akkor elindítanak egy újfajta tanítást. Krisztus keresztje, és utána jön valami általában, amit mi emberek szívesen hozzáteszünk. Mit is mondott az Úr Jézus, amikor elment erről a földről? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenve tehát az egész világra tegyetek tanítványán minden népeket, megkeresztelve, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, hiszen ez az újjászületésnek a jelképe, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, tehát amit én parancsoltam, nem pedig a Tórának az új magyarázatát, pláne nem a Talmudot, azért azt szeretném elmondani, hogy Héber fele barátainknál a Tórát fölolvasták, a Talmudot tanították. Ami azt jelenti, hogy a Tóra magyarázatot a különböző rabbiktól egy idő után egyenrangúként kezelték, csak mivel elég sokat hangzott el, tetszik tudni, hiába egyenrangú valami, ha többet hangzik el, mint a másik. És egy idő után a hagyományok, ami ellen az Úr Jézus sokszor föllépett egyébként tanítása során, átvették az uralmat az Isten igéje fölött is. És jönnek ezek az atyafiak, és azt mondják, hogy na, menjünk és a körülmetélkedéssel tagoljunk be valakit ebbe a messianisztikus zsidó közösségbe. Tulajdonképpen, amikor egy férfi prozelitává lett szerte a világon, akkor ugyanezt írták neki elő, hogy neki körül kellett metélkedni. Amellett még volt ez a bizonyos háromszor a vízbe merülés, ami a szellemi megtisztítást is jelentette egy prozelita számára, de tulajdonképpen itt valami kezdene félrecsúszni. Na mit fog reagálni rá Pál és Barnabás, és mit reagál rá a gyülekezet? Azt hiszem, hogy ez nagyon izgalmas kérdés, mert mi rettentően begörcsölünk, és ebbe sajnos azt kell mondanom, hogy sokszor én is éreztem már a gyomrom táján ezt az összehúzó görcsöt, amikor jönnek, látszólag kedves testvérek, mondanak ezt, azt, amazt, újfajta tanítás, lehet, hogy tetszetős tanítás, lehet, hogy még rá is tesz egy lapáttal, bocsánat a szóért, és úgy néz ki, hogy talán még kegyesebb, mint amit eddig ismertünk. És mit csináljunk vele? Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Ho-ho, van itt egy leleplező kifejezés. Nem azt mondja a Szentírás, hogy Pál és Barnabás elbeszélgetett velük, aztán mivel nem tudtak dűlőre jutni teljes mértékben. Azt mondja, hogy viszája és vitája. Márpedig ahol viszály van, ott a legritkábban nagyon halkak a szavak, vagy ha halka szó, az néha rosszabb, mint ha ordítanának, mert akkor az olyan fog hegyről hangzik az a halk szó, hogy csak úgy csattan. Tehát amikor viszája és vitája támad Pálnak és Barnabásnak, na ez az, amit nem tudunk elképzelni keresztény gyülekezetben. Hát a békesség kedvéért Pál és Barnabás inkább hallgatna, nem? Hát más tanítanak, de hát szeressük egymást, gyerekek. Csak az a baj, hogy amit én most idéztem, az nem a Szentírás, hanem valami régi nóta. Az a baj, hogy mostanában a legtöbb gyülekezet ezt a régi nótát fújja. Szeressük egymást, gyerekek. Pedig azt mondja a Szentírás, hogy aki szeretetben marad, az Istenben marad, és nem a mézes mázos szeretete bizonyítja azt, hogy ő Istenben van, hanem az Isten maradásából következik a szeretete, ami alkalomattán nagyon kritikus szeretet lesz. Mint ahogy egy édesanya, amikor hazajön a gyermeke, óvodából, iskolából, akár még egyetemről is, olyan kifejezésekkel és olyan hozzáállással, ami meglehetősen méltatlan a családhoz és Isten ügyéhez pláne, akkor az édesanyja szóvá fogja ezt tenni. És azért, mert szereti a gyermekét, nem tűri a viselkedésnek bizonyos alantas eszközeit vagy módjait. És a gyülekezetre ugyanez igaz. Pál szembeszáll, tehát a viszályt és a vitát, ezt így kell érteni, szembeszállnak ezzel a tanítással. Miért? Mert meg fogja rontani a gyülekezetet. Meg fogja osztani, és meg fogja fertőzni. A gyülekezet pedig nagyon bölcsen azt mondja, hogy no, akkor még mielőtt itt ilyen szakadások következnének be köztünk, tessék fölmenni Jeruzsálembe. Leülni a 12-ből még ott lévőkkel, ugye Jakabot eddigre már karddal kivégezték, aki ott van az apostolok közül, tessék leülni és végigbeszélni, és szülessen egy egységes döntés. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián, Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Milyen érdekes, elbeszélték a pogányok megtérését, és nem pedig azt beszélték el, hogy Antiochiába idejött ez a néhány idióta, és szét akarja züleszteni a gyülekezetet. Testvérek, tudjátok, hogy hát ez borzasztó. Ők nem pletykálni vonultak végig az akkor ismert keresztény félvilágon, ők arról beszéltek, hogy mit tett Isten. Majd a gyülekezetnek ott elmondják Jeruzsálembe a megfelelő körben, amit kell, de addig várjuk meg, hogy mit kell ebből elmondani. Milyen érdekes. Mert ehhez is néha bölcsesség kell, hogy elmondjuk, amit el kell, és el tudjuk hallgatni, legalább addig, ameddig el kell hallgatni azt, amit el kell hallgatni, aztán majd eljön az idő, amikor minden gyülekezetre szólóan lesz mit kihirdetni. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Itt se azzal kezdik, hogy na, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, és akkor essünk egymásnak, testvérek, hanem azzal kezdik, hogy pogány testvérek között jártunk, és nyilván végig sorolták a településeket, végig sorolták, hogy mi történt, nyilván a gyülekezetnek értesülni kellett arról, hogy hogyan tért meg Cipruson a helytartó, hogyan gyógyult meg A születésétől fogva Sánta, hogyan kövezték meg Pált, hogyan adta vissza Isten mégis az életét, mik történtek, hol történtek, hogy állítottak presbitereket a gyülekezetek élére, mert ez nagyon fontos. És amikor ez a sok fontos dolog elhangzott, egyébként ez egyben bizonyságtétel volt az Isten bennük és rajtuk keresztül végzett munkájáról, akkor egyszer csak előállnak, tessék csak figyelni. Néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Hát ez nagyon keményen hangzik. De milyen érdekes, hogy lelepleződik a háttér is. Miért képviselik ezt? Mert nem bújnak ki a régi bőrből. Hívőké lettek, elfogadták az eddigieken felül Krisztust is. Ezzel nem akarom elítélni az ő korábbi hozzáállásukat, csak egy farizeusról annyit tudni kell, hogy nem képmutatásból akarták a legtöbben szőrszál hasogatóan megtartani a törvényt, hanem mert úgy gondolták, hogy ez az egyetlen út, ami által Isten elfogadhatja őket. Na most ehhez képest Krisztus golgotai keresztje valami más üzen. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk: testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor épp úgy megadta nekik is a szent lelket, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította a szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözölünk, épp úgy, mint ők. Hát ez egy nagyon kemény megszólalás. Olyan szeliden beszél ez a galileai halász. És olyan megfelebbezhetetlenül. Meg tetszett figyelni? Először is a saját Cornelius házában átélt tapasztalatait hozza elé, amivel kapcsolatban ez a testület, aki előtt most Pál és Barnabás áll, egyszer őt már számon kérte. Abban a helyzetben a testvérek megnyugodtak, és azt mondták, hogy ezek szerint a pogányoknak is megadta Isten a megtérés ajándékát. Ott éppen az volt a probléma, hogy miért is keresztelte meg Cornéliust és háza népét Péter, befogadva ezzel egy olyan közösségbe, ahova talán egy pogány mégse kerüljön be. És most ez a Péter föláll, és azt mondja, hogy olyan igát akartok a nyakukba rakni, amit sem a mi elődeink, atyáink, semmi elhordozni nem tudtunk. Hát tessék arra gondolni, hogy amikor le kell számolni szombaton a Talmud szerint a lépést. Mert a szombatnapi járóföld az erről szólt. Tessék arra gondolni, amikor nem kapcsolhatok villanyt, ezt a mai élet összefüggésében mondom. Egy ismerősöm mondta el, hogy éveken keresztül egy hithű rabbinak volt a beosztottja valahol a tengeren túlon, és azért alkalmazták, hogy például szombatnapján az élet ne álljon meg a házban. De ezt nem lehetett mondani, mert nem lehet dolgoztatni még egy beosztottat se. Úgyhogy ilyenek hangoztak el, hogy olyan éhes lettem, ebből lehetett tudni, hogy reggelit kell készíteni. Vagy túl világos van. Ugye este 9 óra táján lehetett tudni, hogy le kéne kapcsolni a villanyt, mert azt nem lehetett utasításba adni, hogy kapcsolja le a villanyt. Na de hát ez milyen messze van az Isten eredeti szándékától, nem? És nem is szeretnék tovább ilyen példákat mondani, mert nem nevetségesé akarok valamit tenni, hiszen itt eredetileg az a jó szándék volt, hogy minden áron megfelelni Isten törvényének, csak amikor ilyen áron akar az ember megfelelni, akkor milyen messze van az Isten eredeti szándékától. És azt mondja Péter nagyon leleplezően, nem tudtuk elhordozni, ez az igazság. És nem is akarjuk ezt az igát a nyakukba rakni, ugye? Milyen érdekes, hogy az iga kifejezést használja Péter, és itt az ember automatikusan kénytelen fölidézni az Úr Jézus mondását, aki azt mondta, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. Az Úr Jézus nem úgy gondolta, hogy még egy púpot plusz a hátunkra tesz, hogyha nem lett volna nekünk elég mindenféle korábbi törvény, akkor még a nyakunkba tesz egy párat, hogy nehogy kijöjjünk valahogy ebből az életből, hanem azt akarta, hogy új életben járjunk. Ez egy másfajta gondolkozás, másfajta hozzáállás. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk Isten a pogányok között. Milyen érdekes, hogy végre utat nyer Pál apostolnak és Barnabásnak a beszámolója, egyébként most mondják másodszor. Tehát úgy tűnik, hogy először hiába mondták, meg se hallották, most lecsendesedtek, és most el lehetett még egyszer mondani, azért, hogy legyen valaki, akinek a szíve azt meg is érti, lehet, hogy sokkal jobban járnánk, hogyha egy-egy ige hirdetést is el lehetne kétszer mondani. Bár, hogy őszinte legyek, én már jártam úgy, hogy valaki számon kért rajtam valamit az ige hirdetésből, és mivel tudtam ez jó pár évvel ezelőtt, hogy magnó felvételt készít, úgy gondoltam, ne vitassuk meg, hallgassa meg még egyszer, megkértem. Aztán a következő vasárnap azt mondta az illető, hogy amikor másodszor elmondtad, jobban sikerült, de nekem azért az a véleményem, hogy... És akkor egy kicsit meg voltam döbbenve, hogy hogy is sikerült nekem ezt másodszor elmondani, hiszen az elsőt hallgatta felvételről. De néha úgy tűnik, hogy szükség egy kicsit ismételni. És Pál és Barnabás nem magnó felvételről, nem elmondta még egyszer. Amikor elhallgattak, mert hogy mindazok, amik Pál és Barnabás útját kísérték, egyértelműen a Szentlélek jelenlétéről árulkodtak, tehát amikor elhallgattak, megszólalt Jakab. Szeretném mondani, hogy az Úr Jézus testvére Jakab, aki akkor gyülekezet vezető a jeruzsálemi gyülekezetbe, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy egészen nyilvánvalóan azért választották, hogy egy Dávidida álljon a gyülekezet élén, és itt most hadd zárjam be zárójellel ezt a megjegyzést. Testvéreim, férfiak, hallgassátok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezze magának. És ezzel egyeznek a proféták szavai, amint megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom azt, hogy keresse az emberek maradéka az Urat. És mindazok a népek, amelyeket tulajdonomnak neveztem, így szól az Úr, aki ezeket öröktől fogva ismerté tette. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Megtetszettek figyelni, hogy mi történik? Amikor elnémulnak, akkor jön Jakab, és ő nem tudja kinyitni úgy a Bibliáját, ahogy én ezt meg tudom most tenni, de előveszi Isten igéjét, és eléjük tárja. Mit csodálkoztok, testvérek? Ami most a szemünk előtt történik, az nem más, mint Isten profétáinak az előre megmondott szava. Az órunk előtt teljesedik egy profécia. Tehát akkor most nekünk az a dolgunk, hogy abban a lelkületben és abban a szellemben járjunk el, ahogy arról Isten eleve rendelkezett. Hát ez nagyon megdöbbentően egyszerű, nem? Szinte annyira egyszerű, hogy nem is érti az ember, hogy hát miért nem jutott egyből eszünkbe? Akkor most tisztázzuk. Azért nem szokott egyből eszünkbe jutni, mert olyan indulatok tudnak dúlni a szívünkben, rajongva a saját hagyományainkért, a saját elődeinkért, a saját kultúránkért, és még nem tudom mi mindenért, hogy ez minden mást felülír. De milyen csodálatos, hogy miközben nem vesztegeti Lukács arra a szót, hogy a viszályról és a vitatkozásról bővebben és részletesebben beszámoljon, olyan jegyzőkönyvszerűen, hogy soha el ne lehessen felejteni, hogy kísértegetett kicsodát, kimondott rosszul micsodát, azt, hogy Jakab hogy mondta el az Isten igéjét, arról viszont részletesen beszél. Azt hiszem, ezt érdemes lenne megtanulni, mert lehet, hogy nagyon sok beszélgetésünknél ez olaj lenne a vízre. Nem a tűzre, tetszik tudni. Olajat akkor öntöttek a hajósok a vízre, amikor a felkorbácsolt hullámokat szerették volna megszelídíteni, legalább arra a néhány másodpercre, amíg átcsusszan a hajó egy veszélyes szakaszon, és valóban átjutott, bálna zsírt használtak ehhez annak idején a vitorláshajók kapitányai. Úgy tűnik, hogy olajat lehet önteni a vízre, nem mindig a tüzet kell táplálni. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiochiába, mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiochiai, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, mi pedig nem adtunk nekik erre megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk, és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban, mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Sikerült egy olyan határozatot összehozni, amit Lukácsnak sem került túl sok papíruszba beleemelni az apostolok cselekedeteibe. Minden benne van, ami világos, kell, nincs köntörfalazás, de állást foglal a Krisztus akarata mellett, és szeretett Pálunk és Barnabásunk mellett is, akit ezzel beemelnek az apostoli közösségbe olyan szinten, hogy támadhatatlanok legyenek, és rágalmazhatatlanok legyenek, és megtámadhatatlanok legyenek ott Antiochiában, meg mindenütt másütt, ahova viszik majd ezt az iratot. Ők tehát, miután útnak indították őket, lementek Antiochiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Aztán ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket, de Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Egy nagy vihar, egy gyülekezet szakadással, felekezetekre való bomlással fenyegető vihar támadt a gyülekezetbe. Miért? Mert ha az ördög nem tud bennünket szétszakítani a bűnnel, majd szétszakít vallási különbözőségeinkkel, neki aztán édes mindegy, részben a hazugság atya, másrészt pedig embergyilkos volt kezdettől fogva. És mi sokszor felülünk a sátán heccelésének. Milyen megdöbbentő ez a példa. Az antiochiai testvérek tudták, mit kell tenni, hova kell fordulni. A jeruzsálemi testvérek megértették, hogy miután megvitattak kérdéseket, Isten igéjének a fényében másféle gondolkozásra lehet jutni, mint amiről korábban gondolkoztak. Nem írta egy szóval se a beszámoló, hogy a farizeus háttérből jövők felálltak, és ott hagyták az egész gyülekezetet, és azt mondták, hogy na mostantól kezdve egy másik gyülekezettel fogunk összejönni, mert nem lehet veletek menni semmire. Úgy tűnik, hogy itt aláírta mindenki, ha nem is kezével, de hozzáállásával és lelkületével ezt a határozatot, és ez az egységes határozat egyébként mindmáig érvényben van. És ezt a határozatot érdemes megszívlelni, mert bölcsességével a mai gyülekezetek számára is utat mutat. Meg lehet békülni, egyességre lehet jutni, úgy, hogy ez nem megalkuvás, nem egy elvtelen kompromisszum, hanem a Szentléleknek a meggyőző munkája nyomán létrejött egyesség. És az ilyet hívjuk egységnek. Minden másféle egység kétséges. De lehet ilyen egységre jutni. Bárcsak a mai gyülekezetekben is munkálkodhatna Isten lelke így. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 21-e.
2: A 82/1992-es kormányrendelet értelmében 1992-től a Magyar Honvédelem napja május 21-e. Ez a nap Budavár 1849. évi megvívásának napja, ekkor foglalta vissza az ország fővárosát a Görgei Artúr tábornak által vezetett honvédsereg. Petőfivel szólva, ők neki mennek bátran az ellenség kardjának, tüzének, tiszteljétek a közkatonákat, nagyobbak ők, mint a hadvezérek.
1: Albrecht Dürer magyar származású bajor reneszánsz festő, grafikus és művészetelméleti író 1471-ben lépette földre. Műveinek jelentős részét portrék, oltárképek és más vallásos témájú festmények adják, de számos míves részkarcot, fametszetet, könyvillusztrációt és önarcképet készített. 1494-ben megismerte Bölcs Frigyes szász választófejedelmet, aki legfőbb megrendelője lett. Az ő megbízásából készítette 1504-ben a wittenbergi palota kápolnájának nagy szárnyas oltárát, melynek középrésze a királyok imádása. 1526-ban Nürnberg város tanácsára hagyta négy apostol címen ismert két táblaképét, amelyekre bibliai idézeteket írt Luther Márton fordításában. Tömérdek művéből most a 15 fametszetből álló Apokalipszis, valamint a Nagy Passió metszet sorozatot emeljük ki.
2: Hornyánszky Viktor, újságíró, a Magyar Evangélikus Könyvkiadás egyik megteremtője, 1882-ben hunyt el. Nyomdájából, a protestáns egyházi irodalom köréből főleg német nyelvű kiadványok kerültek ki, ő látta el az ország evangélikus híveit vallási könyvekkel. Ő nyomtatta a magyar, a rumén, a szerb és más keleti nyelvű bibliákat az Angol Biblia Társulat részére. Nyomdájában készültek a Skót Misszió kiadványai, a Magyar Református Énekeskönyv és több egyházkerület jegyzőkönyve. Hornyánszky Viktor nyomdája a halála után fiai Viktor és Ernő vezetése alatt az első világháborút megelőző időben a legjobb magyar tudományos műhelyé fejlődött.
1: 1887 és 1971 között élt Nagy Géza református lelkész, teológiai tanár, egyházi író, történész, a Bázeli Egyetem díszdoktora. A kolozsvári református teológia hallgatója majd Berlinben és Bázelben is tanult. Magyar Bikal lelkipásztora volt, közben teológiából doktorrá avatta.

0: napján. A lovon ülő bronz főalak, Szent István, fején a koronával, vállán palástal, jobb kezében kettős kereszttel. A Sulek Frigyes terveztett talapzat oldalain Isten báránya, illetve János, Márk, Máté és Lukács evangélista domborműve látható.
1: Szabó Andor metodista lelkész 1924-ben született. Egy alcsúti ifjúsági csendes héten tért meg 18 évesen, és a betániai mozgalom értékei maradandókká váltak számára. 1965-től Dombováron szolgált. E körzetben ugyan a terhek súlyosabbá váltak, de tetteit áldás kísérte. 1977-ben helyezték Szegedre, ahol szinte minden missziós munkát előről kellett kezdenie. Elismert az ökumenikus tevékenysége, konferenciai jegyzősége, sokirányú kapcsolattartó képessége és evangélizáló beállítottsága.
0: Ezen a napon kezdte meg munkáját 1977-ben a 11. budapesti zsinat, amely előkészítette a Református Egyház közoktatási törvényének módosítását, megalkotta a teológiai doktori szabályzatot.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Róma 12:11.
1: Most Ellen White evangelizációjából idézünk. A végzendő munkához bátran lássunk hozzá,

0: teljes szívvel. Akkor élvezetté és eredményessé válik. Ez dicsőíti Istent. Ha hűségesen végezzük munkánkat, lelkületünk Krisztus lelkületéhez válik hasonlóvá. Imádkozva, könyörögve törekedjünk elnyerni a megígért áldást. Kérjük Istent, hogy feladatunkat értesse meg velünk. Ne engedjük, hogy bármi is elvonjon, vagy bármilyen ellenhatás érvényesüljön életünkben. Hűségesen végezzük el részünket. Legyünk áldássá embertársainknak. Dicsérjük Istent azért a kiváltságért, hogy művében együttműködhetünk vele. Ha a munkánkat teljes szívvel végezzük, fölismerhetjük hittestvéreinkben Krisztust. A kötelességeket, amelyeket Isten hozott utunkba, teljesítenünk kell, de nem szárazon, hidegen, hanem szeretett szolgálatként. Vigyük be munkánkba legjobb képességeinket és érzelmeinket, hiszen Jézus Krisztus is velünk van. Jelenléte megkönnyíti munkánkat, szívünk pedig örömtől árad. Istennel összhangba fogunk munkálkodni híven, szeretettel és megbízhatóan. Őszinte, komoly keresztényeknek kell lennünk, akik híven végezzük a ránk bízott munkát. Állandóan tekintsünk föl Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Egész lényünk minden tehetségét önzetlen szolgálatra kell szentelnünk. Minden képességünket föl kell használnunk.
1: Hajdú Zoltán, köszönöm, Uram, az erőt, amivel megajándékozol. Köszönöm, Uram, az egészséget, amely alkalmassá tesz tennivalóim elvégzésére. Köszönöm, hogy mégsem csak emberi erőmben és egészségemben bízhatom, hanem Te vagy az, akit segítségül hívva munkáimba belekezdhetek. Kérlek, tedd értékessé és áldottá cselekvésemet azzal a tapasztalattal és bizonyossággal, hogy mindennapi munkáimmal is téged dicsőítelek. Eddig a vers. Uram, Jézus Krisztus, segíts észrevennem kegyelmi segítségedet és az általa végbe menő lelki növekedést. Segíts, hogy magamat kötelességeim becsületes teljesítésével jó talajnak készítsem elő tanításaid befogadására. Adj erőt követnem útmutatásaidat, amelyek a mennyei Atya felé vezetnek. Hiszem, hogy segítségeddel képes vagyok a lelki megújulásra. Segíts fölismernem életem megvalósítandó céljait, hogy legyen erőm Istenre bízni életem. Ha hűséggel teljesítem kötelességeim, nincsen okom félni, mert kegyelmed eredményt hoz, gyümölcsöt fakaszt életemben. Taníts engem az íge élő vizéből bőségesen inni, hogy legyen lelki erősségem, hogy bírjam ne csupán a magam, hanem a mások terhét is, hogy legyen bennem megbocsátás, szeretet, kitartás mindahhoz, amit el kell hordoznom. Légy velem, és kísérjen áldásod, hogy az evangélium igazságának megvalósítása által növekedjék bennem az Isten országa. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szent István könyvhét, dedikálás és könyvbemutató. A Budapesten megrendezésre kerülő Szent István könyvhét keretében pénteken 15 órától 16 óráig a Ferenciek terén tart dedikálással egybekötött találkozót Steinbach József püspök. Ezt követően 17 órától részt vesz a Református Szeretetszolgálat által szervezett Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent köteteihez kapcsolódó beszélgetésen a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Szent István Társulat szervezésében idén 33. alkalommal kerül megrendezésre a Szent István könyvhét, a keresztény könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje május 18-a és 22-e között Budapesten a Ferenciek terén. Ugyanaznap tehát május 22-én pénteken a Református Szeretetszolgálat szervezésében kerülnek bemutatásra a Gyökösi Életmű kiadás újonnan megjelent kötetei. A sorozatnak újabb kötetei jelentek meg, melyeket ezen az alkalmon ismertetnek a nagy közönséggel. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadása a reformáció zalai kezdeteibe nyerhetünk betekintést. Holnap, pénteken, május 22-én, 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a magyar Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába is. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esővel, záporral. Északi szél és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher. Dr. Jean Zürcher ismert svájci teológus, író és pedagógus, adventista lelkész. 40 évi szolgálata során 10 évig volt a Kolonzsi Adventista iskola igazgatója. 15 évig az Euró-Afrikai Divízió főtitkára. Emellett misszionárius, az Ellen White Kutatóközpont igazgató tanácsának tagja. Különösen francia nyelv területen gyakorolt erős befolyás teológiai, lelkészi szolgálatával. Több látogatást tett Magyarországon is. Mély bibliai látása, profécia magyarázatai meggyőző erővel hatottak hallgatóira.

Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. A jelenések könyvének első három szava egyszeriben e mondani való mélyére hatol. Figyelmünket a könyv legfontosabb üzenetére irányítja, világosan megjelölve annak tartalmát. Jézus Krisztus kijelentése. Helytelen tehát mást keresnünk benne, mint Jézus Krisztust és az ő bizonságtételét. Az apokalipszis szó maga is kinyilatkoztatást, leleplezést, feltárulást jelent. Az Új Testamentumban 18-szor fordul elő ez a szó, és mindannyiszor, vagy az isteni titok felfedését, mint Róma 16-25 versében, Efézus 1-17, Korintus első levél 14. fejezet 6. vers, valamint a 26. versben, vagy Krisztusnak és a megváltottaknak a föld újjáteremtésekor való megjelenését fejezi ki. Tesszalonika első levél első fejezet 17. vers, valamint a római levél 8. fejezet 19. vers. A fordítók azonban különbözően értelmezik a jelenések könyve kezdő kijelentését. Egyesek szerint Jézus Krisztust, mint a kinyilatkoztatás szerzőjét mutatja be, ezért az ő fordításaik az eredetre utalnak. Jézus Krisztustól származó kijelentés. Jézus Krisztus által tett kijelentés. Ez amerikai fordítás. Mások Jézust a kinyilatkoztatás tárgyának tekintve így fordítják. Jézus Krisztus kijelentése, melyet adott néki az Isten. Az eredeti görög szöveg szerint nyelvtanilag mind a két változat helyes. Ugyanakkor a közvetlen szövegkörnyezet az első értelmezést támasztja alá, mivel arról a kijelentésről van szó, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. A jelenések könyvében azonban Jézus Krisztus egyszer s mint a kinyilatkoztatás alanya és tárgya. A szöveg közvetlen értelmezése szerint tehát ő az, aki a kijelentést teszi és a proféciát közli. A kinyilatkoztatás közvetlenül Isten adja neki, akinek ő a hű és igaz tanúbizonysága. De a könyv általános szövegösszefüggése alapján Jézus Krisztus a kinyilatkoztatás és a profécia tárgya is. Itt is, mint máshol a Szentírásban, Isten lelket tesz bizonságot Jézus Krisztusról, de többé már nem a testet öltött és megfeszítettről, hanem a feltámadott Jézus Krisztusról, aki felment a mennybe, és az Isten trónjának jobbjára ült. Arról a Jézus Krisztusról, aki örökkön örökké él, és aki visszatér majd az ég felhőiben. Valóban, ő a központi személye az egész könyvnek, és az elsődleges tárgya minden látomásnak. János még nem ismerte ezt a Jézus Krisztust, és mi sem ismernénk, ha nem vette volna fel magát személyesen a pátmoszi prófétának. Az Ószövetség prófétái, miközben előre hirdették Krisztus szenvedéseit, sejtették azok után való dicsőséget. Péter apostol első levele, 10. fejezet 11. verse. Péter, Jakab és János a hegyen egy pillanatra látták a megdicsőült Jézust, kinek arca ragyogott, mint a nap, és ruhája tündökölt, mint a fényesség. Máté evangéliuma 17. fejezet 21. vers. Sőt, feltámadása után a tanítványok mindnyájan látták őt. De az idegen, aki közülük kettővel együtt ment az Emmauszi úton, mint ahogy az is, aki a Tibériás tengerpartján megszólította őket, egészen olyan volt, mint az Úr Jézus, akit 3 éves szolgálata során megismertek. Még mennybe menetele napján is, amikor a feltámadott Krisztus tanítványai szeme láttára eltűnik a felhőkben,
egészen olyan, mint amilyennek máskor látták. Érthető tehát a pártpuszi száműzött reagálása, amikor hirtelen a háta mögött egy nagy szót hall, mint egy trombitájét, mely olyan, mint a sok vizek zúgása, és megfordulván mag előtt lát valakit, hasonlót az emberfiához, bokáigérő ruhába öltözve, és mellén aranyövvel körülövezve, melyek a királyi és papi méltóság jelképei. Ami a személyét illeti, sugárzott, mint a kemencében tüzesedett volna meg, feje pedig és a haja fehér valamint a fehér gyapjú, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng, lábai hasonlók valának az izzófényű érchez, és a szájából kétélű éles kard jő valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Az ember fiának láttán, mint hajdan Dániel próféta, János is ájultan roskadt össze. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. Első fejezet, 17. vers. De ahogy Dánielt, úgy Jánost is az Úr egy mozdulatával életre kelti, és szavával megnyugtatja. Jobb kezét a lesújtott tanítványra helyezi, és így szól hozzá. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Első fejezet, 17. és 18. vers. E bátorító szavakkal az ismeretlen személy azonosítja magát azzal, akit János úgy mutat be, mint aki hasonló az emberfiához. János felismeri őt szeretetteljes mozdulatáról, hangjának csengéséről, kijelentéseiről, halálának és feltámadásának említéséről. Ez kétségtelen az Úr Jézus, akinek bizonságtételért János az üldözést és a számüzetést szenvedi, miközben buzgón várja az ő eljövetelét. Ez a dicsőséges nap érkezett volna el. János könnyen gondolhatta azt, hiszen Jézus rávonatkoztatva mondta, ha akarom, hogy megmaradjon, míg eljövök, mi között hozzá? Kíméne e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg? János evangélium a 21. fejezet, 22. és 23. verse. De az Úr nem hagy időt Jánosnak, hogy igazán erre gondoljon, hanem ezt a parancsot adja néki. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezután lesznek. Első fejezet, 19. vers. Mit látott tehát? Isten népe történelmére vonatkozó megindító képeket, az egyház életének rövid áttekintését az apostoli kezdetektől az idők végéig, a sötétség hatalma és a világosság fejedelme közötti nagy küzdelem jeleneteit. Sok-sok képet, melyekből Isten népe századokon át az előtt álló veszélyekre és küzdelmekre vonatkozóan világos eligazítást nyerhet. De János mindenek előtt az emberfiát látja munkálkodni a mennyben és a földön Isten ügye győzelméért. Tevékenysége felöleli a feltámadás és dicsőséges eljövetele közti időszakot. Bár az Úr láthatatlan, a keresztényeknek tudniuk kell, hogy ő az aranygyertyatartók között jár, kifejezve ezzel az egyházban való szüntelen jelenlétét. Tanítványainak meg is ígérte ezt. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20. Sőt, mi több, jobb kezében tartja a 7 csillagot, amely a 7 gyülekezet angyala.
Az Úr így adja biztosítékát annak, hogy ő maga irányítja az egyház sorsát, és nem engedi, hogy egyetlen hűséges követője is kiragadtassék kezéből. A második látomás kezdetén János egy megnyílt ajtót lát a mennyben, és az emberfiának hangját hallja, amint ezt mondja. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenniük ezután. Negyedik fejezet, első vers. Ekkor az Isten fenséges trónja tárul fel János előtt, és a királyi szék között egy bárányt lát állani, mint egy megölettet. Ez a jelképes bárány, mint a megfeszített Krisztus képe, nem egyszerűen a húsvéti bárány és a megváltás művének felidézése. A feláldozott bárányt János tevékenykedni látja a mennyei szentélyben. Egyedül ő méltó, hogy felnyissa a pecséteket. Látja Jézust, aki Isten népének ellenségével viaskodik, és legyőzi őket. 17. fejezet, 14. vers. Látja őt isteni ítéleteit végrehajtani, mindazokon, akiknek eve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé. Látja őt Isten trónja előtt a megváltottakkal a báránynak énekét énekelni, a Sion hegyén, a bárány mennyegzőjén. Végül látja, mint a bárány maga legelteti a megváltottakat, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket. A hét trombitaszóról kapott látomásban, melyek a kereszténységet érő csapásokat jelzik előre a századok folyamán, János az emberfiának egy egészen különleges gondviselésszerű közbenjárásáról tesz bizonyságot. Bár név szerint nincs megnevezve, mégis minden különösebb nehézség nélkül felismerjük őt az égből leszálló nagy erejű hírnök személyében, aki felhőbe van öltözve, és akinek a fején szivárványval és az ő orcája olyan valamint a nap, és a lábai, mint a tűzoszlopok. Ez a közbenjárás az idők végén történik, mielőtt az utolsó trombita megszólalna, és az Isten titka beteljesedne. Célja az, hogy egy prófitai mozgalmat indítson el azzal a feladattal, hogy Isten utolsó üzenetét hirdesse sok népnek, nemzetek, nyelvek és királyok számára. Végül az emberfia újból megjelenik az emberiség történelmének befejezésekor, az asszonyt és a sárkányt, azaz az egyházat és az antikrisztust szembeállító nagy küzdelem végén. És látám, írja János, ímé vala egy fehér felhő, és a felhőn üle valaki hasonló az emberfiához, a fején aranykorona, és kezében éles sarló, mert itt az aratás órája, melyért beérett a föld aratnivalója. Jelenések 14-16. Jézus prófétai beszédében pontosan felvázolta ezt a jelenetet, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Máté 24:30. Ugyanezzel a képpel bizonyította a bírák előtt, hogy ő valóban Krisztus, az Isten fia. Sőt, mondom néktek, szól Jézus ünnepélyesen. Mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az ég felhőiben. Máté 26:64. János bizonyára ezt a képet látta, miközben a jelenések könyvének bevezetőjét írta. Ímé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik által szegezték is.
Az ég felhőben megjelenő emberfiának képe újból előfordul a 19. fejezetben, de ezúttal a hangsúly diadalmas voltára kerül. A pátmoszi próféta az ég felhőjén látja megjelenni a királyoknak királyát és uraknak urát. Szemei fénylenek, mint a tűzlángja, a fejét több égkőből álló diadém koronázza. Szájából éles kard jön ki, hogy megverje vele a népeket, akiket majd vastvesszővel fog pásztorolni. Ruhája vérrel van behintve, és mennyei seregek követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. Ezek azok a látomások, amelyeken keresztül a jelenések könyve Jézust kinyilatkoztatja, mint dicsőségest, felségest, hatalmast és győzedelmest. Annak ellenére, hogy Jézus Krisztus mindig mennyei dicsőségben jelenik meg, a könyv sohasem úgy mutatja be, mint egy spekuláció szülöttét, vagy elvont szereplőt, de úgy sem, mint csupán mennyei lelket. János olyannak látja, mint aki hasonló az emberfiához, aki tökéletesen azonosítható a néki adott nevekből, s azokból, amit ő magáról mond. Valóban, a bibliai gondolkodás szerint az ember neve utal jellemére, vagyis a maga mélységében tárja fel az illető szemét. Valakinek a nevét ismerni annyit jelent, mint életének rejtekébe hatolni, tudni, ki és mi ő. A Biblia összes könyve közül ez a jelenések könyvében válik leginkább nyilvánvalóvá. Az emberfiának minden egyes neve személyének, jellemének, természetének és sajátosságainak egy-egy oldalát mutatja be. Meg is kell állnunk Jézus Krisztusnak e másik kinyilatkoztatásánál. Jézus Krisztus neve háromszor fordul elő a könyv címzésében és ajánlásában. E néven tették ismerté Jézust különösen Pál levelei a görög-római világban. Ez a név felbonthatatlanul egyesíti a történelmi személyiséget Isten felkentjével, a hit tárgyával, s egyszer, mint utal Krisztus Jézus Isten emberi természetére. A Krisztus név 7-szer szerepel János jelenésében, 3-szor a Jézus névvel együtt, és 4-szer Isten nevével összefüggésben. Jelenések 11-15, 12-10, 20 fejezet, 4 és 6 verse. A név ez utóbbi esetben mindig Isten országával kapcsolatban fordul elő. Megfigyelhetjük azt is, hogy János Páltól és az evangélistáktól eltérően nem azt mondja a Krisztus vagy Urunk és az ő Krisztusa. Ezzel szándékosan akarja hangsúlyozni, hogy Isten Krisztusa valóban az Isten felkentje, akire rábízta a világ uralmát, hogy ott uralkodjon a megváltottakkal örökkön örökké. Ám úgy tűnik, János előnyben részesítette a Jézus nevet, ami azt jelenti, Isten megszabadít. 14 alkalommal nevezi így. Beszéljen akár Jézus bizonságtételéről, Jézus hitéről, Jézus bizonyság tevőiről, Úr Jézusról, Jézus Krisztusról, Jézusról. János számára ez a név valóban azt a személyt idézi fel, akit látott, hallott, kezeivel érintett, amint ezt első levele bevezetőjében fogalmazza meg. János mindössze 2 esetben beszél az ember fiáról. Az első fejezet 13. versében, valamint a 14. fejezet 14. versében, de ott is személytelenül. Azonban hagyja, hogy az emberfia saját magának adott nevek által nyilatkozzék meg. Jézus csak az első 3 fejezetben mintegy 140 alkalommal mutatkozik be ilyen vagy olyan néven,
vagy az az névmást követő állítmányi kiegészítővel, amit a bevezető látomás nevez meg. Vegyük sorra először azokat a neveket, amelyeken keresztül az emberfia istenségét nyilatkoztatja ki, azt, amiben ő közös Istennel. Mindjárt az elején, és még háromszor így mutatkozik be. Én vagyok az alfa és az omega. Ugyanezen isteni előjogokat még három különböző formában is kifejezi. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Ezek a teremtő sajátos tulajdonságai, amelyeket Ézsaiás próféta egyedül Istennek tulajdonít. Máshol úgy jelenti ki magát, mint az Isten teremtésének kezdete, azaz maga a teremtő erő, aki által minden lett. Pál apostol írja, benne teremtetett minden, ami van, mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok. Mindenek ő általa és őre nézve teremtettek. A teremtőt kinyilatkoztató nevekhez az emberfia rögtön hozzáteszi azokat is, amelyek őt, mint az élet birtokosát mutatják be, mint aki az élet forrása és aki örökké él. Én vagyok az élő, és imé élek örökkön örökké. Ezen a ponton az Istennel való azonosságot a szöveg már nem csak sugallja, de bizonyítja is azáltal, hogy Istent is élő Istennek nevezi, aki örökkön örökké él. Vannak még más nevek is, amelyeken az emberfia bemutatkozik. A Jelenések könyvében egy alkalommal az Isten fiaként jelenik meg, a második fejezet 18. versben, egyszer pedig olyan neveket tulajdonít magának, amelyek egyedül Istennek vannak fenntartva, s amelyek az isteni természet kifejezői. A Szent, az Igaz, az Amen. Jézus Krisztus még más neveken is bemutatkozik, az Isten ígéje, a Föld királyainak fejedelme, urakanak ura és királyoknak királya. Bár ezek inkább címek, mint nevek, és az emberfiának különböző funkcióira vonatkoznak, nem pedig természetére. Háromszor nevezi magát tanúbizonságnak a hű és igaz jelzőkkel. Idézzük végül a bárány jelképes nevet, amellyel a messiás szolga számos tevékenységét fejezi ki. De ez nem minden. Hiányzik még egy név, amelyet ez visel, aki a végső győzelem fehér lovára ül. Királyok királyának és uraknak urának neveztetik, de az ő nevét senki nem tudja, csak ő maga. Minden bizonnyal ez az a név, amelyről Pál apostol beszél, a név, mely mindenek fölött való, amit Isten adott annak, akit ő felmagasztalt, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére.

Második fejezet Jézus Krisztus bizonyságtétele. Míg a jelenések könyve egyrészt Jézus Krisztus személyének kinyilatkoztatása, ugyanakkor, ami az üzenetét illeti, e könyv mindenekelőtt Jézus bizonyságtétele. János apostol írásait olvasva, Jelenések könyve a negyedik evangélium és a három levél, szembetűnik a tanúskodás, a bizonyság fogalmának tulajdonított jelentőség. A szerző könyveiben gyakran szerepelnek a tanúbizonyság, bizonyságtétel, bizonyságot tenni kifejezések. Ez János írásainak egyik jellegzetessége. A jelenések az Új Testamentum egyetlen olyan könyve, ahol Jézust tanúnak nevezik, és ez az első Jézusnak tulajdonított cím. János mindössze egyetlen alkalommal nevezi őt így. Közvetlenül a bevezető sorok után a proféta kegyelmet és békességet kíván a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Jézus Krisztustól, a hű tanútól. Ugyancsak egy alkalommal nevezi így magát az emberfia, Laodíciához, az utolsó gyülekezethez intézett szavaiban. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú. Jézus tanítványait is megilleti a tanú kifejezés, hiszen maga a Mester mondta nékik, lesztek nékem tanúim. János szerint Jézus valóban az egyetlen, aki a tanú címet önmagára minden más utalás nélkül viselheti. Tanítványai pedig mindig Jézusra nézve, azaz Jézusnak voltak a tanúi. A Pergánumban megölt Antipástól szólva Jézus így emlékezik. Hű tanúm. Ugyanígy szól arról a két profétáról is, akiknek az 1260 nap alatt kellett profétálniuk, az én két tanúm. Végül a nagy Babilonról, a föld paráznáinak és utálatos bálványainak anyjáról azt írja a proféta, hogy részeg a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől. Ha kétféle tanú létezik is, Jézus tanúi és maga Jézus bizonyságtétel csak egy van, Jézus bizonyságtétele. Ez a sajátos kifejezés hétszer fordul elő János írásaiban. Először saját magával kapcsolatban, amikor azt állítja, hogy bizonyságot tett az Isten beszédéről és a Jézus Krisztus bizonyságtételéről. Amikor Pátmoszi számüzetésének okairól beszél, azt mondja, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért esett fogságba. Azonban nem csak János bírja a Jézus bizonyságtételét. A néki megjelenő angyal határozottan kijelenti, szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. A maradék egyház keresztényeiről szintén azt olvassuk, hogy ők az Isten parancsolatainak megőrzői, és náluk van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Végül János kétszer nyíltan leírja, hogy a megölettett lelkek a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért szenvedték el a halált. A felsorolt szövegekből kitűnik, hogy az Úr igazi tanúinak egyedüli megkülönböztető jele a Jézus bizonyságtétele. Ez az ismertető jele a Pátmoszi prófétának épp úgy, mint az apostoli egyház atyafiainak. A profécia szerint a maradék egyház hívőinél is a Jézus bizonyságtétele kell, hogy legyen, Isten parancsolatainak megtartásával együtt. Mindkét csoportról megvan írva. Náluk van a Jézus bizonyságtétele. Mit jelent a Jézus bizonyságtételével bírni? Az eredeti görög szöveg fordítható úgy is, mint Jézus által vett, vagy mint Jézustól származó bizonyság. Éppen ezért van Jézus, mint az első tanú bemutatva, mint a tanú, az egyetlen, aki tökéletesen hű és igaz bizonyságtevő. Nem de ő maga jelentette ezt ki bíráinak? Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Pál apostol is feljegyezte, hogy Jézus Poncius Pilátus előtt bizonyosságot tett, ama szép vallástétellel.
A tanítványok tehát csak mesterük nyomán tehetnek bizonyságot, mint Jézus tanúi, amennyiben a Jézus bizonyság tételével bírnak. Ugyanakkor Krisztus tanújának és az ő bizonyságtételének birtokában lenni nem jelenti azt, hogy a profécia kinyilatkoztatása minden tanú számára ugyanolyan módon történik, és hogy mindegyikük bizonyságtétele ugyanolyan értékű. János e könyv bevezetőjében világosan felállított egy a profétai beszéd kinyilatkoztatásának folyamatát tükröző értékrendet. Mindenekelőtt Jézus Krisztus az, akivel Isten közli a kinyilatkoztatást, hogy megmutassa az ő szolgájának, amiknek meg kell lenniük hamar. Azután megint első tanú, Jézus, elküldvén az ő angyala által megjelenő az ő szolgájának, Jánosnak. János pedig írott bizonyságtétel formájában közvetíti azt az egyháznak. Végül ebben a mértékben, amennyiben az egyház tagjai magukévá teszik a profétai üzenetet, válhatnak valóban Jézus tanúivá a világon. A jelenések könyve 7 boldog mondása közül az első éppen az ő számokra, mondja János, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban. A látomások végén, mint egy a könyv zárszavaként, Jézus maga jelenti ki ugyanezt az alapelvet. E beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Imé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit. Természetesen van egy fontos különbség a között a bizonyság között, amit maga Jézus tett Jánosnak, az ő szolgájának, és a között, amit a pátmoszi proféta tett a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. János közvetlenül a mennyből természetfeletti kinyilatkoztatás útján kapja Jézus bizonyságtételét, ugyanakkor az egyház és tagjai ugyanezt a bizonyságtételt a proféta ihletett írásaiból ismerik meg. János többször kapja ezt a parancsot, írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Különbség van azonban a proféta és az egyház bizonyságtétele között is. Amint Pál apostol írja a korintusbelieknek, a proféta mindezek előtt az egyház, azaz a hívők számára tesz bizonyságot. Még Isten az atyákhoz szólt hajdan. Sokrendben és sokféleképpen. A proféták által ez utolsó időkben nekünk szól fia által. Az egyház a profétával ellentétben arra hivatott, hogy Jézus bizonyságtételét a világ számára közvetítse, s tagjait az ige arra buzdítsa, hogy fénylenek, mint csillagok az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, életnek beszédét tartván elébök. Jézus parancsa így hangzik mindenkori tanúi számára. Ti vagytok a világ világossága. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ha a Jézus bizonyságtételét a prófétaság lelkének tekintjük, ahogy János meghatározza ezt a kifejezést, az előzőekhez hasonlóan két dolgot el kell választanunk egymástól. A prófétaság lelkének ez a meghatározása elsősorban egészen sajátos módon a proféták bizonyságtételére vonatkozik, akiknek Isten természetfeletti módon nyilatkoztatta ki azokat a dolgokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ugyanakkor az a lélek, aki a prófétákat ihlette és bizonyságtételük leírására késztette őket, befolyását azokra is kiárasztja, akik olvassák, hallják és megőrzik a prófétaság beszédeit. Mindenki, aki Jézus bizonyságtételét megőrzi, ilyen vagy olyan mértékben szükségszerűen birtokában van a prófétaság lelkének, akár mint proféta, akár mint tanítvány.
Az apostoli egyház egyik jellemző tulajdonsága az volt, hogy Jézus bizonyságtételével, vagyis a prófétaság lelkével bírt. Ez először a gyülekezeten belül, a prófétálás adományával nyilvánult meg, vagy később abban a bizonyságtételben, amelyet a gyülekezet tagjai a világban, sokan életük árán tettek. Ellen G. White is ezt az álláspontot erősítette meg. Mikor az ötödik pecsét felnyílik, János látomásban az oltár alatt azoknak a csoportját látja, akik az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért ölettek meg. A Jánosnak tett kinyilatkoztatások szerint ugyanezek a tulajdonságok jellemzik az asszony magvának maradékát képező csoportját is. A maradék egyháznak nem csak az Isten parancsolatainak megtartása által kell kitűnni, hanem a Jézus bizonyságtétele, azaz a prófétaság lelke által. Először a prófétálás adományával, amit azt rég a próféták gyakorolták, akiket Krisztus lelke készített arra, hogy Isten nevében szóljanak, majd a gyülekezetnek és tagjainak a prófétai ígére alapozott bizonyságtétele által. Sokan úgy vélekednek, hogy a prófétálás adománya a Szentírás kanonjának kialakulásához kötődik, s következésképpen az apostolok halála után többé nem nyilvánul meg az egyházban. Az Új Testamentum azonban nem tanít ilyet. A Biblia több igaz prófétáról, férfiakról és nőkről tesz említést, akiknek sem írásos, sem pedig szóban elhangozott üzenetük nem került be a kánonba. Pál a prófétálás adományának szükségességét nem csak a gyülekezetre nézve hangsúlyozza, hanem megkülönböztetett helyet szentel neki az összes többi lelki ajándék között. Egyfelől arra kéri a tesszalonikai gyülekezet keresztényeit, hogy ne vessék meg a prófétákat. Másfelől a korintusi gyülekezet tagjainak, akik fölötté büszkék voltak némely lelki ajándékukra, Pál mindenekelőtt a prófétálás ajándékát ajánlja. Kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. Mert mondja Pál, aki prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki prófétál, a gyülekezetet építi. Jézus prófétai beszédében többször is nyomatékosan felhívja a tanítványai figyelmét arra, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól, mert eljövetele előtt csalásaik szerv fölött ügyesek és kifinomultak lesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. A hamis prófétálással szembeni óvás is arra enged következtetni, hogy vele egy időben az igaz prófétálás is jelen van az egyházban. Különben elég lett volna, ha Jézus az egyházat minden utána és az apostolai után fellépő prófétától óvja. Márpedig nem erről van szó, hanem arról, aminek az utolsó napokban a maradék egyházon belül végbe kell menni, ahogy Ellen White írja, Sátán legutolsó csalásának az lesz a célja, hogy hatástalanná tegye Isten lelkének bizonyságtételét. A prófétának és Krisztus tanítványainak feladata nem csak a Jézusról, hanem az Isten szaváról való bizonyságtétel is. Erről tanúskodnak azok a szövegek, ahol Jézus bizonyságtételéről van szó. A pátmoszi próféta állítja, hogy bizonyságot tett az Isten beszédéről és a Jézus Krisztus bizonyságtételéről. Jézus bizonyságtételét négy helyen találjuk így összekapcsolva Isten beszédével, mintha egy azon valóságról lenne szó. Jézus bizonyságtételét négy helyen találjuk így összekapcsolódva Isten beszédével, mintha egy azon valóságról lenne szó. Az Isten beszéde Jézusról tesz tanúbizonyságot. Jézus bizonyságtétele csak az Isten beszédére való hivatkozás által juthat kifejezésre.
Ezzel János nem tett mást, mint Ézsaiás profétához alkalmazkodott, a törvényhez és a bizonyságtételhez. Nekünk is így kell Ellen White bizonyságtételére tekintenünk. Ő maga tanácsolja. Az írott bizonyságtételek nem adnak új világosságot, hanem mélyen a szívekbe vésik a már kinyilatkoztatott igazságot. A bizonyságtételek által Isten nem küld új világosságot, hanem leegyszerűsíti a már kijelentett magasztos igazságokat, és az ő általa választott módon tárja azokat az emberek elé. A bizonyságtételek nem alacsonyítják le Isten igéjét, hanem felmagasztalják, és az embereket a Szentíráshoz vezetik, hogy az igazság egyszerűségének szépsége mindenkire hatást gyakoroljon. A Jelenések könyvében János példát ad erre. Az Új Testamentum egyetlen más könyve sem tesz úgy bizonyságot Jézus Krisztusról, hogy közben állandóan Isten beszédére hivatkozna. A Jelenések könyvének szövege valósággal át van szőve az Új Testamentumból vett szavakkal, kifejezése,

0: ahogy Jézus számára is, a kinyilatkoztatás, amelyet kapott, és amelyről bizonyságot kell tennie, nem más, mint mindannak a beteljesedése, amik megirattak a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Ez utóbbi szempontra érdemes felfigyelni a Jézusról szóló bizonyságtétel kapcsán. Mind a négy alkalommal, amikor János a bizonyságtétel kifejezést használja, közvetlenül a jelenések könyvére vonatkoztatja. Egyrészt, mint ami Jézus bizonyságtételét tartalmazza. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Másrészt ez a könyv János bizonyságtétele, aki a könyvet a Jézustól kapott parancsra írta. János, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Megbízatása végeztével az apostol ünnepélyesen kijelenti. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. E kijelentésekkel Jézus és János bizonyságtételük hitelességét akarják igazolni. Mindketten biztosítani kívánnak minket, hogy az ő beszédeik hívek és igazak. Ha valaki azokhoz hozzátesz, vagy elvesz valamit, e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élők könyvéből, és a Szentvárosból és azokból, amik e könyvben megirattak. Az pedig, aki olvassa és akik hallgatják e profétálásoknak beszédeit, és megtartják azokat, boldognak mondja János a bevezető versekben, és Jézus is a könyv végén. Számukra Isten ígéretei beteljesednek, és örökségül nyernek mindent, ami e könyvben megirattak. Nekik joguk lesz az élet fájához, és bemehetnek a kapukon a városba. A jelenések könyvét csak akkor érthetjük meg igazán, ha elfogadjuk, hogy azt az üzenetet tartalmazza, amelyről a keresztényeknek bizonyságot kell tenniük a világ előtt. A látomások Jézus tanúit mutatják be, miközben e könyv tartalmáról tesznek bizonyságot. János könyvének célja az, hogy a keresztényeknek eligazítást nyújtson bizonyságtételül külső formája és tartalma felől is. Egy olyan üzenetet kapunk, melynek fontossága felülírja az emberekhez valaha is intézett minden eddigi üzenetet. Krisztus személyesen hozta ezt el Jánosnak Pátmosz szigetére. Felszólítja a prófétát, hogy írja le, amit látomása során látott és hallott, azért, hogy a gyülekezetek tudják, miknek kell megtörténniük a földön. Itt az ideje, hogy nagy változás menjen végbe azoknak táborában, akik várják Uruk második eljövetelét. Különös események fognak történni, és Isten felelősségre fog minket vonni az igazság iránt tanúsított magatartásunkért. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni a jelenések könyve tanulmányozásának fontosságát, úgy az egyház lelki életére nézve, mint minden egyes keresztény számára külön-külön is. Éppen ezért közelebbről és szorgalmasabban kellene kutatnunk a jelenések könyvét és a benne elrejtett igazságokat, amelyek minden embert érintenek, aki az utolsó időben él. Több komolysággal kellene hirdetnünk. Ha népünk csak félig ébren volna, ha tudatában volna a jelenésekben vázolt események közelségének, akkor gyülekezeteinkben reformációt láthatnánk, és sokan hinnének az üzenetben.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus zárónyilatkozat. A Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagjai, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-án megtartották fél éves szokásos találkozójukat. Közleményüket így fogalmazták meg. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi egyházak olyan értékeket képviselnek, mint az ember végtelen méltósága, amely abból fakad, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása. Az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család értéke, a béke, az oktatás és a nevelés fontossága, az igazságosság, a szegények, a betegek, az idősek, a gyengék iránti szolidaritás és kitüntetett szeretet. Kívánjuk, hogy a társadalomban a szeretet, valamint a jog és a másképp gondolkodók tiszteletben tartása uralkodjon. Készek vagyunk együttműködni mindazokkal, akik békességet, a közjót, a családok megerősítését, a fiatal nemzedékek hitben való nevelését és a rászorulók segítését munkálják. Az örökség kötelez. Május 24-én az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalhassák a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e, vasárnap 18 óra. A helyszín: a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon a Szeretett Hét program keretében. Református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000 vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az imahetet május 17-én istentisztelettel nyitották meg az egyházközség templomában. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esővel, záporral. Északi szél és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Balázs László.

0: Katona József, kecskeméti polgárcsalád szülötte. 1791. november 11-én jött e világra, és ugyane városban 1830. április 16-án 39 évesen tért meg teremtőjéhez. A városháza kapujában, hivatalába érkezésekor szívroham vitte el. Komoly, hallgatag ember volt. Jellemének fővonásait, ritka becsületességét, jó szívét, őszinteségét és igazságszeretetét haláláig megőrizte. Szüleit mindvégig támogatta, a szegények számára adakozott, ügyeiket díj nélkül vállalta el. Mint hivatalnok és magánember, a társadalmi életben egyaránt kedvelt egyéniség volt. A városban megjelent vándorszínészeknek általánosan ismert pártfogója, és a városban és a tanácsnál egyik legerélyesebb szószólójuk volt, amikor csak tehette, megjelent az előadásokon, és ismerőseit is a színház látogatására buzdította. A színjátszás melletti elköteleződéséből sajnos csupán ennyi maradhatott. Ifjú álmai szerte foszlottak. Pedig már 1811-től bekapcsolódott a II. Pesti Magyar Játékszíni Társaság munkájába. Darabokat fordított, dramatizált Békési József álnéven. Az akkor még szegény műsort 5 év alatt 22 részben eredeti, részben többé-kevésbé átdolgozott drámával gazdagította. 1812-ben délektánsz aktorként, műkedvelő színészként a Pesti Együtteshez szerződött. E társasággal vidéken is fölléptek, Székesfehérvárott és Komáromban, sőt, rendező is volt 4 hónapig. Az egykorúak állítása szerint jó színészi tehetséggel bírt, és szerepeiben meglehetős sikert aratott. Az Otelló volt kiemelkedő alakítása. A színház iránti szenvedélyét fokozta Dériné Széppataki Róza iránti elfojtott szerelme. Később is így emlékezik.
1: Vágy. Dőjfös kedvesnek csak az egy mosolyogva kiejtett nem szava feltátott sírodig elkanyarít.
0: Számos színpadi játékot írt át németből magyarra. Kiemelkedő a Monostori Veronka vitézi játék és a Borzasztó torony lovagregény dramatizálása a német rémtörténetek összes jellemzőjével, mint várurak küzdelme, nőrablás, csábítás, méregpohár, orgyilkosság, párbaj, cselszövények. Majd megírta a Luca széke című karácsonyi játékát. Magyar népies elemeket is szőtt a német lovagdráma átdolgozásába, ilyen a Tóth Deák és a cigány szerepeltetése, a Luca széke babonája. Idézem belőle emlékezetes aforizmáját.
1: A gazságot a kakas is kivakarja.
0: Majd az önálló történelmi drámák következtek. Figyelemre méltó közülük az 1813-as Ziska, vagyis a husziták első pártütése Csehországban, és a Ziska a táboriták vezére. A kettős történeti drámán Schiller Wallensteinjének hatása látszik. A nagyra vágyás és hála, a szeretet és bosszú összeütközésének rajza a hős tetteiben és jellemében már megfelel a magasabb irodalmi igényeknek is. Az 1814-ben írt Jeruzsálem pusztulása főszála Titus és Berenice megfelelő lélekrajzzal festett bonyolult szerelmi története. A szomorú játék megrendítő jeleneteiben a kétségbe esett jeruzsálemi zsidókat, a vallásos fanatizmus és hazaszeretet őrjöngőit, az események külső bonyodalma helyett a bensőt keresi, a jellemet rajzolja, a szív örvényeit festi. egyes alakok s néhány gondolat a Bangbant előlegezik. E kéziratos drámák nem jelentek meg annak idején nyomtatásban, ahogyan a szerző egyetlen keserű vígjátéka sem, a rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között, szintén 1814-ből. A történettel figyelmeztetni akarta imádottját, Dérinét, hogy színésznői ledérsége bajba keverheti. A hölgy tiltakozása miatt a darabot nem adták elő. A drámaíró egyben lírikus is volt. 24 fennmaradt verse gondolati elemekben bővelkedik, van antik mértékű és rímes, változatosak a strófa szerkezetek is. Gyakori ihletője a szerelem, a gyermekkort, a barátságot, a magánosságot, a természetet, az alkonyt, a holdas éjszakát, a múló időt borús tépelődéssel énekelte meg.
1: Idő. Idő, jelen való létel, de múlt s jövő csak semmi. Hát van-e kedves közöttük egy, jelen való jövő, múlt semmi, s létel. A három csupán tehát kettő, hol itt enyém, az a dicső idő, mely boldogítana. Múlt semmi, az soha már vissza nem jövend. Múlt elraboltatott vagyon, sietve az öröknek égtelen nagy tengerébe folyt.
0: 1814-ben a Kolozsvárott Döbrentei Gábor szerkesztésével működő Erdélyi Múzeum című folyóirat pályázatot hirdetett a Kolozsvári Nemzeti Színház megnyitásakor előadandó történeti drámára. A pályázatra Katona József beküldte a Bangbant. Az eredményhirdetéskor a művet meg sem említették. Még az sem tudható biztosan, hogy valóban megérkezette a címzettekhez. 1815-ben, amikor állandó épület és támogatás hiány föloszlott a pesti színtársulat, Katona fájdalmas magányt él meg, a Dériné miatti szerelmi csalódása okán is.
1: Lányka, még most is ragyog a szememben szíves emlékem keserűn tolongó gyöngye. Miért a sors, hogy ezen szerelmet így letapotta? Oly hatalmas volt, igaz érzeményem, hogy hidegséget közepette is csak néha egy nyájas szavadat ki tudta csalni. Kegyetlen. Messze vagy tőlem.
0: Aggódó szüleinek rábeszélésére a színészettel szakított, és minden idejét az önképzésnek szentelte. 1816-ban letette az ügyvédi vizsgát, és először, mint Halász Bálint ügyvédsegédje, később önálló ügyvédként működött Pesten 1820-ig. Anyanyelvén kívül jól beszélt latinul és németül, meglehetősen jól franciául, olaszul és angolul. 1819-ben a székesfehérváriaknak átdolgozta a Bangbant, de a cenzúra nem engedélyezte az előadást. 1820 derekán az akkori tisztújítás alkalmával folyamodott a kecskeméti, uradalmi és városi tiszti alügyészi állásért, november 2-án ezen állásra megválasztották, hivatalát december 1-én foglalta el. Keserűen fogalmazta.
1: Ha a madár látja, hogy hasztalan esik fütyürézése, élelméről gondoskodik, és elhallgat.
0: Még ebben az évben megírta híres röpiratát. Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? Az írásban közölt okok, a nemzeti öntudat és az állandó kőszínház hiánya, a könyv formában való megjelenés nehézségei, a cenzúra működése. Az értekezés először a tudományos gyűjtemény 1821-ben megjelent negyedik kötetében volt olvasható, ám hatástalan maradt. 1826. november 23-tól Katona József Kecskemét főügyésze lett, és irodalommal nem foglalkozott tovább. Ebben az évben egy színház tervrajzát azonban elkészítette a kecskeméti tanács számára. A hazai drámairodalom Katona föllépéséig csak kevés jelentős alkotással dicsekedhetett. A korabeli divatos német lovagdrámák a Sturm und Drang szellemében íródtak, Kisfaludi Károly már a magyar nemzeti múlt drámai eseményeit vitte színre, de nem tudta elkerülni az érzelmes hazafiaskodás buktatóit. Katona művének magasfokú drámaisága viszont Shakespeare világára emlékeztet. A magánélet és a közélet összefonódott tragikuma, a gondolat és a tett konfliktusa, a bosszú kötelezettsége, a sejtés és a megbizonyosodás problémája a dán királyfi alakját is fölidézheti. A Bangban azonban minden külső hatással, drámatörténeti előzménnyel együtt a nemzeti sorskérdéseinket magas szinten ábrázoló szerves kompozíciójú tragédia.

0: A történet a 13. századi Magyarországon játszódik a királyi udvarban. Az író a történelmi forrásanyagot művészi módon dolgozta föl Shakespeare és Schiller nyomdokain járva, akik történelmi témájú műveikben is mindenki számára megélhető konfliktusokat és örökérvényű emberi tartalmakat fogalmaztak meg. A historikus esemény a Bánkbánban is olyan emberi és közösségi érzelmek megszólaltatására ad alkalmat, mint a hatalomvágy, a becsületérzés, hazafiság, a szerelmi féltékenység, a gyermek szeretete, a lovagiasság, a hálaérzet, a honvágy, a nemzeti identitás és öntudat, valamint az idegen gyűlölet. Mindezzel együtt személyes indulatokat is átélünk, féktelenség, tépelődés, kétségbeesés, gyász, megrendülés és érzelmi ellágyulás. A mű középpontjában az idegen hatalom, a vele való szembefordulás és mindezek következményei állnak. Második András távollétében főúri összeesküvők 1213. szeptember 28-án a Pilisi erdőben megölték Gertrud királynét. Síremlékét meg is találták a Pilis-Szentkereszti Ciszterzita apátság területén. Hans Sachs, 16. századi német író volt a téma első szépirodalmi földolgozója, de írt belőle drámát a kortárs osztrák Grillparzer és Kisfaludi Károly is. Katona a különböző történeti felfogásokat koncepciójának megfelelően egyesítette. Prey György szerint a királyné ártatlan, politikai összeesküvés áldozata lett. A Kézai krónika szerint bűnös a királyné, és erőszakos csábítás is történt. Katonánál Bánk a gyilkos, de vannak összeesküvők is. A végleges változatban fölerősödik a gyanú Gertrudisszal szemben, anélkül, hogy az olvasó, néző egyértelmű bizonyosságot nyerne a csábításban való közreműködéséről. Katona tudatosságát jelzi, hogy az előversengésben fölvonultatja és bemutatja a tragédia legfontosabb szereplőit, és érzékelteti a lehetséges konfliktusokat. A további lépésekben a békétlenek jelszava összekapcsolja a magánéleti és közéleti konfliktust. Melinda visszautasítja Ottót, majd a királyné ambivalens kapcsolata mutatkozik meg öccsével. A harmadik felvonás szerepe a késleltetés. A féltékeny Bánk elbizonytalanodik, mert Melinda összeomlása nem teszi lehetővé az igazság kiderítését. Tiborcz pedig a lesújtott férfit egy újabb nézőpontból társadalmi funkciójára figyelmezteti, kifejtve a merániak bűneit.
1: Ő csorda számra tartja gyülevész szolgáit. Éppenséggel, mintha minden hajszála egy őrzőt kívánna. Sok meránit. Olykor azt hinné az ember, hogy tán akasztani viszik, úgy körül van véve léhűtőktől. S mi egy rossz csőzt alig tudunk heten fogadni. Ő táncmulatságokat át szüntelen, úgy, mintha mindég vagy lakodalma, vagy keresztelője volna. És nekünk szívünk dobog, ha egy csaplár legény az utcánk előnkbe bukkanik, mivel hogy a tartozás mindjárt eszünkbe jut. A jó merániak legszebb lovon ficánkolódnak, tegnap egy kesely, ma szürke, holnap egy fakó. Nekünk feleség és porontjainkat kell befogni, ha veszni éhen nem kívánkozunk. Ők játszanak, zabálnak szüntelen úgy, mintha mindenik tagocska bennek egy-egy gyomorral volna áldva. Nekünk kéményeinkről elpusztulnak a gólyák, mivel magunk emésztjük el a hulladékot is. szép földjeinkből vadászni, berkeket csinálnak, ahova nekünk belépni nem szabad. S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény hímlős gyerek megkívánván lesújtunk egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek. És aki száz meg százezret rabol, bírálja lészen annak, akit a szükséggarast rabolni kényszerített.
0: Tiborc panasza bánkot rádöbbenti, hogy státusza, hisz ő a királyt helyettesítő személy, azt követeli tőle, hogy személyes érdekeit rendelje alá az ország a nép érdekeinek. Mellékszálként kapcsolódik a cselekményhez a harmadik szakaszban Otto és Biberach jelenete, a haldokló Biberach szavai előre utalnak. A mű eddigi eseményeiben a királynő jelleméből csak a szigor, az alattvalókkal szembeni fensőbsége nyilvánult meg. A tetőpont jelenetig jelleme tovább árnyalódik, ellenszenvessé zsarnokivá válik. Bánk szinte az utolsó pillanatig tisztelettel beszél vele, a gyilkosság hirtelen következik be, a személyében megalázott főhős a rátámadó királynét elvakultan öli meg. Bánk késlekedése, bizonytalansága végletesen változik meg ebben a helyzetben. A hazaérkező király Endre számára is világossá válik Bánk igaza, Gertrudis bűnössége, megbocsájt Bánknak, s csak a királyi hatalom elleni lázadót Petúrt bünteti meg. A tragédia tablószerű záróképe, a gyermekei mellett térdelő uralkodó, a nemzete jövőjéért aggódó politikust ábrázolja.
1: Egy királynak kell látni minden könnyeket. Magának könnyezni nem szabad.
0: A nemzeti dráma értékrendjének csúcsán a nemzethez tartozás áll. A konfliktus a nemzeti érdek megsértéséből fakad. Katonánál nem idegen gyűlöletről van szó, hiszen a bojótiak sorsa a Szent Istváni befogadó nemzet koncepcióját erősíti. A merániak erőszakosságukkal, mohóságukkal egzisztenciális és erkölcsi érdekeket sértenek. Az értékrend másik összetevője a család, mely sérthetetlen közösség. A nemzeti összetartozás szimbolikusan legkisebb egysége. Ezt sérti meg Otto erőszakos, aljas közeledésével Melindához. A konfliktus tehát kettős természetű, köz- és magánéletbeli, mely legnyilvánvalóbban Bánk és Gertrudis alakjában sűrűsödik össze.

0: Bangban Nádor. A király távollétében ő felelős az ország rendjéért, egységéért. Országjárása során megismerkedik a nemzet sorsával, a bizonytalansággal, feszültséggel, melyet a merániak hatalmi dominanciája és érzéketlensége okoz, és hazatérve ütközik a Melinda kérdésbe.
1: Itten Melindám, ottan a hazám. A pártütés kiáltoz, a szerelmem tartóztat. Szedd rendbe lélek magadat, és szakasz szét mindazon tündéri láncokat, melyekkel a királyi székhez és a hitvesedhez, gyerekeidhez oly igen keményen megvalál kötözve. Két fátyolt szakasztok el, hazámról és becsületemről.
0: Ezt a töprengést erősíti föl Petúr, ki a nemesség hatalomból való kiszorítását sérelmezi. Tiborcz pedig a parasztság megnyomorítatásáról beszél érzékletesen. De Bánk férfi, férj is, akit Ottó terve, illetve annak megvalósulása a legszemélyesebb mi voltában sért, s ez ismét a merániak elleni föllépést sürgeti. A téves tudat tragédiája nyilvánul meg abban, hogy Melinda egyetlen félreérthető gesztusát Bánk, a szerelmes férj azonnal félre is érti. A gyarló ember áll szemben a világ kiismerhetetlenségével. A Bánkban az első mű a magyar irodalomban, amely a személyiség integritásáról és becsületéről szól. Az egész mű azt sugallja, olyan nemzeti egység és béke kívánatos, amelyben a személyes méltóság és sérthetetlenség is érvényesül. Erkölcsbölcseleti értelemben tett és következménye viszonyáról van szó. Bánknak nem csak a királyné megölését kell vállalnia, hanem a következményeket is, az anarchiát, az elszabadult indulatokat, amelyektől meg akarta védeni országát. A király belső dilemma után igazolja a tett jogosságát, de nem menti föl a következmények felelőssége alól. Bánknak be kell látnia, megsértette a világrendet, amelynek ő réül rendeltetett. Isten büntetése jogosan éri. Összeroppanásának másik oka a görög tragédiák klasszikus motívuma, mely szerint nincs arányban a bűn a büntetéssel, nincs a kettő között racionális, megokolható viszony. Bánk a világot uraló isteni törvények kegyetlenségét okolja.
1: Nincs a teremtésben vesztes, csak én.
0: Gertrudis királyné, bár nem közjogi méltóság, helyzete mégis megkövetelni az önfegyelmet, a mérsékletet, az önkorlátozást, ezért utasítja el Ottó tervét, de fő motiválója a hatalomvágy. Törvényt kiszabni és úgy lenni e felett, miképpen a nap sok világokon. Csak ez is elfelejtetheti velünk, rövid éltünknek álmatlan sok éjszakáit. A nemzeti tragédia értékrendjéből következik, hogy a haza, mint legfontosabb érték, a merániak tetteit is motiválja, így érthető, hogy Gertrudis a hazája beliekhez húz, az ő érdekeiket képviseli. Családi síkon pedig végül öccse mellé áll. A negyedik felvonás sokkal árnyaltabbá teszi ezt a képet. A monológok révén tanúi lehetünk annak, milyen módon próbálja megoldani a konfliktus helyzeteket. Ám Gertrudis éltető eleme továbbra is a hatalom. Uralkodás, parancsolás, minő más már, csak ennek még a hangja is, mint engedelmeskedni. Önbizalma sebezhető, hiszen érzi a vele szemben megnyilvánuló ellenállás veszélyét. Hogy nem tiszta a lelkiismerete, azt elárulja a riadalma, amikor megtudja, hogy Bánk visszaérkezett az udvarba. Dialógusukból az is kiderül, hogy milyen értékekre érzékeny leginkább a két főszereplő. Amikor Gertrudis szemrehányásaiban először elhangzik a becsület szó, az indulatait eleinte lefolytó Bánk haragra gerjed.
1: A becsületes kínosztatik, megostoroztatik. Ugyan becsületest kell játszani, de valóba lenni mégis oktalanság. Minő dicső ellenben becstelennek a sorsa, csak hogy tudja a közönség jó véleményét meghódítani. A becsület áll orcája mellett büntetetlen elkövethet undokságokat. Főhivatalra lép. Ottan rabol mindent el a szegény bohóktól, ahol akarja. Minden emberek vele óhajtanak egybeköttetésbe lenni.
0: Gertrudis büszke gőggel helyezkedik vele szembe. Ember, azt mondom, ne törj túl a korlátidon. Akkor ragadt tört, amikor Bánk az Ottó szidalmazó szavaiban megátkozza Merániát, szülőhazáját.
1: Örökre átkozott légy, átkozott, és átkozott a hely, melyben születtél.
0: Gertrudist ez a gesztus pár pillanatra Bánkkal azonos erkölcsi szintre emeli. Fölismerjük, hogy mindkettőjük számára fontos a nemzeti hovatartozás. Rokon szemünket azonban ellensúlyozza az, hogy Gertrudis visszazökenbe szerepébe, halála pillanatában is a trón után sóvárog. Meghalni, nem királyi széken, ah! Bánkbánnak viszont a tragikus vékifejlet után nem a nagyszerű halál az osztály része, hanem az összeomlás, a súlyos terhekkel megnehezült, értelmetlenné vált, elviselhetetlen élet.
1: Vége. Volt, nincs. De ne tapsolj, hazám. Né, reszket a bosszú álló.
0: A konfliktus azonban nem szűkíthető le a két főszereplőre, sőt, nem egyszerűsíthető le a különböző körök összeütközésére. Katona legnagyobb művészi erénye, hogy minden szereplő mögé teljes életet, életutat rajzol, megteremtve azt a drámai szituációt, melyben az egyes szereplők megnyilatkozhatnak, s így teljes személyiségükkel vehetnek részt a drámai cselekményben. Petúr történeti alak, a békétlenek vezére, valójában reálpolitikus, az események őt igazolják. Bánkkal azonos rangú és felelősségű főúr, de az ő személyiségétől idegen a vívódás. Az indulatai vezérlik, noha a sérelmei jogosak. A békétlenek titkos találkozóján is az indulat beszél belőle, és a nemzetféltés mellett a legfőbb kifogás a Gertrudis ellen, hogy az nő, és hogy idegen földről való.
1: Kihaltak szabadítóid, ó, te vasra vert hazám! No, nyeld le a bilincsed jajgatva, s edd magadnak a halált! Nem kényszerítelek. Magam is tudok hóhérja lenni azon utálatosnak.
0: Tiborcz fiktív személy. Nagy monológiából, amit már idéztünk, kiderül, hogy nem nincstelen, hanem telkes paraszt. Van mit veszítenie a Merániak uralma alatt. Patriarkális viszony fűzi a címszereplőhöz. Öntudatát jelzi, hogy elutasítja Bánk adományát. Szerepeltetése árnyaltabbá teszik a műben megjelenő nemzetfogalmat is, mely szerint a jobbágyok, a parasztok is részét képezik a nemzetnek. Ez a fontos probléma éppen a mű keletkezése idején merült föl, és a reformkorban vált központi kérdéssé. Biberach, Otto szövetségese. Tetteit, világszemléletét két tényező motiválja, a család hiánya és a hazátlanság. Nem kötődik egyetlen közösséghez sem, számára ott a haza, ahol a haszon. Dramaturgiai szerepe az intrikusé.
1: Úgy, úgy, ölni tudtok, jó urak. Bezzek, ha életet tudnátok adni, akkor érdemelnétek meg az uralkodást.
0: Izidóra, türingiai lány, Gertrudis hozza udvarába, szerelmes Ottóba viszonzatlanul. Az uralkodó káosz láttán vissza akar térni hazájába, de a királyné nem engedi. Én ez országodba úgy jöttem be egykor, mint egy asszonyi, szép érdemünkkel büszke leány, de az ma meggyaláztatott, azért tehát e büszkeségem megmaradt darabját, engedd hazámba visszavinni még. Otto Gertrudis öccse, Fülöp király gyilkosa, Magyarországra menekül, nővére védelme alatt áll. Beleszeret Melindába. Tragikus vétsége, hogy a szerelem egyoldalú, erőszakkal valósítható meg, megsértve a család szentségét. Melinda, drámai szerepköre a naíva. Vidékről kerül föl az udvarba, természetes kedvessége félreérthető Otto számára. Férje, Bánk, nem áll ki egyértelműen mellette, Bánk tragikus vétsége az is, hogy eltaszítja magától Melindát.
1: Nagyra vágyás, büszkeség, kecsegtetés, hízelkedés, csupán csak csillogó fények. S hogy mégis az asszonyt becsalhatják a bűn fenék nélkül való mocsáriba.
0: Melinda egy pillanatig sem inog meg Otto hízelgő szavaira. Magatartását a Bánkhoz méltó erkölcsi tartás jellemzi, és ebben nem csak a házastársi hűség vezérli, hanem a tisztánlátása is. Annak ellenére, hogy nincs tapasztalata a szerelmi kalandokban, mégis érzi Otto álnokságát, és később a Bánkkal folyó vitában is ő világít rá arra, hogy a királyné nem ártatlan az elcsábításában. Melinda alakjának tisztaságát és méltóságát különösen kiemeli egy ellentét. Ennek egyik pólusa az, ahogyan Biberach az asszonyi hűségről beszél, a másik pólusa pedig Melinda hajthatatlansága, erkölcsi ereje, ami a királynéval szemben is megnyilvánul. Koronák bemocskolója, aki megloptat királyi férjedet, kitépted kezéből a jobbágyi szíveket, áruba tetted a törvényt, nyomád a nyomorultakat, mártírrá tetted az erkölcsöt, és testvéri indulatból egy szenytelen nyoszójának eltörése véget, királyházban bordélyt nyitottál. Melinda azonban összeroppan a történtek súlya alatt. Ezt az váltja ki, hogy vétlensége ellenére szétesik a családja, Bánk megátkozza a gyermeküket, és talán azt taszítja őt az őrültség határára a legnagyobb erővel, hogy Bánk nem hisz neki, pedig lelkében ő igaz. Szabad tekintet, szabad szív, szabad szó, kéz kézbe és szembe szem, mi nálunk így szokta a szerelmes. Aki itt letérdel, az vagy imádkozik, vagy ámít.

0: Második Endre a király, Bánkhoz hasonlóan szerető férj, felelősségteljes államférfiú és a becsületére kényes, igazságosságra törekvő ember. Számára hamar nyilvánvalóvá válik, hogy a királyné a magyar haza méltatlan uralkodója volt, hogy kizárólag saját dinasztiája érdekei szolgálta. Bánk hitelesen tájékoztatja.
1: Szükségtelen beszélni tetteit, felért az égre a sanyargatott nép jajgatása, s el kellett neki akármiképp is esni, hogy hazánk ne essen el polgári háborúban.
0: A tragikus feszültségek kiegyenlítődése a színpadon majd csak akkor jöhet létre, amikor a király személyes veszteségét ellensúlyozni tudja a haza érdeke, és ezzel együtt a fölébredő emberi, emberbaráti érzés.
1: Magyarok, előbb, mint sem magyar hazánk, előbb esett el méltán a királyné.
0: Az össznemzeti érdekeket képviselő nemzeti király a 19. század elejé magyarság eszményképe lehetett. Endre az utolsó mondatok után nem jut el Gertrudis ravataláig, mert gyermekei kerülnek elébe, és átöleli őket. Így a jövő királyaira esik az utolsó tekintet. A Bánkban stílusát, nyelvét a szakirodalomban eltérően ítélik meg. Egyes vélemények szerint a mű befogadásának legnagyobb nehézsége a nyelv archaikus volta. Más felfogás szerint éppen a mű legnagyobb értéke a nyelve. Az egyes szereplők lelkiállapotoknak, habitusuknak megfelelően szólalnak meg. Alkalmassá teszi Katona a nyelvet az érzelmi különbségek visszaadására. A retorikus felépítettségű monológokat az érzelmi zaklatottságot jelző hiányos mondatok váltják. Él az alapvető közlésformák metaforikus jelentésével, egyes megoldásai Vörös Marti erőteljes képeit idézik. Kerényi Ferencet idézve, azoknak, akik a 21. századba átlépő emberiség vélt szellemi fölényével tekintenek az elharapott mondatokra, a versorról versorra áthajló tirádákra, a régies szerzői utasításokra próbát ajánlunk. Ne olvasmánynak tekintsék, hanem mondják fennhangon, hogy kiderülhessen már néhány mondat után, mennyire élő, lüktető drámai szöveg ez. Egy kirobbanó tehetségű író, ős erejű műve. Tanulságosak a különböző közelítések eltérő hangsúlyai. Sőtér István szerint Bánk nem erkölcsileg, hanem érzelmileg vesztes, tehát ember

hívta őt. Arany János tanulmányának a fő konklúziója, a történelemben vannak katasztrófa helyzetek, bánk sem oldhatja meg békés úton a szituációt, vagy megöli Gertrúdot, vagy polgárháborúba keveredik, ami nemzetvesztéshez vezethet. Bánk a kevésbé végzeteset választotta. Horváth János világirodalmi jelentőségű remek műnek tartja, csodálatosan biztos és aprólékos lélektani tanulmány, ezért olyan egyedülálló érték, mely nem csak a magyar, de a világirodalomban is kiemelkedő alkotássá teszi. Erkel Ferenc 1861-ben született operája is a nemzetközi elismerést erősítette.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Balázs László. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Az UNESCO 2001-ben felhívást intézett a tagállamokhoz és a civil szervezetekhez, hogy lehetőleg minél többek bevonásával és közreműködésével legyen ünnep a kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Ez a nap alkalom arra, hogy jobban megértsük a kulturális sokszínűségben rejlő értékeket, és ebből adódóan könnyebben tudjanak együtt élni a különböző kultúrák. Kulturális sokszínűségünk az emberiség közös öröksége, ideák és társadalmi megújulásának forrása, amin keresztül nyitunk mások felé, és új gondolkodásmódot hozhatunk létre. A kulturális sokszínűség világnapját a párbeszédért és a fejlődésért az ENSZ és az UNESCO 2002 óta ünnepli minden év május 21-én. A nap lehetőséget teremt arra, hogy elmélyítsük a kulturális sokszínűség értékére vonatkozó ismereteinket, és hogy megtanuljunk jobban együtt élni. Magyar Honvédelem napja. Az 50-es évektől 1991-ig szeptember 29-e volt a fegyveres erők, illetve a Magyar Honvédség napja. 1992-től a Magyar Honvédelem napja május 21-e. A magyar szabadsághoz tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a honvéd sereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján ezen a napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg, Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk. Szombaton sok napsütése van kilátás, felhőkkel, néha esővel, záporral. Északi szél és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Oszlopok. Legyetek olyanok, mint két oszlop, amely ugyanazt a tetőt tartja, de ne kezdjétek birtokolni egymást. Hagyjátok meg a másik függetlenségét. Ugyanazt a tetőt támasszátok, ez a tető pedig a szeretet. Khalil Gibran.

0: Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Róma 12:11.
1: Most Ellen White evangelizációjából idézünk. A végzendő munkához bátran lássunk hozzá, teljes szívvel. Akkor élvezetté és eredményessé válik. Ez dicsőíti Istent. Ha hűségesen végezzük munkánkat, lelkületünk Krisztus lelkületéhez válik hasonlóvá. Imádkozva, könyörögve törekedjünk elnyerni a megígért áldást. Kérjük Istent, hogy feladatunkat értesse meg velünk. Ne engedjük, hogy bármi is elvonjon, vagy bármilyen ellenhatás érvényesüljön életünkben. Hűségesen végezzük el részünket. Legyünk áldássá embertársainknak. Dicsérjük Istent azért a kiváltságért, hogy művében együttműködhetünk vele. Ha a munkánkat teljes szívvel végezzük, fölismerhetjük hittestvéreinkben Krisztust. A kötelességeket, amelyeket Isten hozott utunkba, teljesítenünk kell, de nem szárazon, hidegen, hanem szeretett szolgálatként. Vigyük be munkánkba legjobb képességeinket és érzelmeinket, hiszen Jézus Krisztus is velünk van. Jelenléte megkönnyíti munkánkat, szívünk pedig örömtől árad. Istennel összhangba fogunk munkálkodni híven, szeretettel és megbízhatóan. Őszinte, komoly keresztényeknek kell lennünk, akik híven végezzük a ránk bízott munkát. Állandóan tekintsünk föl Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Egész lényünk minden tehetségét önzetlen szolgálatra kell szentelnünk. Minden képességünket föl kell használnunk.
0: Hajdú Zoltán, köszönöm, Uram, az erőt, amivel megajándékozol. Köszönöm, Uram, az egészséget, amely alkalmassá tesz tennivalóim elvégzésére. Köszönöm, hogy mégsem csak emberi erőmben és egészségemben bízhatom, hanem te vagy az, akit segítségül hívva munkáimba belekezdhetek. Kérlek, tedd értékessé és áldottá cselekvésemet azzal a tapasztalattal és bizonyossággal, hogy mindennapi munkáimmal is téged dicsőítelek. Eddig a vers. Uram, Jézus Krisztus, segíts észrevennem kegyelmi segítségedet és az általa végbe menő lelki növekedést. Segíts, hogy magamat kötelességeim becsületes teljesítésével jó talajnak készítsem elő tanításaid befogadására. Adj erőt követnem útmutatásaidat, amelyek a mennyei Atya felé vezetnek. Hiszem, hogy segítségeddel képes vagyok a lelki megújulásra. Segíts fölismernem életem megvalósítandó céljait, hogy legyen erőm Istenre bízni életem. Ha hűséggel teljesítem kötelességeim, nincsen okom félni, mert kegyelmed eredményt hoz, gyümölcsöt fakaszt életemben. Taníts engem az íge élő vizéből bőségesen inni, hogy legyen lelki erősségem, hogy bírjam ne csupán a magam, hanem a mások terhét is, hogy legyen bennem megbocsátás, szeretet, kitartás mindahhoz, amit el kell hordoznom. Légy velem, és kísérjen áldásod, hogy az evangélium igazságának megvalósítása által növekedjék bennem az Isten országa. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Mielőtt a mai témánkat elkezdenénk, szeretnék válaszolni egy kérdésre. Két kérdéscsomag érkezett. Az egyik kérdéscsomagban három kérdés van. Az első így hangzik. Hogyan lehetséges, hogy Sátánban megszületett az irigység, amikor tökéletesnek lett teremtve, és minden más is a világon nem romolhatott volna el? A másik kérdés, mit jelent Laodiciában élni? És a harmadik, az első emberpár gyermekei honnan szereztek feleséget? Az első kérdéssel kapcsolatban tudjuk azt, hogy Isten szabad akaratú lényeket teremtett az egész világ egyetemben. Az embernek is szabad akaratot adott. A szabad akarat csak úgy érvényesülhet, ha van az embernek választási lehetősége. Ha nincs választási lehetőség, akkor nincs szabad akarat. Isten nem gépeket teremtett, nem akarat nélkül, szabad akarat nélküli lényeket, akik be vannak programozva, Luciferre is vonatkozik, ránk is vonatkozik, tehát nem olyan lényeket teremtett, akiket beprogramozott, hogy csak szeretni tudnak, csak jók tudnak lenni, mert akkor nincs szabad akarat. Az ember azáltal vált éppen tökéletessé, hogy Isten megadta neki a döntési lehetőséget, képességet, választhat, mindig választhat jó és a rossz között. Képzeljünk el olyan lényeket, hogy be vannak programozva, és csak mosolyogni tud. Mennénk az utcán, vagy akárhol, az arcunkon volna valamiféle mosoly. Milyen volna ez? Az ember a tekintetével, szavaival ki tudja fejezni önmagát, akaratát. Isten ilyennek teremtette az élőlényeket. Még egy másik példát talán, hogy mondjuk egy lakatlan szigeten két ember, egy férfi és nő él csak, és nincs senki, akikkel kapcsolatot tarthatnának. És azt mondja a férfi a nőnek, hogy örökre hű maradok te hozzád. Milyen jelentősége van ott egy ilyen helyzetben, amikor nincs választási lehetőség? Nincs megadva lehetőség a hűtlenségre. Isten megadta tehát a lehetőséget Sátánnak is, és engedett egy másik érzésnek, gondolatnak, ami benne megfogalmazott. A másik kérdés, mit jelent Laodiciában élni, erről majd később lesz az előadások során, ebben nem akarok most belemenni. És az első emberpár gyermekei honnan szereztek feleséget? A Biblia nem ír le mindenkit, akik születtek, akik voltak, csak a fontosabb személyeket. Akkor, amikor arról van szó, hogy Kain elment Nód földjére, és ott vett magának feleséget, előtte már sok minden történt, nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el, mert az üdvösség történelem szempontjából azok nem voltak fontosak, azok nem lettek megemlítve, csak azok a személyek vannak itt felsorolva, akiknek valamilyen jelentős szerepük volt az emberiség történetében, vagy a megváltás történetében.

mai témával kapcsolatban szeretnék visszautalni a kezdet kezdetére, hiszen szinte minden egyes alkalommal kihangsúlyoztuk azt, hogy a Jelenések könyve nem titkos, hét pecséttel bezárt könyv, amit nem lehet megérteni, és ezért nem szabad tanulmányozni sem, hanem úgy olvassuk már a bevezetésben, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Sőt, a mindenható Istennek különös gondja volt és van erre a könyvre, azáltal, hogy egy sajátos bevezetést ad, ami egyedülálló a bibliai könyvek között. Mégpedig figyeljük meg, hogy Isten milyen különös csatornán át, milyen láncszemek beiktatásával juttatta el és juttatja el ennek a könyvnek az üzenetét az ember számára. Így hangzik Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, Jézus Krisztus az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lennők hamar, ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelente az ő szolgájának Jánosnak, és tovább azt mondja, János a hét gyülekezetnek adja tovább az üzenetet, és a gyülekezet pedig annak, aki olvas és hallgatja ezt az üzenetet, és az üzenet közvetítésében még ott van Isten szent lelke. Hét láncszemet említ meg János apostol a Jelenések könyvével kapcsolatban, a Jelenések könyvének a kijelentésével kapcsolatban. Tehát Jézus Krisztus az Isten, mondhatnánk így, hogy az Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek, az angyal, János apostol, a gyülekezet, ezek mi vagyunk, és az, aki hallja az üzenetet. Mégis ennek a könyvnek vannak olyan tulajdonságai, amelyekkel magyarázható az a tény, hogy nem mindenki előtt tárja fel ez a könyv önmagát. Nem mindenki érti meg, vajon miért nem. Erről fogunk beszélni. Ebben a könyvben vannak olyan igék, amelyekkel egyesek ki is jelentik, hogy nem tudnak mit kezdeni. Jó néhány évvel ezelőtt hallottam vezető egyházi embereket beszélni a Jelenések könyvéről, és elhangzott egy olyan mondat, hogy erről a könyvről nem lehet prédikálni. Ennek a könyvnek nincs semmi mondani valója a mai ember számára. Én megfordítottam magunk felé ezt a kijelentést, és arra következtetésre jutottam, hogy ugyanakkor, ha nem volnának benne ezek az igék a Bibliában, ha nem volna Jelenések könyve, akkor sok esetben tanácstalanok lennénk. Nem tudnánk önmagunkkal mit kezdeni.

Ebben a könyvben hallottuk azt, hogy sok utalás van az Ószövetségre, sőt, az elmúlt alkalommal hallottuk azt, hogy az Ószövetség nélkül nem érthető a Jelenések könyve. Hadd olvassak egy idézetet Szigeti Jenőtől ezzel kapcsolatban, aki ezt írja. A könyvnek van egy Ószövetségre alapozott kódrendszere, ami a többi apokalipszistől megkülönbözteti, és amelyet csak az ószövetségi próféták munkássága felől lehet megérteni. Majd azt írja, hogy a könyv 404 verse közül 248-ban van rejtett utalás az Ószövetségre. Nem idéz szó szerint, de feltételez az olvasóról, hogy tudja, miről van szó. Arról is hallottunk, hogy János apostol, amikor írta a Jelenések könyvét, több alkalommal inkább héberül gondolkodott és görögül írt. De ez nem jelentett és nem jelent akadályt akkor sem a hívő embereknek az üzenet megértésében, hiszen ismerték az Ószövetséget, ismerték az Ószövetségnek már a görög fordítását, a szeptogintákat is. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy gyermekségettől fogva ismered a szentírásokat. Tehát olyan embereknek küldi az üzenetet János apostolon keresztül az Úr, akik ismerték az igét, és közülük nagyon sokan a héber és a görög szöveget is ismerték. Azokat tehát, akik ismerték az ószövetségi írásokat, egyáltalán nem zavarta, sőt segítette a megértésben, amikor ismerős szavakat, ismerős fogalmakat hallottak, vagy azokkal találkoztak János apostol leveleiben.

Most a mai este néhány olyan fogalommal foglalkozunk, amelyek párhuzamban jelentkeztek János apostol írásaiban és a Jelenések könyvében, tehát az evangéliumban, János leveleiben és a Jelenések könyvében. Az egyik ilyen nagyon szép párhuzam, amit János apostol használ az evangéliumban és a Jelenések könyvében is, az Isten báránya. János apostol azt a pillanatképet ragadja meg, amikor keresztelő János ott a Jordán vizében találkozik Jézussal, és elhangzik ez a bemutatás, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanezt a képet emeli ki a Jelenések könyve 5. fejezetében is János apostol, amikor azt mondja, és látték a királyi szék és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölettet. Mi a különbség a kettő között, a két jelenet között? Mind a kettőben, ott a Jordán vizénél is a Isten bárányáról van szó, és itt a Jelenések könyvében is. Van valami különbség. Keresztelő János, amikor bemutatja Jézust, úgy mutatja be Isten bárányát, mint aki a jövőben tölti be ezt a csodálatos feladatot. És a Jelenések könyvében pedig azt olvassuk a bárányról, hogy megöletett. János apostol látja Isten bárányát mindkét helyzetben. Ott a Jordánnál az eljövendő Isten bárányát, és megéli saját tapasztalatából, amikor a kereszten látja a megöletett Isten bárányát, és erről beszél a Jelenések könyve 5. fejezetében. Majd egy másik igében, az 5. fejezet 8. versében ezt mondja, és a 24-vén leborul a bárány előtt. 12. versben méltó a megöletett bárány. Itt két alkalommal is használja ezt a jelzőt, a megöletett bárány, és a Jelenések könyve 5. fejezet 12. és 13. versében így mondja, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. Krisztusnak bárány gyanánt való jellemzése az Új Testamentumban János írásaiban fordul elő, és még Fülöp és Péter idézi az Ószövetségből vett idézettel. Mint egy megölettet, úgy mutatja be itt Jelenések könyvében, mint ami a múltban történt a báránnyal, és kihatása az egész emberiségre érvényes. Keresztelő János még úgy mutatja be, mint aki majd elveszi a világ bűneit, és a Jelenések könyvében pedig úgy látjuk a bárányt, mint megölettet, aki az emberiség bűnei miatt és a bűneiért megöletett.

Egy másik ilyen párhuzamos kép, amikor a Krisztus melletti tanúskodásról beszél János apostol. Szintén visszautalunk Keresztelő Jánoshoz, amikor János evangélista beszél János a keresztelőnek a szolgálatáról, így mutatja őt be, hogy ez a János jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Majd azt mondja, hogy nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. És János bizonyságot tett ő róla. Keresztelő János szolgálatának leírásában ez az egyik fő gondolat, hogy Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy bizonyságot tegyen Jézusról. János apostol nagyon szívesen alkalmazza ezt a kifejezést, hiszen Isten gyermekének, Isten szolgájának a feladata az, hogy Jézusról tegyen bizonyságot. Isten szolgája nem önmagát mutatja be, nem önmagát reklámozza, hanem Jézusról tesz bizonyságot. És különös, ahogy János apostol megfogalmazza az evangéliumi történeteket, teljesen eltérő a másik három evangélistának a leírásától. János apostol belelát a lényekbe, a dolgok mélyébe, a szolgálat mélyébe, és nem csak egyszerűen leírja azt, ami történik, hanem Keresztelő János szolgálatával kapcsolatban elmondja azt, hogy az ő feladat az, hogy tanúbizonyságot tegyen a világosságról, amely már eljött. Nem ő a világosság, hanem ő tanúbizonyságot tesz a világosságról.

Nézzük meg most a Jelenések könyvében, hogyan jelentkezik ez a fogalom. A Jelenések könyv első fejezet 5. versében úgy beszél Jézus Krisztusról, mint aki hű tanú bizonyság. Jézus is bizonyságot tett. Miről? A megváltás történetéről. Jézus is azért jött erre a világra, hogy tanú bizonyságot tegyen. Majd azt mondja a második fejezet 13. versében, Jelenések könyvében, utal a pergámumi gyülekezet hűségeseire, akikről majd szó lesz a későbbiek során, és példaként említi János apostol azokat, akik a nehéz helyzetben. Szóval a pergámumi gyülekezetnek nagyon sok megpróbáltatást kellett megélni. Egy különös története van ennek a gyülekezetnek. Nem volt egyszerű ebben a gyülekezetben és ebben a korban hűségesnek maradni. Mert nem csak az üldözés miatt, hanem a nagy kísértés miatt. Sátánnak különböző módszerei vannak Isten gyermekeivel szemben. Az üldözés az csak az egyik módszer. Van ettől egy sokkal veszélyesebb. Az, amit a pergámumi gyülekezet megélt, a kísértések korszaka volt ez, amelyben Sátán módszert változtat Isten gyermekeinek igazságban való megtántorítása érdekében. Módszert változtat, és lehetőségeket ad az emberek számára, Isten gyermekei számára is itt ebben az életben. És János apostol utal ezekre, akik nem tagadták meg a hitet Antipásznak, a hű tanúbizonyságnak napjaiban sem. Erről is a későbbek során fogunk hallani, amikor a pergámumi gyülekezet történetét tanuljuk, és az üzenetet, ami ennek a gyülekezetnek szólt. Majd a 11. fejezetben ismét alkalmazza ezt a meghatározást, a tanúbizonyságot, amikor azt mondja, hogy adom az én két hű tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak. Erről is később szó lesz, ki az a két hű tanúbizonyság, de csupán azért emeljük ki, hogy lássuk, hogy János apostol milyen nagy fontosságot tulajdonított a tanúbizonyságnak. Isten gyermekének, Isten népének feladata a tanúbizonyság. Majd a 17. fejezetben, amely másik képben is előjön, láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől. A tanúbizonyság, Isten népének a tanúbizonysága. Láthatjuk azt, hogy az élet többféle helyzetében felszínre kerül. Mert nem csak akkor kell tanúbizonyságot tenni, amikor az élet olyan könnyű, amikor sokféle lehetőséget kínál az élet a hív ember számára is. Tanúbizonyságot kell tenni a nehéz időkben, az üldözések közepett, a kísértések korszakában is.

Aztán egy következő jelkép, ami a Jelenések könyvében és az evangéliumban is megtalálható, a kegyelem jelképe az élő víz. Ez egy csodálatos történet, amit János evangélista kifókuszol. A samáriai asszonynak a története. Egy asszony, aki olyankor megy vizet meríteni Jákob kutyához, amikor úgy gondolja, sikerül elkerülni az emberek tekintetét, hiszen úgy érezte, hogy van miért kerülnie az embereket. És az Úr úgy időzíti az ő útjukat, hogy ott találkozzon ezzel az asszonnyal. Az Úr ismerte ennek az asszonynak a történetét. És amikor az Úr Jézus megszólítja a samáriai asszonyt, hogy adj nékem innom, akkor az asszony elcsodálkozik, majd kialakul egy csodálatos beszélgetés, és ebben a beszélgetésben használ az Úr egy olyan kifejezést, amit ez az asszony nem értett igazán. Amikor azt mondja az Úr Jézus, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és ő adott volna néked élő vizet. Az asszony elcsodálkozik, mi az az élő víz. Majd tovább azt mondja az Úr Jézus, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kutfeje lesz ő benne. A történetnek a folytatása különös, ezzel most nem foglalkozunk. Az asszony elmegy a falujába, és elhirdeti mindenütt, hogy megtalálta Krisztust, a Mesiást. De János apostol ezt az élő víz fogalmát máshol is használja. A 7. fejezetben, a János evangélium a 7. fejezetében, amikor az nagy ünnepre felmegy Jézus Jeruzsálembe, odaáll az emberek elé, és egy különös felhívással szólítja meg őket. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. János apostol előszeretettel használja ezt a képet, megragadja, amit az Úr Jézus mond, beépíti az ő evangéliumába. Majd a Jelenések könyvében ezt olvassuk a 7. fejezetben. Mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Jelenések könyvének egy nagyon szép kijelentése ez, ahol beszél az élet vizéről. Majd a 21. és a 22. fejezetben így mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöv el, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

Sorolhatnánk még több ilyen párhuzamos képet, talán még egyet, amely szintén egy csodálatos hasonlat, az egyház jelképe. Az egyházat mennyasszonyként mutatja be. Így mondja János evangéliumában, idézve ismét Keresztelő Jánost, akinek jegyese van, vőlegény az, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én öröm immár betelt. A Jelenések könyvében pedig az előbb idézett igét olvasom ismét, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel. Még két fontos dolgot szeretnék megemlíteni jelképek mellett. Mindegyik szól valamennyi gyülekezetnek. Erről már hallottunk korábban. Az egyik a győzelem. János apostol elmondja mindegyik gyülekezetre a jellemző vonásokat. Elmondja a gyülekezetek történetét, elmondja a gyülekezetek erényeit, a győzelmet, a bukást, az elesést, a felkelést. Elmondja az erényeket és elmondja a bűneiket, úgy, ahogy az Úr Jézus neki bemutatja Pátmos szigetén. De valamennyi gyülekezetnek mond az Úr egy ígéretet. Azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent, annak enni adok az életfájáról. Vagyis minden gyülekezetnek megvan a lehetősége arra, hogy győzzön. Bármilyen is egy gyülekezet élete. És ez nem csak abban az időben volt érvényes, ma is. Sokszor úgy gondoljuk, hogy egy gyülekezetben annyi probléma van, amelynek a megoldása szinte lehetetlen. Úgy gondoljuk, elmondjuk az emberi ítéletet, az emberi véleményt, hogy itt már az Úr sem tud segíteni. A történelem során azért volt annyi szakadás, annyi belső harc a kereszténység életében, történetében, mert voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy Isten népének, a gyülekezetnek egy-egy csoportján már nem lehet javítani. Itt majd látni fogjuk, hogy mindegyik gyülekezet üzenetében benne van a győzelem lehetősége. Pedig látni fogunk majd súlyos hibánkat, súlyos válságokat egy-egy gyülekezet életében. De mindegyiknek azt mondja az Úr, aki győz.

A másik kijelentés, amelyik szintén mindegyik gyülekezetnek szól. Mindegyik gyülekezethez intézett levélben ott van ez a mondat. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Már Jézus megígérte a győzelem lehetőségét és Isten lelkének a lehetőségét. Mert az Úr Jézus mielőtt a tanítványoktól eltávozott volna, hagyott egy nagyon fontos ígéretet számukra. Azt mondja, azért beszélem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem, e világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus elmondja, hogy én győztem, és ti is győzhettek. A másik ígéret, Isten szent lelke, mielőtt az Úr Jézus elbúcsúzott volna, illetve már a búcsú beszédében elmondta azt, hogy én elmegyek, de elküldöm hozzátok a szent lelket, aki megtanít és elvezérel titeket minden igazságra. Tehát az Úr ezt a két dolgot megígérte a gyülekezetnek, a győzelmet és Isten szent lelkét. Miért fontos ez? Fontos, hogy amikor Isten igéjét kutatjuk, igyekezzünk beilleszkedni abba a helyzetbe, amelyben az Úr szólt az üzenetet, vagy amelyben egy-egy történet lejátszódik. Még fontosabb, hogy engedjük ugyanannak a Szentléleknek a munkálkodását a mi életünkben, aki munkálkodott a Szentírás íróiban, az emberi eszközökben, és aki munkálkodott az ige hirdetőiben. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy az ige prédikálásához, az ige megértéséhez a hallgatóknak ugyanúgy szükség van Isten lelkére, szent lelkére, mint amennyire szükség volt, akik Istentől átvették az üzenetet. Pál apostol azt mondja a korintusi első levél, második fejezet, 11. versében, mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Ez ugyanakkor magában hord egy óriási felelősséget. A Biblia fordítói, a Biblia üzenetének tolmácsai és a Biblia üzenetének hallgatói felelősek azért, hogy mit kezdenek az Istentől jövő üzenettel. A Biblia fordítóinak nagy a felelősségük, hogy az igét közel vigyék az emberek értelméhez, az emberek felfogásához, az emberek gondolkodásmódjához, nyelvéhez, vallási gyökereihez, azért, hogy bárhol olvassák vagy hallgatják az igét, mindenütt azt értsék az igéből, amit Isten üzent. Amikor készültem a témával, az a gondolat foglalkoztatott, hogy mi volna, hogy érezném magam, hogyha itt ülne a sorok között János apostol, és hallgatná a prédikációt, az ő könyvének a magyarázatát, és ha figyelném az ő tekintetét, vagy mozdulatait, amiből ki lehetne olvasni azt, hogy jó, ezzel egyetértek, más esetben esetleg talán azt mondaná a gyermekem, hát én ezt nem mondtam. Amit te mondasz, az egészen más, mint amit én gondoltam. Megtörténhet?

Jelenések könyvére az Úr különösképpen vigyáz. Bevezetésben említettem, hogy milyen láncszemeket iktatott be Isten az üzenet közlésébe. Vajon megtörténhet-e az, hogy valamelyik láncszemnél hiba csúszik be? Vegyük csak sorra. Isten nem változik. Amit mondott, az igen és ámen. Jézus Krisztus, történhet valami hiba? Utána angyal, történhet valami félreértés? Gondoljuk csak arra, amit Pál apostol mond a galáciai levélben, hogy de ha szinte mi vagy, mennyből jövő angyal jönne és hirdetne néktek mást. Fennáll a lehetőség az emberi tévedésnek? Igen. De akkor van-e reménységünk, hogy tisztán értjük és tisztán hirdetjük Isten igéjét? Dániel könyvéből ő olvasa a 12. fejezet 9. és 10. versét, amikor Dánielnek azt mondja az Úr, hogy pecsételd be ezt a könyvet, és majd a végső időkben tudakozzák. És ezt olvasom, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a végidejéig. Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Azt mondja az Úr, az értelmesek értik.

amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Ezt nem lehet úgy érteni, hogy tegyük félre, mert úgy sem értjük. Tehát megvan az a reménységünk, és az a bizodalmunk, hogy Istentől megkapjuk az értelemnek a lelkét, az ő szent lelkét, aki segít nékünk megérteni azt az üzenetet, amelyet ő küldött számunkra. A hídgyülekezethez írt levelekben olyan jelképrendszer és fogalmak voltak, amelyeket a gyülekezet tagjai akkor jól ismertek. A múltkor hallottuk a cenzornak a szolgálatát és feladatát. Láttuk azt, hogy ők nem értették. Akkor szükség volt arra, hogy egyesek ne értsék. Ma pedig szükség van arra, hogy értsük ennek a könyvnek az üzenetét. Az, hogy akkor nem értették egyesek, az nem a könyvnek a hibája volt, hanem a könyvnek a tulajdonsága. Erre az üldözött egyháznak akkor nagy szüksége volt. Ha valaki megpróbálta volna ezeket a jelképrendszereket akkor átformálni, akkor semmire nem ment volna vele. De a Jelenések könyve tanulmányozása során új fogalmakat is fogunk még tanulni, amiket a tanulmányozás során kell nékünk megértenünk. A hármas angyal üzenet 1844, a nyitott könyv megevése, ami a szájban édes, a gyomorban keserű. Érdekes dolgokkal fogunk majd találkozni.

Én el tudom képzelni azt, hogy abban az időben, amikor a futárok tették a gyülekezetek számára az üzenetet, milyen csodálatos élmény lehetett ez a gyülekezetek számára. Amikor megérkezik a futár, és kiveszi az efézusi gyülekezethez írt levelet, és talán már messziről mondja a testvéreknek, hogy testvérek, levelet hozok János apostoltól. Aztán helyesbít, hogy nem János apostoltól, hanem az Úrtól. Mert János apostol csak leírt azt, amit az Úr mondott néki. És az Úrnak levele van hozzánk, és az Úr azt írja, hogy tudja mi dolgainkat, ismeri a mi szeretetünket, kezében tartja a csillagokat, a milyenket is, fogja a gyertyatartókat, tudja a dolgainkat, a fáradozásunkat, szeretetünket. Majd megáll, és azt mondja, hogy itt valami szorongató érzés van. Amikor azt mondja az Úr, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mit érezhetett János, amikor hallja az Úr szájából ezt az üzenetet, ezt a megállapítást az efézusi gyülekezetről, hogy én ismerem a te dolgaidat, tudom a te fáradozásodat, a te szeretetedet, de azt is tudom, hogy az első szeretetedet elhagytad. Talán ez a levél is hozzájárult ahhoz, hogy János apostol az ő első levelében oly sokat beszél a szeretetről. Fiacskáim, ne csak szóval szeressétek egymást. Térjetek vissza az első szeretethez. Jó volna, ha beülnénk ezeknek a gyülekezeteknek a termeibe, Efézusba, Szmírnába, Pergámumba. Elmennénk a szárdiszi gyülekezetbe, a filadelfiai és a laodiceai gyülekezetbe. És magunkévá tennénk azokat az üzeneteket, amelyeket Isten küldött akkor ezeknek a gyülekezeteknek, és amelyek ma is érvényesek, nekünk is szólnak. Keressük meg a számunkra küldött Isten üzenetet, és akkor elnyerjük azokat az áldásokat, amelyeket Isten készített számunkra is ebben a

Szigeti Jenő, apokaliptikus imádság. A benzingőz füstölgő ködében lebukott a nap a palaszürke ég peremén. Ma is sóhajtott egyet az elárult teremtett világ, hisz gazdája az ember, eladta rajta újra az életet. Irgalmaz nekünk teremtő Istenünk. Lassan atomjára bomlik körülöttünk a világ, s az elemek recsegve megolvadnak talpunk alatt. Az egek erősségei elrongyolódnak, és bűneink mérge hörögve az égre kiált. Irgalmaz nekünk, teremtő Istenünk. A magunk képére akartunk megváltani világunk tökéletesnek teremtett rendjét. De gondosan égetett vályok tégláink összeomoltak, mert az okoskodás szurkos ragacsa nem tartotta meg a téglát. Irgalmaz nekünk, teremtő Istenünk. Monoton, kopogó lépésekkel jön az éjszaka, mely világunk pusztulása, bűneink miatt. Nyűszítve kérdi szívünk, lesz-e új hajnalunk? Csitul szívem füstköde, mert látom kereszted, mely ajtót vágott a bemocskolt égen, s irgalommal szépült. Értünk, teremtő Isten.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Johann Sebastian Bach kórusműveiből készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Johann Sebastian Bach kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Május 21-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 150. Zsoltár második versében találhatjuk. Dicsérjétek Istent hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Az Újszövetségi igét pedig a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetének 16. versében találhatjuk. Intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Azok az érzések, amelyekkel körülveszed magad, a maguk színeivel festik meg a szívedet. Az elmúlt hetek, hónapok talán tele volt

Vagy ezek túl elméleti dolgok, ráérünk később foglalkozni velük. Hálát adni annyit tesz, leborulok Isten hatalma előtt, mert a szívem csordultig van szeretetével. János első levelének 4. fejezetében olvashatjuk, Isten szeretet, így mutatkozik meg a hatalma. Aki hálás, az telve van Istennel. Hogy mi zajlik körülöttem, a sokszor aggasztónak látszik, tele tehetetlenséggel, bizonytalansággal, félelemmel. Hálát adni nem azt jelenti, hogy nem veszek tudomást a nehézségekről, és csak a szép dolgokat látom meg. Hálát adni azt jelenti, hogy Isten felé fordulok, az ő kezéből veszek el mindent. Isten szeretet, hatalmasabb minden gondomnál. Fordíts szívedet Isten felé. Merülj el tekintetében, mert az Úr maga színpompás, és színpompás árnyalatokkal gazdagítja életedet. Jézus hűsége végtelen, jósága nagy, hogy fakó fekete szívünket vére által új színnel fesse meg, hogy ez a szív ő benne lásson mindent, ami körülvesz. Imádkozzunk. Uram, hálát adok neked ezért a nemzetért, a benne élő minden emberért. Hálát adok neked az életemért, a testemért és a lelkemért. Hálát adok neked hűségedért, gondoskodásodért, szeretetedért. Megajándékozott vagyok, Uram. Tölts el szent lelkeddel, hogy tekintetem egyedül rád szegeződjön. Egyedül a te jóságodban merüljön el. Tölts el szent lelkeddel, hogy szívem öröme egyedül te legyél. Amen. Az áhítatot Cető Bálint írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Dicsérjétek Istent hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Incsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Eső felhő nélkül. A mai ige: Prédikátorok 11:3. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Gondolatok az igéről. Akkor hát miért félünk a felhőktől, amelyek most elhomályosítják egünket? Igaz, egy időre eltakarják a napot, de nem oltják ki. Kisüt az nem sokára. Ugyanakkor ezek a sötét felhők telve vannak éltető esővel. Minél feketébbek, annál bőségesebben árad majd belőlük az eső. Hogyan várnánk esőt felhők nélkül? Szenvedéseink eddig még mindig áldást hoztak, és ez ezután is így lesz. Olyanok, mint a tündöklő kegyelem fekete szekerei. A felhők nem sokára kiürítik tartalmukat, és a zsenge palánták örvendeznek majd a jó esőnek. Urunk megszomoríthat bennünket, de nem öl meg haragjában, hanem felüdít irgalmával. Urunk szerelmes levelei gyakran fekete keretes borítékban érkeznek. Szekerei dübörögnek, de jó téteményekkel vannak megrakva. Vesszője szép virágokkal és tápláló gyümölcsökkel teljes. Ezért ne szomorkodjunk, ha jönnek a fellegek, hanem énekeljünk, mert az áprilisi zápor hozza számunkra a május virágait. Ó, Uram, a felhők a te lábod pora. Milyen közel vagy, mikor felhős, sötét a napunk. Szeretetünk megragadt téged, és boldogok vagyunk. Hittel meglátjuk, hogy a felhőkből

0: elevenítő zápor lesz. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Megtartotta Sárváron missziós napját a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület. Egyházkerületi missziói nappal ünnepelte megalakulásának 450. évfordulóját a Nyugati Dunántúli Egyházkerület. Május 16-án Sárváron, a Nádasdivárban. Közel fél évezred óta nem volt ilyen esemény a kerület életében. A kerek évfordulón együtt adott hálát a Dunántúl evangélikus és református híveinek és pásztorainak közössége. A sárvári várfalán függő emléktáblájuk előtt is fejet hajtottak a nap során az egyházi vezetők. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Pénteken is lesz mindenünk, lesz napsütés, felhő, eső, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk. Szombaton sok napsütése van kilátás, felhőkkel, néha esővel, záporral. Északi szél és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk. A testi, szellemi gyarapodás mellett és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Szeretettel köszöntjük a lélekhangoló hallgatóit. Győri András Timóteus bibliai igék hatása alatt kiformálódó hitéről beszélt Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A munkáját küldetésként megélő, már nyugdíjas egyházi médiamunkást, operatőrt az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhatták a résztvevők. Örömmel osztjuk meg műsorunkban tanúságtételét.

Nagytorcsáról jöttünk, nagytorcsai testvérek is vannak itt, és majd be fognak mutatkozni, de fantasztikus Nagytorcsának a története. A reformáció után református magyar gyülekezet volt, és a pestis járvány miatt kipusztult a környék. Cinkota úgy maradt meg, hogy vasvillákkal körbeálltak a falut, és nem engedtek senkit sérképsebe. Nagytorcsa viszont majdnem teljesen kipusztult. És ezért Nógrád-Hont megyéből szlovákokat telepítettek be, illetve lejöttek, mert ott meg ugye nem volt már jégföld. Most ezek hozták magukon a nagyon komoly mély hitüket, nem telt bele egy emberöltő, tehát 30 év, és megépítették az első evangélikus templomukat. Ez az evangélikus templom, ez 814-ben épült, 700-as évek végén jöttek. Nem telik bele egy évszázad, és kinőtték a templomot, és már követelőztek, hogy legyen parókus lelkészik, és ne filia legyen, és 1931-ben építették meg ezt a Sándi fél templomot, 7 hónap alatt. És ezek után jött egy hatalmas érvedési hullám, és édesapám így került ki Nagytorcsára ebben az időben, és ott is nagyon sokan voltak, akik a Szegdje jártak Pilis Csabára konferenciákra. Nagy öröm, hogy itt lehetek, mert ilyenkor mindig visszagondolok a régi konferenciákra. Régen ez diakonista terület volt, és az én nagyapám és nagymamám és édesanyám itt laktak, ahol most a ebédlő van. Úgyhogy ilyen személyes emlékek is vannak. Gáncs Aladár missziói lelkész, illetve akkor diakonisztai lelkész volt, és a missziókat szervezte a 30-as, 40-es években. Hát ami a magam mondókája lenne az, hogy 67 évvel ezelőtt kezdtem meg a jövevénységemet itt a Földön, és ez egy nagyon fontos szó a Bibliából, és ez az ige is, amit én nagyon sokáig nem értettem, és az egész élettörténetem feléig csupa olyan dolgot fogok mondani, hogy értelmeztem félre az igéket. Mert itt van például az az ige, hogy félelemmel és rettegéssel töltsétek el jövevénységetek idejét. És sok idő eltelt, mire rájöttem a nevem kapcsán, hogy kell értelmeznem ezt az igét. A keresztségben András Timóteus nevet kaptam, és ugye később eszméltem rá, hogy a Timóteus név, ez a Timeo szóból és a Teoszból áll össze, tehát a félelemmel, Isten félelemmel. És igenis hosszú volt az az út, amire azt megéreztem, hogy van egy félelmetes sátán, aki rettegtet, és ezért kell rettegésben élnünk, és mindig lesnünk, hogy hol támad, és hogy tudjuk kivédeni a támadásait, illetve hát az Istent félni kell, és az Isten félelme az a bölcsesség kezdete. És az Isten féltőn szerető Isten, ezért kell, hogy mi is ragaszkodjunk hozzá. Én most ezt a jövevénységemet úgy szeretném ábrázolni, hogy én elindultam 67 évvel ezelőtt egy hídon, és ezek a hídnak vannak pillérei, mint a Margit hídnál, és ezek az igei pillérek hogyan segítettek, és hogyan tévedtem el ezekbe. Még visszatérve a jövevény szóra, a Biblia más helyen így mondja, hogy zsellérek vagyunk. Nem jobbágyok, abban benne van a szó, hogy jobb, pedig nem jobb, mert a jobbágy az földhöz kötött volt, a földes úrhoz tartozott, saját háza volt, földhöz ragadt volt, és a földes úrnak a vallása változott, akkor a jobbágyé is. A zsellér az nem, az jövevény. Hát így próbáltam én keresgélni azokat az igéket, most így visszamenőleg az életemben, amik nagyon meghatározók voltak. 8-an voltunk testvérek, és a kisebb gyerekek 4-5-en mindig a nagymamának a szobájában aludtunk, és nagymamám ágya fölött ott voltak szépen a keresztélési emléklapjaink. Egyszerű kis szocialista időben kapható emléklap, dísztelen kis szöveges emléklap, de fölötte volt egy diakoniszáktól kapott ígés kép. Ennyire gyönyörű, fekvős és mindenféle vadvirágos füzér volt, és alatta ez az ige szerepelt, és ezt olvasgattam mindig, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hát eltöltötte a szívemet, a boldogság, hát én mennyire szerető ember vagyok. De félreéltem ezt a dolgot, ugye a szeretet himnuszából. Aztán később kezdtem el ugarászni az emléklapot, hogy hát mi is volt a prédikáció alapige, amit ugye nem hallhattam, vagy nem érthettem, és Mária és Márta történetet volt. És sajnos én a Márta életét éltem egész életemben. Papcsaládban nőttem föl, ott sűrögtem, forogtam, mindig tevékenykedtem, mert be is voltunk fogva a gyülekezet életébe. De nem az egyik az dolgot akartam keresni.
benne voltam ebbe a légkörbe, és amikor itt a kis Gergőt elnéztem, hogy ő is itt van köztünk, és nyomogatja a gombokat, hogy én is ilyen voltam mindig, hogy szerette cipelni a cuccokat, meg drótokat, meg minden, és mennyi időnek kellett eltelni, hogy átmenjek Máriába, ha már távol.

Tehát így éltem az életem. A következő stáció, ami a benne belül lelket kicsit már megmozgatta, mármint a szent lelket, a sok-sok nagyon szívhez szóló, meg figyelemfelkötő prédikáció, meg ébresztő prédikáció mellett a konfirmáción volt. És akkor megint visszajött ez az ige, a szeretettel kapcsolatban, hogy ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget. A felét nem értettem ezzel a régies szövegnek, de megint ott volt a szeretet, és megint ugye eltöltött engem az, hogy ja, hát igen, milyen szerető egyéniség is vagyok én, hogy állandóan ilyen égéket kapok. Ugyanakkor a konfirmációnál volt az első magánygyónásunk. Édesapám nagyon komolyan vette azt, hogy 13-14 éves korban két évig tartott ugye a konfirmációnk, hogy ezt nagyon vegyük komolyan, hogy mi nekünk bűneink vannak, és ezt a bűnt le kell tenni. És meg kell bánni, és beszélni kell róla, és megvallani, és utána igyekezni új életet élni. Na, de ez még mindig nem volt elég, mert ebben az összkomfortban éltem, hogy jöttek az ünnepek, meg az egész egyházi perikop, ami csodálatos és hordozó, de azért éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Hát így éltem el a kamaszkor 14 éves koromban, amikor 1971. január 24-én este 9:30-kor a nagytörzsi gyülekezetemnek imáznak a kis termébe, itt volt az olajkájában, a duhogott, körbeültük, és a János bátyám bizonyságtételét hallottam. És nem tudok egy igét mondani, nem is emlékszem, hogy mik hangzottak el, csak azt éreztem, hogy igen, hát én is erre vágyok, hogy itt vagyok a gyülekezetben, meg élek, de bűntudatom van állandóan ezért, azért, amazért, kisebb, nagyobb dolgokért. De hogy, és akkor jött ez, most nagyon érdekes volt, hogy amikor idejöttem, mementünk itt az alaksorba, ki van téve ezek a stációk, adventi stációk, a széllel kapcsolatban, a Szentlélek szele, hogy én ezt éltem át, hogy jött ez a fuvallat, hogy a bennem lévő Szentlélek elkezdett mozogni. Azt éreztem, hogy most, ha én jelentkezek, hogy én átadom az életemet, és leteszem Jézusnak a bűneimet, és elfogadom az ő kegyelmét, akkor megtisztulok, és akkor az a mérhetetlen nyugalom, békesség, és valami tisztánlátás is. Előtte is volt egy ilyen lelkiismeretféle dolog, hogy hát az ember tudta, hogy ez helytelen, de itt most élesen, kristály tisztán láttam, éreztem, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia az így írja le, úgy, hogy a jó és a gonosz között. Ez nagyon fontos, hogy gonoszt mond, mert a gonoszról, a sátánról van szó, a személyes gonoszról. De a megtérésem utánjátokról jött egy fantasztikus időszak, amúgy is sokan ébredtünk meg a 70-es évek elején, és akkor ez folytatódott egy 10 éven keresztül, amikor az első tűz, ez a szeretet, ez a láng, ez vitt, és tényleg egész máshogy kezdtünk el élni és viselkedni, és nem szeretem ezt a misszió szót, inkább az, hogy küldetésünk van, és üzenetet kell átadnunk. És akkor az osztálytársaimnak mindenhol a gimnáziumból ki akartak rúgni, amiatt, hogy aktív voltam ilyen szempontból. Hát ez a 70-es évek, akkor még nagyon nem nézték túl jó szemmel ezeket a dolgokat. De ez a hát nagy lendület és láng ugye meg volt bennünk, és hát akkor Békés Csabára is lejártunk. Tehát többféle volt ilyen ébredés itt az országban. Aztán jött az, hogy megismertem a feleségemet, Andreát, és az embernek ugye elképzelései vannak, megint csak mit írtunk a gyűrűkbe. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljesé bennünk. És édesapám adott minket össze, és mi a prédikációi alapige, Andi, egymás terjét hordozzátok. Hát majd eldurrant a fejem, most itt elkezd apám beszélni arról, amikor itt vagyok lilagőzbe, hogy mi is a házasság, de, hogy egymás terjére terhek lesznek. És akkor az első 4-5 év, hogy születtek a gyerekek, meg minden nagy boldogság, minden, és akkor hogy jöttünk rá, hogy tehát ilyen vagy, én ilyen vagyok. Tehát, hogy jönnek ezek a dolgok, hogy rádöbbenünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és tényleg te elrordás. De hát a Isten igája könnyű, akkor, hogyha tudjuk, hogy hol az erőforrás. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy a 4 gyerekünket úgy tudtuk fölnevelni, hogy amíg a legidősebb gimnazista nem lett, mi reggeli állítottal tudtuk elindulni minden nap. Minden este tudtunk állítottat tartani, és ez nagyon fontos összetartó erő volt, és a nehézségekben is nagy segítség. Ugyanakkor a szolgálatot vissza kellett vennem, mert akkor építkeztem, és volt egy a 4-5 év, amikor
hát a megélhetés, anyagi gondok, stb. Jöttek, és olyan csodálatos volt, hogy Isten elénk hozta ezt az igét, hogy táplálj engem hozzám billő eredellel. Se túl nagy gazdagságot, se túl nagy szegénységet ne adj. De ugyanakkor voltak olyan dolgok, amikor 220 forint volt a hónap közepén, és a Imola lányok jön az iskolából, a fogászaton voltak, és azt mondta a doktornő, hogy ilyen görbe fogkefét vegyen, mert, vagy vegyünk a gyereknek, mert hogy hátul azok fogja tudni csak normálisan megmosni a fogát. Hát este ott tanakodunk Andival, hogy hát hónap közepén 220 forint egy darab ilyen fogkefe. Másnap reggel bemegyek a munkahelyemre, ahol a főnököm, a gazdasági vezető az kilépett valami fura módon egy hónappal korábban. És senkinek nem beszélt semmit, azóta azt se tudtuk, hol van. És a portás azzal fogad, hogy benn volt, volt főnököm, és akkor még nem volt Magyarországon, nem voltak ezek a nagy reklámszatyrok. Két ilyen hatalmas reklámszatyorba tele élelmiszerrel, meg konzervekkel, minden, és a tetején 12 darab ilyen fogkefe. Na most hatan voltunk, fejenként kettőt kaptunk. És akkor hát, milyen érdekes, biztos, hogy ablak alatt hallgatózott, hogy és nem adtunk hálát Istennek, és elmentük felette, jaj, évekkel később, amikor majd fogok beszélni a forgatásaimból, amikor az egyik riportalanyomhoz beállítunk, az öreg Baló néni, és elkezd lelkendezni nekünk, hogy most adott hálát Istennek, mert, és vezet egy naplót, amiben leírja életem csodái címmel minden nap, hogy mennyi kegyelmet élt át, és akkor azzal fogad, hogy reggel, ahogy itt a kávéd és a mézes kenyeret lenyelte, majdnem megfulladt, és hát Isten nem fulladtam meg, és bizonságot tesz arról, hogy micsoda csodák mentek, apró csodák és hatalmas csodák az életében, és ő leírta, napra leírta, és elővette, olvasgatta, hálát adott. És akkor megszégyenítő volt ilyenkor, hogy mi visszamedlek, te hogy is volt, és számtalan ilyen nagyon nagy példát láttunk. Visszatérve a megtérésemre, azért volt más, mert mindenkinek más a megtérése, mert én aztán később, amikor a médiában kezdtem el dolgozni, akkor csodálatos történeteket hallottam, meg igéket, meg minden, de nekem is ugyanez volt. Csak nem ez a látványos, nem ez a igéhez köthető, mégis bennem volt a lélek.

0: A Győri András, Timóteus és testvérei által fiatalon alapított Hermonsz együttes dala után a folytatásban is az ő tanúságtétele szól.
1: Életem következő stációja aztán az volt, hogy médiamunkás lehettem, és itt abban gondolkodtam el, hogy nagyon nagy felelősség, iszonyatos felelősség. Egyrészt Enikő múltkor itt a táborában ezt elmondtam, hogy hát nem egy nemes foglalkozás a mediátor, mert az ősünk a sátán. Ő volt az első, aki Isten és ember közé állt, majd ő megmagyarázza, hogy mi, hogy van. És tényleg ez a média, és hogyha belegondolunk, hogy hallunk valamit, volt egy ilyen gyerekjáték, amit ifjúskorunkban is csináltunk, egymás fülébe soktunk mondatokat, és amire körbeért, már egész máshol volt szó. De hogyha csak egy embertől hallok valamit, és mondom, az én szubjektumomon keresztül már úgy adom elő, ahogy én ezt konvertálom. Tehát, hogy micsoda felelősség az, hogy embereknek a bizonyságtétele, vagy életértékét bemutatom, vagy valakiről beszélek. És ehhez nekem egy nagyon jó leszke volt az, hogy kint voltam Kanadában egy ilyen tanfolyamon, és egy pünkös is a tévénél tanultam, és ott tanultam meg, ami később nagyon fontos lett az életemben, hogy milyen fontos az imádság. Ott úgy kezdtük a napot, hogy egy óra ima életem volt, mire elindult a buszon. Kávézgattam, olvastam az igéket és imádkoztam. Utána beérkeztünk a tévébe, ott volt egy rövid állított, és utána egy órán keresztül imádkoztunk egymásért, meg mindenféle témákért. Tehát micsoda fontos, hogy a Luther mondta, ugye, hogy ma rengeteg dolgom van egy órával, többet kell imádkoznom. Hogy mennyire hanyagoljuk ezt a dolgot, de ez majd most az életem végére reflektál majd, hogy most tartok ott, hogy újra föl kell vennem ezt a imaláncot. Viszont ezt a missziót, meg az egész küldetést nagyon sokszor félreértelmezünk, és a magunk feje után akarjuk csinálni. Amikor kint voltam itt Kanadában, minden héten más gyülekezetben mentünk el az egyik osztálytársammal, és az szokás volt Kanadában az, hogy a istentisztelet után összejöttek és kávék és ütemény, és ott beszélgettek. Mi ott voltunk ketten idegenek, egy ember nem jött hozzánk egyik templomba se. És ott ültünk, és öreg így néztek rám, megeszi a sitinket, vagy nem tudom. Elmentünk egy evangélikus helyre, végre hallottam egy tiszta, világos prédikációt, hallottam a korálokat, amiknek a szöveget tudtam, ahogy vége volt az istentiszteletnek, 20-an tódultak rá, kik vagyunk, hol vagyunk, miért vagyunk. Ebből se tanultam, mert évekkel később nagy tartsán járunk a templomba, mi is kijövünk az istentisztelet után, ott récselünk még a haverokkal, barátokkal, testvérekkel. És volt egy házas pár, akikkel nagy tartsáról jártunk be Pestre, és mindig ugyanazon a buszon jöttünk, mentünk munkába. És a nő egy nagyon szép arcú nő volt, de már a kezén meg az arcán is látszott, hogy mennyire alkoholista, már vasárnap reggel ott sörös flaskóval rohangálta, hogy sétálgott ott a faluba, és állandóan, amire a héven láttuk, vagy együtt mentünk, és ott mindig veszekedtek a férjével, meg minden, és hát egyszer csak, mit ad Isten, ez a férj eljön a templomba. És akkor vége az Isten tiszteletnek, kimegyünk, ott beszélgetünk, ott áll a fiú, körülöttünk áll. Hát gondoltam, biztos a lelkész várja akkor vele beszélni. És akkor eszembe jutott ez a történet, oda nézek, már nincs ott. Hogy Istennek milyen durván kell figyelmeztetni minket arra, hogy hát nem tanulod meg, hogy mi az, hogy hogy kell viselkedni, vagy hogy kell megélni a keresztény életedet. Habzsoljuk az igéket, meg az előadásokat, meg minden, és nem veszük észre, vagy nem veszem észre, hogy a hétköznapi életemben hát milyen fontos lenne az, hogy tényleg igazán megélje az ember. És hát most, hogy a nyugdíjas éveimet élem, visszagondolok arra az időre, amikor 17 éven keresztül dolgoztam a médiában, és mennyit profitáltam abból, hogy voltak olyan riportalanyaim, amit én nem csak fölvettem, hanem ilyen utómunkát is én csináltam. Rengeteg YouTube-ot publikáltam. A lényeg az, hogy nagyon sokat jelentett, hogy én az utómunkánál én többiről hegyére a beszélgetést visszanézem, meg vágom, rakom össze, és nem egyszer végig sírtam ezt az egészet, és ami nagyon fontos volt, azt nagyon komolyan vettem, hogy minden forgatásra úgy mentem el, hogy nagyon imádkoztam. A sátán ott volt, és ott támadott, és állandóan mondta, hülye vagy, nem értesz, vagy nem tudod megcsinálni, el fogod rontani. És azért imádkoztam, és csak mindig azt tudott megjutatni, hogy Istenem, hát majd megmutatod, hogy mit csináljak. És olyan csodálatos volt az, amikor hazamentem, hogy minden vágókép, meg minden stimmelt. És hát nagyon, nagyon örültem, hogy itt a teremben is van, akikkel csinálhattunk filmet, itt van Varga Diana, az ő szentelése előtt voltunk nála, és megható volt az a egész történet, amit ő elmesélt, ez is van a YouTube-on, vagy a kiskörösi Sasoknak a lelkes éneklését, a gospel dalait, és hát például Hajni is ott tekerte a biciklit a egyháztörténeti kerékpártúra sorozatunkon, és hát Mátyáséknál is járhattunk Nagyváradon, és szenzációs dolgokról mesélt, hogy beindult, belendült a lelki élet. Amikor még nem voltam nyugdíjas, és édesanyám meghalt, és mi heten ott körbeálltuk testvérek a koporsóját, és akkor nagyon szívemre ült az, hogy nem vagyok még kész arra, hogy folytassam, amit ő csinált. Azt az ima küzdelmet, azt az ima hátteret, amit nekünk biztosított gyerekeknek, unokáknak. És akkor eszembe jutott az a nagyapám, aki itt volt diakonisza lelkész Gáncs Aladár, hogy a utolsó szavai ez volt, hogy több imádságot. És ezzel a több imádsággal eljutottam ahhoz a vezérigémhez, ami most idős koromban, vagy már öreg koromban elém állt, hogy aki mindig állhatatos marad, az üdvözül. És ezzel fejezem be, hogy itt most ez a nagy küzdelem, hogy jönnek a betegségek, jönnek a bajok, jönnek a mindenféle gondok, meg a világban körülnézünk, hogy hol tartunk, milyen a világ. Már kikívánkozunk innen. És akkor Isten megmutatta nekem azt, hogy a kórházi ágyon, hogy nem vagyunk katolikusok, de van purgatórium, még hozzá ez az öregkor. Amikor Isten fájdalmakon, megalázó körülményekben megtanít arra, hogy elhordozunk fájdalmakat, hogy gondoljunk a betegekre, hogy tudjunk imádkozni a szörnyű emberi sorsokért, kegyelemért és a ránk bizottakért.

0: Győri András Timóteus tanúságtételét követően Szél Bulcsú lelkész áhítata szól az ő felolvasásában.
1: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata 5.22-23. A földbe vetett magot nem szabad szüntelen kiásogatni, hogy fejlődik-e már. Azért, hogy a fa gyümölcsöt teremjen, szintén nem kell tenni semmit. Az magától hoz termést. A fa létének következménye az, hogy gyümölcsöt terem. A hívő élet jó következményeivel is így van. Nem azért kell küzdenünk, hogy gyümölcse legyen az életünknek. Ez nagyon igyekezett ízű lenne. Egyszerűen a lélekre van szükségünk, ezt kell kérnünk Istentől. S a léleknek majd megterem a gyümölcse. Ha az apróbb dolgokat is megadja Isten, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Lukács 11. Isten lelkére van tehát legelőször is szükségünk. Különben lelketlen, száraz lesz az életünk, üresen cseng a szavunk, és szorítás lesz az ölelésünk. Formális lesz, amit teszünk, és hiteltelen a hitünk. De ha benne van az Úr, minden mássá lesz. Olyan ez, mint a kesztyű, magában üres és élettelen. De ha beledugjuk a kezünket, mozogni tud, fogni tudunk vele, és sok mindenre használhatjuk. Kérted-e már, hogy költözzék szívedbe, töltsön be az Úr lelke? Akkor erőt kapsz, alkalmas leszel a szolgálatra, és rezonálni fog szíved szeretetére az, akihez nemhogy Isten nevében, de az Úrral a szívedben közelítesz. És itt jön a folytatás, a következmény, a gyümölcs. Figyeld meg, a Galata levél 5. része először a test cselekedeteiről beszél, és felsorolja azokat, amelyek negatív tulajdonságok, majd azután következnek a lélek gyümölcsei. Milyen érdekes, hogy egyes számban van írva, a lélek gyümölcse. Miért? Mit jelenthet ez? Hiszen egy felsorolásról van szó. Úgy lehetne érzékeltetni, hogy olyanok ezek a gyümölcsök, mint egy szőlőfürt szemei. Külön vannak, de mégis együtt. Minden fürt magában hordozza a jövőt és a teljességet. Minden benne van, de csak kicsiben, kezdetleges formában. A szőlőtő magától teremni kezd kisebb vagy nagyobb gyümölcseket hoz. A szőlőszemek a különböző isteni adottságainkat jelentik. Nem egyoldalú, szakbarbár vagy sznob keresztjének kell, hogy legyünk. Többféle kincsünk azt jelenti, hogy több téren is segíteni tudok és áldás lehetek. Például a békesség nem zárja ki, hogy az örömöt is megteremjem, sőt, szinte szükségszerűen következik belőle. Aztán arra is gondoljunk igénk alapján, hogy különböző számú, különbözőféle szemek vannak a fürtön. Sok képességgel, jó tulajdonsággal, talentommal. Nem kell elkeseredned, hogy kevés az adottságod. De mégis azon légy, hogy minél több szem legyen azon a fürtön, aki te vagy. Teljes nem lesz a fürt, de egyre több és érettebb szem lehet rajta. Ha komolyan veszed és befogadod az igét, az formálni fogja az életedet, és egyre inkább kiábrázolódik rajtad a Krisztus.

kedves hallgatóink, szélbúcsú áhítata előtt Győri András Timóteus, korábbi médiamunkást, operatőrt hallhatták lélekhangolónkban. Tanúságtételének felvétele 2024 nyarán az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült. Minden a missziói konferencián elhangzott igei szolgálat és előadás megtalálható a missio.lutheran.hu igehirdetés és előadás menüje alatt. Műsorunkkal kapcsolatban visszajelezhetnek és üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Isten!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket a testi lelki jólétünk heti műsorában. Ez a zenei betét Gillitz tanár úr produkálta a hallgatóknak, hiszen a zenei gyógyít. Most jelen pillanatban, mint meghívott vendégek, Gillitz tanár úr lakásában vagyunk egy-két galagonyatúrás hallgatóval, vagy résztvevővel, és hát a mostani beszélgetésünk téma az alfától az omegáig, tulajdonképpen táplálkozás. Tanár úr, kérem, legyen kedves, pár mondatban mutatkozzon be a hallgatóknak, és pár mondatban mutassa be a galagonyatúrát is a hallgatóknak.
1: Igen. A galagonyatúra tulajdonképpen Olándor ötlete volt, aki orvos lévén azt mondta, hogy az a tudás, az a növényi ismeret, természetismeret, amivel én rendelkezem, az föl lehetne használni a többség igényének a kielégítésére, az a többség, akik szeretnének megismerkedni a gyógyhüvekkel, a természet titkaival, gyógyító erejével, csak éppen nincs elég pénzük hozzá, de a galagonyatúra adna lehetőséget egy kedvezményes belépési rendszerrel, hogy ide bárki eljöhet, aki a kis adományát oda leteszi, és mindent kérdezhet, mindent megtanulhat, amit a természet nyújt. Abban 4 órában, amíg a túra tart. És ez mind a hónapban, hát 33 éve így megy már, és vannak, mindig vannak újak is, vannak akik, hogyha ezt tudta volna, mondván, régen járt volna, hát mondom, igyekezzem, mert most már lassan én is lefele megyek, ugye, és nem tudom még meddig fogom csinálni, de még egyelőre tart. Amíg járni tudok, addig megyek, és mesélök a világról, a természetről. És megtanultam már, sok-sok helyre jártunk, sok-sok helyre kimentünk. A 4-5 órában, ami belefért, úgy el tudom mondani, hogy hol milyen növények vannak most már a budai hegyekben, elérhető körzetben, hogy hova, mikor érdemes menni.
0: Hát hol, ennél meg gombáért. Egy kicsit több hangzott el az elmúlt adásnak, a riportnak a témája, például a daganatos betegségeknek a kiküszöbölése, illetve megelőzéséről beszélt a tanár úr, a húgyhólyag daganattól kezdve a miomáig minden szóba került. Most ennek a témának a alfától és az omegáig beszélnénk, a táplálkozásról.
1: Igen, na most a galagonyatúra egyrészt arról szól, hogy megismerjük a természetet, a másik, hogy elmondjuk a panaszainkat, ha esetleg egészségügyi panaszaink vannak, és hát már próbálkoztunk gyógyszerrel, sok mindennel, de nem igen használt semmi, hogy hol lehet a hiba. A harmadik dolog pedig, hát ugye az, hogy mindig vannak ügyeletes, időszerű problémák, ilyen volt a Covid, ilyen voltak a vírusjárványok, és mindig az időszerű légúti betegségek, szívpanaszok, amikor arról többet beszéltünk, nem megvárva a bajt, hanem előre elmondva, hogy valószínű ilyen és ilyen tünetek lesznek, íme egy-egy példa mindig jelen is van, akkor a többiek is, hogy ne számítsanak, hogy számítsanak rá, és ne várják a sütgalambot, tegyenek valamit. Mi az, amit tehetnek? Egy laikus, aki nem orvos, nem is egészségügyi, nem is állatorvos, nem is növényorvos, hát nem is csak annyit tudja, hogy gaz. Pedig a gaz az nem is létezik, az csak az emberek között van. A növények között vagy gyógynövény, vagy gyomnövény. De ha ezt megismeri, akkor sokat tehet a saját érdekében.
0: Így igaz.
1: Ez is ide tartozik. Sőt, mi több még elmondom, ide tartozik még sok egyéb más is, mert ide asztrológustól fogva járnak természetgyógyászok, akik igyekeznek szót kérni mindig, és elmondják a saját maguk területét, mindegy propaganda lehetőséget is, és sőt, mozgásterápia van, olyan galagonyatúra még nem volt, hogy ne jogáztunk volna egy fél órát. Ott kint a szabad természetben, de nem csak jóga, kérem szépen, vannak itt más technikák is, vannak olyanok, például kínai meridiántorna. Igen, egyik jóga tanítványom, igen, nagyon sokra vitte ebbe, és ő rendszeresen a jóga mellett, mivel sokanszor elegen is vagyunk, csapatokat alkotunk, és na most egy fél óra csikung van, most egy fél óra meridiántorna van, még mellette, a harmadik helyen a tisztás másik felén jóga van, és mozgásterápia van. Sőt, olyan is előfordult már, hogy valaki kis előadást tartott nekünk. A hirudóterápiára is hallottunk mi értékes dolgot, ugyebár, és a járókelők van, aki életében nem hallott arra, hogy bizony a hirudinnal, a piócával gyógyítani lehet. Ilyen előadás is volt, meg a faszénről, meg minden más keleti lehetőségére, urinoterápiától a kolloiterápiáig. Itt sok mindenről hallanak az emberek, amit máshol sehol nem hallanak meg. De csak ennyit röviden, hogy ez egy átfogó dolog, ez egy mozgásrendszer, ez egy életmódrendszert tálol az emberek elé, egy természetismereti rendszert a gyerektől az öregkorig, végig. És ezért színes, hangulatos, és egy kicsit vetekszik a japánokkal, ahol a Shinrin-yoku, a konkurenciánk, az is természet fürdőzést jelent. Ők megfürödnek a természetben néhány, mi pedig hasznosítunk mindent, úgy fürdünk meg benne, hogy fülelünk, hallunk, látunk, összes érzékszervünket bekapcsoljuk, lélegzünk, jogázunk, és igyekszünk a hasznukra borítani mindenféle természetes rezgést, frekvenciát, ami a gyógyulósunkat szolgálja.
0: Ez így igaz, ezt igazolni tudom, mint régi galagonyatúrás. Rengeteg kérdésünk lenne, és most az első kérdés tanár úrnak egy galagonyatúrás hallgató tenné fel, aki csatlakozott ehhez a műsorhoz. Tehát akkor kedves Gabriella, először is 3-4 mondatban, ha bemutatkozna a rádió hallgatóknak, akkor nagyon jó lenne, és utána tegye fel a kérdését a táplálék kiegészítők, pontosan a tanár úrnak.
2: Weimann Gabriellának hívnak, és nem olyan régen csatlakoztam ehhez a Galagonyatúra csoporthoz, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, annál is inkább, mert egy olyan csoportnak vagyok egy klubban a vezetője, ahol mi táncolunk, és mindenki 60 fölötti korhatárral rendelkezik, de inkább 70 fölött. Ez azt jelenti, hogy ennek a korosztálynak van kialakítva a táncoktatás, illetve a koreográfiák, hogy ne essünk el, ne szédüljünk el, ne kelljen férfi partner, mert ebben a korban fiatalon is nagyon ritka, hogy a fiúk szívesen mennek a lányokkal táncolni, de ebben a korban már végképp nem jellemző, hogy csatlakoznának a hölgyek mellé. És ezért ezek a koreográfiák olyanok, ami táncpartner nélkül is űzhető. Na most mi nagyon jó kedélyek vagyunk itt, mert a zene és a tánc szerintem gyógyít, meg a jó hangulat és a jó társaság, és ezeken a túrákon is hasonló élményekben van részünk, tánc és természetesen zene nélkül, de már gondoltam rá, hogy majd én ezt tavasszal ide behozom egy kicsit néha, és megpróbálom, de... Hogyha minden ilyen sok jóhoz, amit a természettől kapunk, hozzájuthatunk, akkor kérdezem én, hogy azt a rengeteg étrendkiegészítőt, ami mindenre jó, Alzheimer-korra, Parkinson-korra, a köszvényünkre, a vesénkre, a húgyuti megbetegedéseinkre, a szívünkre, a májunkra, az epinkre, az összes kövünkre, ami megkövült és létezik a szervezetünkben, akkor miért veszünk annyi étrendkiegészítőt őrült drága pénzért, és senkit nem látok, hogy jobban lenne tőle?
1: Igen, jó kérdésfeltevés. Valójában először talán meg kellene győződni, hogy van-e rá szükség. Ki mit eszik, ugye, az nagyon befolyásolja az egészségét. Mihez jut hozzá? Hol táplálkozik? Természetesen boltba, Tesco-ba vásárol, olcsó árukat vásárol, kiegészíteni kell ezeket, de van, amit nem kell kiegészíteni, vagy pedig van egy saját tanyája, ahol saját tyúkja, kapirgálja a bogarakat, és eszi meg, és más a tojás, más minden, amellé is kell. Tehát az a helyzet, hogy a táplálékok minősége nem egyforma, ez az egyik, és éppen ezért van, akinek szüksége van, tápkiegészítőre van, akinek pedig nincsen. A másik pedig, mi se vagyunk egyformák. Egyik ember tele van életerővel, nincs rá szüksége, hogy tápkiegészítés fogyasszon. Fiatal áthasonlít mindent, okosan táplálkozik, egészségesen táplálkozik, természetesen táplálkozik. A másik pedig azt mondja, hát én már mozdatlanos vagyok, én nem eszök se hús, semmilyen ilyen ételeket, én már csak a főtételeket eszem meg, a főtalmát, meg a sült banánt, meg egyebet, és akkor ugye igazságot kell tenni, hogy akkor kinek van itt igaza? Hát kérem szépen, megmondom. Nem az a téma, hogy mennyi húst teszünk, meg mennyi húst nem

tanfolyamot végeztem Delhibe, ott ezeket tanultuk meg. Ezek nagyon fontos, mind a vércsoport is, meg minden, ami befolyással van, hogy szükségem van-e tápkiegészítőre, vagy nincsen. Egyrészt. Tehát az embertípus, az ember adottsága. Ugye, mert mit jelentenek ezek a besorolások? Az ős erőkből, az univerzum energiájából nem mindenkiben van mindenből bőségesen. Hoppá, ezt nem is hallottuk még, ugye? Hát mik azok? Hát ugye a földi természetet, ha csak vizsgáljuk, akkor is azt mondjuk, hogy hát van itt földtípus, meg víz, meg levegő, meg étel, meg tűz, meg ilyenek, ugye, ős elemek. Na hát el is befolyással van. Van, akiben nincs tűz. Van, aki csak víz, meg föld. Ugye a kafatípus, ugye az ajurvédában. Ez megint meghatározza valamit. Fogyaszt, mit fogyaszt? Az egyik húst teszik, a másik nem. És utána összevesznek, hogy vegetáriánus legyél, mert az az örök hosszú élet titka. Nem. Nem biztos. Nem biztos. Én nekem volt ismerősöm, 100 éven fölül élt, jogtanácsos volt a mezőgazdasági Földművelési Minisztériumban. Én is akkor a minisztériumnál dolgoztam. Nyugdíj előtt, és ismertem, és mindig kérdeztem, hogy te mit eszel, te vegetáriánus vagy, ugye? Azt mondta, hogy nem én. Azt eszem, amit kíván a szervezetem. Én okos ember volt, tanult ember volt, és mondom, hogy 100 éven fölül élt, és húst is evett. Viszont egyet lerögzítettem, nyers ételt minden nap evett. Hoppá! Tehát itt van a baj, hogy nem főzünk mindent, hanem aki a hangsúlyt arra fekteti, hogy minden áldott nap fogyasszon nyersételt, az minden nap rendbe teszi a maga kis elektromos biorendszerét a sejtjein belül, pontosan az enzimekkel együtt, mert az enzimek elősegítik a napfény által megkötött tápláléknak a beépülését. Ugye a nap gyermekei vagyunk, ha nap nem lenne, fény nem lenne fotoszintézis. Nem lenne cukor, nem lenne növény, nem lenne levélt, főzelék, semmi sem lenne. Tehát ezt kell nekünk áthasonlítanunk, ahhoz enzimek kellene, a nyers ételben vannak ezek. Ha valaki ezt megtanulja egyszer és mindenkor, és minden étkezéskor, reggeli, ebéd, vacsorára, mindig tesz bele élőt, akkor jó. A hiba ott van a tápkiegészítőknél, hogy mind agyonkonzervált, vagy pedig vákumozott, porított, tablettázott készítmény. Kevésbé természetes. Ez még hagyján, de az, hogy 48,5 fok fölött az enzimek meghalnak, az élő jelleg eltűnik. Halott ételekkel tömöm magam. Akkor meg minek? Na, itt van a különbség, hogy most fogyasztok-e én nyersételt. Egy kis buzacsira a levesre, vagy a főzelékre többet ér, mint az, hogy nyerte bekapok egy pár dilibolyót, mondjuk fleximedet, vagy mit tudom, kollagént, meg csont kivonatokat, egyebeket, hogy ne fájjon az ízületem. Többet ér, ha a nyersételre figyelünk.

0: Már én sem vagyok kislány, és hogy emlékszem rá, hogy a nagyszüleim is, és a szüleim is, például az este avval ért véget, fogmosás előtt, hogy mindenki evett egy almát. Hogy ez a régi idős emberek erre minket megtanítottak. Most az alma az nem gyümölcs. Egész évben lehet kapni mindenféle gyümölcsöt, teljesen mindegy, hogy milyen szezont írunk. Ha mínusz 20 fok van, akkor is lehet kapni szőlőt. Vagy akkor is lehet kapni paradicsomot, amit valószínűleg, hogy nagyon messziről hoznak. Különösebb tápértéke nincs, vagy ha van is, akkor ez nem a mi gyümölcsünk. És hogy én úgy tudom, hogy például volt is talán egy ilyen mondás, hogy minden nap egy alma az egészségedet karban tartja. Ugye?
1: Igen, ugye? Ezt kellett is mondjak.
0: És hogy ez nagyon-nagyon nem divat már. Nagyon. A mi időnkben is, mikor én kislány voltam, nem voltunk olyan jómódúak, hogy 10 kiló számra vegyük a gyümölcsöt télen. De mindig volt alma, és én minden áldott nap az iskolába az édesanyám nekem az uzsonnám mellé tette egy almát. És igen, én mindig meg is ettem. És ezen kívül minden este az egész család evette egy almát vacsora után.
1: Igen, igen. Régi közöntás.
2: Még egy kiegészítés kérdés, mert most kérdés volt, hogy megállapítás kiegészítés.
1: Is.
2: Ahogyan öregszik az ember szervezet egy csomó anyagnak, enzimnek a gyártását csökkenti, 45-50 éves korában pedig teljesen leállítja. Ilyen például a kataláz nevezetű enzim, tudomásom szerint, vagy az eszenciális aminosavak jelentős része, illetve aminosavak jelentős része, ami a lágytojásban megtalálható. Ezeknek oda kell figyelni, ezeknek a bevitelére? Vagy ezt is megkívánja az ember úgy, ahogy az előbb, nem, amit megkívánok, igen, vagy csak egyszerűen fogom és vetolom.
1: Igen. Az emberi szervezet egy csodálatos gépezet. Akkor is menti, ha valaki főtételt eszik. Hányan vannak gyerekkorban még végig főtet esznek, mert ő nem eszik nyerset, nem eszik gyümölcsöt, nem kell ez, csak a banán, vagy egy-két kuriózum, de a hazai az alma, hát az nem is gyümölcs, az szemét, azt nem eszik meg. Hát ugye ez is előfordul valójában, de amerre jártam a világban azért tényleg Afrikába, Ázsiába, Anglia, meg Európa sok országába, mindenütt apple every day keeps the doctor away. Ez ugye mindenütt működött. Tehát a lényeg az, hogy az alma az emésztés nagyon jó befolyásolja. És én nekem a mai emberekkel csak annyit, aki nem tud aludni, mert össze-vissza evőt, megette a vacsoráját, alig evőt egy kis kiflit és sok krémet, meg masszát, meg mindent evőt hozzá, egy pici kis paprikát evőt, de az semmi, és fölébred fél óra múlva, vagy fél 11-kor, vagy mit tudom én, 11 óra fele, hogy fú, de nem jó a gyomrom, akkor nyugodtan egyen meg egy almát. De ha lehet, reszelje le, mert a fogazata, ha nem tökéletes, akkor nem fogja megrágni, és akkor kicsit megfekszi a gyomrot, de ha lereszeli, vagy jó meg tudja rágni, tisztítja is a fogat, nem is kell fogat mosni, öblögetés elég, egye meg, és figyelje meg, hogy milyen hamar el fog aludni, és milyen jól alszik utána. Csak ennyit így az almáról. A gyümölcsöknek van egy hátrányuk, hogy vegyszerrel kezelik, és manapság a jó magyar gyümölcsöt, sokszor spanyol gyümölcsel, meg a világ más tájáról behozott ongyümölcsel pótoljuk, ami vegyszerezett, mérgezett, kezelt, nem tanácsolom. A jó hazai gyümölcs, a jó kis naspolya, vagy akármi, ugye eltűnik már lassan, az nagyon fontos. Vagy a banán, ugye kálium, szív, elégtelenség, ami összefüggésben van a népbetegségekkel. Miből halnak meg a legtöbben? Milyen ellen van abban? Kálium. Igen, a szívnek. Hó, hát akkor banánt egyen. Almában rengeteg van, krumpliban is sok mindenben van kálium. Tehát akkor azokra irányuljon az egész gyümölcsfogyasztás, amire szükségünk van, és az a hazai termék, az ott teremjön abban a megyébe lehetőleg, ahol én lakom. Ugye, mert akkor a legértékesebb. A gyümölcsök jók, csak de erjedt dolgok azok már, ugye, meg hát most nagyon nagy divatja a mag nélküli gyümölcsöknek, mert a kisgyerek már nem eszem meg, mert magja van a szőlőnek, nem eszem meg a mandarint, mert magja van, most veszik a mag nélkülieket, holott ha tudnák, hogy azok GMO-sak, génmanipulációnak a termékei, azok hibrid növények. nem egészségesek, az nekünk nem tesz jót. Az, hogy egyszer-egyszer egyet megeszünk, hát elmegy, mert nem tudom, hogy milyen belül, de én olyat csak egyszer veszek, másodszor már nem megyek oda vásárolni. Nem természetesek, úgyhogy azt nem tajásolom. Tehát a gémmanipulált gyümölcsöket ki. Az alma az által még nem az, az még fogyasszunk nyugodtan. Vigyázzunk a paradicsommal, mert mikor van kemény, hogy nagyon lehet dobni vele valakit, akkor az már gémmanipulált. Úgyhogy erre jobban oda kellene figyelni, és az, hogy valaki ezekkel a dolgokkal nem figyel oda, össze-vissza ezik, és utána még fogyassza a sok-sok tápkiegészítőt, hát a nagy eredménye nincs, többe kerül ott a leves, mint a hús. Tehát az az, amit fáradok, beszerzem, megeszem, többe kerül, mint az eredmény, amit azokból én látok egészségemre. Nagyon sokan vigyázzunk, mert ugye csalnak is, már a piacon ez nem újdonság világszerte. Mindenki olcsón akar gazdag lenni. Tehát olcsó üzemanyagot akar használni befektetésnek, és drága terméket akar eladni. És itt mi a cél? Hogy minél olcsóban állítsam elő, a harmadrendi anyagból is ugye föltupírozom, beszínezem, elbetűkkel elrakom, és akkor jó lesz. Na itt jön aztán vissza a természetgyógyász, azt mondja, jó van, ha már megetted, kap be ezt a fazenet most ott utána, aztán majd azért megkötjük a mérgeket. Ugye, hogy valahogyan kiegyenlítsük, harmóniába hozzuk az embert önmagával, mert amikor meghallja ezt az előadást, meg azt akarsz, hogy most akkor mit szabad? Egyek, ne egyek, higgyek, ne higgyek, vagy vigyek magammal egy pálcát, egy Köbler pálcát, vagy egy ingát, hogy megállapítsam a piacon, hogy az mérgezett növény, vagy nem mérgezett, tehát nem mindenki ért hozzá, meg nem is veszik jó néven azok az eladók, hogy én ott piszkálom az ő áruját, és utána mit csinál, megnézem, hogy mérgezette. Hát úgy elküldenek, hogy nem éri a lábam a földet, ugye, hogy én bírálom az ő termék, és rontom az ő botját, pedig úgy kiganzolt a narancsokat és minden, én meg ott oda tartom az ingámat, meg a műszeremet, hogy én ezt ki tudom mutatni, mert én nekem van egy képzettségem. Én tanultam bioenergetikát, én megállapítom a kezemmel is, hogy az mit tartalmaz. Rendben van, de tartsa magának, és ne roncsa a köznépnek a hangulatát, azaz van irányba, hogy én iszom meg a levét, úgy így. Na most ez is van. Nem mondom, hogy ez így igaz, de előfordul, hogy csalnak emberek, akikre ráférne, hogy kicsit, hát, zsács mögé tegyék őket, mert annyi kárt okoznak az emberiségnek.
2: Tehát akkor összegezhetjük azzal, hogy egy egészséges emberi szervezet képes megállapítani mindenféle fajta pálca, inga, Köbler pálca nélkül, hogy mi az az étel, amire ő neki szüksége van, és ezt simán be tudja vinni, és megtalálja azokat a táplálékokat, amit a napi szükségletéhez kellenek, a vitaminok, aminosavak, eszenciális vitaminok, eszenciális aminosavak?
1: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek nem egyformák. Nincs két egyforma napunk az életben. Most, hogy ez pozitív vagy negatív, hát attól függ, a pozitívnak tartom azt, hogy működik a kezembe egy műszer, ami ugyan én vagyok, de a mutatója az az inga. Az a kis pálca, vagy az a Köbler pálca, ugye, de megtanulni meg lehet viszont, mert ez nem csoda dolog. Mindenki születik ezzel a képességgel, hogy tényleg az emberek 80%-a születik vele, mondjuk, aki visszamaradt 8 hónapra, vagy valami, tehát olyan visszamaradások vannak, amelyek akadályozzák ezt az érzékenységnek kialakulását, tehát ez a hatodik érzékünk. De az átlagember tudja, és meg lehet őket tanítani arra, hogy az alap mi volt, mi. Az én tanítómesterem, hát Edkanyó volt, mert én jogát végeztem Szegeden is, egy gyűrű, karikagyűrűvel mutatta ki, hogy az a táplálék, amiből ő a rejtást sütötte, az az összetevő, az jó vagy nem jó. Így meg a húga, ugye, a Marika, ők mindig ezzel foglalkoztak, és hát aki ugye jó szépen jogázott, és szót fogadott, és mosolygott, az a végén kapott a rétesből egy kicsit, amit ők sütöttek, de meg is vizsgálták. Tehát ilyen van. Ezt a szintet el lehet tanulni, el lehet érni mindenkinek. Ezt meg lehet tanulni, de ilyen iskolák nincsenek. Az van, hogy vagy bioenergetikus vizsgát végez, ugye, és utána hát megtartja a tudományát magának, vagy pedig A köznép részére tartunk kis tájékoztatókat, pár órás tájékoztatókat, és megmondjuk, hogy mikor nem szabad. Mert mérni mindenki akar, és előveszi a kis tűt, barótűjét, beledug egy gubacsba, vagy egy gesztenyébe, és már ott az inga, és már pörög, és jobbra nagyon pörög. Oda teszem az alma fölé, jobba fog pörögni, oda teszem egy rohadt alma fölé, balra fog pörögni. Hú, hát azt nem jó enni. És már meg is van a magyarázat. Tehát ilyen egyszerű. De ennek van a buktatói, hogy mikor nem szabad, azt kell megnézni. Az mi életünkben is vannak bolygó együttállások, ez már asztrológiai ismereteket is maga után von, hogy tehát mikor tudom én ezt kihasználni.
2: Tehát a bioelektronika ezt gyakorlatilag mindenki megtanulhatja?
1: Elvileg igen, de a gyakorlat számára nem mindenki lesz képes alkalmazni a tudását. Ugye nyilván fogyatékos ember, vagy tényleg visszamaradt, megértheti, de ő ne alkalmazza, mert az torz lesz. Viszont minden családban biztos vagyok benne, hogy egy-két ember képes arra, hogy megtanulja, megismeri. Ugye régi falusi emberek azért na, sokkal jobban otthon voltak ebbe a kérdésbe, mert a nagypapa kiment este a pincetetőre, gyerekek utána mentünk, nézte az eget. Mondom, papa, mit keresel? Azt mondja, nézem a holdat. Mit látunk, papa? Azt mondja, hónap szeles idő lesz, gyerekek. Sőt, hónap még esni fog az eső is, meg ez is lesz, meg az is lesz. Hű, akkor mi lesz? Akkor ide megyünk, oda megyünk, más csinálunk. Meghatározta holnap teendőit, az, hogy mit ígér az időjárás, mert a mezőgazdász ember az nem a pincébe dolgozik, a boros pincébe, nem, az kint a szántóföldön, annak kint kell a lovakat hajtani, betakarítani, menteni az árut, vagy levágni az árut, vagy elültetni az árut, mert ezen múlik az időjárás édes testvér a talajnak, ugye, ott az dirigál, hogy mit csinálhatok. Nem én tervezem be, hogy én holnap moziba megyek, majd holnap után megyek, akkor meg égeső esik, hova megyek, sehova. Sehova. Tehát egy kicsit a természetet figyelem, a környezetet figyelem, és azt hagyom, hogy irányítson engem, és akkor már mindjárt más. Na most ezek az emberek nagyon jó képesek voltak, olyanok voltak, akik kutat találtak, ugye tudjuk, hogy a kútfúrók kik voltak, egyszerű emberek kinéltek a szabadba, ilyen ingával körbe-körbe azt mondja, itt vízér van, itt kell fúrni, és lefúrtunk oda, és jött a víz tényleg 2-3 méter, és vizes volt minden, jaj, de jó, hogy itt nem látszik, hát nem jött egész föl, de az kimutatta, hogy itt van, és akkor lett víz, akkor ott rátelepültek, hogy a kutat építettek, és a többi. Én is sok ilyen földerítettem itt Budapesti környékén, Érden és a többi, annak idején fiatal koromban, mert amikor a lakást fölmértem, hogy az ágy jó helyen van-e, ugye földsugárzás szempontjából, hogy, mert amit nyerünk a vámon, a tápkiegészítőkkel, meg az okos kajával, azt elrontjuk azzal, hogy benne fekszünk a hartmohálóba, vagy abba a vizérbe, ami károsan befolyásolja az én pihenésemet. És ha nem tudom kipenni magamat, pláne idősebb korban megette a fene azt a lapot, már megint nem tudtam aludni. Ugye, amikor az öreg ember már annak örült, hogy aludni tudott, vagy ne tudja, vécére tudott menni, vagy enni tudott, inni tudott, hát akkor boldog már, ugye? Sokat számítanak ezek a dolgok. Ezt a dolgot elég időskorban is művelzi az ember, ha méregtelenít. Előtte megvannak a szabályok, hogy mit nem szabad enni. Az biztos, hogy én az enzimek híve vagyok, de azért én akármilyen finom húsevő is voltam, soha nem ettem húst egy-két nappal előtte, hogy tudtam, hogy ki vagyok küldve egy rákos beteg lakására, ahol föl kell mérnem nem csak azt, hogy mit eszik meg, milyen gyógyszer szed, hanem azt is, hogy hol van az ágya. És vittem a pálcámat, az ingámat, a fölszerelésemet, és bemértem mindent. Akkor én tudtam, az felelősség. Mert lehet, ha jó bezabálok össze-vissza bármit, akkor össze-vissza megy az a kezembe az inga is. De itt megvannak a kötöttségek, ha betartom, akkor működik. Tehát azért, hogy megtanítani lehet az embereknek, aki betartja ezeket a szabályokat, annak működik. Aki nem, az ne csinálja, csak elméletben legfeljebb tudja, hogy hát jött a pálcás ember, most az majd megmutatja, hogy hát hova tegyük az ágyat, vagy maradhat-e ott, ahol van.
2: Az előbb a bio rezonanciánál említette tanár úr az ingát. Tehát az ingával ugyanúgy kimérhetőek ezek a pozitív és negatív energiák, mint például a mostanában felkapott körből elpálcával?
1: Hogyne. Hogy nem, ki lehet sok mindenre adni választ, csak okosan kell a kérdést föltenni. A baj ott van, hogy az emberek mindig körbenfut kérdéseket tesznek, hogy na mondd meg nekem, Inga, hogyha én ezt megeszem, akkor én erős leszek, milyen leszek, hogy leszek, jó lesz ez nekem, vagy nem lesz jó. Hát az Inga nem fog mesélni, hanem csak annyit fog mondani, hogy igen, vagy nem. Csak okosan kell föltenni a kérdést, egy szóval lehessen válaszolni, az az egy szó az Ingánál, hogy balra indul el, vagy jobbra indul el, vagy nem csinál semmit. Kiegyenlítődnek az erők. Hoppa, akkor más is kell, ugye, akkor jön a másik módszer, ugye a kézbefogás, érintem a kezemmel az dolgot, megfelelés, hogy nekem megfelelő, de ahhoz meg kell vizsgálni az illető embert, hogy valójában a teste az anyagi testeit polarizált, vagy nem? Mert minden ezen a világon dipolus.
2: Kedves hallgatóink, tanár úrnak közben menni kell, átadom a mikrofont egy rövid búcsúzkodásra, és a műsor végén én össze fogom foglalni az elmúlt hallottakat és beszélteket.
1: Igen. Búcsúzoltán annyit mondanék, hogy a galagonyatúra további lehetőséget ad, amíg egészséggel bírom, hogy ami a fitoterápia bűvkörébe beletartozik, és az egészséges élet a jógi gondolkozás területébe, azt mind a galagonyatúrán el lehet sajátítani, és amellett egy csomó olyan ismeretet is meg lehet szerezni, amiről nemigen hallottunk. Ahová ennyi, hogy mondjam, pénzért, ilyen olcsón nem jutunk hozzá, csak sok-sokat kell befizetni és megvárni, még indulnak tanfolyamok, hogy megismerjük azokat a területeket, amit itten menet közben elmesélünk, és lehetőséget adunk az embereknek, hogy közelebb kerülve a természethez, felhasználva az ismereteket, kevesebbet járjanak, költsenek gyógyszerekre, többet fogyasszanak természetes dolgokat, és valahogy emberileg is közelebb kerüljenek egymáshoz, hiszen olyan barátságokról tudok, amik a galagonyatúra összehozott családokat, embereket, kibékültek ellenségek. Hát legyen akkor ez egy olyan pont, ami érzelmileg is közelebb hozza az embert önmagához és a természethez. És köszönöm, hogy meghallgattak.

Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Sajnos Gillis tanár úr nélkül, mert családi okokból neki el kellett hagyni a felvételi helyszínt. Rám hárult a feladat, hogy befejezzem ezt a izgalmas beszélgetést. Tehát egy régi kötelezettségemnek tennék most akkor eleget, elmondanám a hallgatóknak, hogy miért és mi a jó reggeli. Reggelire tanácsolok mindenkinek 3 perces light tojást. Ez fontos, hogy 3 perces legyen. Kérem szépen, mi úgy vagyunk megteremtve, hogy különböző vitaminok és aminósavak szükségesek a napi működésünkhöz. Ezek a vitaminok és aminósavak, ezek vagy fix vitamin, vagy eszenciális, vagy fix aminósav, vagy eszenciális az eszenciális, aminósavak, illetve az eszenciális vitaminok, azokat nevezzük, amiket be kell vinni. Tehát a szervezetünk nem tudja előállítani. Tehát ezeket az anyagokat a napi működésünkhöz rendszeresen be kell vinni a szervezetünkbe. Hát ehhez tud nekünk segítséget nyújtani a 3 perces light tojás. Mi az, amit még nyújt nekünk a tojás, mint maga? Amikor megeszegettük a light tojásunkat pirítós kenyérrel, esetleg vajas pirítós kenyérrel, akkor szépen kihúzogatjuk a tojás kemény héján van egy vékony hártyaréteg. Ezt a vékony hártyaréteget szépen finoman kihúzogatjuk és megeszegetjük. Nem finom, de nem erről szólt a történet. Ebben az esetben, hogyha ezt megcsináljuk, akkor kollagénhez tud hozzájutni a szervezetünk. Egy nagyon finom, nagyon jó feldolgozott kollagénhez. Mi az, amit még ad nekünk a lágytojás? A lágytojásnak a héja, illetve a tojás héja. Az emberi szervezet 2 féle kalciumot tud feldolgozni, az összes többi az lerakódik, és vagy kiürül a szervezetünkbe, vagy nem ürül ki. Itt a csapvízbe található kövesedésre gondolok elsősorban. A tojás héjét viszont fel tudja dolgozni. Ezt úgy kell csinálni, illetve én úgy csinálom, hogy amikor össze 30-40 tojás héj, akkor beteszem egy fazékba, 35-40 percig forralom a vizet, amikor felhabzik, azt mindig letolom, a habzás az a zsír, ami a tojás héjnak a kapillárisaiban felszaporodik. Ez gyönyörűen szépen el tudom távolítani, nem szabad elfelejteni, és fertőtlenítem a forrázással a tojás héját. Nem szabad elfelejteni, hogy a tyúknak a szülő csatornája megegyezik a végbél nyílásával, tehát amikor a tojást kitolja szerencsétlen, akkor benne van a lehetőség, hogy fertőzésekhez is hozzá tudunk jutni. Én ezek után a tojás héjat még beszoktam tenni sütőbe, egy 45-50 fokos, nem túl melegen, mert megég. Még egy utolsó hűkezelés adok, egy pasztorizálást adok a tojáshéjnak. Amikor ez megvan, akkor kávédarálóval lisztet csinálok a tojáshéjból, és a következő napi reggelünkhez egy csapott mokkás kanál kálciumot beviszek a szervezetembe. Természetesen D-vitamin kíséretében. Hát akkor összegezzük, mit kapunk a tojáshéjtól, illetve a tojástól. Eszenciális aminosavakhoz jutunk hozzá, kollagénhez tudunk hozzájutni, 8-12 féle kollagén van, ebből talán ez az egyik legértékesebb kollagén, és kálciumhoz tudunk hozzájutni. Árérték arányban megnézzük, hogy mennyibe kerül a kálcium hozzáadása, illetve a kálcium tabletták, a kollagén tabletták meglehetősen kedvező árért tudunk, tudjuk a szervezetünket kielégíteni ezeknek a hiányanyagokból. Egy nagyon fontos dolgot még elmondanánk a kedves hallgatóknak, a só, említettem, hogy sózzák meg, méghozzá sóval sózzák meg.
kereskedelmi forgalomban sajnos nagyon sok helyen kapható olyan só, ami szennyezőanyagot tartalmaz. És hagyd ne soroljam, hogy milyen szennyezőanyagok, de szennyezőanyagok. Többen kérdezték tőlem, hogy a Himalája só, ami ilyen nagyon kellemesen rózsaszín színű, az mire alkalmas? Hát én szerintem az fürdősó, de ezt mindenkinek el kell dönteni, és mindenki csinálja meg egy próbát. Tudni érdemes, hogy a só kiválasztás geológiailag úgy történt, hogy a réteg, só rétegnek az alsó rétegében helyezkedik el a nehezebb fajsúlyú anyag, följebb, a könnyebb fajsúlyú só rakódik le, a könnyebb fajsúlyú só a káliummal vagy egyéb szennyezőanyagokkal szennyezett. Azért rózsaszín a himalájai só, mert föltörténelmileg úgy alakult, hogy a só réteg fölött egy valahol a távolba, vagy nem túl távolba egy vulkánkitörés vas anyagot hozott a felszínre, az eső víz ezt szépen rámosta a só rétegre, és a vasoxid festette meg rózsaszínre a sót. A külszíni bányászás az úgy történik, hogy tolulapos traktorral letolják a só rétegnek a felső részét, a fedő réteget, utána letolják a só rétegből a könnyű fajsúlyú anyagokat. Ezt félreteszik, mert ezt fürdősónak eladják, lényegesen olcsóban adják el, mint az alatta levő sónak nevezhető sót. Na most bizonyos kereskedők elmennek, megveszik a nagyon olcsón a sót, becsomagolják és forgalomba hozzák. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy fürdősóval van dolgunk, vagy rendes sóval? Nagyon egyszerű a kérdés, fürdőkádba ücsörögni mindenki nagyon szeret. Egy fürdőkád vízbe 2 vagy 3 evőkanál rózsaszín sót helyezünk, eloldjuk, fürdünk egy jó nagyot, jól érezzük magunkat a fürdőkádba. Majd amikor kijövünk, hogyha ilyen vörös pér van a kezünkön, lábunkon és testünkön, ebben az esetben a szennyező anyagok, amik fürdősót gyanánt nem ártalmasak, tehát senkinek sem baj nem lesz tőle, csak a szervezet nem ajánlott bevinni. Ezt egy zuhannyal le tudjuk magunkról mosni, egyszerűen, és tudjuk élni tovább a hétköznapi életünket. Kedves hallgatóink, ennyi volt a mai műsorban, ez fért bele. Isten áldja önöket, és jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Agócs Gergely vagyok.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Ének a búzamezőkről. Szőcs István 1947.

0: a történelmi kényszerhelyzetbe került emberek nem is hozhatnak erkölcsileg helyes döntéseket. A tragédiák szorításában a búza, az élet szava és a föld megtartó ereje segíti át a népet.
1: Sokak szerint ez a bűntudat és a remény filmje. Tényleg benne van ebben a filmben a remény?
2: Nem tudom, hogy a remény van-e benne. Én ugye néprajzkutatóként teljesen más aspektusain keresztül fogadtam be ezt az alkotást, és szemléltem az egészet. Szinte a történet már számomra már még lényegtelen is. Hiszen
1: de olyan sűrű.
2: Sűrű, és mond egy történetet, olyan történetet, amilyen történetet sokszor sokan elmondtak abban az időben, amikor két világháború után megpróbálta újra teremteni magát a világ, és újra konstruálni magát az európai népek társadalma, és nagyon, nagyon megmozgatta ez a sok trauma, amit átéltek az akkori európai társadalmak, nagyon sok mindenkinek megmozgatta belül a lelkét, és olyan kérdésekről is kezdtek gondolkodni és beszélni, amelyekről korábban nem vagy teljesen másképpen. Én itt azt látom, hogy az eredeti, tehát az előképhez képest a végkifejlete a filmnek, az tényleg ad egyfajta reményt az unokák, a gyerekek érdekét nézi a nagyapa a film végén, és ez tényleg egy olyan jó feloldozást ad az embernek, de talán ne szaladjunk ennyire előre.
0: Hát igen, előre szaladtunk. Ugye előzmény alatt Móra Ferencnek a történetét, ugyanilyen című történetét érted.
1: 1927.
2: Igen.
0: Ami ugye azzal zárul, nekem nagyon tetszik egyébként, hogy öngyilkos lesz a Ferenc is, nem csak annyi a másan a filmen, és ez meg lett változtatva, tehát 47-ben sokféle okból, ugye Szőcs már a Horthy korszakban le akarta ezt forgatni, és akkor egy
1: hát,
0: másik
1: vagy inkább
0: fajta elvárások.
1: Úgy pontosítanám, hogy a második világháború alatt, tehát azután, hogy befejezte az emberek a havasont, hozzálát ehhez, de hát valamiért nem akarja a rendszer, nem akarják támogatni. Vajon miért? Több százezer magyar katona kint van, mit tudom én, 1800 kilométerre, vagy mennyire Budapesttől. Hát az orosz hadifogság azért annyira nem jó téma itt a hátországban emlékeztetni őket, hogy körülbelül a gyerekeitek is ilyen körülmények között sínylődnek.
0: Mert Móra és Szőcs az első világháborúról beszél. De ugye 47-es a film, és valóban 43-ban már akarja forgatni, tehát akkor megjön a második világháború, és ez a nemzeteknek ez a kavalkádja, az fura fénytörésbe kerül, és az ilyen orosz vonatkozásokat, például a szibériai fogságot is módosítani kell, átírni. Egy másik orosz katonát, aki ott van hadifogságba, azt pedig ki kell írni, ki kell vezetni a Móra történetéből.
1: És hát nagyon zajlik az élet, ugye 44-45-ben az ország romokban, ezt nem használjuk, hogy felszabadult, de azt igen, hogy nincs mozi, stúdió, a színészi gárdának egy része az így vagy úgy eltűnt.
0: Jó, de erről már beszéltünk mással, tehát fel is szabadul, és meg is szállják, ez ugyanaz a pillanat. Tehát az André Vajda nagyon jól ábrázolja ezt.
1: Igen.
0: Ez ugyanaz a pillanat, amikor felszabad, tehát
1: és
0: a zsidóságnak
1: és
0: rengeteg
1: zsidóságnak
0: más embernek
1: abszolút mértékben, de mondjuk a hortista színészeknek nem annyira, és hát sokáig azért nem ez az első gondolat, amikor itt sepergetik a pengőket az utcán, mert olyan hiperinfláció van, hogy még filmet is forgassunk, de aztán a koalíciós pártok az MKP-tól a kisgazdapártig hozzálátnak a filmjeikhez. Jellemző, hogy mindegyik a dobozban végzi, a Nemzeti Párttól a Bánfrigyes Mezei Profétája, vagy a kisgazda Kerényi Zoltán Könnyű Múzsája. Szőcs úgy tudom, hogy függetlenként lát ennek neki. Ami érdekes, hogy az Ortutai Gyula...
0: De mire bemutatnák, addigra már a kommunisták átveszik.
1: De egy kommunista kapcsolódásai is vannak, mert Rajk László az egyik támogató, meg Balázs Béla, de hogy mennyire pörög a történelem, Rajk László talán két év múlva már, hát már nem nagyon vakarhatja meg a hátát, és Balázs Béla
0: tőle,
1: is...
0: Nem ezt ígérted, János...
1: Szóval, hogy itt nagyon gyorsan változik, és ez a film befogadása szempontjából azért is fontos, mert hogy ugye említetted, hogy Rákosi Mátyás a Boldogasszony anyánknál föláll, okay, de hogy azért van itt az orosz hadifogság, ez sem egy jó téma, mondtam Balázs Béla kegyvesztet, a föld. Tehát, hogy 45-ben még osztja a kommunista párt a földet, 47-ben már nagyon más terve van a földdel, és ennek a filmnek talán a főszereplője nem az ember, hanem a föld.
0: Muránál orosz katonák garázdálkodnak és megerőszakolásra készülnek.
1: Nem vörös katonák, akik lehetnek a tanácsköztársaságnak a katonái?
0: Jó, oké, köztük oroszok is.
1: Ezt is át kellett írni.
0: Hát igen, különösen, hogy a II. Világháborúban nagyszüleinket, dédszüleinket konkrétan végig erőszakolták az oroszok. Nem hangzott volna ez jól 47-48-ban.
1: Uh-huh. Jó. És akkor én most rajzoltam nektek egy koordinátarendszert. Van itt egy Y-tengely, meg egy X-tengely, vertikális, meg horizontális. Hát igen, szóval, hogy a Szőcs István az első filmjét, várjál, mindig keverem.
0: Függőlegesbe csinálja.
1: Függőleges, tehát vertikális elrendezésben.
0: Emberek
1: fölmegyünk a csúcsokra, a Hargita már-már tetejére, itt pedig a Rónára megyünk, és egy horizontális megközelítéssel.
2: Jó, hogy ezt mondjátok. Ugyanakkor én, ahogy néztem a filmet, pont ez a tájkép hiányzik. Tehát, hogy alul, nagyon sok mindent alulról vesz a kamera, úgy, hogy előtte van valamiféle növényzet, és fölötte, mögötte, mindjárt az első kép, ahogy jönnek a búcsúsok, az is alulról van véve, és nem derül ki, hogy az mekkora hatalmas nagy serpenyőalja ez a magyar alföld. Tehát, hogy jó, hogy ezt mondod, de nem derül ki.
0: Van az a jelenet azért, hogy kicsit kekeckedjen veled, amikor az egy szimbolista festményre hasonlít, két jegenyefa van, legalábbis az én botanikai ismereteim szerint, és a hölgy ilyen fehér ruhában megy el, és ott azért látszik ez a nagy puszta, igaz, hogy már alkonyat van, tehát nem látunk túl messzire. Ott látszik ez a végtelenség.
2: Én bennem nem maradt meg. Sokkal inkább az tűnt fel, hogy mindig van valami kis hepemegyhupa, valami görbület, tehát hogy nem az a végtelen sík mező, tehát hogy ennek legalábbis ennek az ábrázolására én úgy gondolom, vagy úgy láttam, hogy nem törekedett a rendező, és nem volt ez egy központi motivációja a rendezésnek.
0: Ez nagyon tetszik nekem ez a téma. Akkor ezt házi feladatnak adjuk a hallgatóknak, hogy miközben nézik a filmet, jegyzeteljék, hogy milyen viszintes, puszta jelleget fedeznek fel.
1: Lehetséges, hogy azért, mert hogy az egyik operatőr egyébként egy ismert magyar színésznőnek az édesapja, Hegyi Barnabás, nálatok született Felvidéken, mondjuk tőletek jó messze Zborón.
2: Hú, és... Sáros megye.
1: Igen. És neki egyébként a másik munkája valahol Európában, zárójel Balázs Béla volt annak a forgatókönyvírója, ha már szóba került. Illetve Makai Árpád, ő Radnótról érkezett, ő a másik operatőr, ő neki
2: a
1: meg
2: Göbeli a... Nemes Radnótról?
1: Jó kérdés. Én
2: nekem az erdélyi Radnótról.
1: Én úgy tudom, hogy az erdélyi. Uh-huh, uh-huh. De még az is lehet, hogy neked volna igazad.
0: Tehát arra próbálsz kiukadni, hogy nem értenek az Alföldhöz.
1: Hát így van. Hát
0: mert felföldről
1: érkeznek. Igen. De hogy itt azért elképesztő, amit itt produkálnak. Szokták ezt drámai expresszionizmusnak hozni. Én lehet, hogy azzal indítanám, hogy amikor látjuk a... Hogy is van? A kemencéből... egy ilyen kemenceplánból, ahogy sütik a kenyeret. De nagyon-nagyon sok ilyen trükköt, meg ilyen finomságot láthatunk. Aztán a sziluett technika, ahogyan ott van a táj, és akkor ezt egyébként Szőcs István előző filmjében is már láttuk.
0: Az ány képeik látszanak.
1: Ilyen fekete, sötét vonalakban. Zárójel, van egy film, amit egyszer elemezhetnénk, akár Gergővel, ezelőtt egy pár évvel készült, a Hortobágy, ami nagy hatással volt. Nagy
0: hát
1: hatással.
0: Nem tudom, hogy Gergelynek lenne kedve ezt elemezni.
1: Igen, meg ráére.
2: Persze, hogy igen.
1: Szóval ott van az a film, ott is már alkalmazzák ezt a sziluett technikát, ott a csikóst látjuk, de ott betölti az alakot, inkább kis figuraként, de biztos, hogy nektek is volt, amikor az elején elkezdjük nézni ezt a búzaszentelő jelenetet, és akkor alulról, felülről, aztán Hát sok mindent lehetne, sok kamera szög nagyon-nagyon furcsa, és így behoz bennünket a játékba.
2: Engem az a mozzanat érdekel leginkább, hogy itt ugye színészek játszanak végig, sok a nem színész statiszta, akiket valahol ott a, szerintem a Szeged környéki tanyavilágban verbúválhattak abban az időben, de viszont a színészek viszonylag tisztességesen jelenítik meg a magyar parasztot, ahol kilóg, ott
1: vagy itt azt... Itt szerintem vita lesz közöttünk.
2: Hát, ott vagy azt látom, hogy a hogy rendező utasítást követ, és mond olyan mondatokat, amelyeket nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy magyar paraszt mondott volna az első világháború után. Egész egyszerűen nem olyan volt a nyelvezete a magyar parasztságnak.
1: Én nekem a Szellai Alice lógott ki sokszor.
0: Nekem is, igen. A számadását nem tudom,
1: Rákos
0: nem
1: néztem utána.
0: Na, ezt éreztem, hogy de, Rákos borzasztó.
1: Hát ő a rendezőnek a felesége.
2: Gyerekek, Rákos Palota akkoriban egy falu. Bocsánat.
0: Jó, oké, de a Szellai az egy fehérbőrű, szőke, angyal.
2: De amikor viszont a gyerekkel kell foglalkoznia,
1: az első férje egy részvénytársasági igazgató.

0: Ugye meg, és nagyon kilóg. Amikor viszont teljesen ilyen hétköznapi munkákat kell megmutatnia, hogy hogyan mosnak, vagy hogyan foglalkozik
1: vagy
0: a kisgyerekkel. Ez teljesen hihető, teljesen hiteles az egész. Tehát, hogy jó oldja meg a feladatot, amikor hagyják neki, hogy parasztasszont alakítson. Ott szögletes, ahol olyanokat csináltatnak vele, amiket egy parasztasszony nem csinált, vagy nem úgy csinálta volna.
2: A nagypál első tétele, kicsit önmagát magyarázó, de hogy ez a búzának a fémje, ezt azért a címből is gondolhatjuk. A búzát egyes vidékeken életnek nevezik, gyönyörű, szép, ez a jelentőségét is mutatja, és hát egy búza szentelő körmenettel kezdődik, tehát akkor akár az egyházi vagy teológiai életben, gondolkodásban való jelentőségére is utal, és mindig, amikor közölni akar velünk valamit a rendező, akkor behullámoztatja a búzát. A
0: de
2: végén...
0: néha még jól a szánkba is tolja egy jó széles lapáton, amikor ott a Ferenc valami megtudja, hogy mégis él a katona cimbor, és ott egy ilyen kicsi tábla búzába veti bele magát. Ó, mondom, ezt minek kellett?
1: Azt hittem a kenyér.
2: Mondhatod, ez, mert a kenyér, igen, mert ugye arról van szó, hogy a éheznek szökött fogolyként a hadifogságból.
0: Az is egy kicsi.
2: És akkor a kenyéren vesznek össze, ami szintén ugye a búzából van, és az a motívum újra előjön, és amikor a kisfia belefullad a mocsárba, lankasztás, lohasztás, bágyasztás, tehát spoiler, akkor is egy kenyeret szorongat a kisfia, és még
0: is
2: a holtestén is látjuk.
0: Persze, kenyeren vesznek össze a gyerekek is, és ez már nekem sok volt. Tehát, hogy oké, értem én a szimbolizmust, meg minden, de ez így, ezzel a kenyérrel szerintem egy kicsit túl lett tolva ott a bicikli.
1: Jó, de
3: a búzaledőkről szól az ének.
1: Nekem inkább az volt a gondom akkor már a filmmel, hogy mi már hamarabb végig gondoljuk azt, amire ő később döbben rá. Nem? Amikor hogyha él a társa például, akkor nem ölhette meg. És én akkor ott azt realizálom, én meg csak sokkal később jut el oda, hogy akkor új bonyodalmak jönnek az életembe.
2: Igen, már ha már morál teologizálunk, és miért ne morál teologizálnánk a Szűcs István Ének a búzamezőkről című könyve kapcsán, vagy filmje kapcsán, akkor tehát, hogy a bűnnek van egy eredménye, most meghalt a csáv, vagy nem, de van egy belső része az én szándékom, vagy hozzáállásom, és azért érzi a főhős, hogy ő azért elkövette azt a bűnt, akkor is, ha túlél az az ember, hiszen az ő túlélése az azt tetsz, nem mondom, hogy a halálát akarta, de legalábbis eshetőleges szándékkal, ahogy a jogtudományban mondjuk, elfogadta, hogy a halál lesz a következménye, és azon az nem változtat. Tehát az ő ülési eshetőleges szándékkal nem változtat, hogy túléli.
1: Hát két nagy bűne van, egyrészt, hogy ellopja a kenyeret, a másikat a halálba taszítva, de a másik az az,
2: még hogy utána... Nem lopja, akkor vitatkozunk már erről. Tehát nem lopja, szerintem nem, az nem rosszul van ábrázolva.
1: A videó, vagy a két, ugye ezt kétszer látjuk ezt a jelenetet, igen, és egyik alkalommal sem vagyunk meggyőződve arról, hogy most ez a másikot illette volna.
2: Tehát
1: ez
2: akkor a vihar kapujában, lehet, hogyha még vannak ott tanúk, ők megint másként mesélik el ezt a történetet, tehát kicsit az emlékeiben gyilkosság ez, én egyébként eleve fölmentettem őt. Tehát,
1: hogy... Szerintem van egy ilyen embertípus, én is ilyen vagyok, hogyha mondjuk balesetet szenvedek, ezt lehet, hogy nem kéne elmondani, főleg rádióban, akkor utána azonnal magamra mindent aláírok, hogy én követtem el, és csak utána döbbenek rá, hogy várjunk, de azért ott is volt valaki szabálytalan, de addigra én már aláírtam.
0: A rendőrök. Én is voltam egy ilyen helyzetben, és nem kellett volna aláírnom, és aláírtam. Na mindegy, az én olvasatomban itt még egy másik fajta harcnak is a tanúi lehetünk. Én úgy is látom az egészet, hogy itt a romantika harcol a modernizmussal, és a szimbolizmus a realizmussal, tehát hogy itt egy nagyon ilyen fontos mérföldköve az európai művelődés történetnek, az egész korszak, Bartókostul, mindenestül, bár Bartók két éve halott, amikor ezt a filmet bemutatják, de mégis az a Balázs Béla írja a szövegkönyvét, amelyik a kékszakálló herceg várának a szövegkönyvét is írta, tehát hogy ezeket a szereplőket ezeknek a nagy művelődés történeti korszakoknak

0: a határán kell elképzelnünk, és én szerintem bennük nagyon erősen dolgozott ez a ugye az új idők új szele, ugye? Fej a mi lobogónkat, ugye? Tehát, hogy egy új szelek fújták már akkor a lobogókat.
1: Fényes és szelek fújták.
0: Na tudom, de hát az a fényes, az a szebb új világnak a látomását hordozták ezek a fényes szelek, és szerintem ez nagyon-nagyon dolgozott bennük, és itt is látjuk azt, hogy a régi, a föld a földhöz, uh-huh. ugye a régi parancsnak akarja a nagyapa megfeleltetni a fiatalokat, a két úgymond megözvegyült fiatalt, ugye, és ezért intézik úgy, hogy ők összekerüljönek.
2: Zárójel, ezek a szülők, ezek nagyon-nagyon megszerethető figurák, annyira elevenek.
1: Öreg és szüle ez a kettőnek.
2: Igen, igen, főleg az öregnek olyan jó dumái vannak, hogy jegyzetelni kéne ezeket.
0: És megint én ezt most elő fogom hozni egy párszor, hogy megint csak azt látjuk, hogy abszolút fővárosi színészek milyen hitelesen ábrázolnak parasztembert, és ez mennyire elveszett. Nem most, már a Rózsa Sándor sorozatban, amit nem véletlenül parodizált ki a Hoffi Géza, és amit meg senki nem parodizál ki, mert mindenki azt gondolja, hogy hiteles, pedig egy hatalmas hazugság, az pedig az indul a Bakterház. Tehát, hogy ez a...
2: Ha már itt hozod ezt a filmet, van egy átkötő figuránk, ez a Bánhidi László, Messzi Gyurka.
0: És itt is milyen jól játszik. Bár pont abban...
2: Hasonló jelenetnél.
0: Hasonló, de ahogy ő maga felé söpri a lakodalmi asztalon a kaját.
2: Meg a piát.
0: Meg az italt, meg a mindent. Tehát, hogy az hamis, de az is rendező utasítás.
1: De Matula bácsi az is átvezet minket.
0: Igen,
2: Matula. Meg az egri csillagokhoz.
0: Így van, és ott is
2: igen,
0: milyen
2: a Pogány Madonnához.
1: De milyen érdekes, én azon gondolkodtam, ez kicsit off-topic, hogy a Bánhidi László az már 30 évesen 70 évesnek nézett ki, és 70 évesen is 70 évesnek nézett ki, tehát ő nem öregedett semmit ez alatt a 30 év alatt.
2: Igen.
0: Hát kiváló, egészen kiváló alakítást nyújt, és igen, nálam így néz ki egy színész, aki hitelesen át tud lényegülni annak a karakternek a szerepében, amit éppen játszania kell. És hogyha az a feladat, hogy ő egy ilyen lecsúszott parasztembert játszon, akkor annak is tökéletesen meg tud felelni. Kezdjük azon, hogy én most milyen nyelven beszélem ezt a néhány mondatot. Hogy én palócosan beszélek, és például, hogy egy teljesen kortárs alkotást is idehozzák. Ralph Fiennes a Dig, azaz az Ásatás című alkotásban, nekem olyan furcsa, ugye eredeti nyelven néztem meg a filmet, és furcsa volt, és felhívtam a sógoromat, aki Norwich városában lakik, és hogy mondom, te Jason, figyelj már, ez a Ralph, nálatok hallottam milyen hangsúlyokat, és persze, hogy is tudod milyen szavakat, olyan norfolki, mármint a Norfolk Shore-nek a tájszólását, a tájnyelvét megtanulta a film kedvéért. Azt mondja, olyan kifejezéseket használod, legutóbb nagyanyáméknál hallottam olyanokat. Képzeljünk el ma egy budapesti színészt, aki érvényesen beszélne székelyesen vagy palócosan.
1: És a Fiennes az nem is népiesen ejtette, hanem sikerült őszintén elsajátítani.
0: Azért hívtam fel a sógort. Hogy csekkoljam, hogy most nem. Akkor figyelj.
2: Mondjuk mindenki figyelmébe ezt a filmet.
0: Hogy rendben van, azt mondja, tökéletes.
1: De én minden mondatom végére oda teszem, hogy ihajcsúhajatom, már népjes leszek, nem?
0: Nem. Attól csak szánalmas leszel, barátom.
1: Igen, egyébként is vagyok.
2: Engem Ferenc bűneinél azon, hogy ellopta a kenyeret, még van egy másik is, mégpedig, hogy fogom magam és beleszeretek az áldozatomnak a feleségébe, és nem csak, hogy beleszeretek, hanem ráépítem...
1: Ez egy fétis, ez a fetis.
2: Igen, az új életemet. Ez micsoda, balgaság vagy hübrisz?
0: Nem, azért szerintem ezt a film jól mutatja, hogy ez is egyfajta felülete az ő vívódásának.
1: Hogy vezeklés, erre gondolunk, nem? Hogy van benne egy vezeklés.
2: Igen, de ez elvisz bennünket két műfajhoz, egyrészt a görög sorstragédiához,